0: mondj egy mondatot, András, ami szerinted helytálló a holnapi nappal kapcsolatban, ami szerinted belefér, ami jó.
1: Nem kell mondani semmit a holnappal kapcsolatban, hanem azt fogom mondani, hogy most el kell végezzek egy bizonyos feladatot ma, most, amikor itt vagyunk és beszélgetünk.
0: Értem, de mondjuk, ha holnapra valamit ki kell tűznünk, egy holnapi dolog, holnap, András, nem tudom, ki kell vágnunk egy fát, le kell szednünk a gyümölcsöt, ezt és azt kell csinálni, igen. Akkor azzal kapcsolatban megígéred mondjuk, hogy holnap biztos, hogy úgy lesz, mert te megígéred, akkor az úgy lesz.
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Nem.
0: Tehát mert nem dicsekedsz a holnappal.
1: Alapjába véve természetesen, ahogy a László mondta, hogy a holnappal úgymond foglalkozni kell, hogy például a bizonyos dolgok működjenek. Természetesen én értem, hogy te miket mondasz, hogy az is dicséretnek mondható el, hogyha azt mondjuk, hogy így vagy úgy fogjuk csinálni holnap. Az egyfajta dicséret, amikor mégis az Úrhoz vagyunk valamilyen formában kötve, akkor azt fogom most mondani, hogy ha az Úr is úgy akarja, természetesen nem fogom hozzátenni, mert ez mindig ott van bennem.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Példabeszédek 14:30, a nyugodt szív élteti a testet, az irigység pedig rothasztja a csontokat. Ez megint olyan, mint egy egészségügyi recept, hogy az irigység pedig rothasztja a csontokat. Szó szerint idéztem a Bibliából.
2: De ez metafora, Szabolcs, ezt hát mögé kell nézni. Nehogy így értelmezzük, mert hát példabeszéd, ez valami nagy dologra akarja rá a figyelmet.
1: Mire? Számodra mit mutat ez? Mondom, szó szerint a nyugodt szív élteti a testet, az irigység pedig rothasztja a csontokat.
2: A nyugodt ember az, aki megfontolt és odaadó és jelen van, az élteti a testet, a másik, az irigység, most ugye itt ki is emel egy bizonyos dolgot, hogyha az irigy vagy, vagy hogyha figyeled a másoknak a dolgait, és azt hasonlítgatod saját magadhoz, az majd megöli a testet.
1: Na. Hát ennyi. Ezért mondom, hogy ez tulajdonképpen mint egy egészségügyi recept, mint egy felhívás.
2: De nem megöli a testet, hanem megöl téged, mint embert, mint lelket.
1: Rothasztja a csontokat, így írja.
2: Értem, tehát most akkor ezt így is kellene valahogy értsük, László? Így is? Igen, jó.
1: Hát ennek így van.
3: A szívünk nélkül az agyunk se tud működni.
1: Tehát ez mégiscsak vonatkozik egyfajta testi-lelki egészségre, de szerintem mind a kettő szívvel kapcsolatos példabeszédekből származó ige, az egyik, tehát a nyugodt szív élteti a testet, az irigység pedig rothasztja a csontokat, a másik pedig, hogy minden féltve őrzött dolognál jobban óvd a szívedet, mert abból indul ki az élet. Tehát azt mondjátok, hogy a szív, a lélek, ez így összefüggésben van, meg a gondolatokkal is összefüggésben van, de pont azért, hogyha mondjuk az Istenre hangolt módon él az ember, és aszerint a szíve, lelke úgy jól van, jóra van hangolva,
2: szépen fogalmazol,
1: akkor egészséges lesz

0: akkor most még egy picit ide kapcsolva talán idehúzom a példabeszédek 29. fejezet 11. vers, az ostoba teljesen kiengedi haragját, a bölcs azonban visszatartja. Lehet, hogy a harag is ilyen egy kicsit egyébként, hogy kiengedi az ember, még meg is betegít minket a harag. De amúgy ez is egy kérdés érdekes, hogy a bölcs visszatartja a haragját, bent tartom magamban, vagy inkább átformálom szeretetté? Mert ha bent tartom, akkor végül is utána szívrohamot kapok, vagy nem tudom, szétdurran a fejem, hogy bent tartok minden feszültséget.
1: Minden nap életben pont az ellenkezőjét mondjuk, hogy add ki a...
0: Hát ne a haragodat,
1: nem a haragodat, de ami bánt, szabadulj meg
0: mondod,
1: tőle,
0: és
1: ezt mondják a mindennapi életben az emberek.
2: Ugye Pál apostolnak Isten eleve elmondta, üzente, amikor Jézus elküldte, hogy menjél a pogányoknak hirdetni az evangéliumot, de azt mondta neki Ananiás, hogy de azt is üzente Isten, hogy majd megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. És akkor ezért írja most a Korintusi második levél 12:20-ban, mert attól félek, hogy amikor megérkezem, nem olyannak talállak majd titeket, amilyennek szeretnélek, engem pedig olyannak találtok, amilyennek nem szeretnétek. És akkor most figyelsz, és majd viszály, irigység, harag, önzés, rágalmazás, pletykálkodás, fuvalkodás, zűrzavar lesz között.
0: Na tessék, és egyébként akkor hát vissza...
2: Nem csak a harag.
0: Még ezek is, és visszajutottunk a kiinduló pontra, a műsor elején képmutatásról is beszéltünk, ott is lehet harag, hogy mondjuk én azt gondoltam erről a keresztény emberről, vagy Pálról is lehet, hogy mindenféle jót gondolnak róla, aztán még a végén meg is haragszanak rá.

0: Példabeszédek 29. fejezet 15. vers a bot és a feddés bölcsé tesz. De egyébként nézhetjük a példabeszédek 12.1-et is. Aki szereti a feddést, szereti a tudást. Feddés. És egyébként itt a bot, az meg a nevelés kapcsán. Hát de ott van, és azt, sőt, vesszővel is emlegeti.
1: Igen, meg fedni a gyerekeidet.
0: Úgy gondolom, hogy igen. Van, ahol pálcát is ír, én úgy emlékszem, vagy vesszőt, pálcát ír a
1: régen
0: Biblia.
1: Az iskolákban is használta.
0: Na hát ez az.
1: Nem tudom elképzelni, hogy azt mondaná az úr, hogy valamilyen formában fenyíteni kellene a...
0: Fenyítésnek nevezi, ami pont a kezemben van. Van, ahol feddés, van, ahol fenyítés, bölcsé tesz. Várjál csak
1: talán
0: a pont...
1: arról van szó, hogyha valaki felhívja a figyelmedet, akkor az bölcsé tesz.
0: Na figyelj, nem... itt úgy írja, a bot és a fenyítés bölcsé tesz, a kényeztetett gyermek pedig szégyent hoz anyjára.
1: És akkor itt feltételezhetően kapunk valamilyen útmutatást is, mert azt mondja, hogy ne sajnáld megfenyíteni a gyermeket, nem hal bele, ha megvered bottal.
0: Ezt honnan idézted most? Példabeszédek
1: 13. És akkor a te bölcs... ezt is fogod követni, mert hogy a Biblia ezt írta, Szabolcs.
0: Folytatom akkor válaszként a 14. verssel. Te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.

0: mindannyian kaptunk már a fenekünkre, és talán mindannyian adtunk már a gyerkőc fenekére oda legyintést, hogyha nagyon átlépett egy határt, és talán tényleg pont azért, hogy visszatereljük abba a mederbe, amiről ha letér, most akkor itt idézzük tényleg ezt a 14. verset, hogy te csak bottal vered meg, de lelkét a holtak hazájától mented meg.
1: Isten azt mondta Mózesnek, mikor mondta neki Józsué, hogy akkor menjünk kardot szerezni, vagy akkor ki tudjuk hozni Egyiptomból a népet, erre mondja neki Mózes, nem, Isten nem kard által akarja megszabadítani, mondja, hanem az én pásztorbotom által, így mondja, és valóban azt csinálja, nem először, amikor oda ment a fáraó elé, akkor így ledobta a botot, a pásztorbotot, amiből hirtelen kígyó lett. Aha. Ezért mondom, hogy a bot, akkor ezek szerint ez így szerepelt többször
2: a Bibliában.
1: És mondom, Isten mondta neki, hogy én, és többször igen, azt kérte, hogy akkor mindig így csak így tett föl, nyomnak, és abból fog sugározni.
2: A víz.
1: A mennyből, akármi a víz, vagy valami
2: igen.
1: Csinálni, és a
0: vagy
1: többi.
0: Az erő. Tehát lehet, hogy itt is egy jelképes botról van szó.
1: Ez egy jelképes szerintem, igen.

0: záró gondolatok a példabeszédek könyvénél maradva. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz, az ostobák barátja pedig kárt vall. Laci is talált valamit.
1: Hát igen, na? De megint van folytatása, azt mondja, hogy az örvendező szív megvidámítja az arcot, de a szív bánata összetöri a lelket.
0: Igen, igen.
1: Ez érdekes, nem? Az eszes ember szíve keresi a tudást, a tudatlanok szája azonban bolondságot legel.
2: Ez jó.
0: De még az ostoba is bölcsnek tűnik, ha hallgat. Maradjunk hát így csöbben.
2: Így aztán most már hallgatunk.
0: Na jó. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Bibliáról másképpen legközelebb is.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Levél című biblia tanulmányunkat hallják. 14. tanulmány. Dicsekedés a keresztben. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Befejezzük ma a Galáciai Levél tanulmányozását, amit 14 leckében tanulmányoztunk. Ez Pálnak talán az első, vagy az első közül való levele volt, és egy konfliktus helyzetbe vitt be bennünket, és egy olyan helyzetben, amiből rengeteget tanulhattunk ma, a mai életben. Hiszen ezek a történések, ha nem is ugyanúgy, és nem is ugyanolyan díszletekkel, de tartalmában újra és újra ismétlődnek a mi életünkben. A Galáciai Levél egy levél, nem csak a neve az. Pál ezt elküldte. Iródeáknak diktálta le, leírták a levelet, hogy jól olvasható legyen. Ezt a levelet felolvasták sokszor, először a Galáciai gyülekezetben, utána a Galáciai levelet sokszor lemásolták, elküldték a többi gyülekezetnek, egész hozzánk elérkezett a Galáciai levél, de ezeket a leveleket, mint ma is, alá kellett írni. És Pál a leveleinek, és mások is ezt tették, a végén saját kezűleg írt hitelesítő iratot, és ma ezt a hitelesítő iratot fog nézni, és ez teljes egészében Páli. Pál keze munkája, hogy így mondjam. Ezért rögtön kérem Tóth Erzsikét, hogy ezt a verset, ami a Galáciai Levél 6. fejezetének 11. verse, ahol kezdődik ez, ezt olvassa el, mert ez igazolja mindazt, amit én eddig elmondtam.
2: Nézzétek, mekkora betűkkel írok nektek a saját kezemmel.
1: Ugye Pál itt egy kicsit szabadkozik. Nem olyan szép író, mint az az író, de akiknek lediktálta. Nem azért, mert nem tudhatott szépen írni, valószínűleg valami szembetegsége lehetett, azt nem tudjuk, hogy milyen szembetegség, találgatták sokszor a tudósok, teljesen mindegy. Viszont a Galáciai gyülekezet, aki jól ismerte Pált, hiszen Pál előtte járt a gyülekezetbe, ő volt a gyülekezet alapítója, közismert volt az írása. És a Galácia beliek, tehát a Galata tartományban lévők, valószínűleg így kellene mondani, mert nem egy város volt, a Galata tartományban lévők biztosak lehettek, hogy most, ami itt következik, az Pál keze írása. És ennek az egésznek az az érdekessége, hogy egy nagyon komoly teológiai mondani valót hordoz, ezért lett a leckénknek a címe az, hogy dicsekedés a keresztben. Múlt héten már egy kicsit beszélgettünk a dicsekedésről. A dicsekedés az nem azt jelenti, mint ma, hogy verem féltéglával a mellem, hogy én vagyok én, hanem a dicsekedés az, hogy kinyílt a szemem. Észrevettem, hogy Jézus hol van az én életemben. Észrevettem azt, hogy Istennek van terve velem. Nem csak úgy elengedett, hogy fúj a szél, amerre lát és amerre akar, hanem az én életemben van egy tervszerűség, és ennek a tervszerűségnek a hitelesítője, hogy így mondjam, a biztosítéka, az a Jézus Krisztus, aki elhívott engem. Hogy az az indulat lehet bennem, hogy Pál szavát idézzem, ami volt a Krisztus Jézusban. És a keresztény életnek ez tulajdonképpen az alapja. De ez a dicsekedés csak a keresztben lehet. Dicsekedni csak a keresztben lehet. Nem azt mondja, hogy a kereszt által lehet dicsekedni, a keresztben, ha Krisztussal együtt megfeszítetem, hogy a Galáciai levélben tanultuk, és élek pedig többé nem én, hanem él, hol? Bennem a Krisztus. Tehát nem tőlem függetlenül, hanem bennem a Krisztus. Van ehhez gondolatotok a lecke bevezetőjéhez? Tessék, Marian, parancsolj!
3: Pál azzal a határozott és hát személyes kéréssel fejezi be gyakorlatilag a levelet, hogy a hívők, akikhez szól végül is a levél, fessenek el mindent, ami a külsőséget illeti, és ugye senki másban ne, amint már mondtál is, csak a keresztben találják meg az ő boldogságukat, és csak arra támaszkodjanak, hiszen tulajdonképpen az életnek és a szolgálatnak a kereszt a lényege. És nem tudom, most itt a kézírás is már vettük, hogy az is most akkor jöhet, vagy az majd akkor legyen egy következő. Csak egy gondolat erejéig, csak hogy ugye a betű nagyságából, a feltétlenül nagyságából, és abból ugye, hogy a saját kezével írta Pál, nyomatékosan szerette volna felhívni a figyelmet a hallgatóságnak, hogy ne hagyják a tévtanítók által tulajdonképpen félrevezettetni magukat, vagy ahogy ugye az Efézus 4.14-ben fogalmazza meg, hogy többé ne legyenek gyermekek, akiket ide és tova hányt a hab, és hajt a tanításnak bármi szele, hanem hogy eljussanak mindnyájan az Isten fiában való hitnek, és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Tehát tulajdonképpen ez volt a cél, hogy erre jussanak el, és a tévtanításokat pedig próbálják meg valaki küszöbölni, vagy legalábbis ne álljanak vele szóba.
1: Köszönöm, Marika.
4: Pál apostol azért írja ezt a levelet, mert aggódik. Nem akarja, hogy elveszen ez a gyülekezet, és elveszítse azt az értéket, ami mellett már egyszer letették a voksukat. És ez a féltő szeretet az, ami mutatkozik itt a levél kapcsán, mert ugye feszültség támadt, és Pál apostol aggódik, és úgy fordul a galáciaiakhoz, hogy vegyék észre, legyenek biztosak abban az értékben, amit egyszer már elsajátítottak.
1: Gyula, parancsolja.
5: Én egy picit a dicsekvésről, és a dicsekvésnek a két oldalát szeretném egy picit megvilágítani. Gondoljuk végig Babilónia uralkodójára, Nabukodonozorra, a Ószövetség, úgy olvassuk, az Úr szolgája. Hát elszállt vele aló, elnézést a kifejezésé, az öndicsőítés és minden, és a Jóistennek meg kellett tanítani, hogy ki az Úr a háznál. És Babilon királyt meg is tanítja arra, és a nagy megpróbáltatások után Babilon királya, ugyanúgy az a gonosz király, elismeri, hogy Isten az örökkévaló. Tehát itt, amit a leckébe is mondunk, hogy

0: történeti hátteret nézzük, amikor a zsidók hogyan gondolkodnak a keresztről, hogyan gondolkoznak a pogányok, és hogyan gondolkoznak a görögök is. És végül is ez a megváltási terv, ez kell a kereszt hatalmát, a kereszt fogalmát kell megérteni ahhoz, hogy el tudjunk igazodni.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
2: Én igazából a levélíráshoz szerettem volna még annyiban hozzákapcsolódni, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, én azért elég sok körlevelet kapok. Az úgy elég gyorsan kiderül, hogy ez egy körlevél már a formából is, és nagyon-nagyon könnyen mondja az ember egy körlevélre azt, hogy nem is érdemes nagyon vele foglalkozni. És elég gyorsan végzi a irat megsemmisítőbe, mondjuk cserépkályha, vagy ehhez hasonló. Viszont, hogyha ott néhány sort a levélíró kézzel írt, az egészen megváltoztatja a dolgokat. És szerintem már abban az időben is más lett a hangsúly attól, hogy Pál apostoltól ők úgy érezték, hogy ő nem csak elmondott nagy teológiai általánosságokat, még csak nekik címezve se, hanem neki ott van ebben az egészben a szíve. Neki ez a hitvallása. Tehát ő nem valamit leírt, ami okos teológusok így szoktuk mondani, hanem ez az övé. Ez azt adja át, ami benne van, és nem csak egy álságos dolog, ez valóság.
1: János?
3: Én azon elmélkedtem itt, hogy mondjam, nem mondjam, lehetünk mi is levelek. Én nagyon sajnálom, hogy a kézírás kemegy a divatból, meg egy szakma megint kihal, hogy a grafológusoknak nem sokáig lesz már kenyerük. A kézírásnak megvolt a maga szépsége és a maga kedvessége, de átvitt értelemben is lehetünk levelek. Mert ha beszéltünk a lélek gyümölcséről, vagy minden olyan dolog, amiről énekeltünk az énekünkben is, hogyha Jézust tudjuk bemutatni, ha Jézusnak a üzenetét tudjuk továbbvinni, akkor gyakorlatilag mi is egy levelek vagyunk, amelyet Jézus küld az emberekhez.
1: A levél vége kétféle dicsekedésről ír. Ezt a kétféle dicsekedést nézzük meg. Először nézzük meg, hogy mi az a testbeni dicsekedés. A testi dicsekedés, ne erre a fizikai testre gondoljunk, Pálnál ez egy nagyon érdekes fogalom, amikor Istent kikapcsoljuk, és csak a földiekre gondolunk, ez a testi. Nézzük először a testben való dicsekedés, mit mond a 12.-13. vers a Galata levél 6. fejezetében, és Magdikát kérem, hogy olvassa ezt a szakaszt.
4: Akik testi értelemben akarnak tetszést aratni, azok kényszerítenek titeket arra, hogy körülmetélkedjetek, csak azért, hogy Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. Mert akik körülmetélkednek, maguk sem tartják meg a törvényt, hanem azért akarják a ti körülmetélkedéseteket, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek.
1: Ugye a Galáciai levél idején az volt a nagy vitakérdés, hogy így mondjam, erről szól az egész Galáciai levél, hogy vajon hogy van ez? Hogyha valaki Krisztust követni akarja, akkor először az ószövetségi néphez, a zsidósághoz kell tartozni, és utána lehet kereszténynek lenni, vagy pedig lehet Krisztushoz tartozni, mert az ő Ábrám magjában áldattak meg a föld minden nemzetsége, mondja az Ábrám ígéret. Hogy van ez? Ez volt tulajdonképpen a dolognak a vita oldala. De minden vita mögött van egy belső lényeg, és erre a belső lényegre figyeljünk. Nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a jelkép az önmagában mássá tesz bennünket. Holott a mássá lett embert jelzi tulajdonképpen a jelkép. Ha én kitűzöm a piros-fehér-zöld kokárdát mondjuk, attól még nem biztos, hogy magyar vagyok, mert kitűzheti bárki más. De hogyha igazán magyar vagyok, és én március 15-ig és gondolok a márciusi szabadsághősökre, és kitűzöm azt, akkor én vallok valamit. De ehhez először a belső élet megváltozása kell. Ugyanígy van ez, mi hiszünk a bemerítéses keresztségben. Ha valakit bemerítenek, és ez a hite vallomására történik, akkor ez egy jelkép, amivel kifejezésre juttatja a benne lévő hitet. De hogyha nincsen meg benne a hit, csak bemerítik, akkor nem történt semmi, legfeljebb vizes lesz az illető. Ennyi történik. De és itt is erről volt szó. Itt nem arról van szó, hogy tiltja a körülmetélkedést, hanem azt mondja, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy a körülmetélkedés különbé tesz titeket. Krisztus tesz különbé. És ezért nem a körülmetélkedést kell kötelezővé tenni, hanem Krisztust kell megragadni.

0: Tessék a gondolataitokat, várom. Marian, parancsolj.
1: Hát a főcímnél meg kell, hogy mondjam nektek, ilyen nagyon-nagyon emberi dolgok jutottak eszembe, vagy fiatalok, konditerem. Jól alaposan kigyúrjuk magunkat, jól nézünk ki. Aztán ezek a mediterrán szép fiúk, ez a fekete kifényezett haj, meg hollywoodi mosoly, meg szépek vagyunk, meg jól nézünk ki. És valahol ugye arról van szó, hogy mindent ugye a külsőségekért, tehát mindent a külcsínyért, a belbecs az meg ugye nem is számít, mert attól még lehetnek olyan sötétek sokszor agyilag, hogy föltelem. És ugye ez a bizonyos europroszopéos szó, ugye, ami azt jelenti, hogy szépnek lenni, külsőleg jónak, szépnek kinézni, tetszelegni valaki, ugye ezt jelenti. Ugye arról van szó, és a Péteri leveleket nem régen tanultuk ugye az előző negyedében, ami arról szó, és annak volt egy alcíme, hogy légy az, aki vagy, ugye ne jázd meg magad. Tehát hogy nem az számít, hogy nézel ki, nem a külső számít, hanem a belső. Ezt mondja János 6.63-ban is, hogy ugye a külső, tehát a test nem használ semmit, hisz a lélek az, amely megelevenít. És ugye itt, amit az előbb mondtál, ilyen, ugye nyilván a bajkeverők előjöttek megint a körülmetélkedésnek a dolgával, ugye, és ugye a 15. versben meg ugye azt olvashatjuk, hogy a Krisztusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés, a régiek elmúlt, aki mi újjá lett minden.
0: Igen, köszönöm szépen, Marika.
2: Hát ezek a tévtanítók olyanok, mintha valami kis homályos leplet akarnának oda tenni a hívők elé, szem elé. Mert a lényegről, az igazságról terelik el a figyelmüket. Mert ugye ez is emberi mi voltuk, hogy ugye gyakorlatilag zsarolják a galáciaiakat, hogy hát nekik kell megfelelni, meg nekik kell tetszeni. És ez olyan csúsztatott dolog, hogy eltakarják előlük azt, ami a lényeg, és ami az igazság. És ez ma is így van. Kinek akarsz tetszeni? Kinek akarsz megfelelni? Az, aki mindenféle dologgal rá akar venni valamire, vagy az igaz Istennek dolgaiban akarsz úgy járni, hogy Istennek tetsző életet éljél.
0: Köszönöm szépen, Tibor, parancsolj.
3: Ebben egy picit azok mellett, amit elmondhatok, mást is látok. Azt a törekvést, és itt most a körülmetélkedést én ki is venném ebből az összefüggésből egy pillanat alatt, hogy az adott, éppen adott környezetben megfeleljünk egy olyan elvárásnak, aminek ha nem felelünk meg, és nem alkuszunk meg vele, akkor bennünket bántani fognak, számon kérnek, üldöznek, perifériára szorítanak, kiebrudalnak, kiakolból intanak, meg még sok mindent lehet mondani. Tehát itt igazából nekem nem tűnik úgy, hogy akik a körülmetélkedést hirdetik, azok feltétlenül hinnének is ebben a dologban. Ez a csináljuk meg, és akkor kifogjuk a szelet a vitorlából, és akkor békében élhetünk, úgy, ahogy mi akarunk, nem kell ezt erőltetni. És azért mondtam, hogy vegyük ki a körülmetélkedést egy pillanatra, mert ez minden évszázadban valahol visszajön, valami témában. Lehetne ezt mondani egyébként, akár például a hitvalló keresztség témájában, de sok egyéb témában is lehetne mondani, hogyha hitvallásunkkal, hitbeli meggyőződésünkkel nem akarunk annyira előhozakodni, hanem komfortosak leszünk azokhoz, akik éppen diktálnak valamit, vagy akiktől üldözésre számíthatunk, mennyivel egyszerűbb lesz ez, és akkor nem kell ezt mondogatni. És én azt hiszem, hogy ez viszont kísértés. Mert ma nem hiszem, hogy a hallgatóink, vagy akár mi itt megvívnánk magunkban a körülmetélkedés veszélyével. De azzal, hogy megalkudjunk valami olyan témában, hogy elhallgassuk a hitünket, elhallgassuk a bibliai meggyőződésünket, és akkor nem fognak bennünket piszkálni, az kísértés lehet egy adott környezetben.
0: Gyula, parancsolj.
4: Én még folytatva ezt a gondolatot, úgy is értelmezem ezt, hogy ez ajlik egy elterelő hadművelet. Éppen arról, amit Pál azt mondja, hogy én a keresztbe szeretnék dicsekedni. Tehát itt nem csak a körülmetélkedés, hát hisz tudjuk, ha a kortörténeti hátteret nézzük, akkor a diaszporában élő zsidók hogyan gondolkodnak, és a farizeusok, és a jeruzsálemiek is. És ott van a Pál által alapított gyülekezet. Tehát itt teljes mértékben szeretnék a lényeget eltakarni, azt elfedni, hogy ne a lényegről beszéljen a gyülekezet, és ne hanem a lényegtelenről, például a körülmetélkedésről.
0: István? Az én értelmezésem szerint, amit a Tibor mond, az fogalmazódik meg bennem, hogy tulajdonképpen Pál azt fejezi ki ebbe, hogy ezek az emberek színészkednek. Megjátsszák magukat, és a közönség elismerését akarják elérni. És ha figyelembe veszik azt, hogy ebbe a kultúrában jelentősen túl volt hangsúlyozva a megtiszteltetés, vagy a szégyen is egyaránt, ez azt a veszélyt fenyegette, ami most is bennünket is veszélyeztet, hogy tulajdonképpen a többséghez való igazodás volt a legfontosabb szempont. Nem az elvek, hanem hogy mit mond a többség. És van egy olyan oldala is ennek, hogy a tévtanokat terjesztőknek is minden bizonnyal igyekeztek elérni, hogy még tekintélyesebbet tudjanak a galáciai zsidók és a jeruzsálemi zsidók keresztények szemébe. Tehát megint ez a színészkedés, az előtérbe való helyezkedés, és van egy olyan csúnya motivációja is, hogy el akarták kerülni az üldöztetést. Tehát a dicsekedésnek az volt a célja, hogy el akarták kerülni az üldöztetést. Nem szívből jövő klasszikus értelemben vett dicsekedésről beszélünk, hanem ez a motivációt mögötte van.
5: És ezt így lehetne folytatni, hogy szuperszentek akartak lenni. És a szuperszentek nem haltak ki. Szuperszentek akartak lenni úgy, hogy túl teljesítjük a tervet, hogy megfeleljünk ennek a komfortnak, hogy mi már előrébb vagyunk, mert még már azt is megcsináltuk. És ezek mindig az a szuperszentség azért veszélyes, mert a formákra teszi a hangsúlyt, és minél jobban a formákat hangsúlyozza, annál jobban tűnik el a tartalom. Na nézzük a másik oldalt most, és olvassuk el most a Krisztusba való dicsekedésről mit ír Pál apostol, mert eddig az emberi dicsekedésről beszéltünk, és akkor nézzük meg ezt, ne felejtsétek el azokat a gondolatokat is, mert Gyula már említette ezt a Krisztusba való dicsekedést, azért nézzük meg a szöveget. Esztert kérem, hogy olvassa a 14. verset.
6: Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Úrunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára.
5: Köszönöm szépen. Ugye Krisztus keresztje kerül Pál gondolkodásának a középpontjában, és azért ne felejtsük el, mi azt mondjuk, hogy kereszt, és egy vallásos szimbólumra gondolunk, mert ugye a kereszténység ezt elterjesztette, de a kereszt akkor bitófánál is rosszabb valami volt, amikor ezt Pál leírta, nem? Ez egy nagyon csúnya kivégzési eszköz volt. Nem azt mondja Pál tehát, hogy én Jézus Krisztusnak a csodáival dicsekedem, vagy Jézus Krisztus csodálatos tanításaival dicsekszem, vagy avval dicsekszem, hogy Jézus Krisztus mondhatott volna személyes példát, hogy hogy hívott el engem a damaszkuszi úton. Bár ezt sokszor elmondta, de itt nem ezzel dicsekszik, hanem Jézus Krisztus keresztjével, hogy ő Jézus Krisztussal a keresztben sorsközösséget vállal. És ez azért fontos, mert mi Krisztussal sorsközösséget vállalunk akkor, ha az ő tervét, amit rólunk eleve elgondolt, a mi életünkben elfogadjuk. És ezért Krisztussal együtt megfeszítettünk, még egyszer mondom a galáciai igét, és Krisztussal együtt megfeszítettünk, és élünk pedig többé nem mi, hanem él bennünk a Krisztus. Tehát ez a dicsekedésnek a tárgya, és még egyszer mondom, a dicsekedés az nem ilyen, ami, hogy mi szoktunk dicsekedni, hanem az, hogy naponta látom, megvallom, beszélek róla, hogy Krisztus mit jelent az én életemben. És ez nem csak szavaimmal beszélek, mert igazán prédikálni nem csak szavainkkal lehet, sőt, igazán az életünk prédikál erről. Akvinói Tamás mondta azt, hogy sokszor prédikáltam, sajnos néha szavakkal is. Ezt azt hiszem ma is elmondhatjuk mi keresztények. Tessék István!
0: tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, akkor a Pál a kereszt által jelképezett szenvedéssel és szégyennel dicsekedett. Ugye, mert hát azt tudjuk, hogy ebben a korban ez a legkegyetlenebb kivégzési mód volt, meg gyalázatosabb kivégzési mód nem létezett ennél. És ha emberileg belegondolunk, azért Pál azért lett volna mással is dicsekedni valójában. Ugye, mert ha csak azt veszük, hogy a legünnepeltebb keresztények misszionárus volt az első században a Pál. Vagy ha azt veszük, hogy az Újszövetségi teológia meghatározó személyisége volt, számtalan levet, stb. És mindenek ellenére ő ezt mellőzi, és nem akarja azt, hogy ő dicsérjük, hanem csak a Krisztus keresztjébe dicsérjük.
5: Igen, Gyula parancsolj, és aztán Marian.
4: Hát egy szóba úgy fogalmaznak, hogy Pálnak a kereszt a mindent jelentette, mindent. A kereszt volt a mindene. Megértette a megváltás történetét, a beteljesedést, mindent Jézus Krisztusban megértett Damaszkuszi út után.
5: Köszönöm, Marian, aztán János.
1: A történelmi beszámolókból tudhatjuk, hogy a legmegvetettebb bűnözőket és a legelvetemültebbeket feszítették keresztre, és azt olvashatjuk, hogy a Leckénk írja is, hogy a római kivégzési módok repertoáriában tulajdonképpen ez a fajta kivégzési mód nem is szerepelt, mert annyira viszörögtek tőle, és annyira utálták. És csak mint érdekességet említeném meg ezzel kapcsolatban, hogy ugye Péter is például azt kérte, hogy ugye a keresztefeszítés alkalmával, hogy őt ne ugyanúgy feszítsék keresztre, mint ahogy az ő urát Jézust, hanem fejjel lefelé. Ez csak mint érdekesség. És mert ugye nem tartotta magát méltónak ahhoz, hogy őt is ugyanúgy feszítsék keresztre. És ugye Pál apostol, ugye, aki a vallástudományokba, a politikába, a társadalomtudományokba teljesen jártas volt, otthon volt, és tényleg egy kiválóság volt, egy lángelmegy zseni. Mégis az addigi eredményeit ugye azt mondhatjuk, hogy szemétnek és kárnak ítélte, csak azért, hogy a Jézus Krisztus megnyerje. És amit már ugye mondtatok is, hogy nem akart semmi másról egyébként tudni, csak Krisztusról, mint megfeszítettről. Ő volt az ő dicsekedésének tárgya. Tehát nagyon elgondolkodható, hogy mindazok által, amiket ő már megtett, meg amit letett az asztalra, meg amennyire nagy tudósa volt, sok mindennek tulajdonképpen, mert mindenben jártas volt, ennek ellenére nem tudott semmi a dolgot felmutatni, aminek azt mondta volna, hogy ez ennek van értelme, hanem csak annak, hogy a Krisztusban való dicsekedés, az ő keresztben való dicsekedése.
5: Köszönöm szépen, János, aztán.
7: Sokszor énekeljük azt a gyönyörű szép éneket, hogy mi fenséges a kegyelem. És utána a folytatás valami ilyen, hogy ez voltam, és ezért lettem. Vak voltam, látok már, bűnös voltam, hogy sikerült, vagy hogyan kaptam erőt Krisztustól, hogy elhagyjam. Tehát ez a dicsekedés a keresztben, hogy ott Krisztusban megtalálom azt az erőforrást, azt a lehetőséget, ami engem azzá tesz, amivé Krisztus látni akar.
5: Köszönöm szépen, Tibor, és aztán Marika.
3: Nekem nagyon lényeges Pálnak ez a végtelenül kiélezett és abszolút nem udvariaskodó megfogalmazás. Én ezzel nem akarok tudni semmi másról, másütt is mondja így. Nem kívánok semmi mással. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ha a kereszténységnek a központjából, a középpontjából kikerül a Krisztus keresztje, a Krisztus áldozata, teljesen mindegy, mi van kiírva az ajtó fölé, vagy templom ajtó fölé, hogy milyen felekezet. Semmi köze nincs Krisztushoz abban a pillanatban. Akkor az valami gellert kapott dolog, akkor egy szép kis szervezet lehet, vagy egy vallási közösség, és Pál tudja, hogy itt erről szól a dolog. És azt mondja, hogy én minden áron kapaszkodni akarok ebben, mert ez az egyetlen út, amit kaptunk az atyától, amin végig lehet menni, akin végig lehet menni. És egyébként nekem meghalt a világ. Én meg a világnak haltam meg. Mondhatnám a Pál apostol egyszerűen ezt, hogy egy mondjátok, hogy lúzer vagyok. Jó, nem vagyok elfogadott úgy, mint a többiek. Jó, én akkor is Krisztusnál maradok, mert ez az életem középpontja. És nem is lehet más, de nektek se galáciaiak. Mert a kereszténység Krisztus keresztje nélkül nem az.
5: Köszönöm szépen, Marika.
2: Ha megismerjük Jézust, és elfogadjuk, és ez bennünk nem csinál egy értékrend változást, akkor maradunk olyanok, amilyennek voltunk, legfeljebb mást hirdetünk. De hogy is kell nekünk megállni abban az igazságban, amit hiszünk és amit vallunk? Van nekem is egy másik ének jutott eszembe, ez nem gyülekezeti ének, sokszor elhangzik, ha én rózsa volnék, és annak az utolsó verszaka úgy szól, hogy ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, és ha egyszer engem kifeszítenének, nem lennék játéka mindenféle szélnek.
5: Köszönjük szépen. Lépjünk tovább, mert most éppen megnézzük, hogy mi ez az új teremtés. Mert tulajdonképpen ahhoz, hogy nem mindenféle szél fújjon jobbra-balra bennünket, mert sajnos ezt sokat látjuk az életben, ezért meg kell nézni azt, hogy mit is jelent ez a Krisztus keresztje a gyakorlati életünkben. Mert mi nagyon sokszor a Krisztus keresztjénél egy történelmi eseményre gondolunk, hogy ekkor, valamikor, 31 táján Jézus Krisztust felfeszítették Jeruzsálembe. Kész. Ez egy történelmi tény, mint ahogy Július Cézár hogy halt meg, vagy Napóleonnal mi történt. Nem így van. Hanem Krisztus keresztje, ez egy új kezdet. Nézzük meg ezt az új kezdetet, az új teremtést, és kérem szépen, hogy két igét olvasunk egymás után. Mind a kettő Páltól való. Csepec Erzsikét kérjük, hogy Galata 6.15-öt olvassa, majd pedig utána közvetlenül Dénest kérem, hogy a Korintusi második levél 5. fejezet 17. versét olvassa.
8: Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremtés.
5: Most Dénest kérem, hogy olvassa a Korintusi második levél 5. fejezet 17. versét.
9: Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre.
5: Nagyon érdekes, hogy a vitában most hogy áll helyt Pál. Nem azt mondja, hogy a körülmetélkedés pártiaknak, vagy a körülmetélkedést ellenzőknek van igaza, nem? Mert mi ezt csinálnánk, hogy neked igazad van, neked nincs igazad. És akkor egymásnak ugrasszuk a gyülekezetet. Hanem azt mondja, hogy emberek, rossz dologról vitatkoztok. Mert a tartalom elvész a forma miatt, a formai vitatkozás miatt. Hanem azt nézzétek meg, hogy sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem számít, hanem hogy állunk ezzel az új teremtéssel, és mi ez az új teremtés? Ha valaki Krisztusban van, ez az en Krisztu forma, ez nagyon sokszor visszatér a páli levelekben. Nem Krisztusról beszél, nem Krisztusra hivatkozik, nem Krisztust elismeri, hogy elhiszem, hogy volt Krisztus, nem csak Krisztusról nevezik őt, hanem Krisztusban van. Tehát Krisztus az, aki a létemet meghatározza. Az az új teremtés, és akkor ennek van egy következmény. A régiek elmúltak, és így még újjá lett minden. Tibor?
3: Még engeditek, hogy elmondjak egy nagyon friss élményemet. Most érkeztünk vissza feleségemmel együtt a határon túlról Erdélyből. És tegnap délután egy olyan istentiszteleten vettünk részt, egy roma gyülekezetben, ahol hitvalló keresztség volt, de mivel pici az imaházuk, kibéreltek egy kultúrházat. Dugig zsúfolásig volt, nagyon-nagyon sok cigányember is jelen volt, meg magyarok is jó páran ott voltunk, és kiállt valaki, és úgy kezdte, hogy tudjátok nagyon jól, hogy én hogy éltem. Én ebben a házban, ugye a kultúrházban voltunk, rettentő sok bűnt elkövettem. És ma itt állok ezen a helyen, és arról beszélhetek nektek, hogy nekem soha többet nem kell úgy élni, ahogy akkor éltem. És nem a hely változott meg, én változtam meg, nekem Krisztus a szívembe jött, új életet kaptam, és nem kell úgy élnem többet, ahogy addig éltem. És ezért állhatok előtetek. Hát elkönnyesedett a szemem, mert látszott rajta egyébként, hogy így van, és hát ott többen bólogattak, mert ismerték a megváltozott életét, tudták, hogy ő teljesen új ember, nem hasonlítható az eredetihez. Azt gondolom, hogy ez beszél az új teremtésről.
5: Marian?
1: Ennek kapcsán szembe jutott az, hogy mit tesz Isten lelke az ember, vagy amit eddig szerettem és élveztem, hogy azt még egyszer már eszembe sincs, tehát hátot fordítok, nem fogok elmenni, és nem fogok körjöngeni, nem fogok elmenni kártyázni, nem fogok elmenni a részegesekkel együtt inni. Tehát ami esetleg addig nekem az életemnek a fő célja volt, vagy motivációja, az teljesen megváltozik, és igaziból egy teljesen valóban egy pár fordulat áll be az ember életébe. Olvastam egyébként egy mondatot, ami így hangzott, hogy sajnos bizonyos keresztény teológiai nézetek szerint a megtérés csupán annyit jelent, mint a kicserélnék a csomagot a címkén, miközben a tartalom változatlan marad. Ez pont erről szól, hogy ha csak a külső változik, és a belső nem, és a múltkoriban pont erről tanultunk már, és beszéltünk, hogy ahhoz nem a külsőnek kell megváltozni, és majd a belsőnk is meg fog változni, hanem ez pont fordítva működik. Ez úgy működik, hogy ha a belsőmben az Isten szent lelke engem alakít és változtat, akkor az nyilván kihatása lesz majd az én külsőmre is. Tehát ez ugye teljesen fordítva. És ugye annak idején már ugye Jeremiás is már föltette a költői kérdést, hogy elváltoztathatja a bőrét, a szerecsel és a párduszöző foltosságát. Ugye a kérdés az költői, tehát természetesen egyértelmű rá a válasz. Tehát azt jelenti, hogy saját erőnkből nem vagyunk képesek, és az ember saját maga nem tudja megváltani magát, és csak az isteni kegyelem az, ami gyakorlatilag ugye átformálhatja és újjászülheti az embert, a külsőségek azok nem tesznek semmit.
5: Köszönöm, Marika, aztán majd Sándor.
2: Én is arra hívnám fel a figyelmet, hogyha nincs összhang a külsőnk meg a belsőnk között, akkor tettetett keresztények vagyunk. Tehát akkor látszat keresztények vagyunk, mert nem akarjuk azt felszínre hozni, ami bennünk van, hanem palástoljuk. De akinek a belseje tiszta, az megnyilvánul a külsőkben is. Tehát ez a harmónia az, ami kilátszik. És a másik nagyon fontos dolog, hogy nekünk minden nap kell a változást megpróbálni. Mert olyan nincs, hogy egyszerre majd tökéletes leszek, vagy legalábbis sokkal jobb, mint előző nap. Minden nap törekedni kell arra, hogy az énünk rosszabbik oldalát fölismerjük, és letegyük, és küzdjünk ellene.
5: Köszönöm szépen, Sándornak adjátok.
10: Mennyire pontos az, hogy az embert ismerjük lelki értelemben, hogy milyen, mert a külsőség alapján tévesen megítélhetjük. Erre nagyon jó példa Böl Salamonnak a Prédikátor könyvébe, amikor egy király el akarja foglalni a települést, és egy idős ember oda megy hozzá, beszélget vele, és eláll attól, hogy elfoglalja a várost, és még csak meg se köszönték az idős embernek, hogy megsegítette őket. Lehet, hogy külsőleg valamiért ellenszenves lehetett, a részletek nem derülnek ki belőle.
5: Köszönöm szépen. Tehát nem külső, hanem belső változásra van szükségünk. Amit Mariam mondott, és amit Tibor mondott, azt kapcsoljuk össze. Ez a cigány ember nem szégyelt elmenni többi a kultúrházban, és nem azt mondta, törjön el a kezem, lábam, ha még egyszer bemegyek a kultúrházban, hanem ő lett más. És abban a pillanatban a kultúrház egy egészen más jelentett. És ez mindig így van a külsővel és a belsővel. Mindig külsőt akarjuk változtatni, pedig ha a belsőnk megváltozik, akkor az egész világ megváltozik. Mert a világ igazán bennünk van. Vagy Krisztus van bennünk, vagy a világ van bennünk. Lépjünk tovább, ha nincs más hozzászólni valótok, a csütörtöki leckére. Ez egy befejező megjegyzése a levélnek. A 16.-17. vers, ezt Gyöngyikét kérem, hogy olvassa ezt a igét.
11: Békesség és irgalmasság mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, és Isten Izraelének. Ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én Jézus bélyegeit hordozom a testemen.
5: Igen. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ige, azért figyeljünk rá. Az utolsó kívánsága, hogy békességet és irgalmasságot mindazoknak, akik szabály szerint élnek. Mi valahogy úgy gondolnánk, ha szabály szerint élünk, akkor minimum, nekünk nem irgalmasság kell, hanem Isten adjon egy olyan igazolást, hogy nekünk van igazunk. Sokszor, amikor az igazságot képviselni kellene, akkor az igazságot privatizálni akarjuk, hogy ugye, hogy nekem van igazam, mert az Isten igazságát én birtokolom. Nagyon sok ember mondja, hogy bír Isten lelkével, csak a Szentlélek nem bír vele. Ez nagyon sokszor van így. De figyeljétek meg, Pál milyen szépen fogalmaz, hogy békesség, ez az Isten ajándéka. És irgalmasság, ez is az Isten ajándéka mindazoknak, akik e szabály szerint élnek, Tehát ez az e-szabály az azt, az előbb tanultuk, hogy újjászülettek, hogy a Krisztus megjelenik bennük, és akkor ez Pálnak is örömet okoz. Nem azt mondja, hogy független, hogy hát ti viszitek a bőrötöket a vására, akárhogy éltek, majd lesz valahogy, én üdvözölni fogok, én megmondtam nektek, és lerázom ezt az egészet, hanem azt mondja, hogy nekem nagyon fáj az, hogyha nem így éltek. És nagyon boldog vagyok, hogyha így éltek. Tehát érzelmileg is azonosul a gyülekezettel. A kereszténység az soha nem ilyen érzelmi közömbösség, hogy valami erkélyre fölállok, és onnan kirdetem az igazságot, és az a lent lévő plebs, az a megtér, akkor jó jár, de ha nem, akkor meg kárhozzon el. Szóval nem lehet így. Ez a szolidaritás érzés, ez a Krisztus érzés. Hiszen a kereszt az ezt jelentette, hogy Jézusnak nem kellett volna meghalni. Jézus az én bűnömért halt meg. Miért? Mert szolidáris volt velem. És ha ezzel krisztusi szolidaritást nem élem át, akkor nem tartozom Krisztushoz. És ez egy nagyon mély tanulsága az egésznek, és a kereszténység nagyon könnyen szeretne beülni az Isten ítélő székébe, és kiosztani az ítéletet mindenkinek. Közben nekünk mindnyájunknak meg kell jelenni az Isten ítélő széke előtt, sőt Péter level azt mondja, először az Isten házán kezdődik el ez az ítélet, és ebben az ítéletben csak Jézus által lehet megállni. Tessék a gondolataitokat, várom, Marian.
1: Az elhangzottakhoz csak annyit, hogy a békességet én, tehát ugye megnéztem az eredeti görögöt, és az egyetértés áldás is hozzátartozik még, tehát ezzel is nyugodtan behelyettesíthetjük, és akkor is egy nagyon szép dolog fog kijönni. Az irgalmasságnál pedig még a könyörületesség szó az, amit tulajdonképpen szintén megállja a helyét. És ugye ez az a fajta mód, amivel ugye rendelkezni kell, ahogy viselkednünk kell, amit tulajdonképpen az Istennek a követelménye, ezt elvárja, hogy a fele baráttal szemben az ember így viselkedjen, és hogy az Istennek a választott követőinek milyeneknek kell lenniük, azt arra nagyon jó példa az ős atyáknál, az ős egyházban lévő viselkedési mód és forma, és jó, figyeljünk, mert nagyon-nagyon sokat mondóak ezek a gondolatok. Azt mondja Ellen White, a lélek gyümölcseit hordták testükben, nevezetesen az Úr Jézus halálát. Ezek közül többen tudatlanok voltak, de kegyelem és igazság uralta szívüket. Ez a kettő ihlette és tisztogatta életüket, ezek irányították tetteiket. Krisztus gondolkodásának és lelkületének élő megtestesítői voltak, és ugye János már mondta az előbbiek, hogy levelek is lehetnénk, és ugye, akiket ugye akit mindenki olvas, és ugye ezt írja Ellen White is, hogy élő levelek, melyet minden ember ismert és olvasott. És akkor föltetjük a kérdés, hogy mi milyenek vagyunk, milyen levelek, hogy Krisztusnak az életre való illata, vagy pedig a halálra, tehát hogy mit hordozunk magunkba. Mert azt mondja Ellen White, hogy hordjuk a lenyomatot, tehát mindenkire hatással vagyunk, és attól függ, hogy képviseljük Krisztust, hogy vagy az életre, vagy pedig a halálra hatunk az emberekre.
5: Köszönöm szépen, már csak arra van időnk, hogy az összefoglalót elolvassuk, és Rózsikát kérem, hogy ezt olvassa el.
12: Az igazi vallás lényege nem a külső cselekedetekben, hanem a szív állapotában van. Ha az ember valójában átadja szívét Istennek, fejlődése során az élete mind inkább tükrözni fogja Krisztus jellemét. Fontos, hogy a szívünkben Krisztus uralkodjon. Amikor ez megtörténik, az összes többit magával hozza. A Golgota keresztje dacol minden földi és pokolbéli erővel, és végezetül legyőzi azokat. A kereszt a központja minden befolyásnak. Innen indul ki minden hatás. A kereszt a figyelem igazi központja, mert Krisztus azon áldozta fel az életét az emberiségért. Azért vállalta ezt az áldozatot, hogy visszaállítsa az embert eredeti, tökéletes állapotába. Azért, hogy egészen megváltozhasson az ember jelleme, és győztes lehessen.
5: Köszönöm szépen. Galáciai levél végére értünk, az utolsó mondatokat olvastuk el. Én úgy gondolom, hogy elvihetjük ebből a levélből azt, hogy Krisztus újra akar szülni bennünket. Egy új életet akar. Nem azért, mert ő akarja, hanem azért akarja ő, mert ez a mi életünk kiteljesedése. Adja jó Isten, hogy mindnyájan, akik hallgattuk ezt, és hallgatunk erre a levélre, ebben az újjászületésben, ebben az új ember felöltésében részesedjünk az ő kegyelméből. Amen.
13: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallották.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Máté evangéliuma 5. fejezet 8. vers. Izrael népe annyira igyekezett ceremoniálisan tisztának maradni, hogy végül elhordozhatatlan teherré vált számukra a vallás. Életük tele volt szabályokkal, korlátozásokkal és a külső tisztátalanságoktól való félelemmel. Nem törődtek azonban azokkal a foltokkal, amelyeket a szennyes gondolatok, a haszonlesés és a gyűlölködés hagyott lelkükön. Jézus egyáltalán nem említi a ceremoniális tisztaságot, mint feltételt a mennyekbe való bejutáshoz. Csakis a szív tisztaságát hangoztatta. A felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta. Jakab 3.17. Isten városába nem juthat be semmi tisztátalan. Minden lakójának már itt tiszta szívűnek kell lennie. Aki Krisztustól tanul, az mindinkább megveti a hanyag magaviseletet, az ízléstelen kifejezéseket és goromba gondolatokat. Akinek szívében Krisztus él, annak gondolkozásában és erkölcsiségében tisztaság és nemesedés fog megnyilatkozni. Azonban Krisztus szavainak, boldogok, akiknek szívük tiszta, sokkal mélyebb a jelentése, mint annak, amit világi értelemben tisztának neveznek. E tisztaság alatt értjük az érzékiségtől, az élvhajhászástól, a tisztességtelen szándékoktól, a büszkeségtől és önzéstől való mentességet. Legyünk alázatosak, önzetlenek és tiszták, akár a gyermekek. Csak hasonló értékeli a hasonlót. Ha csak el nem fogadjuk az önfeláldozó szeretet alapelvét az életünkben, amely Isten jellemének alapvonása, nem ismerhetjük meg őt. Istent a sátán által megtévesztett szív zsarnoknak, irgalmatlannak látja. Olyannyira, hogy a saját, sőt még sátán haszonleső jellemét is a szeretetteljes alkotóra vonatkoztatja. Azt gondolod, olyan vagyok, mint te? Zsoltárok 50.21. Rendelkezéseit úgy tüntetik fel, mintha bosszúálló kényúrtól származnának. Hasonlóan cselekszenek a Bibliával, Isten kegyelmi javainak kincstárával is. Fenséges igazságait, amelyek magasabbak az egeknél, és túlszárnyalják az örökké valóságot, nem veszik figyelembe. Az emberek nagy többsége úgy látja Krisztust, mint gyökér a száraz földből. Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kívánatos. Ézsaiás 53.2. Amikor Jézus, a testben megjelent Isten az emberek között járt, az írástudók és farizeusok így szóltak róla. Samaritánus vagy, és ördög van benned. János 8.48. Még tanítványait is olyannyira elvakította önző szívük, hogy képtelenek voltak megérteni őt, aki azért jött, hogy az Atya szeretetét bemutassa. Ezért járt Jézus magányosan az emberek között. Csak a mennyben értették meg teljesen. Amikor Krisztus dicsőségben megjelenik, az istentelenek nem állhatnak meg tekintete előtt. jelenlétének fénye szeretteinek életet jelent, a gonoszoknak pedig halált. Eljövetelének várása számukra az ítéletnek és a tűz lángjának rettenetes várása. Zsidók 10:27. Mikor megjelenik, menekülnek, hogy elrejtőzzenek annak tekintete elől, aki azért halt meg, hogy őket megváltsa. A szív, amelyet a benne lakozó Szentlélek megtisztított, átalakul, megismeri Istent. Mózesnek akkor nyilatkozott meg az Úr dicsősége, amikor a szikla barlangjában elrejtőzött. Nekünk is akkor fog megnyilatkozni Isten fensége és szeretete, ha Krisztusban rejtőzünk el. Hit által látjuk meg őt. Mindennapi tapasztalatainkban pedig felismerhetjük gondviselését, jóságát és részvétét. Felismerhetjük őt fiának jellemében is. Isten lelke feltárja az atyára és fiára vonatkozó igazságokat értelmi és érzelmi világunk előtt. A tiszta szívűek meglátják és felismerik Istenben üdvözítőjüket, s miközben jellemének szépségét és tisztaságát szemlélik, arra törekszenek, hogy képmását visszatükrözzék. Felismerik benne atyukat, akinek legforróbb vágya, hogy megtérő fiát átölelje. Kimondhatatlan öröm és gyönyör tölti be szívüket. A tiszta szívűek felismerik Istent hatalmas kezének művei által, a természet szépségeiben, amelyek a világegyetemet betöltik. Még világosabban olvashatják azonban irgalmasságának, jóságának és kegyelmének kinyilatkoztatásait írott szavában. Isten gyermekei előtt feltárulnak azok az igazságok, amelyek a bölcsek és okosok előtt rejtve maradnak. Az igazság szépsége és nemessége, amelyet e világ bölcsei fel nem ismernek, mind jobban kibontakozik azok előtt, akikben gyermeki vágy él Isten akaratának ismeretére és teljesítésére. Akkor ismerjük fel az igazságot, amikor magunk is részeseivé válunk az isteni természetnek. A tiszta szívűek már ebben az életben is Isten jelenlétének tudatában élnek. Az eljövendő örökké valóságban pedig Istent szemtől szemben látják majd, miként Ádám együtt járt és beszélt az Úrral Éden kertjében. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. 1 Korintus 13:12.

Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyvéből hallottak részletet. A költészet hangján.

Gerzsenyi Sándor. Szívem két kőtáblája. Uram, e két érdes, feléd fordított kődarab az én ketté tört szomorú szívem. Úgy állok itt előtted, mint a szent hegy felhőbe burkolt sziklaormán, szolgád, szelíd Mózes, a kőtáblás apostol. Törvényt várok ma tőled. Tekintsd két kőtáblának szívemet, s ércnél keményebb ujjad, vésse fel rá bölcs titkaidnak megtartó igéit. Én nem akarok soha elhajolni, gyáván vagy hősködőn, szívembe metszett súlyos terveidtől. Csak úgy akarok élni itt a földön, ahogy számomra idők végtelenje előtt kiszabtad örökrendeléssel. S ha balgán mégis szembeszáll agyam az abszolút rend roppant rébuszával, s vitatkozom veled, legyél türelmes hozzám, gyermekedhez. Minden, mivel rendelkezem, te műved. Mi hasznod volna meggyűlölni bennem önnön magad? Remélve kérlek, titkaidnak fátylát von félre néha. Látni üdvösséges, dicső dolog. Ez elviselhetővé teszi a sárhüvelyt, mely úgy szorít. S mégis minől az a, hogy porba ernyed, ha rontó féreg marja kínfogakkal. Rövid s hitvány az élet, hogyha a szívem két kőtáblája üres, mint az érdes szikla, élnem minek? E földi létnek értelmet szent szavad adhat csupán. Itt állok hát előtted. Égi ujjad írjon reám. Könyved kívánok lenni, kiből kiolvas téged a világ.

0: óegyiptomi kapcsolat. Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Óegyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét Egyiptomba látogatunk el, mégpedig egy olyan hölgyel, aki a 80-as években járt először ott, és azóta is többször visszatért. Arra kérnélek, hogy néhány szót szóljál magádról.
2: Lapos Zsuzsa vagyok, született Szakás Zsuzsanna, hogyha valakik így ismernek, és a Facebook profilomon, ahol szoktam megosztani egyiptomi ismereteket, ott Szuzi Lapos néven szerepelek. Én 1981. szeptember 4-én jártam először Egyiptomba. Erre a napra nagyon jól emlékszem, mert olyan nagyon készültem erre az utazásra, és erre a misszióra, erre a kiküldetésre, hogy fantasztikus megtiszteltetésnek éreztem, hogy egyáltalán Egyiptom földjére léphetek. Gyerekkorom óta foglalkoztatott az egyiptológia, Egyiptom története. Rengeteg könyvet olvastam, mintha tudatalatt készültem volna erre a dologra, de úgy gondoltam, hogy soha az életben nem fogok oda eljutni, mert hát anyagi lehetőséget is mi egymás. És a férjem által kerültem tulajdonképpen Egyiptomba, mivel ő diplomataként dolgozott a kairói magyar nagykövetségen, és én is kaptam állást. 11 éves fiunkkal utaztunk ki abban az időben. Ezt megelőzte egy elég tartalmas felkészülés, ahol országismeretet tanultunk, történelmet tanultunk, Egyiptom gazdaságát, a diplomáciai életben a érintkezési formákat, és minden egyéb ilyen apróságot a terítéstől egy meghívó kitöltéséig bezárólag mindent, hogy a misszióra teljes mértékig felkészüljünk.
1: Máshogy terítenek Egyiptomban, mint Magyarországon?
2: Nem csak arról van szó, hanem azt, hogy hogyan kell egy vendégfogadás alkalmából kinézni egy asztalnak, a terítéknek, és egyáltalán az ottani diplomáciai testületek tagjaival az érintkezésnek, az ülésrendnek, és minden ilyen apróságnak, tehát a külügyi protokoll teljes mértékig fölkészített bennünket erre a misszióra. Amikor megérkeztünk, éjjel ment a repülőgép, és hajnali órákban értünk kairói reptérre.
1: És ez amikor, elég sokáig volt.
2: Igen, és amikor Egyiptom földjére léptem, és soha nem felejtem el azt a különleges, speciális illatot. Az a sivatagi forróság, homok, illat, az a benzingőzés, minden összekeveredve egy ilyen speciális illatot képezett, és ezt azóta is mindig érzem, amikor Egyiptomra gondolok, akkor mindig ezek az illatok csaptak meg engem először. Nagyon érdekes volt a befelé vezető út, a végig kivilágítva a város, ilyen fasor mellett mentünk el, és megérkeztünk Szamalekre, ahol a magyar nagykövetség volt, és ott volt a nagykövet úr rezidenciája, és ott volt a mi lakásunk egy másik magyar családdal, német Ákosikkal laktunk egy folyosón. Szép, tágas, nagy lakás volt, és másnap reggel mentünk be a követségre a bemutatkozó látogatásra. Hát a bemutatkozó látogatáskor már nagy meglepetésért, mert rögtön szembe találkoztam a nagykövet úrral, aki akkor Nagy Miklós volt, és őt még hazánkból, Magyarországról ismertem, de érdekes körülmények között, mert Vácon laktunk, és Vácról minden nap bejártam az elektromodul külkelvállalathoz dolgozni, és ővele utaztam, és mondta, hogy hát most egy darabig nem fogom látni, mert hát ő a művelődési minisztériumban dolgozott, de külföldi beosztást kap, és hát elköszönt tőle minden. Ezt azért nem gondoltam, hogy ő lesz a nagykövet, és a folyosón ő volt az első ember, akivel ott találkoztam, és hát nagyon örömmel töltött el, hogy ismerős, akivel évekig utazgattam Budapest és Vác között. Szóval így kezdődött a kolóniába való beilleszkedésünk, és hát először ugye természetesen a gízai piramisokat néztük meg, aztán Szakkarát, aztán az ápiszbikák sírját, és aztán hivatalos engedélyek után elutazhatunk Luxor, Aszuán, Abu Simbel, és abban az időben már ezeket a régi helyeket mind-mind végigjártuk. Az ottani összekötő hivatal és attasé testület szintén szervezett kirándulásokat a diplomata testület részére, repülővel elvittek bennünket Luxorig, és akkor Luxortól Aszuánig hajókáztunk, és aztán onnan szintén repülővel, Abu Simbelbe is vissza. Tehát ez egy szervezett túra volt, és minden évben megcsinálták ezt. És 1900

0: Luxorral szemben Tébába, és megtekintették ott a T-32-es sírt, ami a Jehutimes sírja, és aztán karácsony után visszatértek, úgyhogy karácsonyra visszatértek Kairóba, és a szilvesztert együtt ünnepelte a kolónia a nagykövetség rezidenciáján. Ott csodálatos nagy terem volt, és hát ott. És mi már akkor 2 éve szerveztünk egy ilyen önkéntes, manapság úgy mondanánk, hogy stand-up comedy féle társulatot. A követség életében történt apró eseményeket összegyűjtöttük évközben, aztán azt közösen megírtuk, átírtuk, és saját magunkat rendeztük, és akkor ezt szilveszter estén, éjszakáján előadtuk. És hát ennek mindig fergeteges nagy sikere volt, és erre a, miután ott ugye ezt a tévében nem lehetett követni, mint annak idején itt Magyarországon. Úgyhogy hát ezzel szórakoztattuk magunkat és a kolóniát. Vagy először a kolóniát, aztán sokszor magunkat. És ezen alkalommal találkoztam először a Kákosi professzorral és a tanárúrral is. Aztán akkor ajánlotta föl, hogy ha engem ennyire érdekel ez az egyiptológia, és hát ennyire foglalkoztat, akkor a legközelebbi alkalommal megtekintettem az ásatást, és akkor így kerültem én oda az ásatásra, és akkor így találkoztam vele és a csapatával. Akkor volt ugye, a Gál Ernő volt neki a segítője, és aki a első ilyen expedíción részt vett, aki később őt követte a tanszékvezetői pozícióban is. Na most az is a nagyon érdekes, hogy a Gál Ernőt én más vonalról ismertem, baráti körben, igen. És őt is ismertem, és az ő kedves feleségét is, és az ő születésnapjait sokszor együtt ünnepeltük másik 2 barátnőmmel, akik szintén egyszerre születtek, július 18-án, a Gál Ernő pedig 20-án, és így az összevont születésnapokat tartottuk. Na most hát ez volt a második nagyon nagy boldogságom, hogy a Gál Ernő is szintén ott volt, akit én végtelenül szerettem, tiszteltem, fantasztikus tudásáért, és tőle nagyon sok mindent tanultam. Utazásaink során 2-3 óra hosszáig is előadásokat tartott nekem mindenféle dolgokról, Egyiptommal kapcsolatban, sörfőzéstől kezdve, ami neki nagy szakterülete volt, és mindenféle apró dolgok. Hát ő volt aztán Bács Tamást, és akkor ismertem meg, aki most a tanszékvezető szintén ezen expedíció, aztán a Fábián Zoltánt, aki ugye olvastott a hieroglifákat a falakról. Aztán abban az időben az expedíciónak még a tagja volt a Barta Zoltán.
1: Bartos
0: Zoltán, de ő állandó kiküldöttként is később szerepelt, mert a kulturális központban dolgozott. Az első expedíció alkalmával Vida László volt a kulturális attasé, és amikor majd a 90-es években visszatértem, akkor szintén volt egy periódus, amikor vele voltunk kapcsolatban, mert szintén ő volt a kulturatási. Tehát a Barta Zoltán, aztán a Fóti Erzsébet antropológus volt még, Horváth Zoltán. Hát azt hiszem, hogy már mindenkit felsoroltam abból az időből. És hát a 83-ban, amikor kiérkeztünk szeptemberben, egy nagyon békés, boldog Kairót ismerhettünk meg, és kijártunk a Zamaleken lévő sportklubba, ahova állandó belépője volt a férjemnek, aki teniszezett, és az egész családnak, és hát ott ilyen társadalmi életet éltünk, a magyar kolóniának a tagjai is ott töltötték a szabadidejüket, a hétvégéket, és meg külföldi diplomaták is.

0: És hát az Amaleken, ahol a Magyar Napkövetség volt, abban az utcában szinte majdnem minden épület, követségi épület, spanyol követség, svéd követség, jugoszláv követség volt a szomszédságunkban, és így tovább. Tehát ők ide jártak hétvégeken, és hát itt éreztem azt, hogy hát ez egy milyen békés, boldog, szép ország, csodálatos volt az Amalek, a parkosítása, a fák, a bokrok, minden tökéletesen, precízen levágva. Szinte azt nem gondolná az ember, amíg még nem járt a nyomornegyedekben, hogy ilyen is létezik. Szóval a egész Egyiptom kettősségét csak utána fedeztem föl, hogy ilyen mérhetetlenül. Hát úgy, hogy ugye elkezdtünk járni a várost. Na de ebben a békés időszakban, azt akarom mondani, hogy ebben a békés időszakban készültek az egyiptomiak az október 6-ai ünnepségre. És aznap mi még a Gezirán uszigáltunk, és ott pancsikáztunk a vízbe, és hazamentünk, és hát a férjem hivatalosan elment az ünnepségre, ami emlékezeteim szerint olyan 11 óra körül kezdődött, és ugye ez órák hosszáig tartott a Kairóban, a felvonulási területen, Heliopolisban, ahol most egy ilyen szimbolikus piramis áll azon a téren, és hát azelőtt, a piramis előtt felvonult a zenekar, szembe volt a disztribűn, és Szadat elnök ott tartotta a diszemlét, és a háta mögötti tribünön pedig a diplomáciai testület tagjai ültek. Többek között az én kedves férjem is, és mikor már 2-3 óra hosszája zajlott ez esemény, akkor ugye ő eltávozott a toalettre, de nem ment vissza a eredeti helyére, hanem a sor végén leült. És hát akkor jött az a bizonyos teherautó, amiről leugrott 2-3 merénylő, és egy sorozatot adott le a Szadat elnökre, és aztán egyik közülük felugrott a tribünnek a tetejére, és onnan további sorozatokat adott le az elnök háta mögötti területre, a diplomatákra és az ott lévő. A Senuda pápát, akit előzőleg engedtek ki a börtönből, azonnal halálos találat érte, és oda fölravatalozták a disztribűnnek az melvédjére, és azok, akik ott beljebb ültek, ahol eredetileg is a férjem, a holland nagykövet ott halálos lövést kapott, meg is halt.
1: Úgyhogy hát milyen szerencse, hogy ki kellett menjen.
0: Igen, tehát szerencse is kell az élethez, és ez többször is bebizonyosodott a mi életünk során, de ezt azért mesélem el, mert hogy ebben az idilli állapotban 81. október 6-án ez történt. És akkor hirtelen minden megváltozott. Hát először is ugye kiárási tilalom lett a városban, aztán a Mubarak elnök ott a lövöldözés során egy találatot kapott, de szerencsére csak a karján sebesült meg, és ő vette át utána az államelnöki tisztséget, addig azt hiszem, hogy fő parancsnok volt. És aztán 40 napos gyász következett, ahol minden nap recitálták a szent szövegeket a Koránból a tévébe, és hát gyászba volt az egész ország, megtörtént a nagy temetés, minden. És akkor voltak először, amikor ilyen zavargásokat láttunk az utcán, de nem voltak vészesek, nem voltak veszélyesek, csak ezt azért említem meg, hogy a kor hangulatát visszaidézzem, és aztán utána lenyugodtak a dolgok, az élet
1: és
0: vissza.
1: Kárkosi ezután jött Egyiptomba.
0: És Kárkosi majd ezután jött Egyiptomba, igen. Úgyhogy ő ezt nem érte meg, de mi ezt a periódust ugye megértük, és akkor utána találkoztunk a Kárkosival, és akkor kezdődött az ő missziója, a T-34-es sír, a Jehutimes sír feltárásával, annyit még talán elmondhatok az érdeklődőknek, hogy a Dzsehuti-Mesz második Ramszesz jószágigazgatója volt, aztán Esznának volt a kormányzója, és különböző ilyen magasrangú tisztségek, első istálómester, meg Amon Magtárának az igazgató. Szóval ilyen sok címmel és magas tisztséggel felruházott ember volt, aki már életében készült arra, hogy a sírját megépítsék, az ő végső nyughelyét. És hát annyit talán elmondhatok, nem mint szakember, csak megemlítem, hogy a sírját előtt két előudvar volt, az egyik egy nyíltabb, a másik egy ilyen 16 Dzsehuti-Mesz oszloppal és pillérekkel tartott bejárat vezetett a sírkamrához, ami fölött egy pilón volt, és azon egy piramis-szerű jelkép, amit később majd a harmadik vagy negyedik expedíció után találtak meg, azt hiszem.
1: Hányszor voltál a sírnál?
0: A sírnál én azt hiszem, hogy háromszor vagy négy alkalommal voltam, már nem emlékszem pontosan, akkor voltunk először, amikor elkezdődött az ásatás, és aztán 7 év távlatából újra visszakerültünk Egyiptomba, és akkor ugye az ásatás 83-ban kezdődött, és a Kákosi tanár úr élete végéig tartott, tehát 2002-ig vett részt ebben, és 2003. januárjában hunyt el, de még utána is voltak utómunkálatok, meg antropológiai munkálatok, és sokat dolgoztak még utána is rajta, de aztán Seibert Gábor fejezte be, mert a Gálernő sajnos 2 év múlva, Kákosi László után 2 évvel halt meg, augusztus 20-án.
1: Ennyire pontosan
0: tudom, mert akkor kaptuk a hírt, hogy ő Marokkóban hunyt el, a testvérét látogatta meg, és külföldön hunyt el szívroham következtében, és akkor úgy szállították őt haza, és majd szeptemberben volt a temetése, amin hát szintén részt vettem, és Kákosi professzor temetése pedig februárban volt, és 2002. január 29-én halt meg. Az is egy nagyon pontos dátum, amire szintén nagyon jól emlékszem. Az ő temetésén is részt vettem, és őt a Szent István Bazilika altemplomában helyezték örök nyugalomra. Sajnos előtte halt meg a felesége, és ez őt nagyon-nagyon megviselte, de a kedves feleségét, Grigási Évát, aki költő és műfordító volt, és ukrán származású, őt szintén nagyon jól ismertem. Van egy híres ukrán költőnő, a Ukránszkája, és az ő műveit fordította magyarra, ki is adta ezt a könyvet, de ennek is volt egyiptomi kapcsolódása, mert Ukránszkája élete közepén tüdőbetegségben szenvedett, és Egyiptomba küldték őt gyógyulásra. És közel Alexandriához van egy ilyen kisebb település, ott töltött sok időt, teleket. És a Grigási Éva az ottani egyiptomiakkal és azoknak az engedélyével fölkutatta ezt a házat, megtalálták, és emléktáblát helyeztek el. Ukránszkája emlékére, igen, és ezen sokat dolgot, és neki ez fő szívügye volt, erről én többször beszélgettem vele. És meg is vásároltam azt a kis kötetet, amit ő lefordított magyarra, és hát megvan nekem. Igazi szép női versek voltak, női költészet. Na és akkor hát ugye 92.
1: Ez a második alkalom,
0: amikor oda a még mentünk, hát addigra kezdett megváltozni ott is a körülmény. Több házat már akkor is lebontottak azon a helyen, ahol a Kákosi ásott, ez az El Koha domb, El Gurna Village. Ez Luxor nyugati part, a Királyok Völgyének a bejárata előtt, ott van a német ásatási központ, és azután kezdődik ez a village, ez a falu, ahol az ásatások folytak. Már akkor egy pár épületet lebontottak, mert félő volt, hogy beszakad, az alatta feltárt részekre rászakad az épület, és akkor utána a luxori kormányzat úgy döntött, hogy az egész falut 5-10 kilométerrel följebb a Királyok völgyének bejárata felé elköltöztetik, és ott egy teljesen új falu épült.
1: Mennyire szívesen fogadták ezt az ott lakók?
0: Hát az ott lakók eleinte tiltakoztak, de aztán az állam megígérte nekik, hogy komfortosabb épületeket épít, és aztán belementek, és ott egy szép kis város épült, étteremmel, kávézóval, egy szép nagy kórházzal. Én 2014-ben voltam utoljára ezen a helyen, és addigra már ez egy komplett kisváros lett. Nem egy ilyen szegényes falu, viszont ennek a falunak az emlékére meghagytak egy pár házat, pár jellegzetes házat, mert akik erről a vidékről eljutottak például Mekkába, a falakra fölrajzolták ezeket a jeleneteket, hogy ők Mekkába jártak, megkerülték a Kábakövet. Vagy volt egy jellegzetes oroszlános ház, amit itt el is hoztam, és megmutatok, hogy itt az ablak mellett egy oroszlán volt, és ez volt mindig a táppont, hogyha mentünk, hogy az oroszlános ház, és a mögött, mert ugye ezek nem utca szerinti építkezések voltak, hanem teljesen szabálytalanul a domboldalban beépült házak voltak. Tehát itt nem voltak más tájékozódási pontok, csak azt, hogy az oroszlános háztól jobbra, meg balra, meg lefelé, meg fölfelé.
1: Azt lehetett tudni, hogy miért éppen oroszlánt festettek oda?
0: Azt én nem tudom, mert ezektől nem tudtam megkérdezni, de nem egy mindennapi dolog
1: nem,
0: volt, mert a többi házon núbiai jellegű mintázatok voltak, meg ami vagy a valláshoz kapcsolódik, vagy egy vallásos felirat volt, vagy kézrátétet, hát amikor ugye az áldozati bárány a bájrám előtti bárányvágásból a vére oda festettek egy kézlenyomatot, tehát ilyeneket láttunk ott azon a környéken. De minden esetre ott ezek között, a házak között is fekete birkák legelésztek. Itt látható ugye a völgynek a bejáratánál a két Memnon kolosszusok, és a mögött volt Ámonnak a kertje. És akkor még nem találták meg a két hatalmas harmadik Tutmózisznak a szobrát. Ezt akkor már feltételezték, hogy valahol ott kell lenni, és erről már én hallottam akkor is az ásatások során. Mikor most 2014-ben visszamentem, akkor a Vanei Zsuzsa, egyiptológus és régész ott bérelt egy házat. És a bejáratával szemben van a német régészeti ásatásoknak az épülete. És ott egy ilyen fal, magasabb falmaradvány van, és azt követően pedig a Ramasseum. Na most a Ramasseum melletti úton, amit a helyiek is használnak, az pontosan szemben van a német kulturális központa. És a Zsuzsa házának a bejárata előtt egy 5 méterrel felfedeztek valami sziklát, és amerikai régészeti csoport jött oda, és addig, míg én ott voltam, kiásták ezt a hatalmas nagy szobrot, fel is állították az egyiket.
1: Ó, micsoda élmény.
0: Azóta már megtalálták a másikat is. Azt már csak fotókról láttam. De az elsőt, az eredeti élmény volt, hogy ott láttam, hogy fölállították.
1: És hogy dolgoztak ott? Ugyanúgy, mint régen?
0: Ugyanúgy, mint régen, ugyanúgy, mint régebben, mert hát nem tudták, hogy mi lesz, és hát először ugye körbeásták, elvitték, a módszerek azóta sem változtak, mint egy nagy strandtáska, ilyen fonott egyiptomi korsorokban hurcolták el a törmeléket, vagy pedig ilyen gumiból készült nagy korsorokban a vállukon, hogy ne peregjen le a homok, meg ez a törmelék.
1: És hová viszik a törmeléket most? Mindenütt sírok vannak.
0: Hát az volt a helyzet, hogy levitték a völgybe, tehát ahol már utak voltak, vagy pedig olyan terület, amit nem ástak, oda vitték a törmeléket. Az nem kizárt, hogy az alatt is lehet majd valami, de pillanatnyilag muszáj volt onnan például a két előudvarból kitakarítani a törmeléket. Na most hát először, mielőtt elszállították, azt el kell mondjam, hogy előtte azt gondosan átvizsgálták, rostálták, és a legkisebb apró maradványokat és kartonázsokat, amit a halottakról esetleg ott fönnmaradt, azokat, apró kis szobrokat, mindent megőriztek, leltárba vettek. Itt látható egy kép, ahogy a professzor úr ül az egyik vályokból épült és tapasztott ház falánál, előtte egy kis asztal, mellette kis szék, és két-három ilyen barakás doboz, az volt a helyieknek a palackozott ivóvize, és ez nagyon praktikus volt arra, hogy az ilyen apró dolgokat ebben tárolják. Látható, hogy előtte volt a kis füzete, a mérőszalag, és minden egyes apró dolgot szám szerint leltárba vett, centiméterre megmérte. Ezen a fotón éppen akkor egy szárnyas karabeusz talált, és nagyon boldog volt, mert nagyon szép és jó állapotban volt.
1: Az egész egybe volt, nem külön?
0: Nem külön, ez egybe volt, ez nem volt, és itt látható is, hogy mellette volt, ami milliméter pontosságra lesz, meghatározta szélességét, hosszúságát, vastagságát, és akkor ott a könyvébe ő ezt szépen leírta. Ezeket az összegyűjtött apró szobormaradványokat, edényeket, és mindent, amit ott találtak, azt mindent kategorizáltak, és akkor ezt eltették, ezt őrizték, ezt a sírt a helyiek. És volt ott egy ásatási felügyelő, aki ott a rendér felelt, és aki ezeket az ásatáson résztvevő munkásokat irányította, azokat minden nap kifizette, és aztán így mentek ott a dolgok.
1: Szóval naponta volt a fizetés.
0: Igen, naponta volt, fizettek nekik. Aztán később volt, hiszem már hetente, de ott eleinte emlékszem rá, hogy naponta adtak nekik valamilyen kis pénzecskét, és így ment a dolog. Annyit még el kell mondani, hogy a sír belseje ugyan néhol megrongálódott, és néhol egy kicsit besötétedett, mert ezt a sírt valamikor lakták is. Arról meséltek, hogy a napóleoni időkben Napóleon egyik mérnöke volt, aki ezt a sírt feljegyezte, ennek a sírnak a létezését. És már előtte sírrablók ezt feltörték, mert az Óbirodalom idején már többször volt olyan periódus, amikor zűrzavarok voltak Egyiptomban, meggyengült a birodalom, és akkor itt sírrablások alkalmával ezt teljesen kifosztották volt, amikor beköltöztek, voltak részek, amiket összetörtek. Ez a második Ramszesz idején, a 19. dinasztia idején kezdődött az építése. Aztán később úgy emlékszem, hogy a 20, 21 és 22. dinasztia idején is temetkeztek ide. Tehát amikor ők megtisztították törmeléktől ezt a T-formájú sírt, és kihortak onnan mindent, és a maradványokat megpróbálták menteni, a sírnak az egyik része éppen a második vagy harmadik alkalommal, mikor ott voltam, beomlott, és akkor még további holttestekre és mumiákra találtak. De ezek már a későbbi korszakokból voltak, mert az eredendő mumiát, a Dzsehutimesz mumiáját nem találták meg. Csak a szarkofágját, az üres szarkofágját, és annak is egy darabja le volt törve, azt olaszok elvitték, és Torinói Múzeumban van kiállítva, de az ő szarkofágját üresen találták. A T-alakú sírból egy spirál formájú rész vezetett le a sírkamráig, és oda kötélhágcsóval lehetett bemenni. Hát ez a következő formában történt, hogy a szájukba vettem, én is a számba vettem a kis elemlámpát, és akkor a kötélhágcsón lejutottam oda, és mert kíváncsi voltam, és megnéztem.
1: Rosszával nem lehetett volna?
0: Hát nem tudom, én kötélhágcsón mentünk, én arra emlékszem. Izgalmas volt itt ez a 92-es januári ásatás, mert az ásatás megkezdésekor észrevették, hogy egy kígyó van itt. Ezre a mélységre bejutott egy kígyó. És kígyófogó embert szereztek, ugye ott vannak ennek speciális.
1: Gyakori az ilyen eset, hogy kígyók kerülnek elő?
0: Persze, és ott minden településnek, vagy minden ilyen nagyobb népcsoportnak vannak specialistái, akik a kígyókat befogják, és akkor azokhoz kell menni, és akkor azok ságba teszik, és elszállítják. És éppen előtte, 2 nappal én már nem láttam a kígyót, de izgatottan mesélték, hogy akkor volt egy ilyen kígyóvadászata.
1: És milyen sírva. Kígyó volt ez?
0: Egy kobra.
1: Hát akkor még veszélyes.
0: Hát persze.
1: Mert
0: persze.
1: Egy sikló az, és
0: Nem, hát az máska. Itt ez egy kobra volt, és akkor megfogták, és akkor elvitték. Nos, hát ezen a területen...
1: Hogy fedezték fel a kobrát?
0: Azt én már ennyire részletesen nem tudom, hogy fedezték fel, hát valaki lement, és gondolom, hogy ott észrevette, de ezt nem tudom már, hogy ki volt személy szerint a stábból, aki ezt fölfedezte, vagy lehet, hogy a helyiek, ahogy ott hordtak ki törmeléket, ők fedezték föl.
1: De lehet, hogy a nyomait fedezték.
0: Igen, a helyiek, mert ugye hát az emberek ott hordolták ki a törmeléket, megmozgatták itt ezeket a dolgokat. Nos, azt még el kell mondjam, hogy amikor mi ott voltunk, azon a napon egy teljes mumiát találtam, erről egy fotót is mellékelek, egy teljes mumiát, ez ilyen fekete színű mumia volt, tehát egy kátrányos kikészítésű mumia volt. Hát a érdekesség kedvéért még azt el kell mondjam, hogy a legegyszerűbb mumifikálási módszer, amit az átlag köznép alkalmazott, az, hogy a testet különféle olajokkal bekenték, bepójálták, és csak egyszerűen eltemették. A forró homok és ez a klíma tartósította ezeket a holttesteket, és a szárazsága a belső szerveket is mumifikálta. Azok a előkelőek és nemesi származásúak, fárókról nem is beszélve, ők már kifinomultabb módszert kértek, és náluk más módszert alkalmaztak. Tehát ott a belső szerveket eltávolították, és kanapuszedénybe helyezték a szívet, a májat, a belsőséget.
1: És kerültek elő itt is kanapuszedénybe?
0: Itt nem voltak. Ez csak így az általánosság kedvéért mondom el, hogy a királyi sirokban a speciális módon kikészített mumiákat, azt ilyen módszerrel mumifikálták, tehát a belső szerveket eltávolították, nátronsóval körberakták, az dehidratálta a testet, ez 40 napig tartott, aztán illóolajokkal bekenték, bepolyázták, és úgy tették a belső koporsóba, és úgy tették be a szarkofágba. És hát a Tutankhamonnál látható ez a teljes tökéletességgel, és ahogy ami teljes épségben ugye megmaradt, és ott láthatjuk, neki egy 3-as koporsója volt, és úgy volt
1: a szarkofág,
0: igen, és
1: megadták
0: a módját, pedig ő csak egy fiatal uralkodó volt, és a 18 éves volt, amikor elhunyt. De az ő sírját találták meg olyan tökéletesen, és abban a sírkamra melletti részekben azokat a tárgyakat, amit nem érintett kéz, és a pecsét még rajta volt, és így tulajdonképpen teljesen föl tudták mérni, hogy hogyan történtek a temetkezések. Itt ez a mumia, amit találtak, ez a kátrányos volt. Ezt a Ptolemaiosz korban és a rómaiak idején alkalmazták, amikor kátránnyal átitatott szalagokkal tekerték körben a testet, és akkor visszaadták szinte a testnek a formáját. És
1: sőt, néha ki is egészítették.
0: Ki is egészítették, hogy minél csinosabb legyen, igen, és van, amikor hát ezt még a római periódusban már festett arcképeket helyeztek a mumifikált test felé, tehát ami teljesen visszaadta az arcformáját, mint egy fénykép. Na most hát itt egy ilyen valószínű, hogy a Ptolemaiosz korból származó mumia került elő, mert több rétegben temetkeztek az előudvarban is. 400-500 év különbségekkel találtak meg mumiákat. És azt csak majd az antropológusok azonosították több mint 400 mumiát, meg annak a maradványait a későbbiekben, hogy a 22. dinasztia után még hány dinasztiát temettek oda, családokat fedeztek fel, tehát DNS alapú rokonságokat és hasonlókat.
1: Az biztos, hogy nagyon sok múmia, több mint 300 múmia került elé, és a Ptolemaioszkor is az egyik ilyen kedvelt időszak volt, tehát amikor komolyan temetkeztek itt, sőt, a szótér családnak volt a temetkező helye, ezt a mumia vásznaknak a föliratából szintén ki lehetett deríteni, ami egy nagyon nevezetes család volt, tehát egy híres családnak vált a sírhely.
0: Évé, ez a Zseotimesz sír. Szóval fantasztikus, érdekes periódus lehetett az, és a második Ramszesz korában hát az egy aranykor volt. Akkor Egyiptom gazdag volt, akkor Egyiptom hatalmas volt, még harmadik Tutmózis idején ő volt a tulajdonképpen Egyiptom Napóleonja, a nagy hódítója, aki az egész Közel-Keletet meghódította, a perzsa birodalomig eljutott, azt hiszem.
1: Gyakorlatilag az Orontészig eljutott, addig, ahol második Ramszesz Egyiptom határát meghúzta, és ott elefántra vadászott.
0: Hát ez fantasztikus volt. Na minden esetre ő egy kiemelt fáraó szintén. A második Ramszeszt ismerik általában jobban, mert ő sok templomot, a Ramaszeumot építette, ami ott van ugye a közelben, itt a királyok bejárt a völgyénél, ahogy megyünk jobbkész felé. De hát ő építette Abu Szimbelbe a csodálatos templomot, amit a régészeti hivatal átköltöztetett, amikor a Nasser-tó megépült, és a feleségének és Nefertarinak is egy csodálatos templomot építetett ott a mellette. Tehát az is egy nagy élmény volt, amikor azokat a dolgokat láttam. Hát a régészeti szempontból tulajdonképpen ezeket tudom elmondani, és nagy szeretettel emlékszem vissza a fiúkra, azokat itt megneveztünk, és akik itt vannak, a bástami.
1: Hát nagy élmény lehetett, és különösen látni, hogy egyik évről a másikra, hogy visszatérsz, mennyit változott.
0: Igen, változott a körülmény, már maga Egyiptom is. Igen. De még akkor is a kormányzat törekedett arra, hogy a liszt, a cukor és alapvető élelmiszerek ára ne ugorjon. Ugye hát Egyiptom kettős mércével lehet mérni, mert a végtelenül nagy gazdagság, luxus az ott élő elitnek az élete, és csodálatos hotelek, fürdőhelyek, Sarmasek, és Nuvejba, és Taba, és olyan helyek, ami hát tényleg európai színvonalú. És hát ugye voltak ott is a nyomornegyedek. De amikor most már másodszor visszatértünk, akkor Mádi volt az a hely, ahol Zamalek után a diplomáciai testület tagjai laktak, és akkor Mádi volt még egy felkapottabb rész. De amikor már következő alkalommal mentem, akkor már épült New Cairo.
1: És egyre távolabb.
0: Igen, egyre távolabb a sivatagban már, ugye hát volt Sadat City, aztán Nasser City, és aztán a kettő közötti részben már egészen új részek épültek, csodálatos villák, úszómedencével, aztán betelepültek a nagy cégek, francia cégek, angol cégek, aztán ott világcégek ott maradták a ruháikat, miután az egyiptomi munkaerő ugye eléggé olcsó volt. Hát most, amikor már legutóbb voltam, most már a koreaiak is terjeszkednek, tehát ott már Samsung gyárak épülnek, már harmadik vagy negyedik Samsung gyár épül, tehát telefonokat és ilyen okos háztartási gépeket, televíziót gyártanak ott. Ilyen szempontból fejlődik a gazdaság. Csodálatos nagy utakat és felüljárókat építettek a Heliopolis utáni részeken. Ez az építkezés ugye tovább folytatódott azzal, hogy kibővítették a szuezi csatornát. Ez megnöveli a forgalmat is, és azt kell, hogy mondjam, hogy szemmel látható volt a változás ilyen szempontból. A másik nagy problémájuk a népesség hirtelen gyarapodása, mert amikor mi ott voltunk először, még olyan 50-60 millióra tették Egyiptom népességét, Igen, és akkor 10-12 millióra taksálták Kairót. Most már 90 millió fölött van, és évente 1 millióval nő. Ez a népesség hirtelen ugrásszerű szaporodása jelent nekik problémát egészségügyi ellátásban, iskolában és minden más szempontból. Hallottam arról, hogy például az Európai Uniótól is kaptak fejlesztésre pénzt. Van egy német férfi, akinek van egy fantasztikus találmánya, hogy hogyan lehet nem csak termeszteni a sivatagban zöldségeket, gyümölcsöket, mert már az már a 80-as években is működött. Tehát Kairó és Alexandria között hatalmas kertek voltak, jobb oldalt, bal oldalt, föld alatti vezetékekkel, öntözéses, csepegtetéses módszerrel, de most ezt már tovább fejlesztették, hogy erdősávokat is csinálnak, hogy megkössék a sivatagot. És ezt egy félig egyiptomi, félig német származású férfi, a technológiát ő vitte be Egyiptomba, és úgy emlékszem, hogy az Európai Uniótól kaptak erre pénzt, és már most több méteres fák vannak ott, ilyen eukaliptusz és más egyebek, ami szárazságtörő fák és bokrok, és ezzel megfogják a sivatagot, és az erdősávok között pedig a termesztést tovább folytatják, tehát őszi barack, alma, cseresznye, sárga barack, a híres mismis, ahogy ők hívják. De minden ilyen gyümölcsfák ott már megtalálhatók azon a vidéken, és hát ezt akarják tovább a sávokba az öntözéses módszerrel. Ugye eddig is a Nílus két partján folyt a mezőgazdasági termelés, de már ezt a nagyszámú lakosságot, tehát ezzel nem lehet, tehát behozatalra szorulnak, már nem tudják ellátni, és a továbbiakban pedig ezzel a módszerrel igyekeznek.
1: Nem túl drága ez a technológia? Az ember azt gondolná.
0: Én ezt nem tudom, hogy gazdasági szempontból, hogy ez mennyire drága, de állítólag, ha már meg van kötve a talaj, és hogyha ezek a fák megakadályozzák, hogy a homok további térnyerés se legyen a homoknak, akkor ez gazdaságos lesz a csöpögtetési módszer. Mert itt eddig az volt a baj, hogy elültették a fák a csöpögtetési módszerrel termeltek, de egy-egy ilyen homokvihar alkalmával a homok besöpörte, és ez okozott gondot. És ezek a elszólt fa ültetvények, vagy erdősávok ezt akadályozzák meg. Ezt találtam a legújabb módszernek, ami engem meglepett, hogy újabban ilyesmikkel is foglalkoznak. És ugye felnőtt egy új generáció, akik már beszélik az angol nyelvet az egyetemen, egyiptomi egyetemen és az ottani amerikai egyetemen is. A képzés az elég magas színvonalú, a tehetősebb emberek gyermekei külföldön tanulnak, Angliában, Amerikában és így tovább. Vannak, akik visszatérnek. Úgyhogy változott a lakosságnak a színvonala is ezáltal. Egyre több az írástudó. Nagyon fontos, hogy az új generáció ez irányban haladjon tovább, és hogy Egyiptom prosperáló ország legyen.
1: És maguk az egyiptomiak, mint emberek, mennyiben változtak, vagy láttál-e változást, hogy itt többször visszatértél?
0: Azt vettem észre, hogy ott is felgyorsult az élet. És amikor a 80-as éveiben ott jártunk, akkor nagyon egyszerű emberek is nagyon kedvesek voltak mindig. Akinek csak egy teája volt, vagy egy datojája volt, vagy egy beledéje volt, egy ilyen lángos szerű kenyér, azt is megosztották egymással is. Most is jó szívek minden, de az új generáció az már lázadóbb. Az internet korszakában ez a generáció már megváltozott. Az utóbbi 20-30 évben mások már a viszonyok. Egymás között is, családban is több életteret követelnek maguknak a fiatalok. Azelőtt ugye nem voltak ezek a lehetőségei, és ezek a lehetőségei csak a gazdagabb családok gyerekeinek adottak. Az iskoláztatás, a nyelvtanulása, minden. De most már az okostelefonok, meg a számítógépek korszakában ők is mindenről értesülnek.
1: Igen.
0: A világ dolgairól. Tehát ez is bekuszott már Egyiptomba, és ugyan a iszlám fundamentalizmus egy időre tért, nyert a arab tavasz idején, és a testvériség ugye előtérbe helyeződött, és hát a választást is megnyerték, bár sokan mondják, hogy az manipuláció volt. Na mindegy, 2013. június 30-án egy fantasztikus dolog történt, hogy 32 millió ember egyetlen nap alatt kivonult az utcákra, a Tahrirra, és keresztül mentek a hidakon. Azért az
1: ez 32 millió,
0: ez nem tévedés. Az egész országban, nem csak Kairóba gondolok én a 32 millióra, mert a Kairó lakosság az 20 millió. De jöttek vidékről is. Minden esetre azt akarták, hogy a Mursi féle kormányzatot leváltani. És ez sikerült.
1: Ennyien
0: is sikerült nekik. Azon az egyetlen napon elfoglalták a tévét, a rádiót, és a katonasság átállt hozzájuk. Ez nagyon fontos, hogy
1: alapvető dolog,
0: és a rendfenntartó egységek is átálltak hozzájuk. És ez egy igazi népi forradalom volt. Ezután ugye azért a muszlim testvériség robbantásokat és ellenállásokat szervezett, és utakat eltorlaszoltak, és mindenféle ilyen robbantások, gyilkosságok történtek a sínai félszigeten, aztán Kairóba a gízai piramisok előtti úton, több helyen a városba, amíg itt a rendszer nem konszolidálódott. Akkor utána elkezdték az alkotmányt, átírták az alkotmányt, és elkülönítettek a vallást az állam. Terrorista szervezetnek nyilvánították a muszlim testvériséget, a vezetőit letartóztatták, és hazaárulással és mindennel más egyébbel vádolták őket azóta is, hogy a sínaira be akarták engedni a dzsihádistákat és minden más ilyen felforgató elemeket, és hogy a kalifátust csatolják majd a sínai félszigetet, ilyen fajta elképzelések is voltak. Most a Sisi elnök, aki azelőtt a tanulmányait Amerikában folytatta, és visszajöve ő volt a hadsereg főparancsnoka, előtte pedig a titkos szolgálatnak a vezetője, ő ezt pontosan fölmérte, hogy itt egyetlen lehetőség van, hogy megállítsák ezt a folyamatot, ha itt a muszlim brotherhoodokat, a fundamentalistákat, vezetőjét börtönbe zárja, a számláikat elkobozza, és mindenféle ilyen felforgató tevékenységnek elejét vesznek. Na most hát ez azért tartott vagy egy évig, amíg itt a dolgok konszolidálódtak, és én legutóbb 2014. májusában 15-től voltam 30-áig Egyiptomban 2 hetet, és abban az időszakban voltak a választások. A 25-26 izgalmas volt, és ott jártam közöttük az utcán. Tehát én nem féltem tőlük. Kedvesek voltak, barátságosak voltak. Lehet, hogy ott a forradalom idején a Tahriron történtek atrocitások, meg nőket molesztáltak, meg hasonló dolgok történtek. Én ezt elbírom képzelni, hogy mindenütt, minden társadalomnak van egy ilyen lumpen eleme, aki ilyesmikre, de azért a többségre ez nem jellemző. Azt el kell mondani, hogy barátságosak, kedvesek, segítőkészek, tehát én nekem semmi rossz élményem velük, sem a 80-as években, sem a 90-es években, sem most a 2000-es években nem volt, mert én beszéltem hozzájuk arabul, ugyancsak a utca nyelvet sajátítottam el, de minden esetre ez elég ahhoz, hogy kommunikálni tudjak velük. Örömünnep volt, amikor a Sisit megválasztották, mint egy karnevál, olyanok voltak az utcán az emberek, a bazárban mindenütt lámpionok égtek, szóval örültek annak, hogy egy új korszak kezdődik. Aztán később hallottam, hogy némi kis csalódás volt, mert ők azt gondolták, hogy a társadalmi változások után a gazdasági változások sokkal hamarabb bekövetkeznek, de hát nem tudnak ennyi munkahelyet teremteni. Hiába építenek ilyen gyárakat, ami több ezer embert, ilyen Samsungok 5-10 ezer ember, de hát itt millió embernek kellene munkahelyet biztosítani. És a legnagyobb problémája az egyiptomi társadalomnak az, hogy emiatt a robbantások, és ez emiatt a dolgok miatt, és most ugye legutóbb múlt évben történt repülőgép katasztrófa, amikor az orosz gépet utólag kiderült, hogy talán robbantás volt, talán műszaki hiba, de ezt vizsgálják. Emiatt a turizmus visszaesett. És ugye Egyiptom lakosságának nagy része a turizmusból ért. Nem csak az, hogy alkalmazottak voltak a szállodába, a taxisofőrök is a turizmusból, a bazárban lévő kézművesek, mindenki. Nem tudják eladni ugye az árujukat, sokszor üres volt a bazár, meg sokszor félig üres volt a szálloda. Csodálatos szállodáik vannak, csodálatos helyek, és fantasztikus természeti adottságuk. Tehát minden meg lenne ott, hogyha a turizmus újra teljes mértékben beindulna. Sarmolsejkben ugye, és a sínai déli részén soha nem voltak atrocitások, tehát ott az emberek biztonságban voltak, és biztonságban is érezték magukat. A sínainak az északi részén volt egy-két ilyen támadás, meg az ottani fegyveres erők, meg egyszer egy ilyen turisták elleni támadás, de például Hurgadában, ami a déli részén van Egyiptomnak, és a Vörös-tengernek az egy csodálatosan kiépült része. Nem volt soha semmiféle atrocitás. Sem a muzulmán testvériség idejében, sem később, amikor a forradalmi hangulat volt az egész Közel-Keleten, és akkor náluk is, sem azóta ott nem történtek ilyen jellegű dolgok, és ugye közvetlen charterjárat van már Budapest és Hurgada között, és Hurgadában nagyon szép repülőteret építettek, terminált, tehát közvetlenül oda mehetnek azok, akik csak pihenni vágynak, és, de onnan is turista buszokkal el lehet jutni Luxorba, és a Luxorban lévő sírokat, királysírokat meg lehet nézni, vagy Aszuánban, ahol a nemesek sírja van, az is egy csodálatos rész, ott is jártam több alkalommal, de ezeket mind meg lehet nézni, anélkül, hogy Kairót érintenék. Bár hát mondjuk a piramisokat nem lehet kihagyni, meg Szakkarát, meg ezeket a részeket nem lehet. És Alexandriát is, mert hát ugye még Alexandriáról nem is beszélhet, egy különleges világ, és nagyon sokat fejlődött Alexandria, és csodálatos épületek jöttek létre azóta, szállodák, minden középületek, tehát rendezettebb lesz. Iszmailia is olyan, mint egy gyöngyszem. Főleg most, hogy Iszmailia határában szélesítették meg a Szuezi csatornát, és ott olyan strandok jöttek létre, mint egy tengerpart.
1: És lehet is fürdeni.
0: Persze, persze. Ez nem jelent problémát, tehát ott külön strandrész van, éttermek vannak, szórakozó helyek vannak, kerti grillezések vannak, és Iszmailia környékén van a Mangó Birodalom. Tehát ott ilyen régi egyiptomi földbirtokosoknak több száz hektárnyi földjén vannak mangó, meg narancs, meg citromültetvények.
2: Ezzel véget ért mai műsorunk, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
3: Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék, és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe Biztos léptekkel. A mai ige Habakuk könyve 3. fejezet 19. vers. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Gondolatok az ígéről. Ez Isten emberének a bizakodása, amely szintén egy ígéret, mert amiről ő hittel meg van győződve, az egyezik Isten akaratával is. A prófétának le kellett mennie a szegénység és az éhség mélységeibe, de úgy léphetett lefelé, hogy a lába nem csúszott meg, mert az Úr erőt adott lépteinek. Máskor a küzdelem hegyeinek csúcsára kellett felkapaszkodnia, de fölmentében épp úgy nem félt, mint amikor útja lefelé vezetett, mert az Úr erőt adott neki. Isten volt az ereje. Gondolj erre, maga a mindenható Isten a mi erőnk. De figyeljük meg, hogy az Úr biztos lépteket is adott neki. A szarvas szikláról sziklára szökel, de soha nem téveszti el a lépést. Az Úr kegyelmét kínálja, hogy a kötelesség legnehezebb ösvényein is megcsúszás nélkül járhassunk. Lábunkat alkalmassá teszi a sziklás úton való járáshoz, úgyhogy otthonosan mozgunk ott is, ahol Isten nélkül elvesznénk. Rövidesen talán még magasabb helyekre szólít minket. Fel kell kapaszkodnunk egészen a Sion hegyére, ahol a megdicsőültek gyülekeznek. Ó, milyen is a hit lábai, hogy felhághatunk velük az Úr hegyére. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az otthoni gyülekezeteknek. A Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéből, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival, ezt mutatja a rendszerváltás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma is. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón a Sárgáti út 18. Az időjárásról elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Ügyeljetek, hogy igaz voltotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy csodáltassátok magatokat velük, mert így nem lesz jutalmatok atyátoknál, aki a mennyben van.

Mi szokott téged ösztönözni arra, hogy jót tégy valakivel, hogy segíts valakinek? Jézus ma arra figyelmeztet, hogy ne az emberektől várható pozitív visszajelzésért tedd meg a jót. Mert ha nem emberektől várod a jutalmad, akkor Istentől fogod megkapni azt. Ő értékel és megbecsül téged. Igazságos. Megjutalmazza az ő gyermekeit. Maga Jézus sem kereste soha a földi elismerést, hanem minden dicséretet a mennyei atyától várt, aki meg is adott neki mindent, és felmagasztalta őt mindenek fölé. Ezért azt akarja, hogy az ő követőjeként te se a földi dolgokra néz, hanem mindig a menny távlatai legyenek a szemed előtt. Mert ha magad előtt látod a menny dicsőségét, ez erőt adhat ahhoz, hogy lehajolj a bajban levő embertársaidhoz.

De amikor az igazak feltámadnak, megkapod jutalmadat. Írja Lukács evangélista az ő evangéliumában. Ebből az derül ki, hogy Isten elsősorban nem földi jutalmat akar nekünk adni, hanem az örökké valóságban akar bennünket igazán megjutalmazni. Biztosak lehetünk abban, hogy ez messze felülmúlja a legcsodálatosabb földi viszonzást is. Természetesen már itt a földön is eláraszt az áldásaival, de próbatételek is lesznek az életünkben. Viszont bármilyen nehéz időszakon is megyünk éppen keresztül, számíthatunk arra, hogy ha Istent szolgáljuk, akkor a jutalmunk nem marad el. Erre összpontosíts, és ez ösztönözzön téged ma is a jó megtételére.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 3-a. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Alap igénk elénk tárja, hogy mit nem tesz a szeretet. Nem önző, nem én központú. Tekintettel van másokra, előzékeny, tapintatos. Nem csak hit testvéreivel, hanem azokkal is, akik még nem jutottak Krisztussal élő közösségre. Ha ez hiányzik egy gyülekezet, vagy egy hívő életéből, akkor a másokat semmibe vevő, bántó viselkedés miatt ízét vesztett, sóvársilányul, az olykor mégis megkísérelt missziói próbálkozások pedig senkit sem indítanak megváltónk elfogadására. A hatékony szeretet ugyanis beleérző, együttérző, és ezáltal válik mentő szeretetté. Pál példáját követve, tehát mindenkinek mindenné kell lennünk, hogy megmenthessünk némelyeket. Szolgálatom során egy torzsalkodó és emiatt megfogyatkozott gyülekezet hívott meg lelkipásztorának, prédikálásomtól remélve, hogy megint lesznek megtérések. Ez önmagában kevés volt. Ám az Úr egy olyan szemináristát küldött hozzánk, aki személyiségével a szeretet forradalmát hozta el közénk, és ekkora Szentlélek csodát tett, és a torzsalkodókból egy üdvkeresőket vonzó és befogadó szeretet közösséget formált. Én, Uram, szabadíts meg az önzéstől, és töltsd be szereteteddel, hogy hozzád vonzhassam a bűnből szabadulni vágyó embereket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: csendes percek.
1: A mai elhitatott Nicholas Parrish írta Észak-Karolinából az Egyesült Államokból. Új életszakasz. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyvének 3. fejezetének 1. verse. Mikor befejeztem az egyetemet, azon gondolkodtam, merre tovább. Az iskolában adott volt a napi ritmus, a keretek és a cél, hogy diplomát szerezzek, de miután lediplomáztam, hirtelen végtelen lehetőség állt előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy rögtön munkába álljak-e, hagyjak ki egy évet és önkénteskedjek, vagy folytassam a tanulmányaimat mesterképzésen. Sok fiatalnak okoz nehézséget a diploma utáni új életszakaszhoz való alkalmazkodás. Ábrahám életében is számos ilyen új szakasz volt. 75 éven át a maga megszokott rendje szerint élt, amikor is Isten elhívta őt. Megélte a várakozás, a gyász, az öröm és az Istenbe vetett bizalomnak az időszakait. 24 év telt el, Isten ígérete, miszerint utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, és fia Izsák születése között. A különböző életszakaszok az élet természetes részei. Keresztényként pedig azzal a hittel léphetünk be ezekbe az időszakokba, hogy minden Isten célja szerint fog alakulni. Ilyen folyamatban formál bennünket Isten valóságos kegyelme, hordoz a változó élethelyzetekben, hogy egyre jobban megismerjük és szolgálhassuk őt. Drága Istenünk, erősítsd meg hitünket, hogy készek legyünk követni téged, bárhová is vezess. Amen. Napi gondolat, az élet változik, de én egy változhatatlan Istenben találok támaszt. Imádkozzunk a friss diplomásokért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Toma Judit, mondd, van olyan, hogy bocsánat raktár? Mondd, van olyan, hogy bocsánat raktár? Mondd, miért van, hogy nekem nem jut, mikor te az előbb kaptál? Mondd, van olyan, hogy elfogy a bocsánat? Mondd, mit kap az, aki csak ennyit kér magának? És mondd, van a bocsánatnak ára? Meg tudja fizetni, akinek nem telik ruhára, cipőre, kenyérre, éterre, italra? Mondd, az ilyennek meg lesz bocsátva? És mondd, mennyi időre kapod, hogyha kéred? Örökké tied lesz, vagy csak egy időre bérled? És mondd, mi van, ha lejár az időd? Hogy állsz meg majd akkor az emberek előtt? Vagy ha végtelen a bocsánat joga, minden bűnöd meg van bocsátva? Mondd, a bocsánatot kitől kell kérni? És aki adja, mindenkinek egyforma mértékkel méri. Mondd, miért nehéz megbocsátani? Mondd, kitől lehet az ilyet tanulni? Mondd, a megbocsátást ő hol tanulta? S mondd, nem felejthette el már régen azóta? Mondd, a bocsánatot elveszteni lehet, s ha találtam, továbbadhatom neked. És ha én valaha elvesztem, ha kaptam, kérhetek megint, vagy örökre elhagytam. Mondd, lehet-e több adagot kérni, hogyha tőlem kérnek, én is tudjak adni. Mondd, egy embernek hányszor jár bocsánat? Mondd, a bocsánattal véget ér a bánat? Mondd, és bocsáss meg, hogy ennyit kérdezek. Ez tényleg ilyen nehéz? Vagy én vagyok gyerek?

ekkora tömeg közül előre jött egy öreg úr. Felvette a nyűt hegedűt, és megnézte, hogy jó-e a húr.

0: Krisztushoz közel, igazi örömben van részünk.
1: Kik az igazán boldogok? Menj be a te uradnak örömébe! Máté 25-23. Gondolatok az ígéről. Sokan azért olyan nyugtalanok, mert nem járulnak a boldogság igazi forrásához. Krisztuson kívül igyekeznek megtalálni azt az örömöt, amely egyedül ő benne található. Jézusban nincsenek csalódott remények. Sokan mennyire elhanyagolták az ima drága kiváltságát. Az ima a keresztény ember erőssége és ereje. Amikor egyedül van, akkor sem magányos, mert érzi annak jelenlétét, aki ezt mondta, íme én veletek vagyok minden napon. Nekünk, keresztényeknek nagy szükségünk van a reménységre. Nincs igazi öröm Krisztus örömén kívül, mindaz a vágyott boldogság, amelyről az ember azt képzeli, hogy elérheti Krisztus nélkül, hamuhoz hasonlóvá válik, és csak csalódást okoz. Ne gondold egy pillanatra sem, hogy egy vallástalan ember boldog lehet. Az Isten szeretetében és gondviselésében való hit könnyít a gondok és az aggodalmak terhein. Szívünket örömmel és megelégedéssel tölti be, legyenek bármilyenek a körülményeink. A Biblia szerinti vallásosság azonban elősegíti az egészséget, meghosszabbítja az életet, és fokozza örömünket az élet minden áldásában. Megnyitja lelkünk számára a boldogság kiabhatatlan forrását.

0: A megfelelő hozzáállás.
1: Legyen bennetek ez a gondolkodásmód, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 5. vers. Rendőrként sok olyan emberrel találkozom, akiknek magatartás problémáik vannak. A rossz hozzáállású bűnözők veszélyesek. A rossz hozzáállású rendőrök sok bajt okozhatnak maguknak és másoknak. A hozzáállás szót részben úgy határozzák meg, mint egy lelkiállapotot. Ez a lelkiállapotunk határozza meg, hogy hogyan hagyjuk, hogy az élet dolgai hatással legyenek ránk. Negatív esetben érzelmi vagy fizikai betegségekhez vezethet, de nagy mértékben irányíthatjuk hozzáállásunkat, és ezáltal meghatározhatjuk egészségünket. Ami szinte minden embernek testi és lelki betegséget okoz, az az elégedetlenség hiányának érzése és az elégedetlenség sóhaja. Vagyis ez a hozzáállás problémája, amivel foglalkozni kell. A hozzáállásnak hihetetlen hatása van az életre. Fontosabb, mint a tények, a háttér, az oktatás, a pénz, a körülmények, a kudarcok, a sikerek, a külsőségek, a tehetség, a képességek és az, hogy mások mit gondolnak, mit tesznek vagy mit mondanak. Chuck Swindoll egyszer azt a kijelentést tette, hogy a hozzáállás teszi vagy teszi tönkre a céget, a gyülekezetet vagy az otthont. A figyelemre méltó dolog az, hogy minden nap dönthetünk arról, hogy milyen hozzáállást fogadunk el aznap. Nem tudjuk megváltoztatni a múltunkat, vagy azt a tényt, hogy az emberek egy bizonyos módon fognak viselkedni. Az elkerülhetetlent sem tudjuk megváltoztatni. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy haladunk előre az utunkon. Az élet 10%-ban abból áll, hogy mi történik velem, és 90%-ban abból, hogy hogyan reagálok rá. Ugyanez a helyzet veled is. Mi vagyunk felelősek a hozzáállásunkért. Pál apostol a Filippi levél 4. fejezetének 8.-9. versében azt írja, hogy azzal kell megtöltenünk az elménket, ami igaz, becsületes és helyes. Azt mondta, hogy olyan dolgokon gondolkodjunk, amelyek nemesek, tiszták és kedvesek. Jó dolgokkal kell foglalkoznunk, és helyes elveket kell követnünk. Amikor ezt tesszük, Pál azt mondja, hogy a békesség Istene lesz velünk. Ez jót tesz az érzelmi, fizikai és lelki egészségnek. Milyen durva éleket kell csiszolnod a hozzáállásodon, hogy olyan hozzáállásod legyen, mint Krisztusé.
0: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 3-án így szól Isten igéje. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. 146. Zsoltár 8. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus így válaszolt nekik, keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangélium a 7. fejezet 22. verse. A kérdések a pont jókor kapott kérdések, van, hogy azonnal felnyitják a szemeinket, és elkezdenek kitisztulni bizonytalanságaink. Keresztelő János elküldte tanítványait, hogy megkérdezzék Jézustól. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Találunk olyan történeteket a Bibliában, amelyekben a kérdésekre nem kapunk azonnal egyértelmű választ, vagy éppen egy példázaton keresztül további kérdések kerülnek elénk. Az itt hozzáérkező tanítványoknak viszont egyértelmű választ ad Jézus. Mondják el mindazt, amit éppen most láttak és hallottak. Jézus gyógyít, csodát tesz, új élet lehetőségét adja, és hirdettetik az evangélium. Ahogyan 2000 évvel ezelőtt tette, ezt teszi a mai napon is. Gyógyít, segít, megbocsát, naponta megtérésre hív, és az örök élet reménységét adja. Azért, hogy meg tudjunk szabadulni a hibánk terhétől, a nehézségeinktől, a keszekusza néha túl aggodalmaskodó gondolatainktól, azért, hogy irányt mutasson életünkben. Egy jó pillanatban egy jó kérdéssel, vagy éppen válasszal is szól hozzánk igéjében, vagy egy másik Krisztus arcú emberen keresztül, hogy kizökkentsen bennünket az addigiból, hogy meghalljuk, észrevegyük és felismerjük, merre is tart az életünk. Csodáival, tanításával, szeretetével kísér bennünket, hogy felnyissa szemünket most is, döntéseinkben, tetteinkben, életünkben. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk, hogy nem hagysz bennünket magunkra, még akkor sem, amikor életünk nem abba az irányba tart, amerre te szeretnéd. Kérünk, add nekünk, hogy útmutatásodnak megfelelően éljünk. Elesettségünkben, nehézségeinkben is nyisd meg szemeinket, hogy csodáidat észrevegyük, és tanítványaidként mi is az örök evangélium üzenetének hirdetői legyünk. Amen. Szidói Roland áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus így válaszolt nekik, keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium.

Az irgalom Isten országának egyik alapelve. Mit jelent ez? A történet szerint Napóleon egyik katonája dezertált a francia hadseregből, és halálra ítélték. Bár a törvény kivégzést írt elő, a fiatalember édesanyja, aki kétségbe esett, hogy a büntetést azonnal végrehajtják, elment a császárhoz, hogy kegyelmet kérjen a fia számára. A tábornok azonban hidegen és közömbösen hallgatta az asszony sírását, és hevesen közölte: nem érdemel kegyelmet. Kérem, legyen kegyelmes, zokogott az anya. Asszony, a fia nem érdemel kegyelmet, erősködött Napóleon. Tudom, folytatta az édesanya. Ha mégis, akkor nem lenne kegyelem. Ha megérdemelné, nem lenne szánalom, volt a lesújtott anya válasza, arra utalva, hogy a szánalom azt jelenti, hogy megbocsátok valakinek, aki nem érdemli meg a megbocsátást. A történelem szerint a nagy francia tábornok egy ilyen nyomós érv láttán megbocsátott a dezertőrnek. Isten irgalmas jelleme mélyebb dolgot tár fel előttünk. Ő nem csak megbocsátó és együttérző, hanem szeret megbocsátani és könyörületet mutatni. Emlékeztek, mi történt, amikor a kereszten volt? Megsebzett halántékáról csöpögött a vér, és ez keveredett a verejtékkel a homlokán. A szögek által ejtett sebek kiszélesedtek, ahogy a test súlya lehúzta a kezét. Gyötrelme zihálása egyre gyorsabbá és gyorsabbá, egyre mélyebbé és mélyebbé vált, ahogy lelke a világ bűneinek terhe alatt kínlódott. Az egész mennyet ámulat töltötte el, amikor az Úr Jézus imája felhangzott a szörnyű szenvedései közepette. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet, és ebből fakad irgalma és kegyelme. Ő nem valami szigorú bíró, aki arra vár, hogy elítéljen, hanem olyan szerető atya, aki vágyik arra, hogy megmentse gyermekeit. Az irgalom nem pusztán Isten egyik tulajdonsága. Ez az ő lényege. Jézus nem csak megbocsát, hanem újjáteremt. Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem amit Krisztus érdemelt ki számunkra. A kegyelem pedig az a mennyei erő, amely által új életet kezdhetünk. Isten szeretete és irgalma nem annak mértéke szerint nyilvánul meg, amit megérdemlünk, hanem Krisztus érdemei szerint. Ma állj meg egy percre, és gondolkodj el Isten jellemén. Irgalmas, türelmes, szerető. Bármilyen terhet hordozol is, Jézus kegyelme elegendő. Krisztus vére által Isten nem csak megbocsát, hanem befogad, megtisztít, megújít.

Van valaki, akinek még nem bocsátottál meg? Ha bántás, igazságtalanság ért, lehetőség van arra, hogy irgalmat mutass. Igen, igaz, hogy azok, akik megbántottak, nem érdemlik meg. De az irgalom pontosan ezt jelenti. Talán azt gondolod, miként bocsáthatnék meg neki, ha még csak bocsánatot sem kért? Nos, emlékezz Krisztusra. Gondolatai a saját szenvedéséről üldözőinek bűneire fordultak. Soha egyetlen átkot nem mondott a katonákra, akik olyan durván bántak vele. Krisztus könyörült rajtuk. Csak suttogva kért bocsánatot az Istentől számukra. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 36. versében minket is így kér Jézus. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok irgalmas.

Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi örökséged maradékának bűneit. Nem tartja meg haragját örökké, hanem gyönyörködik az irgalmasságban. Mikeás próféta könyve, 7. fejezet, 18. vers.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záró istentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Omnen német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvéregyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték, Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert püngösdi lelkész, John Wilson anglikán káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schröckenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről az egykori évfolyam társak nevében Tóth Károly, soproni evangélikus lelkész. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötet bemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogy könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csend. Június 26-ától 28-áig Veszprém belvárosában kerül megrendezésre a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 14. alkalommal hívják az ige szavával a rendfesztiválra a dunántúli reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívó szó. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk evangéliuma 4.39. Az időjárásról elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Harbóná pedig a király egyik háremőre ezt mondta. Van itt egy fa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordokájnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok föl rá. Föl is akasztották Hámánt arra a fára, amelyet ő állított Mordokájnak. Aztán lecsillapodott a király haragja. Azon a napon Ahasvéros király Eszter királynénak adta Hámánnak a zsidók ellenségének a házát. Mordokáj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta Mordokájnak. Eszter pedig Mordokájt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Ezután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta. Ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok néki, adjon ki egy íratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammadátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. Hívatták tehát a királyi írnokokat, és leveleket küldtek. Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13-án az írat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával. Súsán várában pedig kihirdették a törvényt. Ezután Mordokáj eltávozott a királytól, kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi öltözetben, nagy aranykoszorúval és finom vászonból meg piros bíborból szőtt palástban. Súsán városa pedig újongva örvendezett. A többi zsidóra is fölvirratt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Minden egyes tartományban, minden egyes városban és helységben, ahová a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vígattak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. Eszter könyve, 7. fejezet, 9., 8. fejezet, 17.

0: Eljött az igazság órája.
1: Hámán többször is megállhatott volna az útján, Isten kifejezetten ad erre alkalmakat. Például a király álma utáni megszégyenítő napot, vagy amikor felesége és barátai is figyelmeztetik, hogy nem lesz ennek jó vége, alul fog maradni. De ekkor ő már nem lát és nem hall. A dráma csúcsán minden összeomlik. A király, a királyné, még az udvari emberek is világosan ellene vannak. Hirtelen ráomlik saját gazságának termése. Az ítéletben pedig még a legnagyobb dráma kellős közepén sem tudjuk nem észrevenni Isten humorát. Engedi, hogy megácsolja saját akasztófáját, miközben ő maga azt hiszi, Isten emberének készíti. Csak hogy végül nem az lóg rajta, akit ő odaképzelt. Istennek a humora is tökéletes. Ennél élesebben nem tudna rávilágítani senki arra, amit tanítani akar nekünk. De nem ezzel kezdte Isten. Megadta neki az esélyt a megállásra, így azonban büntetésének mértéke hajszál pontosan az, amivel ő mért volna. Nagy gyásza volt a zsidóknak, bőjt és síralom és jajgatás. A zsidóknak világosság támada, öröm és tisztesség. Kinek a műve mindez? Gondolkozzunk ma el Isten munkájáról a mi életünkben is.

Az igazi erkölcsösség abból áll, hogy saját magunk találjuk meg a számunkra legmegfelelőbb helyes utat, amit ezután elszántan követünk. És ez bizony a mi felelősségünk.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk!

Urunk, Istenünk! Az elmélyülés idejét nyújtod ezen a reggelen is nekünk, hogy megbánjuk, amit vétettünk, hogy a jóhoz közelíthessünk szándékainkban, és cselekedeteinkben is egyaránt. Engedd, hogy hódolattal közeledjünk hozzád. Tisztítsd meg, és fordítsd magadhoz szívünket, mert segítséged nélkül semmit sem tehetünk. Kérlek, lázongó akaratunkat vezesd az általad kijelölt ösvényen, az igazság útján. Ó, add, Uram, hogy kegyelmeddel megnyerjük azt, amit fiad örömhíre ígér. Adj erős szívet, ha terhet kell viselnünk, ha éppen rögös az utunk, békével fogadjuk el, hogy azt is a mi érdekünkben hozod elénk. Légy irgalmas hozzánk, a gondolataink és érzékeink lefelé húznak, és ha a te országod utáni vágyódás kialvóban van bennünk. Kérve kérlek, védj meg minket az alvilág hatalmától, és akadályozd meg a gonosz erőinek pusztítását életünkben a mai napon is.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1875-ben halt meg Georges Bizet, a romantika nagy francia zeneszerzője. Első szerzeményét 11 évesen alkotta, ekkor már a párizsi konzervatoár diákja volt. C-dur szimfóniájával 17 évesen elnyerte a római díjat, így 3 évet tölthetett az olasz nagyvárosban. A Gyöngyhalászok című operája még nem nyerte el a nézők tetszését. 1871-ben írt a Zongorára a Gyermekjátékok című sorozatot. Alphonse Daudet az Árli lány című elbeszéléséhez készült kísérő zenéjét áthangszerelte nagy zenekarra. Így az hangverseny darabként hatalmas sikert aratott. Élete utolsó alkotása a Carmen című operája volt, ez a mai napig az egyik leggyakrabban játszott opera.
2: Békési György biofizikus, akusztikus, 1899-ben született. Fizikai doktorátusát a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett. Konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette föl érdeklődését az akusztika iránt. Rengeteg adatot gyűjtött arról, hogyan és mit válaszolnak a fül csigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 1946-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, majd a Hawaii és a Harvard Egyetemen. 1961-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal. Az elismerést a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és szintén nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák témakörében.
1: Franz Kafka 1883 és 1924 között élt német nyelven alkotó, csehországi születésű író. Műveinek, mint például az Átváltozásnak, tipikus szereplője az elszigetelt ember, aki különös, illetve szürreális helyzetekbe jut, áttekinthetetlen bürokratikus hatalmakkal kerül szembe. Az író, az elidegenedés, a félelem, a bűntudat és az abszurditás megnyilvánulásait vizsgálta. Halála után a kiadatlan műveit, mint a Per, a Kastély, az Amerika barátjának, Max Brodnak meg kellett volna semmisítenie Kafka kérésére. Brod azonban nem tette ezt, hanem gondoskodott arról, hogy kiadják a műveket. Az alkotó keserű gondolatát idézzük. Az igaz út olyan kötélpálya, amely nem a magasban, hanem épp a föld felett van kifeszítve. Láthatóan nem is arra rendeltetett, hogy járjunk, inkább hogy botladozzunk rajta.
2: Darvas Ivántól, a Nemzet színészétől 2007-ben búcsúztunk. 1946-tól a Művész Színház, 1949-től 1956-ig a Madács Színház tagja volt. 1957 és 59 között börtönbüntetését töltötte a forradalomban való részvétele miatt. Utána segédmunkás, csak 1963-tól dolgozhatott a Miskolci Nemzeti Színház, a József Attila Színház, majd a Víg Színház tagjaként. A kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész emlékezetes szerepei. Raskolnikov, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődésében, Butler Dürrenmatt fizikusok című darabjában, Antonius, Shakespeare, Antonius és Kleopátra című művében, több mint 500-szor játszotta Poprishchint Gogol Egy őrült naplójában. Érezhető volt különös kisugárzása filmszerepeiben is, melyekből csupán néhányat említünk. Liliomfi, Dollárpapa, A tizedes meg a többiek, Pendragon legenda, Szent Iván napja, A hídember, A morel fiú, Színes tintákról álmodom, Egy csók és más semmi, Isten hozta őrnagyúr, Egy magyar nábob, valamint Kárpáti Zoltán.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Aki fedhetetlenül él, az segítséget kap. De aki görbe utakon jár, egyszer csak elbukik. Példabeszédek könyve 28. fejezet, 18. vers.

Hallottál már olyanról, hogy valaki kettős életet él? Ez azt jelenti, hogy a külső szemlélő egy tisztességes, becsületes állampolgárt, példás férjet, feleséget, szülőt, rendes szomszédot, vagy jó munkaerőt, segítőkész, csendes embert lát. Ugyanakkor egyszer csak kiderül, hogy kémkedik, nemzetbiztonsági titkokat árul el pénzért cserébe. Ügynök, van egy másik felesége egy másik országban, vagy árulja a testét, esetleg számítógépes vírusokat tervez.

0: Ezek persze extrém esetek. Kicsiben azonban a te életedben is lejátszódhatnak. Van olyan osztálytársad, aki úgy tesz, mintha mintadiák lenne, közben alig várja, hogy a tanár kimenjen a teremből, és a háta mögött elvetemült dolgokat műveljen? És olyan, akit a szülei álomgyereknek hisznek, közben sötét alakokkal barátkozik és garázdálkodik velük? Nézd magadba! Esetleg veled is előfordul, hogy más képet akarsz mutatni magadról, mint amilyen valójában vagy. Ezt nevezi képmutatásnak a Biblia. A megváltó nagyon elítélte ezt a fajta magatartást. Az ilyenekre a szelíd, szeretetteljes Jézus olyan kemény szavakat használt, hogy mérges kígyóknak fajzatai. A mai ige által Isten azt szeretné megtanítani neked, hogy aki őszinte, egyenes úton jár, az biztonságban érezheti magát. Aki viszont görbe úton, hazug módon, az elbukik. Nem éri meg kockáztatni.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Az igaz barát tanácsa megvidámítja a szívet.
1: A mai ige, példabeszédek 27.9. Amint az olaj és jó illat megvidámítja a szívet, úgy a jó barát kedves tanácsa is, mely lelkéből fakad. Gondolatok az igéről. Mindenkinek vannak bajai. Olykor minden lelket szomorúság és csüggedés szorongat. Ilyenkor barátunk jelenléte, amely vigasztal és erőt ad, hárítja el az ellenség pusztításunkra kilőtt nyilait. A keresztény jó barátból sohasem találunk eleget. A kísértés órájában, a válságban milyen nagy érték az igazi barát. Sátán ilyenkor küld el eszközeit, hogy remegő lábakat elgáncsoljon. Ám az igaz barátok, akik tanácsolnak, akik vonzó reménységet nyújtanak, és lecsündesítő, lélekemelő hitet, ó, az ilyen barátok segítsége értékesebb a drága gyöngynél. Sámuel kora gyermekségétől istenfélő, átadott életet élt. Fiatalon éli gondjaira bízták, és a gyermek jellemének szépsége kiváltotta az idős pap gyöngét szeretetét. Sámuel kedves, nagylelkű, szorgalmas, engedelmes és tiszteletteljes volt. Egyedülálló eset, hogy a nemzet legfőbb bírája és az egyszerű gyermek között ilyen meleg barátság jött létre. Sámuel segítőkész és melegszívű volt, soha apa gyöngédebben nem szerette gyermekét, mint Éli ezt a fiúcskát. Milyen megható az ifjakat és időskorúakat így egymásra támaszkodni látnunk. Az ifjú az idősre tekint föl tanácsért és bölcsességért, az idős pedig az ifjútól vár segítséget és megértést. Így is van ez rendjén. Isten azt akarja, hogy az ifjaknak olyan jellemvonásaik legyenek, amelyek által örömet találnak az idősekkel való barátságban, s a szeretet drága kötelékei fűzik őket a sírszélén állókhoz. Ha egy igaz barát erős, segítőkész kezébe kapaszkodhatunk, az értékesebb az aranynál és az ezüstnél is.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Fogadd a kihívást jelentő időket úgy, mint újabb alkalmakat arra, hogy bízz bennem. Számíthatsz közelségemre és benned lévő lelkemre, úgyhogy nincs olyan együttállása a körülményeknek, ami túl sok lenne ahhoz, hogy kezelni tudjad. Amikor az előtted lévő ösvényt nehézségek tarkítják, nehogy azokhoz a kihívásokhoz mérd az erődet. Egy ilyen számítgatás egészen biztosan szorongással töltene el. Nélkülem az első akadályon sem jutnál túl. A nehéz napokon úgy menj keresztül, hogy szorosan fogod a kezem, és közeli beszélgető kapcsolatban maradsz velem. Gondolataidat és kimondott szavaidat bizalommal és hálával fűszerezd bőségesen. A nap problémáitól függetlenül én meg tudlak őrizni tökéletes békességben, amint szorosan mellettem maradt.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Jakab levele, 1. fejezet, 2. vers. Filippi beliekhez írott levél, 4. fejezet, 13. vers. Ézsaiás könyve, 26. fejezet, 3. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 61. rész. Eljön a kegyelem ideje. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját, vigasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének, őt ékesítik. Felépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. Jelentkeznek majd az idegenek, hogy legeltessék nyájaitokat, és más népek fiai lesznek földműveseitek és szőlőmunkásaitok. Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak. A népek gazdagságát élvezitek, kincseikkel büszkélkedhettek. A kétszeres szégyen és gyalázat után újjongani fognak osztályrészüknek, mert kétszer annyi jut mindenkinek az országban, örökké tartó örömben lesz részük. Mert én, az Úr, szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát, és örök szövetséget kötök velük. Híresek lesznek utódaik a népek között, és leszármazottaik a nemzetek között. Bárki látja őket, fölismeri, hogy ezt a népet megáldotta az Úr. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Mert ahogyan a föld növényeket hajt, és a kert veteményeket sarjaszt, úgy sarjaszt majd igazságot az én Uram, az Úr is, és öröméneket minden nép hallatára.

Mai szakasz, Izsaiás 61. Újra fölharsan a kosszarv kürt. Ezúttal nem figyelmeztetően, hanem Isten népének örömet hozó szavakkal kísérve. A Messiás szájából szólnak, aki az univerzum felséges urának lelkével teljes. Az Úr kedves esztendejét hirdeti, a szabadulás évét. A zsidó naptárban minden 50. év a szent böjtés ünneplés éve volt, mert helyreállítást hozott. Föloldozta azokat, akik bármilyen okból hűtlenek

0: körülbelül 700 évvel emberi testet öltése előtt Ézsaiás elmondta a világnak, hogy a Messiás a földre fog születni, és bár ő maga is Isten, mégis alárendeli majd akaratát teljes engedelmességben a mennyei atyának és a Szentléleknek. Szenvedni fog és meghal, de föltámad. Az 52.13 és az 53.12 szerint. Csak ezután köszönt be a kegyelem országa, a szabadulás ideje minden ember számára. Jézus ezt a szakaszt olvasta föl nyilvános szolgálata kezdetén, ahogy a Lukács 4.17-19-ben áll, kijelentve, hogy Ézsaiás szavai hallgatóinak szeme láttára teljesednek. Ennek csodálatos hírnek kellett volna lennie, ehelyett megpróbálták megölni őt Isten káromlásért. A Messiás bemutatja a szeretet fegyvereit, amiket Isten használ, hogy visszanyerje a világot az ellenség szorításából. Ezek a jó hír hirdetése, az összetört szívek bekötözése, a foglyok szabadon engedése, a gyászolók megvigasztalása, a csüggett és rettegő lelkek megújítása, az elnyomott és kihasznált emberek önértékelésének helyreállítása. Ez az új evangélium, a kétszeres büntetés helyett, amit érdemelnénk, szégyenünket kétszeres, örökké tartó örömre váltja. Az életünkben megmutatkozó isteni szeretet az emberek szívét az igazi imádat ősi útjára tereli, és helyreállítja Isten törvényébe vetett bizalmukat. Isten megmentő munkája az emberek iránt mindig a felséges Isten lelkén keresztül munkálkodó kegyelem által történik, és a Messiás küldetésében teljes dicsőségében megmutatkozott. Izrael számára a Messiás szavai azt jelentették, hogy a fogságból való szabadulás, Jeruzsálem és a templom újjáépítése és a nemzetté való újraegyesülés csak a kegyelem lelke által valósulhat meg, ahogy ez a Zakariás 4.6-ban is megmutatkozik. A keresztény egyház gyökere és fejlődése beteljesedhet az evangélium lélek által megerősített hirdetésében, és Isten embereinek jó példája által, akik olyanná alakulnak, amilyenné bárki válhat, ha a fölséges Isten lelke megpihen rajta, amiképpen tette ezt mesterükkel is.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hát mindig szánt-e a szántó, hogy vessen, és mindig barázdálja és boronálja-e a földjét? Nem, de mikor elegyengette a színét, akkor hint fekete köményt és szór illatos köményt, és vet sorban búzát és árpát a kijelölt földre, a tönkölyt a szélére. Így szoktatta őt rendre, és tanította Istene. Ésaiás könyve 28. fejezet, 24-től a 26. versig. Gyakran a hanyag és gondatlan munkavégzés az egyik fő oka a fizikai munka lenézésének. Sokan csak szükségből végzik a kétkezi munkát, nem pedig a szabad választásukból. A munkás nem adja szívét a munkájához, ezáltal nem őrzi meg önbecsülését, és mások tiszteletét sem nyeri el. A fizikai munkára való nevelés helyesbítse ezt a tévedést. Fejlesszük ki a pontosság és alaposság szokását. A tanulók szokjanak hozzá a lendületességhez és rendszerességhez. Tanulják meg a helyes időbeosztást, minden mozdulatuk kiszámítását. Ne írjuk be azzal, hogy a legjobb módszereket oktatjuk, hanem buzdítsuk őket arra is, hogy állandó fejlődést mutassanak fel munkájukban. Az így végzett feladat a munka mestereivé teszi a fiatalokat, nem pedig rabszolgáivá. Megkönnyíti a nehéz munkás sorsát, és megnemesíti a legegyszerűbb foglalkozást is. Aki csak robotnak tekinti munkáját, és igénytelenül fog hozzá, aki nem tesz semmilyen erőfeszítést az elvégzés érdekében, az tényleg csak tehernek fogja érezni a munkát. Azok viszont, akik a legegyszerűbb munkában is tudományt látnak és azzá fejlesztik, azok nemesnek, szépnek fogják találni feladatukat, és élvezetet fognak találni a hűséges, eredményes munkavégzésben.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tapintat. Van egy fajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a tapintat és az a gyöngétség, amely mint valamilyen csodálatos zenei hallás örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés az emberi dolgokban. Mit szabad és mi túlzás, mi fáj a másiknak. Ez a tapintat nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Schäfer Erzsébet.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor nehézségen mész át. Harmadik rész. Minden keserűség legyen távol tőletek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 31. vers. József tudott valamit, amit neked is tudnod kell. Nem engedheted meg magadnak, hogy a keserűség terhét cipeld. József sok év elteltével találkozott újra a testvéreivel, amikor azok Egyiptomba mentek gabonáért. Odaálltak József elé, és leborultak előtte, mint az ország második főembere előtt, de nem ismerték fel benne az öccsüket. Amikor pedig ő felfedte kilétét, megdöbbentek és megrémültek. Íme a testvérük, akit évekkel azelőtt meg akartak ölni, most olyan pozícióba került, hogy bármit megtehet velük. József azonban inkább megbocsátott nekik. Vajon miért? Azért, mert tudta, hogy nem engedheti meg magának a keserűség terhét. Mit tehetsz tehát, amikor kísértést érzel arra, hogy keserűséget táplálj magadban? Kövesd József példáját. Ő megőrizte az Istenbe vetett hitét és reményét, hitte, hogy egyszer minden jóra fordul, és nem adta fel a lelki életét. Amikor rosszul alakulnak a dolgok, gyakran hátat fordítunk annak, akire a legnagyobb szükségünk van. Az Úrnak. Istenem, miért engedted, hogy ez történjen? Méltatlankodunk a nehézségek közepette. Vádolni kezdjük, mintha minden az ő hibája lenne, ahelyett, hogy ezt mondanánk. Uram, kérlek, kezdj valamit ezzel a problémával. Isten a legrosszabb körülményeket is meg tudja fordítani. Amikor egyesek a romlásodra akarnak használni bizonyos helyzeteket, ő képes arra, hogy inkább építsen általuk. Örömét leli abban, amikor feltámadásra válthatja a keresztre feszítést. A Bibliában ez áll: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jakab levele 4. fejezet 8. vers. Isten eljön, ha hívják, és ha folyamatosan beszélsz vele és bízol benne, a javadra fordítja a történteket.

0: Kedves hallgatóink, járuljunk bűnbánattal megváltó Krisztusunk elé, és kérjük, bocsásson meg nekünk, ha jó sorsunkban megfeledkezünk róla, és teljesen belefelejtkezünk a világ dolgaiba. Bocsássa meg nekünk azt is, hogy amikor sorsunk rosszra fordul, akkor kétségeskedünk és zúgolódunk. Nyomorúságunkban belefáradunk a könyörgésbe. Bízzunk benne, hogy Krisztus Urunk megtanít minket őtőle elfogadni mind a jót, mind a rosszat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ciklus záró egyházkerületi közgyűlés. Ciklus záró püspöki jelentés, felkészülés a választásra, egyházmegyei bemutatkozások, személyi kérdések, a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése május 29-én a Balaton-Almádi Református templomban ülésezett. A cikluszáró közgyűlés Szabó J. Albert, a Veszprém Református Egyházmegye esperessének rövid áhítatával kezdődött. Az ülést Nemes Pál kerületi főgondnok nyitotta meg, a tanácskozást Máté László kerületi főjegyző vezette. A közgyűlés első napi rendje a cikluszáró püspöki jelentés volt. Az egyházkerületi közgyűlés a cikluszáró püspöki jelentést elfogadta, és Isten iránti hálával köszönte meg minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, munkatárs, gyülekezeti tag, intézményi munkatárs, esperes, egyházmegyei gondnok, intézményi vezető és munkatárs, testületi tag hűségét és szolgálatát. Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök, korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége főrabbia, az alelnök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudományi központja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztika kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Ügyeljetek, hogy igaz voltotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy csodáltassátok magatokat velük, mert így nem lesz jutalmatok atyátoknál, aki a mennyben van.

Mi szokott téged ösztönözni arra, hogy jót tégy valakivel, hogy segíts valakinek? Jézus ma arra figyelmeztet, hogy ne az emberektől várható pozitív visszajelzésért tedd meg a jót. Mert ha nem emberektől várod a jutalmad, akkor Istentől fogod megkapni azt. Ő értékel és megbecsül téged. Igazságos. Megjutalmazza az ő gyermekeit. Maga Jézus sem kereste soha a földi elismerést, hanem minden dicséretet a mennyei atyától várt, aki meg is adott neki mindent, és felmagasztalta őt mindenek fölé. Ezért azt akarja, hogy az ő követőjeként te se a földi dolgokra néz, hanem mindig a menny távlatai legyenek a szemed előtt. Mert ha magad előtt látod a menny dicsőségét, ez erőt adhat ahhoz, hogy lehajolj a bajban levő embertársaidhoz.

De amikor az igazak feltámadnak, megkapod jutalmadat. Írja Lukács evangélista az ő evangéliumában. Ebből az derül ki, hogy Isten elsősorban nem földi jutalmat akar nekünk adni, hanem az örökké valóságban akar bennünket igazán megjutalmazni. Biztosak lehetünk abban, hogy ez messze felülmúlja a legcsodálatosabb földi viszonzást is. Természetesen már itt a földön is eláraszt az áldásaival, de próbatételek is lesznek az életünkben. Viszont bármilyen nehéz időszakon is megyünk éppen keresztül, számíthatunk arra, hogyha Istent szolgáljuk, akkor a jutalmunk nem marad el. Erre összpontosíts, és ez ösztönözzön téged ma is a jó megtételére.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat június 3-a. Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Alap igénk elénk tárja, hogy mit nem tesz a szeretet. Nem önző, nem én központú. Tekintettel van másokra, előzékeny, tapintatos. Nem csak hit testvéreivel, hanem azokkal is, akik még nem jutottak Krisztussal élő közösségre. Ha ez hiányzik egy gyülekezet, vagy egy hívő életéből, akkor a másokat semmibe vevő, bántó viselkedés miatt ízét vesztett, sóvársilányul, az olykor mégis megkísérelt missziói próbálkozások pedig senkit sem indítanak megváltónk elfogadására. A hatékony szeretet ugyanis beleérző, együttérző, és ezáltal válik mentő szeretetté. Pál példáját követve, tehát mindenkinek mindenné kell lennünk, hogy megmenthessünk némelyeket. Szolgálatom során egy torzsalkodó és emiatt megfogyatkozott gyülekezet hívott meg lelkipásztorának, prédikálásomtól remélve, hogy megint lesznek megtérések. Ez önmagában kevés volt. Ám az Úr egy olyan szemináristát küldött hozzánk, aki személyiségével a szeretet forradalmát hozta el közénk, és ekkora Szentlélek csodát tett, és a torzsalkodókból egy üdvkeresőket vonzó és befogadó szeretet közösséget formált. Én, Uram, szabadíts meg az önzéstől, és töltsd be szereteteddel, hogy hozzád vonzhassam a bűnből szabadulni vágyó embereket. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nicholas Parrish írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Új életszakasz. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyvének 3. fejezetének 1. verse. Mikor befejeztem az egyetemet, azon gondolkodtam, merre tovább. Az iskolában adott volt a napi ritmus, a keretek és a cél, hogy diplomát szerezzek, de miután lediplomáztam, hirtelen végtelen lehetőség állt előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy rögtön munkába álljak-e, hagyjak ki egy évet és önkénteskedjek, vagy folytassam a tanulmányaimat mesterképzésen. Sok fiatalnak okoz nehézséget a diploma utáni új életszakaszhoz való alkalmazkodás. Ábrahám életében is számos ilyen új szakasz volt. 75 éven át a maga megszokott rendje szerint élt, amikor is Isten elhívta őt. Megélte a várakozás, a gyász, az öröm és az Istenbe vetett bizalomnak az időszakait. 24 év telt el, Isten ígérete, miszerint utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, és fia Izsák születése között. A különböző életszakaszok az élet természetes részei. Keresztényként pedig azzal a hittel léphetünk be ezekbe az időszakokba, hogy minden Isten célja szerint fog alakulni. Ilyen folyamatban formál bennünket Isten valóságos kegyelme, hordoz a változó élethelyzetekben, hogy egyre jobban megismerjük és szolgálhassuk őt. Drága Istenünk, erősítsd meg hitünket, hogy készek legyünk követni téged, bárhová is vezess. Amen. Napi gondolat: az élet változik, de én egy változhatatlan Istenben találok támaszt. Imádkozzunk a friss diplomásokért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Toma Judit, mondd, van olyan, hogy bocsánat raktár? Mondd, van olyan, hogy bocsánat raktár? Mondd, miért van, hogy nekem nem jut, mikor te az előbb kaptál? Mondd, van olyan, hogy elfogy a bocsánat? Mondd, mit kap az, aki csak ennyit kér magának? És mondd, van a bocsánatnak ára? Meg tudja fizetni, akinek nem telik ruhára, cipőre, kenyérre, ételre, italra? Mondd, az ilyennek meg lesz bocsátva? És mondd, mennyi időre kapod, hogyha kéred? Örökké tied lesz, vagy csak egy időre bérled? És mondd, mi van, ha lejár az időd? Hogy állsz meg majd akkor az emberek előtt? Vagy ha végtelen a bocsánat joga, minden bűnöd meg van bocsátva? Mondd, a bocsánatot kitől kell kérni? És aki adja, mindenkinek egyforma mértékkel méri. Mondd, miért nehéz megbocsátani? Mondd, kitől lehet az ilyet tanulni? Mondd, a megbocsátást ő hol tanulta? S mondd, nem felejthette el már régen azóta? Mondd, a bocsánatot elveszteni lehet, s ha találtam, továbbadhatom neked. És ha én valaha elvesztem, ha kaptam, kérhetek megint, vagy örökre elhagytam. Mondd, lehet-e több adagot kérni, hogyha tőlem kérnek, én is tudjak adni. Mondd, egy embernek hányszor jár bocsánat? Mondd, a bocsánattal véget ér a bánat? Mondd, és bocsáss meg, hogy ennyit kérdezek. Ez tényleg ilyen nehéz? Vagy én vagyok gyerek?

amikor a tömeg közül előre jött egy öreg úr. Felvette a nyűjt hegedűt, és megnézte, hogy jó-e a húr.

0: Krisztushoz közel, igazi örömben van részünk.
1: Kik az igazán boldogok? Menj be a te uradnak örömébe! Máté 25-23. Gondolatok az ígéről. Sokan azért olyan nyugtalanok, mert nem járulnak a boldogság igazi forrásához. Krisztuson kívül igyekeznek megtalálni azt az örömöt, amely egyedül ő benne található. Jézusban nincsenek csalódott remények. Sokan mennyire elhanyagolták az íma drága kiváltságát. Az íma a keresztény ember erőssége és ereje. Amikor egyedül van, akkor sem magányos, mert érzi annak jelenlétét, aki ezt mondta, íme én veletek vagyok minden napon. Nekünk, keresztényeknek nagy szükségünk van a reménységre. Nincs igazi öröm Krisztus örömén kívül. Mindaz a vágyott boldogság, amelyről az ember azt képzeli, hogy elérheti Krisztus nélkül, hamuhoz hasonlóvá válik, és csak csalódást okoz. Ne gondold egy pillanatra sem, hogy egy vallástalan ember boldog lehet. Az Isten szeretetében és gondviselésében való hit könnyít a gondok és az aggodalmak terhein. Szívünket örömmel és megelégedéssel tölti be, legyenek bármilyenek a körülményeink. A Biblia szerinti vallásosság azonban elősegíti az egészséget, meghosszabbítja az életet, és fokozza örömünket az élet minden áldásában. Megnyitja lelkünk számára a boldogság kiaphathatatlan forrását.

0: megfelelő hozzáállás.
1: Legyen bennetek ez a gondolkodásmód, amely Krisztus Jézusban is megvolt. Filippi beliekhez írt levél 2. fejezet 5. vers. Rendőrként sok olyan emberrel találkozom, akiknek magatartás problémáik vannak. A rossz hozzáállású bűnözők veszélyesek. A rossz hozzáállású rendőrök sok bajt okozhatnak maguknak és másoknak. A hozzáállás szót részben úgy határozzák meg, mint egy lelkiállapotot. Ez a lelkiállapotunk határozza meg, hogy hogyan hagyjuk, hogy az élet dolgai hatással legyenek ránk. Negatív esetben érzelmi vagy fizikai betegségekhez vezethet, de nagy mértékben irányíthatjuk hozzáállásunkat, és ezáltal meghatározhatjuk egészségünket. Ami szinte minden embernek testi és lelki betegséget okoz, az az elégedetlenség hiányának érzése és az elégedetlenség sóhaja. Vagyis ez a hozzáállás problémája, amivel foglalkozni kell. A hozzáállásnak hihetetlen hatása van az életre. Fontosabb, mint a tények, a háttér, az oktatás, a pénz, a körülmények, a kudarcok, a sikerek, a külsőségek, a tehetség, a képességek és az, hogy mások mit gondolnak, mit tesznek vagy mit mondanak. Chuck Swindoll egyszer azt a kijelentést tette, hogy a hozzáállás teszi vagy teszi tönkre a céget, a gyülekezetet vagy az otthont. A figyelemre méltó dolog az, hogy minden nap dönthetünk arról, hogy milyen hozzáállást fogadunk el aznap. Nem tudjuk megváltoztatni a múltunkat, vagy azt a tényt, hogy az emberek egy bizonyos módon fognak viselkedni. Az elkerülhetetlent sem tudjuk megváltoztatni. Az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy haladunk előre az utunkon. Az élet 10%-ban abból áll, hogy mi történik velem, és 90%-ban abból, hogy hogyan reagálok rá. Ugyanez a helyzet veled is. Mi vagyunk felelősek a hozzáállásunkért. Pál apostol a Filippi levél 4. fejezetének 8.-9. versében azt írja, hogy azzal kell megtöltenünk az elménket, ami igaz, becsületes és helyes. Azt mondta, hogy olyan dolgokon gondolkodjunk, amelyek nemesek, tiszták és kedvesek. Jó dolgokkal kell foglalkoznunk, és helyes elveket kell követnünk. Amikor ezt tesszük, Pál azt mondja, hogy a békesség Istene lesz velünk. Ez jót tesz az érzelmi, fizikai és lelki egészségnek. Milyen durva éleket kell csiszolnod a hozzáállásodon, hogy olyan hozzáállásod legyen, mint Krisztusé.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.

Június 3-án így szól Isten igéje. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. 146. Zsoltár 8. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus így válaszolt nekik, keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangélium a 7. fejezet 22. verse. A kérdések a pont jókor kapott kérdések, van, hogy azonnal felnyitják a szemeinket, és elkezdenek kitisztulni bizonytalanságaink. Keresztelő János elküldte tanítványait, hogy megkérdezzék Jézustól. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Találunk olyan történeteket a Bibliában, amelyekben a kérdésekre nem kapunk azonnal egyértelmű választ, vagy éppen egy példázaton keresztül további kérdések kerülnek elénk. Az itt hozzáérkező tanítványoknak viszont egyértelmű választ ad Jézus. Mondják el mindazt, amit éppen most láttak és hallottak. Jézus gyógyít, csodát tesz, új élet lehetőségét adja, és hirdettetik az evangélium. Ahogyan 2000 évvel ezelőtt tette, ezt teszi a mai napon is. Gyógyít, segít, megbocsát, naponta megtérésre hív, és az örök élet reménységét adja. Azért, hogy meg tudjunk szabadulni a hibánk terhétől, a nehézségeinktől, a keszekusza néha túl aggodalmaskodó gondolatainktól, azért, hogy irányt mutasson életünkben. Egy jó pillanatban egy jó kérdéssel, vagy éppen válasszal is szól hozzánk igéjében, vagy egy másik Krisztus arcú emberen keresztül, hogy kizökkentsen bennünket az addigiból, hogy meghalljuk, észrevegyük és felismerjük, merre is tart az életünk. Csodáival, tanításával, szeretetével kísér bennünket, hogy felnyissa szemünket most is, döntéseinkben, tetteinkben, életünkben. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk, hogy nem hagysz bennünket magunkra, még akkor sem, amikor életünk nem abba az irányba tart, amerre te szeretnéd. Kérünk, add nekünk, hogy útmutatásodnak megfelelően éljünk. Elesettségünkben, nehézségeinkben is nyisd meg szemeinket, hogy csodáidat észrevegyük, és tanítványaidként mi is az örök evangélium üzenetének hirdetői legyünk. Amen. Szidói Roland áhítatát hallottuk. A nap igéi voltak. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus így válaszolt nekik, keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium.

Az irgalom Isten országának egyik alapelve. Mit jelent ez? A történet szerint Napóleon egyik katonája dezertált a francia hadseregből, és halálra ítélték. Bár a törvény kivégzést írt elő, a fiatal ember édesanyja, aki kétségbe esett, hogy a büntetést azonnal végrehajtják, elment a császárhoz, hogy kegyelmet kérjen a fia számára. A tábornok azonban hidegen és közömbösen hallgatta az asszony sírását, és hevesen közölte: nem érdemel kegyelmet. Kérem, legyen kegyelmes, zokogott az anya. Asszony, a fia nem érdemel kegyelmet, erősködött Napóleon. Tudom, folytatta az édesanya. Ha mégis, akkor nem lenne kegyelem. Ha megérdemelné, nem lenne szánalom, volt a lesújtott anya válasza, arra utalva, hogy a szánalom azt jelenti, hogy megbocsátok valakinek, aki nem érdemli meg a megbocsátást. A történelem szerint a nagy francia tábornok egy ilyen nyomós érv láttán megbocsátott a dezertőrnek. Isten irgalmas jelleme mélyebb dolgot tár fel előttünk. Ő nem csak megbocsátó és együttérző, hanem szeret megbocsátani és könyörületet mutatni. Emlékeztek, mi történt, amikor a kereszten volt? Megsebzett halántékáról csöpögött a vér, és ez keveredett a verejtékkel a homlokán. A szögek által ejtett sebek kiszélesedtek, ahogy a test súlya lehúzta a kezét. Gyötrelmes zihálása egyre gyorsabbá és gyorsabbá, egyre mélyebbé és mélyebbé vált, ahogy lelke a világ bűneinek terhe alatt kínlódott. Az egész mennyet ámulat töltötte el, amikor az Úr Jézus imája felhangzott a szörnyű szenvedései közepette. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.

Isten legfőbb tulajdonsága a szeretet, és ebből fakad irgalma és kegyelme. Ő nem valami szigorú bíró, aki arra vár, hogy elítéljen, hanem olyan szerető atya, aki vágyik arra, hogy megmentse gyermekeit. Az irgalom nem pusztán Isten egyik tulajdonsága. Ez az ő lényege. Jézus nem csak megbocsát, hanem újjáteremt. Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt kapjuk, amit megérdemelnénk, hanem amit Krisztus érdemelt ki számunkra. A kegyelem pedig az a mennyei erő, amely által új életet kezdhetünk. Isten szeretete és irgalma nem annak mértéke szerint nyilvánul meg, amit megérdemlünk, hanem Krisztus érdemei szerint. Ma állj meg egy percre, és gondolkodj el Isten jellemén. Irgalmas, türelmes, szerető. Bármilyen terhet hordozol is, Jézus kegyelme elegendő. Krisztus vére által Isten nem csak megbocsát, hanem befogad, megtisztít, megújít.

van valaki, akinek még nem bocsátottál meg? Ha bántás, igazságtalanság ért, lehetőség van arra, hogy irgalmat mutass. Igen, igaz, hogy azok, akik megbántottak, nem érdemlik meg. De az irgalom pontosan ezt jelenti. Talán azt gondolod, miként bocsáthatnék meg neki, ha még csak bocsánatot sem kért? Nos, emlékezz Krisztusra. Gondolatai a saját szenvedéséről üldözőinek bűneire fordultak. Soha egyetlen átkot nem mondott a katonákra, akik olyan durván bántak vele. Krisztus könyörült rajtuk. Csak suttogva kért bocsánatot az Istentől számukra. Lukács evangéliuma 6. fejezetének 36. versében minket is így kér Jézus. Legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok irgalmas.

kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi örökséged maradékának bűneit. Nem tartja meg haragját örökké, hanem gyönyörködik az irgalmasságban. Mikeás próféta könyve, 7. fejezet, 18. vers.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándéka szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. Könyvek, közösség és örökség. Egyházi könyvtárosok találkozója az egyház székházában. Közel 70 könyvtáros szakember érkezett az ország különböző pontjairól Budapestre, hogy részt vegyenek az Egyházi Könyvtárak Egyesülése idei közgyűlésén és szakmai napján. A rendezvénynek ezúttal az Evangélikus Egyház Üllői úti székháza és az ott működő Evangélikus Országos Könyvtár adott otthont. A május 21-én megtartott program egyszerre kínált lehetőséget a szakmai párbeszédre, az Egyesület éves munkájának értékelésére, valamint az evangélikus kulturális örökség különleges értékeinek megismerésére. A nap közös áhítattal vette kezdetét. Az igei szolgálatot Lakner Pál, nyugalmazott püspök, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója végezte, aki a kulturális örökség megőrzésének felelősségéről, valamint a közösség szolgálatának fontosságáról szólt a résztvevőkhöz. Az áhítat méltó nyitánya volt a szakmai napnak, amelynek középpontjában a könyvtárak közösségépítő szerepe, a kulturális örökség megőrzése és a tudás átadásának szolgálata állt. Kórusok nyári éjszakája. Június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Az időjárásról: elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Amikor kinyitjuk együtt a Szentírást, és szeretnénk megérteni jobban a folyamatokat, akkor mindig ott ágál előttünk az, hogy egy-egy történetnek látszólag vége van, néha kitesznek egy fejezetszámot, ami tovább nehezíti a dolgokat, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy hát akkor ott abba is lehet hagyni az olvasást, és így darabokra hullik, mint amikor valakinek a kezében egy kép szétesik alkotó elemeire, és újra kéne rakni valahogy. Hát amikor az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, akkor soha nem szabad elfelejteni, hogy van rész esemény, és van egy átfogó célja a mindenhatónak, például ugye Macedón területre Isten maga hívja egy látomás által Pál apostolékat. Ez nem azt jelenti, hogy innentől kezdve Macedón területen nekik minden tökéletesen fog sikerülni, mármint emberi szempontból, hogy nem lesz nehézség, sőt, egymás után jönnek, egyik nagyobb nehézség a másik után, de itt is, ott is, amott is gyülekezetek alakulnak. A legutóbb Tesszalonikában jártunk. Szalonikinek mondják ma ezt a települést, és Szalonikiben, a legjobb tudomásom szerint, mind a mai napig vannak keresztény testvéreink, vannak gyülekezetek, és Szalonikiben nyilván különös lehet, amikor olvassák a nekik írt levelet. Ennek különös hangsúlyt kell adnunk, mert a tesszalonikai testvérek voltak az elsők, akik Pál apostoltól levelet kaptak. De erre majd visszatérünk a mai nap folyamán, hiszen ott hagytuk abba az elmúlt alkalommal, hogy Pálék úgy tudtak elmenni, vagy úgy kellett elmenni Tesszalonikából, hogy Jászonék, az első megtérők között levő egyik nagyon mélyhitű testvérünk, kezességet vállaltak, ami egyben azt is jelentette, hogy óvadékot helyeztek letétbe, azért, hogy Pál apostolék ne kerüljenek börtönbe. Az apostolok cselekedetei 17. fejezeténél van nyitva nálam a Szentírás, a 10. verstől így folytatja Lukács a beszámolót. A testvérek pedig még aznap éjjel elküldték Pál Szilásszal együtt Béreába. Ugye tetszenek emlékezni, a múltkor nagyon hangsúlyoztuk, hogy Filippiben Pálék a jogtalanságot hangsúlyozandó, szépen fényes nappal kivezettették magukat a börtönből, és amikor azt mondták, hogy hagyják el a várost, akkor szépen visszamentek Lidiáékhoz, és pont a gyülekezet érdekében úgy döntöttek, hogy nem fognak lapulva, szinte szökve menni, mert ez a gyülekezetnek a hosszú távú érdeke. Itt viszont egy megfeszülő helyzet van, itt még nem jutottunk el olyan helyzetekig, mint Filippiben, és a testvérek együtt imádkozva Pálékkal úgy látták jónak, hogy ugyan letétbe helyezték Jászonék az óvadékot, de ők még ma éjjel menjenek el. És néha úgy látszik, hogy erre is szükség van, hogy is mondják ezt a köznyelvben, hogy a hívő az üldözők elől egérutat nyerjen, mert itt is erről van szó, hogy itt Pál apostol és Szilász gyakorlatilag egy lehetőséggel él, hogy ma éjjel még szabad az út, muszáj menni. A reformációnak az idejéből jutott eszembe egy példa, nem tudom, hogy mennyire tudja a legtöbb hallgató, hogy annak idején, amikor Luther Mártont felelősségre vonták a hitvallásáért, azokért a bizonyos pontokért, amivel összegyűjtötte, hogy mivel nem ért egyet a Biblia alapján, amit a római egyház tanít, akkor utána kimondatott, hogy egy rövid időre kap lehetőséget, de amikor az a rövid idő letelik, utána szabadon bárki őt megölheti. És ezért kellett őt gyakorlatilag a szó szerint elrabolni útközben, hogy ne tudják rajta végrehajtani. Ez azt is jelentette egyébként, hogy bármelyik közember, akár egy úton álló, ha őt gyakorlatilag rablógyilkosként kivégzi, akkor se kérték volna az ő vérét senkin számon. Abban a helyzetben egy fejedelem, egy választó fejedelem döntött úgy, hogy akkor ő kimenekíti a szolgái által Luther Mártont, és ebben a különös helyzetben Luther Márton Bibliát fordított aztán. De Pál apostol és Szilás pedig úgy döntött, hogy akkor ők valóban mennek, gyorsan mennek, pontosan azért, hogy a gyülekezetről, a gyülekezetre háruló figyelmet egy picit tereljék, de tessék csak figyelni. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába, ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy igaz-e, amit Pál mond. Ez alapvetően egy szíven ütő dolog, olyan, mintha valamiféle előítélet, vagy valamiféle utóítélet sugározna Lukács szavaiból, hogy hát a tesszalonikaiakra ez rossz fényt vet. Nem, nagyon jó fényt vet a béreaiakra. Meg lehet kérdezni ilyenkor persze természetesen, hogy mitől nemesebb lelkűek a béreaiak. Erre én nem tudok válaszolni, találgatni tudok, de abban a hitben találgatok, hogy talán nem fogok messze esni a valóságtól, ha azt mondom, hogy tetszik tudni, úgy van ez, mint hogy ugyanahoz a felekezethez tartozó gyülekezetbe elmegy valaki itt, majd ott, aztán később amott, és azt fogja mondani, hogy de hát ez mintha nem is ugyanaz a felekezet lenne. Más lelkület, más hozzáállás, másfajta szeretett közösség, az egyik olyan hideg, hogy belép az ember az ajtón, és jégcsappá merevedik a lelke, a másik az sokkal melegebb, de igazából a melegséget az valami klubéletszerűség sugározza, egy harmadikba pedig bemegy az ember, és azt látja, hogy itt szent az Isten. Itt szentnek tartják az Isten igéjét. És ez az ige jelent a számukra valamit. És abból, hogy Pál apostol bizonyságtételét ők úgy fogadták, hogy kapták elő az ősi tekercseket. Hiszen itt, amikor arról van szó, hogy fogadták az igét, de elővették, napról napra kutatták az írásokat, akkor arra kell gondolni, hogy elővették a Tóra tekercset, ugye ez Mózes 5 könyve, elővették az Ézsaiás tekercset, elővették a többi prófétát, mindent, amire Pál hivatkozott. És meg akarták tudni, hogy így vannak-e ezek. És ez nagyon-nagyon rendben van. Megmondom őszintén, rendkívül boldog lennék, hogyha abban a tudatban beszélhetnék itt a mikrofon másik oldalán, hogy a készülők mögött ülők közül sokan vannak, vagy egyre többen vannak, akik leveszik a polcról, vagy fölveszik az asztalukról a Bibliát, és azt mondják, hogy ne nézzük, miről beszél ez az ember. Vizsgáljuk meg. Tudnélik, hallgatni valakit és egyetérteni vele, megvizsgálás nélkül nem túl bölcs dolog. És bocsánat, hogy így mondom, azért nem túl bölcs dolog, mert akkor a retorika érvényre jut, és esetleg a hitető szép szavak elviszik az embernek a szívét magától Jézus Krisztustól. A béreaiak azt mondták, hogy ez csuda, amiről Pál beszél. Haj, de jó! Egy kérdés, tényleg így vannak? És hát nyilván miről beszél Pál? Hát Krisztusról. Beszélt róla, mint aki idejött a világba, és nyilván beszélt arról, hogy hát nem emlékeztek? Mózes mondta, prófétát támaszt nektek az Isten olyat, mint én. Ő rá figyeljetek. Na, akkor nézzük meg, mondott ilyet Mózes? Mert ha mondott ilyet, akkor nézzük, milyen környezetben mondta, hogy mondta. Ha nem mondott ilyet Mózes, akkor Pál, Szilász, hagyjátok abba. Aztán lehet, hogy hivatkozott arra Pál, hogy emlékeztek, az a Bálám nevű proféta, amikor meg kellett volna átkozni a népünket. Nem tudta megtenni. Sőt, egy idő után kínjában azt mondta, hogy nézem őt, de nem most, látom őt, de nem közel, csillag jön föl Jákobból, királyi pálca Izraelből. Aztán Ézsaiás. Na hát Ézsaiásnál rengeteg mindent lehetett elővenni, hiszen alapvetően elővehették a 7., a 9., 11. fejezetet, és aztán a 40. fejezettől az 55. fejezetig az Úr szenvedő szolgájáról szóló bizonyságtétel van, mint egy külön kis könyvecskében, de aztán az 56. fejezettől is folyamatosan hangzik profécia az érkező Krisztusról. Gondoljunk csak arra a proféciára, hogy bárcsak szétszakítanád az eget, és ide jönnél közénk. És a béreaiak azt mondták, rendben, Pál, nézzük meg együtt. Azon gondolkoztam, hogy ez a lukácsi megjegyzés, ez vajon Lukástól származik-e? Amikor Béreában voltak, nem mondhatom, hogy Lukács teljesen kezdő hívő volt, de azért igencsak elején a hívő életnek. hiszen ugye emlékszünk, közvetlenül a macedón út előtt csatlakozott Pál apostolékhoz, korábban nem tudunk róla semmit, minden bizonnyal egyébként megtérésre is abban az időben jutott, valahol ott a kikötő környékén találkoztak, mielőtt hajóra szálltak, és most tanulgatja Lukács, hogy hogy kell értelmezni a hívő életet. És nyilván Pál apostol volt az, aki azt mondta, hogy figyeljétek meg, hogy milyen jól csinálják a béreiek. Hallod, Timóteus? Ugye nem felejtjük el, hogy ott volt Timóteus. Hallod, Lukács? Ezek az emberek az igéből akarnak meggyőződni. És nincs más mérce a keresztény hiten belül. Hiába mondogatják, hogy de hát az egyháznak ilyen-olyan-amolyan tanítása. Abban az időben a héber közösségnek volt egy másik mércéje, úgy hívták Talmud. És nagyon sokszor hivatkoztak a rabbik ilyen-olyan-amolyan tanításaira. És most azt mondja a tarzuszi Saul, és nekünk Lukács adja tovább, hogy nemes lelkű az, aki Isten igényén kívül semmilyen más mércét nem használ. Nálunk is van, a keresztény irányzatokon belül is van, aki azt mondja, hogy na meg az egyházi szokásrend. Ezt szebben is szokták mondani sokkal. A szent hagyományok. Amit mi egyébként kikiáltottunk szentnek, a szentírás soha nem mondta, hogy a hagyományainkat szentként tiszteljük, ellenben azt mondta, hogy keressük az Urat és az ő szentséges orcáját, és hallgassunk az ő igéjére. És amikor Isten igéjét kezdjük el figyelni, akkor a lelkünk is megváltozik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt Pál apostolnak az a bizonyos oktató munkája is benne van ebben a minősítésben, hogy megtanította a munkatársait, hogy örvendezzenek annak, amikor valaki előveszi a szentírást, és amikor kontroll gyakorol a tanítás fölött. Mi lett az eredmény? Így olvassuk a 12. verstől, sokan hittek tehát közülük, sőt, a tekintélyes görög asszonyok és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igéjét, odajöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Az az igazság, hogy ilyenkor az embernek rengeteg gondolata támad. Ha ez nem a nehéz esetek a Bibliában sorozat lenne, akkor én legszívesebben ezt átlépném. Mint ahogy nagyon sokszor legszívesebben azt mondanák, hogy felejtsük már el ezeket a dolgokat, de muszáj észben tartani. Egyrészt az ördög soha nem unta meg a maga szolgáinak se a kiképzését, se a felhasználását. És ahol Isten ügye előre mozdul, ott egészen biztosan meg fog jelenni a hatalomféltés, az egyéb területen megjelenő féltékenység, az anyagi kérdéseknek a fölvetése, a területféltés, a kiszorítósdi, szóval valami biztos meg fog jelenni, nagyon sokszor ez mind együtt. Mi köze volt a tesszalonikai zsidóknak Béreához? Ha megtetszettek figyelni, akkor Pál apostolék elmentek éjszaka, és jócskán odébb van azért Bérea, nem 3 kilométerre esik Tesszalonikától Bérea. Mi köze van hozzájuk? Viszi őket a féltékeny szívük. Megtudták, hogy odajöttek Pálék, vagy odaértek Pálék, hát akkor mentsük meg a béreaiakat is. Ráadásul, és itt szeretném hangsúlyozni, még kereszténységen belül is megjelenik ugyanez, és nyugodtan néven nevezhetjük felekezeti sovinizmusnak. Nagyon-nagyon sokszor jegyezte föl a történelem, például Bibliát terjesztőkről, hogy képesek voltak egyházi személyek utánuk küldeni sokadik városba is csak azért, hogy tönkre tegyék a munkájukat. És azt sem felejthetjük el, hogy egy nevezetes bíboros itt a 20. század közepén, Zalában több ezer Bibliát égettetett el, amikor elindult az evangéliumnak a terjedése, mert hogy nem akarta, hogy az emberek kezébe kerüljön a Szentírás. Erről szívesen hallgatunk. Pedig az a helyzet, hogy amikor beindulnak ezek a mi vagyunk a legfontosabbak, és ne jelenjen meg senki ösztönök, pláne ne jelenjen meg egy olyan evangélium hirdetés, ami elvonja a figyelmet az általunk kívánt területekről, vagy netalántán pénzt csoportosít át, vagy templomi hallgatóságban lesz átcsoportosulás, már nem az a kérdés, hogy vajon az igazsághoz ragaszkodnak az emberek, vagy a gazsághoz. Azért hadd mondjak egy ellenpéldát. Jó pár évvel ezelőtt találkoztam egy nevezetes lelkész családnak a sarjával. Azért nem mondok se felekezetet, se nevet, mert nem szeretném, ha most valaki ezzel kezdene el utána labdázni, vagy ezzel szeretne visszaélni. Szóval az ő édesapja nagyon mély evangéliumi lelkületű ember volt, és hirdette az igét. És meghívták valahova Közép-Magyarország egy településére evangelizálni, és tetszik tudni, mi történt? Felébredtek emberek. A saját felekezetében, ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, a saját felekezetében felébredtek emberek. Több tucatnyi ember. De a helyi lelkész olyan féltékeny lett erre a megújuló lelkületre, hogy ott piszkálta a felébredteket, ahol csak lehetett. És megkeresték ezt az embert, hogy most mit csináljunk? Hát a saját lelkipásztorunk tör ellenünk. És azt mondta ez a lelkész, mit kérdeztek erről? Van a településen élőhitű gyülekezet? Visszahőköltek a testvérek. Hát van. Na de hát ők is mondták, hogy azok hova tartoznak. Miért kérdés a számotokra? Menjetek oda közéjük, és éljetek hitben, szeretetben velük. Azóta is sokszor gondolkozom, hogy mekkora bátorság kellett egy ilyen tanácsot adni. Hiszen mindenki pontosan tudta, hogy a tanács is honnan jön, a testvérek se szégyelték elmondani, és nyilván egy bélyekként ott maradt, hogy miféle ember az, aki egy másik felekezethez tanácsolja a saját egyházának a híveit. Az az igazság, hogy sokszor elmondjuk, hogy Krisztusban nincs sem férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem görög, sem héber. Na most itt akkor elalkattunk, ugye? Mert hát van-e ilyen us, meg olyan ista? Persze, mi ismerjük ennek a belső ízét, de megkérdezzük-e magunktól, hogy élőhitű-e az, akivel megosztjuk a Szentírást? Hogy az, aki tanít Krisztus követő? Tessék megnézni a béreaiakat. Jön egy idegen felekezet. Most bocsánat, hogy így mondom, de tessék megérteni. Jön egy idegen felekezet. Krisztust hirdeti. Nem a mózesi törvényekről beszél, sokadik verzióban. Krisztust hirdeti. Azt mondja, hogy eljött a Mesiás, és innentől kezdve egy új szövetség van érvényben, és a Mesiásért másképp kell gyakorolni ezentúl a hitet. És egyre többen átlépnek ebbe a közösségbe, megtalálják a Krisztussal való közösséget. Helyes dolog ez? És aki nem, sokszor idézzük azt az igét, hogy akié a fiú, azé az élet. Hisszük-e ezt? Persze. Rendes evangéliumi hívő, hát hogy ne hinné? És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ez akkor is igaz, ha saját felekezetem valamelyik gyülekezetéről kell kimondani. Tetszett ezt gondolni? Ha saját rokonságomban valaki nem ismeri Krisztust, ez akkor is igaz, ez nem vigasztaló, ez súlyos belső kényszer. Könyörögnöm kell az Úrhoz, imádkoznom kell az Úrhoz, kérnem kell az Urat, hogy Uram, adj szabadulást, adj megmenekülést, lehetőleg mentsd meg a lelkét. De attól, hogy én más oldalra állok át, attól nem fog megváltozni a közösségem, a gyülekezetem lelkülete. Mármint, hogyha átállok a Krisztus ellen beszélők oldalára. Tessék csak nézni, mit mond Isten igéje. Azt mondja Isten igéje, hogy Pálék ott Béreában hirdették a Krisztust. Azt is mondja Isten igéje, hogy jöttek a tesszalonikaiak, és megpróbálták szétverni a gyülekezet munkáját. Amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti Isten igéjét, oda jöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Tetszett ezt hallani? Mi a megoldás? Kiderült, hogy célpont lett Pál apostol. A testvérek azt mondták, hogy akkor azt, akit leginkább keresnek, kivonják, és most következik valami rendkívüli a Szentlélek munkájában. Timóteus és Szilász. Egy sorral előbbre kell, hogy lépjen. Nekik kell tovább vinni a tanítást. Eddig látták, hallgatták, tapasztalták, átélték együtt Pállal, és most nincs mese, tovább kell vinni. Megáll-e a misszió, ha valakit levadásznak, bocsánat, hogy így mondok, vagy valaki ellenséggé válik. Persze, hogy megáll, hát a többiek elmenekülnek, félnek, hát már most látjuk, hogy mi lesz a sorsunk, de hogy akarjuk ezt? Ez a 21. század emberének a reakciója. Az akkori embereknek nem ez volt a reakciója. Azt mondták és azt tanították, hogy Krisztussal együtt én is keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ez a tanítás azt is jelenti, hogy kész vagyok átvenni azt a szerepet, amit az én szolgatársam betöltött, mihelyt szükség van rá. Ki fog tanítani, hogyha azokat, akik most állnak a tanítás szolgálatában, valami éri, akár egy ilyen támadás. Hát jönni kell a második sornak, és a második sor mögött kell, hogy legyen majd egy harmadik, meg egy negyedik. És nagyon sokszor elfelejtettük, hogy az Úr Jézus, amikor a misszió parancsot adta, akkor azt mondta a tanítványainak, menjetek el szélese világra, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ez a tanítás, ez azt jelenti, hogy add tovább a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következő generációnak, hogy az továbbadhassa a következőnek, meg a következőnek, meg a következőnek, mert a Krisztusról szóló bizonyságtétel, hiteles bizonyságtétel, biblikus bizonyságtétel, ráépülve a proféták és apostoloknak az alapjára nem állhat meg. Egy új fejezet nyílik a kereszténységben. Innentől már nem csak egy Pál kaliberű ember hirdeti az igét, hanem jönnek azok, akik megtanulták, akik nem mondhatják azt, mint Pál, hogy személyesen találkoztam a Krisztussal, vagy ott voltam Jeruzsálemben, amikor Krisztus itt élt, hanem akik a hívők bizonyság tétele alapján jutottak hitre, és így élték át a Krisztussal való közösséget, adják tovább másoknak. És az elején emlegettem azt a bizonyos Tesszalonikába írt első levelet, hogy csak tessenek megnézni a preambulumot, a bevezetést, mert ott meg fogják nevezni azt, hogy kik azok, akik ezt a levelet írják, meg viszik. És kiderül, hogy Timóteusnak és Silásnak ebben komoly szerepe van, mert hogy rájöttek, hogy ha nem lehetünk ott személyesen, és nem mondhatjuk el személyesen, akkor még mindig van egy lehetőség. Hát ezért találták ki az írást. És van egy lehetőség arra, hogy a bizonyságtétel akár minden nap fölolvasva megszólaljon. És Isten elkezdte megszervezni, hogy legyen majd egy új szövetség. De ez nagyon sok szenvedés, nagyon sok nyomorúság, sok üldöztetés kellett, meg még az is, hogy Pált ebben a helyzetben a munkatársai tényleg nagyon alaposan eltávolítsák, egészen Aténig, ugye ez már kívül esik Macedónia területén, pontosan azért, hogy az üldözés most őt ne érje, de Pál a munkatársaiban, sőt, nem Pál, hanem Krisztus ezekben az emberekben ott maradt, jelen maradt, és a misszió mehetett tovább. Vajon a mi közösségeink készek-e, képesek-e erre? Akarják-e ezt? Mert könnyen egy hirtelen támadt nehézség véget vethetne a gyülekezetnek. De Krisztus nem ezt akarja, hanem hogy a misszió, a Krisztusról szóló bizonyságtétel hitelesen folytatódhassék. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Makovei János, a társ. Az Úristen mondotta: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzá illőt. Nem az, akit kutató szemed meglát, nem az, aki jól ismeri életed titkát, nem az, akit könnyű utitársul kérni, nem az, aki megáll távolságot mérni. Nem az, akit sok ember annak láthat, nem, nem az a te Isten rendelt társad. Nem az, aki könnyen feled bút és gondot, nem az, akit sokszor élet gondja rontott. Nem az, aki vállára veszi az egész világot. Nem az, aki mindig nagy csodákat látott. Nem az, akinek soha semmi meg nem árthat. Nem, nem az a te Isten rendelt társad. Nem az, akit szépség ékít, nyers erő ruház. Nem az, akit te igazán megfelelőnek találsz. Nem az, aki mindenáron társad akar lenni, nem az, aki mindenben én, soha nem mi. Nem az, aki takarja a napot, csak őt lássad, nem, nem lehet az Isten rendelt társad. Aki szívét adja, nem kifosztottan összerogyva, aki terhet visz, de mindig két kezedet fogva. Aki maga szenved, ha útközben valamivel megbánt. Aki nem csak arat, de a vetésben is hittel elszánt. Ne bánd, ha az érkezőt másként vártad. Csak ő lehet a tiéd, az Isten adta társad.

0: Egészségpercek.
1: A szarkopénia, azaz az izomtömeg csökkenése, az öregedéssel együtt járó folyamat. Ilyenkor az izmot felépítő folyamatok lassulnak, és előtérbe kerülnek azok a mechanizmusok, amelyek a vázizomzat lebontásáért felelősek. Mindez bekövetkezhet úgy is, ha nem mozgunk eleget, nem táplálkozunk megfelelően, vagy olyan betegséget kapunk el, amelyben hosszú távon felszívódási zavarban szenvedünk, vagy súlyosan legyengülünk. Ugyanakkor mára az is kiderült, hogy a dohányzás is fokozza az izmaink leépülését. Kimutatták, hogy a cigarettázás károsítja az izmok anyagcseréjét, elősegíti a gyulladásos és károsító szabadügyök felszabadulásával járó folyamatokat, és elősegíti az izmok lebontásáért felelős gének működését. Mindez azt jelenti, hogy a dohányzás lényegében a molekuláris biológia, a sejten belüli szabályozó mechanizmusok szintjén változtatja meg az izomzat életfolyamatait, és vezet az izomszövet pusztulásához. Ez egy újabb okkal több, hogy abbahagyjuk, vagy el se kezdjük a dohányzást.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve, 103. rész. Ének Isten irgalmáról. Dávidé. Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat.

0: Mai szakasz, 103. Zsoltár. A 103. Zsoltár az egyik legvidámabb és legszebb Zsoltár. Ez dicsőítő zengésével lélegzet elállító magasságokba röpíti a lelket. A Zsoltárt úgy alkotta meg az írója, akár egy négy részes szimfóniát. A bevezető részben az elsőtől az ötödik versig, az elbeszélő saját magához szól. Bizony, erre is szükség van, hogy beszélgessünk el saját magunkkal. Paul Tripp lelkész kedvenc mondása így hangzik. Az életedben senki más nem annyira befolyásos, mint saját magad, és senki sem beszél többet hozzád, mint saját magad. A 103. Zsoltár arra készteti a lelkünket, hogy emlékezzünk az Úr áldásainak értékeire, és hogy hogyan neveljük rá lelkünket Isten dicsőítésére. A második részben a 6-tól 14. versig terjedőben az elbeszélő Isten népéhez szól, emlékeztetőül, hogy az Úr mentette meg őket az egyiptomi elnyomásból. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. A harmadik rész a 15-től 18. versig azt illusztrálja, mennyire rövid az élet Isten jelenléte nélkül. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága. A negyedik részben a 19-től 22. versig az elbeszélő összefoglalja, hogy Isten uralkodása mindenre kihat. Utána az angyalok sokaságát és Isten teremtményeit kéri, hogy dicsérjék az Urat. Az utolsó, a 22. vers egy formai akkorddal lezárja a művet, ahogy megismétli az első sort a Zsoltárban, áldjad én lelkem az Urat. Ez a mi lelkünkből is szól.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami pedig ezeken felül van, az a gonosztól van. Máté evangéliuma 5. fejezet 37. vers. Irtozattal gondolunk az emberevőre. De vajon nem rettenetesebb-e a barbár szokásnál az a fajta emberevés, amelyet embertársaink indítékainak félreismerésével, jó hírnevük befeketítésével, jellemük kritizálásával követünk el? Tanulják meg a gyermekek és ifjak, mit mond Isten ezekről a dolgokról. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Példabeszédek könyve 10.

azokat a kifejezéseket és szólásmódokat, amelyek a közönségesség határához közelítenek. Kárhoztatja a csalfa bókokat, a hízelgést, az igazság megkerülését, a túlzásokat és a hamis beszédet, amelyek megszokottak az üzleti világban és a társadalomban. A pletykálkodással közeli rokon a rejtett utalás, a ravasz, burkolt célzás, amivel a tisztátalan szívű igyekszik sejtetni azt a gonoszt, amelyet nem mer nyíltan kimondani. Nincs talán még egy olyan hiba a nyelv, a beszéd használatában, ami felett fiatal és öreg könnyebben siklanék el, mint az elhamarkodott, türelmetlen beszéd. Azt gondolják, hogy elegendő mentség a számukra, ha így szólnak. Kijöttem a sodromból, nem úgy gondoltam a valóságban, ahogyan mondtam. Isten igéje azonban nem veszi olyan könnyen ezt a hibát, mert így int bennünket. Láttál-e a beszédeiben hirtelenkedő embert? A bolond felől több reménység van, hogy nem a felől.

Moldován Vilmos, Jellemtisztaság. Nagy kiváltság a szép és nemes jellem, melyben a lélek uralja a főt, s melyben a lelki ismeretre néznek a megzabolázott testi erők. A jellem nem körülmények függvénye, nem hat rá szenny, sem bűnös szenvedély. A tavirózsa bár mocsárba válja gyökerét, nézd, a színe mi fehér. Jézus kétes hírű városkában élt, nem nézte, hogy milyen a környezet. Szennyes légkörben, rossz emberek között fejlesztett nemes, tiszta jellemet. Ne panaszkodj soha környezetedre. Kudarcaid okát másban ne keresd, hanem a rosszindulatú vádakra a jellemed legyen a felelet.

0: A napversét elmondta Tárnoki Anita. Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor nehézségen mész át. Harmadik rész. Minden keserűség legyen távol tőletek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 31. vers. József tudott valamit, amit neked is tudnod kell. Nem engedheted meg magadnak, hogy a keserűség terhét cipeld. József sok év elteltével találkozott újra a testvéreivel, amikor azok Egyiptomba mentek gabonáért. Odaálltak József elé, és leborultak előtte, mint az ország második főembere előtt, de nem ismerték fel benne az öccsüket. Amikor pedig ő felfedte kilétét, megdöbbentek és megrémültek. Íme a testvérük, akit évekkel azelőtt meg akartak ölni, most olyan pozícióba került, hogy bármit megtehet velük. József azonban inkább megbocsátott nekik. Vajon miért? Azért, mert tudta, hogy nem engedheti meg magának a keserűség terhét. Mit tehetsz tehát, amikor kísértést érzel arra, hogy keserűséget táplálj magadban? Kövesd József példáját. Ő megőrizte az Istenbe vetett hitét és reményét, hitte, hogy egyszer minden jóra fordul, és nem adta fel a lelki életét. Amikor rosszul alakulnak a dolgok, gyakran hátat fordítunk annak, akire a legnagyobb szükségünk van. Az Úrnak. Istenem, miért engedted, hogy ez történjen? Méltatlankodunk a nehézségek közepette. Vádolni kezdjük, mintha minden az ő hibája lenne, ahelyett, hogy ezt mondanánk. Uram, kérlek, kezdj valamit ezzel a problémával. Isten a legrosszabb körülményeket is meg tudja fordítani. Amikor egyesek a romlásodra akarnak használni bizonyos helyzeteket, ő képes arra, hogy inkább építsen általuk. Örömét leli abban, amikor feltámadásra válthatja a keresztre feszítést. A Bibliában ez áll: közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Jakab levele 4. fejezet 8. vers. Isten eljön, ha hívják, és ha folyamatosan beszélsz vele és bízol benne, a javadra fordítja a történteket.

A reformáció története. Wycliffe János, harmadik része. Egy másik visszatetsző dolog, ami ellen a reformátor hosszú és elszánt harcot vívott, a kolduló szerzetesek rendje volt. Ezek a barátok elözönlötték Angliát és károsan befolyásolták az ország fejlődését és virágzását. Létezésük rányomta a sorvasztó bélyegét mind az iparra, mind a művelődésre, mind pedig az erkölcsre. A szerzetesek semmit tevése és koldulása nem csak kiszipolyozta a nép erőforrásait, hanem a hasznos munka lebecsülését is maga után vonta. Az ifjúságot megmétejezte és megrontotta. A szerzetesek befolyására sokan kolostorba vonultak, nem csak szüleik beleegyezése nélkül, de még tudtuk nélkül, sőt parancsuk ellenére is. Az egyik korai római egyházatya a szerzetesi rendszer követeléseit a gyermeki szeretet és kötelesség követelményei fölé helyezve kijelentette, még ha atyád sírva az ajtód előtt feküdne is, és ha anyád a testére mutatna, mely hordott téged, és az emlőkre, amelyek szoptattak, te akkor is taposd el szüleidet, és haladéktalanul kövesd Krisztust. Ez szörnyű embertelenség, ahogy Luther később jellemezte, amely inkább a farkast és a zsarnokot jellemzi, mintsem a keresztény embert, a gyermekek szívét megkeményítette szüleikkel szemben. A pápai vezetők a régi farizeusokhoz hasonlóan így hatástalanították hagyományaikkal Isten parancsát. Otthonokat dúltak fel, és szülőket fosztották meg gyermekeiktől. Még az egyetemi hallgatókat is megtévesztették a szerzetesek alakoskodásai. Rávették őket, hogy lépjenek be rendjükbe. Később sokan megbánták ezt a lépést, látva, hogy elrontották életüket, és megszomorították szüleiket. De ha egyszer már csapdába estek, képtelenek voltak szabadságukat visszaszerezni. Sok szülő, félve a szerzetesek befolyásától, nem volt hajlandó fiát egyetemre küldeni. Feltűnően lecsökkent a nagy művelődési központok hallgatóinak száma. Az iskolák sorvadoztak, és eluralkodott a tudatlanság. A pápa ezeket a szerzeteseket felhatalmazta a gyóntatásra és a bűnök megbocsátására. Ez nagy baj forrása lett. Ezek a barátok nyereségvágyból olyan készségesen adtak feloldozást, hogy mindenféle bűnöző hozzájuk folyamodott. Ennek pedig súlyos következményei lettek. A bűnözés elhatalmasodott. A kolduló barátok, elnézve a betegek és a szegények szenvedését, a nyomorúság enyhítésére hivatott adományokat maguknak tartották meg. Fenyegetésekkel követelték a nép alamizsnáit, és kárhoztatták azok istentelenségét, akik rendjüktől megtagadták az adományokat. A szerzetesek vagyona szegénységi fogadalmuk ellenére egyre nőtt. Fényíző építményeik és dúslakodó asztalaik még nyilvánvalóbbá tették a nemzet fokozódó szegénységét. S míg ők bővölködtek és szórakoztak, maguk helyett tudatlan embereket küldtek a néphez, akik csodálatos meséket, legendákat és tréfákat tudtak mondani az emberek szórakoztatására, és hallgatóik még alaposabban a hálójukba kerültek. A barátok pedig továbbra is kezükben tartották a babonás tömegeket, és elhitették velük, hogy vallási kötelességük csupán a pápa főhatalmának elismeréséből, a szentek imádásából és a szerzetesek megajándékozásából áll. Ez elég ahhoz, hogy helyük legyen a mennyben.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Biztos léptekkel. A mai ige: Habakuk könyve, 3. fejezet, 19. vers. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Gondolatok az ígéről. Ez Isten emberének a bizakodása, amely szintén egy ígéret, mert amiről ő hittel meg van győződve, az egyezik Isten akaratával is. A prófétának le kellett mennie a szegénység és az éhség mélységeibe, de úgy léphetett lefelé, hogy a lába nem csúszott meg, mert az Úr erőt adott lépteinek. Máskor a küzdelem hegyeinek csúcsára kellett felkapaszkodnia, de fölmentében épp úgy nem félt, mint amikor útja lefelé vezetett, mert az Úr erőt adott neki. Isten volt az ereje. Gondolj erre, maga a mindenható Isten a mi erőnk. De figyeljük meg, hogy az Úr biztos lépteket is adott neki. A szarvas szikláról sziklára szökel, de soha nem téveszti el a lépést. Az Úr kegyelmét kínálja, hogy a kötelesség legnehezebb ösvényein is megcsúszás nélkül járhassunk. Lábunkat alkalmassá teszi a sziklás úton való járáshoz, úgyhogy otthonosan mozgunk ott is, ahol Isten nélkül elvesznénk. Rövidesen talán még magasabb helyekre szólít minket. Fel kell kapaszkodnunk egészen a Sion hegyére, ahol a megdicsőültek gyülekeznek. Ó, milyen is a hit lábai, hogy felhághatunk velük az Úr hegyére. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az otthoni gyülekezeteknek. A Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéből, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival, ezt mutatja a rendszerváltás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma is. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Az időjárásról: elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Jártam Kolosséba. Igaz, hogy ez a város ma egy óriási domb, ami alatt van egy város, egy romváros. Úgy hívják a régészek ezeket a dombokat, hogy Tell. Krisztus után 66-ban egy földrengés pusztított el. Azóta voltak kisebb-nagyobb ácsatások, megtalálták a színház helyét, megtalálták a nagyobb középületek egy-egy oszlopát, elvitték a múzeumba. És amikor szuszogtam felfelé erre a meredek dombra, egy törmelékhalom, amit benőtt a fű már, leültem a legmagasabb ponton és körülnéztem. Három nagyon fontos bibliai város van a közelébe. Oda látszik Laodicea, az is rom, és oda látszik Hierapolis, illetve pontosabban Hierapolis mellett az a város, amit ma Pamukkálék néven hirdetnek a különböző utazási irodák. A Pamukkálé az azt jelenti, hogy pamut forrás. Egy különlegesség. De ma nem Pamukkáléről szeretnék beszélni, hanem Kolosséről. Kolossé egy frígiai város volt régen, nagyhatalmú város volt, de amikor a levél íródott, már hanyatló volt. Laodicea és Hierapolis elnyomta. Mind a kettő nagyobb város lett. És mivel látó távolságra van ez a három város, a legkisebb Kolossé szenvedt ettől a legtöbbet. 200 kilométerre van a tenger, tehát ez az anatóliai fennsík tetején van. Viszont egy nagyon fontos út, egyik fontos állomása ez a város. Efézusról vezet ez az út, ami akkor kikötő város volt, ma már régen nem kikötő város, a tenger odébb ment, illetve pontosabban feltöltötték a folyók azt a deltát, amiben volt annak idején a régi-régi Efézus. Most már 20 kilométerre van a tenger, csak messziről lehet látni, hogy csillog. Az ókorban ez a város nagyon fontos volt. De ezt a várost talán teljesen elfelejtettük volna, hogyha nem lett volna ez a levél, ami Pálnak a Kolosséiakhoz írt levele. Ez a város nagyon érdekes szellemi életet élt, és erről is kell valamit beszélni. Talán azért, mivel gazdaságilag fokozatosan Laodicea mögé szorult, és a vallásos központ a Hierapolisba helyeződött át, ennek a városnak a filozófáló hajlama volt nagyon érdekes. Az ókorból több olyan nyomunk is van, hogy ebben a városban sok-sok filozófiai iskola, és különösen érdekes tanítások kezdtek lábra kapni. Pál nem járt ebbe a városba, nem ő alapította a gyülekezetet. Epafrász az, aki alapította a gyülekezetet. Mind a három testvérvárosnak ő volt az alap evangélistája, és valószínűleg az efézusi nagy missziós központhoz tartozott ez a három város, hiszen az ókorban már úgy volt, hogy az apostolok munkáját mindig a többi apostoli tanítvány munkája követte. Ebben a városban egyrészt a frígiai istenek ismerete az közismert volt. Az ókorban nagyon sok érdekesség fűződik ehhez a területhez, és erről is kell néhány szót mondani. Gazdaságilag, ahogy említettem, a szövőipar volt nagyon jelentős, és jóval a bibliai kor előtt, századokkal a bibliai kor előtt, valamikor Kolossé volt ennek a központja, úgyhogy már Herodotos is Kolossét említi, mint nagyvárost, azután későbbi Xenofon is említi, mint nagyvárost, de az első századra ez a nagyság háttérbe került. Ugyanakkor viszont különböző kultúrák olvasztó tégelye ez a város. Ezek a különböző kultúrák egyrészt a régi frígiai kultúra, másrészt a hetita kultúrának például a jogi szokásai egészen az első századig éltek. Például nagyon érdekes, hogy a Jelenések könyvének a 7 gyülekezethez írt levele, az tulajdonképpen nem más, mint hetita szerződési formában megírt szerződés, Isten szerződése az egyházzal, így lehetne mondani. Ugyanakkor a római kultúra is hatott, de hát természetesen az alapkultúra a hellenizmus volt, az a hellenizmus, ami Nagy Sándor után átölelte az egész világot, és egy nemzetközi kultúrát alkotott. Azért kell erről a kultúráról beszélni, mert ha a levél írásának az okát keressük, akkor többféle okot mondhatunk, de első helyen egy különös eretnekség, különös tévtanítás megjelenését kell nagyon komolyan vennünk. Ez a különös tévtanítás sok-sok vitára és fejtörésre adott okot a Biblia kutatói számára, hiszen egyrészt ez nem zsidós tévtanítás, hiszen a kolossai gyülekezet pogány keresztényekből állt. Ez azt jelenti, hogy pogányból lettek keresztények ezek az emberek, nem zsidóból. Kolosséban nem tudunk, hogy lett volna jelentősebb zsidó diaszpora. Tehát nem úgy alakult, mondjuk, mint az efézusi gyülekezet, vagy a kolossai, vagy a, mondjuk a korintusi gyülekezet, vagy akár mondjuk a filippi gyülekezet, vagy a tesszalonikai gyülekezet, ahol Pál elmegy a zsinagógába, és ott kezdi hirdetni az evangéliumot, és akkor vele mennek az istenfélő emberek. Nem. Kolossai gyülekezet pogány keresztényekből állt. Mégis a gyülekezetben az a tévtanító csoport, amiért a levelet kell megírni, zsidó ünnepek megünneplésére hivatkozik, és ezt teszi fontossá. Az újholdakat, a különböző munkaszünettel járó ünnepeket, amit úgy mond a levél, hogy szombatok többes számba. Tudnélik az ókorban, ezt nem tudják sokan, nem volt a napoknak neve. Volt első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap és hetedik nap. És a hetedik nap volt a szabbát, az azt jelenti, hogy nyugalom nap. Na de ugyancsak szabbátnak mondták minden olyan ünnepet, zsidó ünnepet az Ószövetségben, amelyik munkaszünettel járt. A szabbát az azt jelentette, hogy munkaszüneti nap. Ilyenek körüli vita volt. Ugyanakkor meg ebben a városban nincs arról szó, hogy a körülmetélkedés kötelező lenne, már pedig a zsidó tévtanítóknak, már azoknak, akik a keresztények közé jöttek, és Pál munkáját kritizálták a régi zsidó szokások betartása vagy be nem tartása miatt, azoknak épp a körülmetélés volt az egyik fontos jel, hogy ugye ez benne van a Bibliában, a Bibliánk az Ószövetség, még nincsen kész akkor az Új Szövetség, tehát ezt be kell tartani. A kolosséiek egyáltalán nem beszéltek a körülmetélkedés problémájáról. Ugyanakkor viszont egy csomó filozófiai elem van, például nagyon érdekes hellenista angyalhit, ami megjelenik a kolosséi gyülekezetben. Aztán a világ elemei. A világ elemei körüli vita az egy filozófiai kérdés volt, hogy milyen elemekre épül fel a világ, hogy van-e 4 elem, van ötödik, hatodik elem. Tehát a világ elemei felől való vita, ez töltötte be a kolossai gyülekezetet. És most ennek a gyülekezetnek az az érdekessége, hogy Pál, aki nem is járt ebbe a gyülekezetbe, mit ír most ennek a gyülekezetnek? Úgy gondolom, hogy lelkigondozói szempontból is nagyon fontos, ahogyan Pál ír. Lelkigondozói szempontból az a nagyon lényeges, hogy Pál nem kezd el vitatkozni a kolosséiakkal. Viszont nagyon érdekes ennek a levélnek a nyelvezete. Pál tökéletesen átveszi azokat a fogalmakat, azt a fogalmi készletet, amivel ezek a tévtanítók dolgoznak, és ő is ugyanezt használja. Ezért hosszú ideig, a 19. században ugye divatban volt, Ferdinand Christian Bauer volt ennek a nagy mestere, a tübingeni professzor, akiről érdekességként elmondom, hogy Engelsnek is ez volt a doktoratja, tudni, Engelsnek teológiai doktorátusa volt, ezt nem nagyon mondták ugye a régi rendszerbe, de mégis így van. Ferdinand Christian Bauer volt az, aki minden páli levelet megpróbált megkérdőjelezni. És azt mondta, ennek a levélnek teljesen más a szókincse. Igaza van Ferdinánd Krisztián Bauernak, csak hogy egyet nem vett figyelembe. Hogy Pál kiválóan tud görögül, és mindig úgy beszélt görögül Pál, és ez Pálnak minden levélben a taktikája, hogy így mondjam, hogy annak a városnak, annak a kultúrának a nyelvén mondta el a mondani valóját, ahova éppen írta a levelet. Természetesen, hogyha ez a tévtanító probléma, ami a levélírásnak az első számú oka, ez probléma ebben a gyülekezetben, akkor pontosan a tévtanítók szókincsével kell, a szókincse szerint kell a gyülekezetet mondjuk felvilágosítani, az igazságra rávezetni. De sokkal izgalmasabb, hogy ez hogy teszi Pál. Pál nem vitatkozik. Nem áll oda és azt mondani, hogy ti tévtanítók így és így és így. Korintusnál ezt megcsinálja, mert a gyülekezetben van a pártoskodás, és a pártoskodásnak nagyon szigorú rendszabályokkal lehet rendbe hozni. Itt most nem ezt teszi, hanem a vitának a legeredményesebb módszerét válassza. Ez pedig az, hogy a pozitív hitet kell megerősíteni. Aki állandóan a negatívról akarja bebizonyítani, hogy negatív és nem jó, az lényegében a negatívval foglalkozik, de ebből sose lesz pozitív hit. Ezeknek a tévtanítóknak lényegében a tanításának az Achilles sarka az az, hogy Krisztusnak az örökké valóságát, az Isten fiúságát, az, hogy ő minden időnek előtte volt, és ő a világ teremtője, ő a világ megváltója, ő az, aki a feltámadásával az ég és a föld előtt bebizonyította azt, hogy az Isten szeretett törvényének van igaza. Ez az, amit nem fogadtak el. Elfogadták, hogy Jézus volt, elfogadták, hogy Jézus nagy tanító volt, de ezt a kozmikus távlatát Jézus Krisztusnak ezt nem fogadták el. És mivel az egyház az Jézus Krisztus teste, ezért ezeknek a tanítóknak az egyházzal is problémája volt. Ezért Pál azt mondja, hogy akkor most a ti nyelveteken elmondom, hogy ki ez a Krisztus. Pál nem vitatkozik, hanem Krisztusról tesz bizonyságot. Azt mondja el, hogy ki ez a Krisztus, és miért fontos az, hogy ez a Krisztus kicsoda. Ha így végig tetszene gondolni ezt az egészet, amit eddig elmondtam, nyilvánvaló ebből az, hogy ez a levél szoros kapcsolatban van az efézusi levéllel. Az efézusi levélről szoktuk azt mondani, Bengel Gnomon című könyve alapján, ez a Bengel a 18. században élt evangélikus lelkipásztor volt, a Gnomon pedig azt jelenti, hogy óramutató. Bengelnek az óramutató című könyve az arról nevezetes, hogy a bibliai könyveket mindig egy-egy mondattal jellemzi. És többek között Efézusról azt mondja, hogy az egyház levele. De a Kolossei levél is az egyházról szól. Az Efézusi levél arról szól, hogy az egyház az Krisztus egyháza, a Kolossei levél pedig arról szól, hogy a Jézus az az egyház Krisztusa. Ez majdnem ugyanaz, csak annak ez ellentét, ugye? Nem a Krisztus egyháza, nem erről szól, hanem az egyház Krisztusa, Jézus. És ebben az egyháznak egy egészen érdekes és különleges, a többi páli levélben is meglévő, nyomokban meglévő, de itt a legjobban összefoglalt képét adja Jézus Krisztusnak erről a kozmikus szerepéről. Hogy az egyház története az nem egy epizód a világ történelemben, amit hát úgy ki lehet emelni, hanem az egyház története, és ez Pál Kolossei leveleinek talán a legfontosabb tanítása, az üdvösség történet, vagy így lehet mondani a megváltási terv egyik döntő eseménye, és ennélkül az esemény nélkül nem lehet megérteni nem az egyház történetét, hanem az egész történelmet. Probléma az, hogy honnan írja ezt a levelet, és hogyan Pál. Erről is röviden beszélni szeretnék. Ugye nyilvánvaló a levélből, hogy fogságban van Pál, és fogságból küldi ezt a levelet kedves szolgájával Timóteussal, és a kísérője Timóteusnak, illetve Timóteus ott van a levélnek az élén is, és Onézimus is ott van. Onézimusról már egy későbbi alkalommal beszélünk, ez egy rabszolga volt, akinek a kapcsán írja a Filemoni levelet Pál, de ez egy későbbi dolog, csak most azért érdekes ez nekünk, hogy honnan írja ezt fogságból. Ugye zsigerből mindenki azt mondja, hogy fogság, hát ez Rómában van. Biztos? Pál volt Cézáriában is fogságban. Aztán Pál volt Efézusban is fogságban. Erről nem ír az apostolok cselekedete, de hogyha a korintusi második levelet elolvassuk, akkor felsorolja, hogy hányszor volt fogságban. Egy csomó fogságáról nem is tudunk Pálnak. Viszont Efézusban 3,5 évet töltött Pál. Az a nyughatatlan vagy dinamikus alkatú Pál, aki heteket maradt egy-egy gyülekezetben, és így alapított gyülekezetet, miért töltött 3,5 évet Efézusba? Tudjuk, a második századi feljegyzésekből Jánosnak a tanítványai feljegyezték ezt, hogy Efézusban Pál fogságban volt. Sőt, Markion, aki egy okoskodó szinópei kereskedő volt, és ő akarta majd az egész újszövetségi kánont megrendszabályozni. Az ő buzgolkodásának az lett a következménye, hogy a gyülekezetek akkor az egyház egészes sarkára állt, és ez indította el, hogy a második század közepére kialakult az a gyűjtemény, ami mai napig is újszövetség. Ő is úgy tudta, hogy Efézusban volt fogságban Pál. És valóban úgy van, hogy a fogságlevelek azok nem íródhattak Rómából. Sok apró dolog mutatja ezt. Például itt a Kolossé levélben, hogy a 4. fejezetben egy egész sor munkatársat sorol fel, és ezek a munkatársak a Filippi levélben is így szerepelnek, az Efézusi levélben is így szerepelnek. És ezek a munkatársak azt mondják, és az üdvözletek átadása, egy egész tucat üdvözletet ad át Pál apostol, azt mutatja, hogy Pál nem lehet ilyen messze. Ugye elmondtam, hogy Kolossé valahol a mai Törökország, így mondom most, közepén fekszik. Hát Rómával azért nincs mindennapi kapcsolatban ez a város, ellenben Efézussal igen. Itt vezet az Efézusi út, ezt is elmondtam. Ezért ez a fogság több, mint valószínű, nem más, mint az Efézusban elszenvedett fogság. Innen ír az apostol. Méghozzá Epafrász kérésére, aki ennek a gyülekezetnek az alapítója volt, aki bizonyára Pálhoz fordul, hogy ebben a nehéz helyzetben, hogy jönnek ezek a különleges tévtanítók, akik egyrészt az ókori filozófia gnosztikus irányzatát követik, tehát egy ilyen okoskodó filozófia, hogy is van ez, mint is van ez, másrészt pedig bizonyos zsidó elemeket átvesznek az Ószövetségből, és ennek kapcsán fejtik ki a maga nézetüket, hogy ebben a nehéz helyzetben a gyülekezet egységét, a gyülekezet hitbeli épségét segítsen megmenteni. Ez a levél háttere. Azért siettem ennek az elmondásával, több adatot is olvashatnak a kiosztott anyagokból majd, hogy egy kicsikét maradjon időnk arra, hogy ezt a 4 fejezetből álló nagyon izgalmas levelet egy kicsit tanulmányozzuk át. Mindjárt a felosztások szerint is mondom, hogy mi, hogy, s mint. Lényegében ez a levél, egy címzés és egy befejezés, egy összefoglalás az, ami összefogja, és tulajdonképpen a következő nagyobb egységekből áll. Az első egység, az ugye, mint minden páli levélben, nem is lehet más, mint hálaadás és könyörgés. Ez a hálaadás elsősorban a hálaadás a reménységünk bizonyságtételéért, így lehetne mondani. Figyeljük meg, hogy milyen érdekesen közelíti meg ebben a nagyon nehéz helyzetben, vitahelyzetben lévő gyülekezetet az apostol. Azt mondja, hogy ez a hálaadás, ugye úgy is kezdődik a harmadik vers, hogy hálát adunk mindenkor az Istennek, a műrünk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek, imádkozunk. Figyeljük meg, hogy milyen érdekes ez. Nem azt mondja, hogy hálát adunk néktek az Istennek, hanem azt mondja, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, tehát Jézus Krisztusra terelődik már a háladásban rögtön a figyelem. Méghozzá ezt mi nem érjük, azt mondjuk, hogy Urunk Jézus Krisztus, ugye ezt azt gondoljuk, hogy ez egy szép, díszes név, holott az Urunk, a Kyrios, az azt jelenti, hogy nem a császár az Úr, ez a császárnak az állandó díszítő jelző, hanem Jézus az Úr. Jézus az a Jézus személy neve, a Krisztus pedig az azt jelenti, hogy Mesiás. A Mesiás Krisztusnak. És rögtön ott vagyunk a téma közepén. Ez Pálnak a zsenialitása, nem beszél mellé. A páli leveleknek az a csodája, hogy semmiféle ilyen udvariaskodó körök nincsenek benne. Rögtön mindig a lényegre tér. Bár most is mindig ilyen leveleket kapnák. Nincs benne mellékbeszélés. És akkor azt mondja, hogy hálát adunk azért a reménységért is, azt mondja, azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédével az evangéliumból. Ez is nagyon érdekes dolog, hogy egyből a mennyre tereli a figyelmet. Hálát ad azért a reménységért, azt mondja, amely készen van számotokra a mennyekben. Az ember azt gondolná, hogy hát a reménység az itt a földön kell. Hát azért ad hálát, mert a földön is itt ez a reménység, de ez a reménység a mennyel köt össze. Tehát nem úgy van, ahogy a gnosztikus tévtanítók gondolják, hogy a menny az ott van bennünk, és csak a gnózis, az ismeret szerzés, a különleges filozófiai tudás elsajátításával lehet ezt a mennyet elérni, hanem azt mondja, hogy nekünk kell a mennyet elérni, mert az a reménység, hogy ott kiteljesedik a mi életünk, és igazán emberek leszünk. És rögtön el is mondja azt, hogy ez az evangélium az, ami hirdettetett, és még megerősíti a munkatársát, azt mondja, hogy így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája, értetek. Ő hozta nékünk a jó hírt, a lélektől kapott szeretetetekről. Megint egy nagyon érdekes elem. A tévtanítók marcangolják ezt a gyülekezetet. És Pál mégis a pozitívról beszél. Igen, még ott van a szívetekben az a szeretet. És Epafrász pontosan erről a szeretetről hozott jó hírt. Az evangélium nem csak úgy jó hír, hogy az üdvösség jó híre, hanem az evangélium egy pozitív látásmód. Egy olyan pozitív látásmód, amiért hálásnak kell lenni. Egy keresztény ember, hogyha pessimista, akkor nem keresztény. Pessimista keresztény nincs. Mert hiányzik belőle a hála, hiányzik a hit, hiányzik a reménység, és így nem lehet benne a szeretet sem. Nagyon érdekes módja az a reménytelenség leküzdésének az, hogy ha elkezdek szeretni, akkor nem lehetek reménytelen, nem? Csak az önző szeretet reménytelen, de az önző szeretet az pedig nem olyan, mint a Krisztusi. Az nem agapé szeretet, hogy így mondjam. Ezután, a hálaadás után következik egy könyörgés, szinte az imádságos stílusban folytatja. Ugye eddig hálát adott, most ezért tehát azt mondja, attól a naptól fogva, melyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek. Tehát az imádság után jön a könyörgés. Na miért? Hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén. Vagyis, mi a keresztény életnek a célja? Egy különös ismeret. Ez a különös ismeret nem a jövő ismerete, nem egy különös tannak a megismerése, hanem annak a megismerése, hogy velem az Istennek mi az akarata. Ezért mondja, ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén. Nagyon érdekes ez a lelki bölcsesség és belátás szó. A bölcsesség az egy nagyon érdekes fogalom, már a héberben is nagyon érdekes, mert ugye a bin a rövidével az azt jelenti, hogy kettő között. Ugyanaz, mint mondjuk a németben a zwischen, vagy a between az angolba. Két dolog között. A bin hosszú évvel a héberbe, az pedig ezt a belátást, ezt a bölcsességet jelenti. Vagyis a héber ember úgy gondolta el, és erre a rúgóra jár Pál agya is, a héber ember az úgy gondolta el, hogy az igazi bölcsesség az, hogyha a dolgok mögé látok, ha az indítékokat ismerem. Nem az a bölcs ember, aki a felszínből sokat lát, hanem az a bölcs ember, aki tudja azt, hogy mi van a felszín mögött. És akkor erről azt mondja, hogy ez egy lelki bölcsesség, a léleknek a belátó képessége. Valóban ez egy nagyon fontos dolog, hogy én úgy tudok valakire ránézni, hogy az indítékai szerint és ne a felszín szerint lássam. Ez nagyon sokszor hiányzik az emberből. Ez a belátás az, ami bennünket tulajdonképpen összekapcsol a Krisztussal. És azt mondja, erősedjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint, teljes álhatatossággal és örömmel viselt hosszú tűrésre. Örömmel viselt hosszú tűrésre. Ugye milyen érdekes ez? Hosszú tűrés az valami kínszenvedés, ugye, hogy kibírom, belehalok és kibírom. Ez nem hosszú tűrés. Az itt használt szó, ez a hypomone, ez álhatatosságot, béketűrést, hosszú tűrést jelent. A másik fogalma makrotűmia, hosszú ideig tartó tűrés. Ez nem úgy van, hogy önfegyelmezem magam. Ez nem kényszerzubbony, ez szárny. Mi Jézus Krisztus az én számomra? Kényszer zubbony, akkor így gondolkodom, jaj, megütött, megölném egy fél kanál bízbe, de sajnos nem tettem, mert keresztény vagyok. Erre szoktam én mondani, ne fáradsz magad, testvér, úgyse vagy az, ha belülről nem vagy az. Igaz? Ez a kényszer zubbony. És mi a szárny? Az, hogyha bántottak engem, sértettek engem, és arra gondolok, hogy ez benne van az Isten tervébe. Ezt valamiért megengedte az Isten. Valamit ebből nekem meg kell tanulni. Ő fog ebből kivezetni, ha ráfigyelek, nem? Ugyanaz a dolog, csak kétféle belső szemléleti mód. Na ez a hosszú tűrés, ez a belső állóképessége az embernek. Azt is mondhatnám, hogy ez az a belső eusztachféle kürt, ami itt van a fülünkben, amivel az egyensúlyt tartjuk. Ez a lelki egyensúlyunknak a szerve. Ugye milyen érdekes a háladásban és könyörgésben, benne van egy lelki háttér, ami mindent megold. Nem okoskodó érvekkel akarja megoldani ezt a tévtanítási kérdést az apostol, hanem ennek a belső lelki háttérnek a fölvázolásával. És akkor hirtelen Krisztusra tér. A 12. verstől egészen a 23. versig úgy lehetne összefoglalni a levélnek a tartalmát, hogy Krisztus kozmikus szolgálata. Tehát ez azt jelenti, hogy Krisztusnak az egész világegyetemért végzett, az egész világegyetem perspektívájából végzett szolgálata. Itt is úgy kezdi, hogy először is letérdepelésre szólít fel bennünket az apostol. Azt mondja, adjatok hálát az atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és vitt át minket szeretett fiának országába, akiben van a mi megváltásunk és bűneink bocsánata. Elmondja azt, hogy mit jelent Krisztus a mi számunkra. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, ő vitt át minket a szeretett fiának országába, ő benne van a mi megváltásunk, bűneink bocsánata. És akkor egy himnusz következik. A 15. verstől egészen a 20. versig az Új Szövetségnek az egyik legszebb költői részét olvassuk, egy tökéletesen héber formában, hogy így mondjam, paralellizmusokban leírt hatalmas himnusz. Ez a himnusz így szól, ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremmény között, mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön a láthatók és láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reálnézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden ő benne állt fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék. És hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Ezzel mindent elmondott, amit az eretnekeknek mondani kell. Ugye figyeljük meg, azt mondja, a láthatatlan Isten képe, elsőszülött minden teremtmény között, mert benne teremtetett minden. Az elsőszülött a teremtmény között, ez egy kép, nem azt jelenti, hogy ő az első teremtett, nem ezt mondja a görög szöveg és a szöveg, hogyha figyelünk rá, hanem az, hogy benne teremtetett minden, nélküle nincs világ. Ez ugyanaz, amit az Istenről állított az ószövetségi ember. Az ószövetségi ember azt mondta, hogy az Istennek a neve az, hogy Jahve. A Jahve az a hájó lenni igének egy alakja. Ő a levő, a létezés, hogy így lehetne mondani. Ezért mondta Pál Areopágoszon, apostolok cselekedete 17 szerint, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Mert az Isten az nem valahol kívül van, az Istennel mi olyan kapcsolatban vagyunk, mint hal az óceánnal. Hal nincsen óceánni, víz nélkül nincs hal. Van döglött hal, de hát az nem hal. Az már süket. És ebben figyeljük meg, hogy ő azt mondja, mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön. A láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, hatalmasságok, minden őreán nézve teremtetett. Egyszerűen célja nincs a világnak Jézus nélkül. Ezért Istent lehet tagadni, csak az Isten tagadás az az önmagam létének a tagadása. Ezért mondja Pilinszky egy nagyon szép idézetben, az Isten tagadó ember is Isten felé megy, csak kerülő úton. És ez tökéletesen igaz. Ez a himnusz a csúcsa ennek az egésznek, és utána most a gyülekezetre tér. Mert Pál nem akarja azt, hogy a transzcendensbe száműzze az Istent oda olyan jó messze, hanem azt mondja, a kozmosz urának szolgál a gyülekezet. A 21. vers titeket is, akik Istentől elidegenetek voltak, stb. Bekapcsolt ebbe a nagy-nagy egységbe. És ezt fejleszti tovább a 24. verstől, ahol egy nagy-nagy egységben az egyház világméretű szolgálatáról kezd beszélni, és elmondja, hogy a világnak lényegében a megoldása, a világnak a titka az Krisztusban van. És azt mondja a 26. vers, mégpedig azt a titkot, feltárja mellőttetek az Isten igéjét, így kezdődik, mégpedig azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek, akikben Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag ennek a titoknak a dicsősége a pogány népek között. Ez a titok, ez a lét titka. Istenre azért van szükségünk, mondja, méghozzá kozmikus méretű Jézusra azért van szükségünk, mert enélkül nem értjük meg a saját életünket. És tessék megnézni, a 21. századi embernek a legnagyobb problémája az, hogy mi végre élek a Földön. Hát ha én összetépem azt a tervrajzot, ami alapján felépül egy ház, és elromlik benne valami, és akkor mindig barkácsolok, ide toldok, oda toldok, amoda toltok, végül az a ház össze fog dőlni, mert a tervrajz ismerete nélkül próbálom ezt a házat valahogyan összefuserálni. Ez a mai ember élete. De ezt a titkot nem csak a világban nézi meg, hanem a második fejezet elején, első 5 versében, a Krisztus titoknak a gyülekezetben való megnyilvánulását is megnézi. Azt mondja, szeretném, ha tudnátok, mennyire küzdök értetek, és akkor úgy folytatja, és a Laodiceaiakért, és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, ugye nem ismeri a gyülekezetet, nem látta a gyülekezetet, de a Laodiceában is már jelentős gyülekezet van, ezért is, hogy szívük felbátorodjék összeforva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára. Ez nagyon érdekes, a teljes bizonyosságra szeretné, hogyha eljutna a gyülekezet a maga gazdagságában. És ez a bizonyosság, ez az, hogy megértem a helyemet a világban, a kozmoszban. Hogy mi végre vagyok a kozmoszban, mi végre élek én, mi ez a teljes bizonyosság. És ezután a nagy bizonyságtétel után, ami egy óriási távlatot nyit a gyülekezet előtt, hogy ti nem vagytok hiába valóak, nem hiába való az életetek. Ezután tér rá megint a tévtanítókra. A tévtanítók és a Krisztusnak, a kozmikus uralmának a viszonyára, amit épp a tévtanítók nem akarnak elfogadni. Úgy kezdi tehát egy előrebocsájtott intelemmel, azt mondja, mivel tehát már elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadók legyetek egyre bőségesebben. Ugye először is azt mondja, hogy gyökerezzetek meg, épüljetek ő benne, erősödjetek meg, és hálásak legyetek. Ha ez a 4 dolog megvan, akkor Krisztussal elszakíthatatlan a kapcsolatunk. És akkor jön az a szakasz, amiben elmondja, hogy Krisztus Úr az elemek felett. Mert ugye a görög filozófia alapján itt arról vitatkoznak, hogy hát hány elem van, ezek az elemek mennyire, a tűz mennyire, a víz mennyire, a fény mennyire, és így tovább az elemeket sorolják, amit a görög filozófusok Demokritosz óta nagyon sokszor vitatkoztak, azt mondja, hogy mert, így kezdi, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcserkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége, testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Szóval vitatkozzatok azon, hogy milyen fejedelmek, hatalmasság, meg hogy van ez, meg az elemek, meg melyik a fontos, melyik az első, melyik a második, és melyik az utolsó. De ennek mind Krisztus a feje. És azt mondja, benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűnnek testének levetése által, a keresztségben, és azt mondja, itt van, hogy eltörölte az adós levelet, lefegyverezte ezeket a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ezek a démoni uralmú valakiket, akikbe ti hisztek, és akkor így jóva hamis tanításról. Senki el ne ítéljen titeket ételért, italért, ünnepért, Vagy itt van szombatokért, az eredeti szöveg több eszám, szombatokért. Hiszen erről beszéltem, hogy mik ezek, tehát ilyen vagy olyan ünnep, mert ezek az emberek nem Krisztust ismerik meg, hanem azt mondják, ez se szabad, az se szabad, így kell csinálni, úgy kell csinálni. Szertartásokkal akarják megkötni az Istent. Erre mindig, minden időben, minden keresztény hajlamos volt. És ez a tartalom és a formának az összefüggő kérdése. A helyes tartalom, és ezt ne tessék elfelejteni, az mindig megteremti a helyes formát. De a helyes forma sose teremti meg a tartalmat. A forma az a tartalom.

beszéd szerint gyilkos vagyok, nem? A formát megtartottam, a tartalmat nem. Ezt se csinálom, amiről Isten azt mondja, hogy nem szabad. A formát megtartottam, a tartalmat nem. És lehetne sorolni akármilyen más törvényt. Ez tulajdonképpen a lényege annak, amit ezek a tévtanítók mondanak. És azt mondja, ne vegyél el tőletek a versenydíjat az, aki állhat alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet, inakat és ízületek segítségével, és ő általa növekszik az Isten szerinti növekedéssel. Ugye milyen érdekes ez? Azt mondja, hogy ne vegyétek tőle senki, ne vegye el tőletek senki az üdvösség csodálatos kincsét. Mert lehet angyalok iránti tiszteletben tetszelegni, lehet látomásokra hivatkozni, saját bölcsességüktől ok nélkül felfuvalkodni, ez mind lehet. De ha nem ragaszkodsz a főhöz, és az a fej Jézus, akkor ez kárhozat, és nem üdvösség. Az éppen olyan, mintha a testtel megszakad egy tagnak a kapcsolata, akkor előbb vagy utóbb hulla lesz belőle. Lehet, hogy formalinba teszik, és több évtizedig eltartják, de az nem lesz élő kéz, láb, stb. Vagy bármilyen testrész. Ezt a képet használja az evangélista. És éppen ezért megint visszatér a témához, hogy Krisztus ura életfolytatásunknak. Azt mondja, ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerinti élőkre kötelezők? Ne nyúj hozzá, ne ízleld meg, ne érintsd. Azokról van itt szó, amik arra valók, hogy elfogyasztva megsemmisüljenek. Ezek csupán emberi parancsolatok és rendelések. Ezeknek a megtartása a bölcsesség látszatát kelti ugyan, a maguk csinálta kegyeskedés, az alázatoskodás és testi sanyargatás által valójában azonban semmi értéke és haszna nincs, mert öntelt felfuvalkodottsághoz vezet. Ezek a tévtanítók mindenféle érdemszerű jó cselekedetet kitaláltak. E se szabad érinteni, e se szabad enni, e se szabad inni, és itt most nem a Biblia egészségügyi törvényeiről, vagy nem, egyáltalán nem az egészségügyi törvényről van szó, hanem mágikus, misztikus babonákról. Ilyen modern mágikus, misztikus babonák is vannak. Rengeteg féle ilyen életmód szekta van. Mind azt hiszi, hogy attól tökéletesebb, hogy nem. Pedig a lényeges kérdés az az, hogy milyen kapcsolatban vagy a fővel. Hogy az az indulat van benned, ami volt a Krisztus Jézusban? Hogy Pál fogalmaz? Vagy nem? Na most, akkor hát pozitív oldalról is nézzük meg ezt a kérdést. Harmadik fejezet arról szól, egészen a negyedik fejezetnek a hatodik verséig, amíg jön az áradék, és ez az utolsó része a levélnek, hogy hát akkor mit jelent Krisztus, a kozmikus Úr, Jézus Krisztus uralma alatt élni? Mi a kozmikus Úr uralma alatt való életnek a szabálya? Elsősorban a Krisztusban elrejtett élet. Krisztussal élni úgy, hogy Krisztus az a fent van a mennyben, én meg itt vagyok, így nem lehet. Azt mondja, ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, ez is nagyon érdekes, ez azt jelenti, hogy benned feltámadt a Krisztus, és te Krisztussal együtt támadtál fel,
mert az új embere

0: az a feltámadt ember, hiszen az ember ebben az életben hal meg, nem az utolsó biológiai leheletével, hanem abban a pillanatban meghalsz, hogyha az Istennel való élő kapcsolatodat megszakítod. Na de bűnbe születtünk, Isten nélkül, a paradicsomon kívül, hogy így mondjam. Viszont, hogyha újjászülettem, akkor feltámad bennem az örök élet, nem? Ezért van üdvbizonyosság a keresztény embernek. Nem abban van az üdvbizonyosság, hogy én már, olyan erős akaratom van, én már semmi rosszat nem fogok csinálni. Hanem abban van az üdvbizonyosságom, hogy Jézus Krisztus feltámadt én bennem. Feltámadtam én Jézus Krisztussal. De nézzük akkor ez mit jelent, azt mondja. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel. Ez az új értékrendet jelenti. A keresztény ember nem abba különbözik a nem kereszténytől, hogy annak a hátára van írva, hogy én keresztény vagyok, és olyan polót visel mondjuk, hanem abba különbözik a nem kereszténytől, hogy más az értékrendszere. És ez a más értékrendszer az, amit itt Pál úgy mond, az odafelvalókkal törődjetek. Az isteni értékrend szerint értékeli a világot. Most tovább azt olvassuk, hogy ez az új ember fölöltözése, az egy nagyon érdekes folyamat. Azt mondja, öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul, hogy milyen öngyilkosságról van szó, kérdezik, de rögtön elmondja, hogy mit kell megölni. A paráznaságot, gonosz kívánságot, kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek, most azonban vesétek el magatoktól mindezt a haragot, indulatot, gonoszságot, istenkárolmást, és szátokból a gyalázatos beszédet, ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel így együtt. És ha ez megtörtént, akkor jön ez a csodálatos egység, amiről a 11. vers beszél, a 3. Itt már nincs többé görög, zsidó, körülmetéletlenség, barbárság, szkíta, szolga, szabad, hanem mindenekben a Krisztus. Ezért tehát azt mondja, hogy öltsétek fel magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. És a lélek békessége uralkodjék, Krisztus beszéde lakjék bennetek, és ez irányítja a cselekedeteket. De ez az élet nem csak a mi szűk privát életünkre vonatkozik. Nagyon érdekes, hogy Pál nem csak kozmikus Krisztus mutat be, hanem a totális embert. Ezért a 3. fejezet 18. versétől sorba veszi a különböző élethelyzetben élő embereket, és elmondja, hogy a világi életrendben a Krisztus uralma mit jelent. Mit jelent az asszonyok életében, a férfiak életében, a gyermekek életében, az apák életében, a szolgák életében. Aztán beszél a rabszolgatartókról, ti urak adjátok meg szolgáitaknak azt, ami igazságos. És ezt az egészet, a krisztusi életet még rávetíti az evangélium hirdetésére, és azt mondja, az imádságban viszont ne legyetek restek, hanem kitartóak legyetek, hogy szólhassátok a Krisztust, bölcsen viselkedjetek, és beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy mindenkinek helyesen tudjatok felelni. Így tehát a kolossei levél egy csodálatos kozmikus Krisztus mutas be. Ez a kozmikus Krisztus, ez azt kívánja, hogy belülről az az indulat legyen bennünk, ami volt a Krisztus Jézusban. És ez a kozmikus Krisztus elvesz bizonyos dolgokat belőlünk, és bizonyos dolgokra pedig kinyit bennünket. És ez ennek az egész szakasznak a lényege. Ezután már a levélben csak a záradék következik. Ez a záradék megint nagyon személyesen kezdődik. Úgyhogy az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tühikosz, a szent testvér, a hűdiakonus szolgatársam az Úrban, akivel küldi a levelet. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket. Figyeljük meg, hogy milyen kedves ez. Nem felülről a klérus magasságáról beszél, hanem küldök egyik szolgatársamat, az majd elmondja, hogy mi hogy vagyunk. Itt van megint Onézimus, és a hű és szeretett testvér, aki közületek való, tehát Kolosséból való volt Onézimus. Ők tehát mindent tudnak, tudatnak veletek, ami itt történik. És akkor sorban mondja, köszöntiteket Arisztachrosz, Márk, Barnabásnak a unokaöccse. Ez megint egy nagyon érdekes dolog, ugye az apostolok cselekedetéből tetszenek emlékezni, hogy éppen hát Márk miatt veszett össze Barnabás, és Pál veszett össze, idézőjelben mondva, egyik ment jobbra, másik ment balra, mert az egyik azt mondta, hogy nem, Márkot nem visszük, mert alkalmatlan erre. És ez volt Pál. Most pedig azt mondja erről a Márkról, hogy Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Aztán beszél Jézus Krisztusról, akkor Epafrászról, aki a közületek való, azután beszél Lukácsról, a szeretett orvosról, a nimfáról, aki a házába lévő gyülekezetet vezeti, és aztán elmondja, hogy ezt küldjétek el Laodiciában is, és így a munkatársak ilyen-olyan, amolyan üdvözletét adja át a gyülekezetnek. Összefoglalva tehát, mit mondhatunk? Összefoglalva azt mondhatjuk, a Kolossei levél egy nagyon személyes levél. Ugyanakkor a Kolossei levél egy nagyon tág perspektívájú levél. Benne az egész kozmoszt ismerjük meg, és a kozmoszban a mi helyünket. És hogyha van valami izgalmas a 21. században, válaszként arra a kérdés, hogy mi végre érünk a világban. A Kolossei levél az pontosan azt mondja el, hogy a világ az egy óriási, bonyolult, hatalmas, nagy dolog. Mégis, ha én Jézust elfogadtam, akkor ott vagyok a világ fókuszába. És Isten azt akarja, hogy ne céltalan legyen az életünk, hanem ott legyünk a világ fókuszába. Ezért hát én mindenkinek melegen ajánlom ezt a könyvet. Következő héten elolvasásra. Összesen 4 fejezet, majdnem végig elolvastuk. De csak ízelítőként mondtam néhány gondolatot hozzá, mert hónapokig lehetne még róla beszélni, hogy mi mindent mond el ez a rövid kis levél. Köszönöm a figyelmüket, türelmüket. Isten áldja meg önöket.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: hír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záró istentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Omnen német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvéregyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert püngösdi lelkész, John Wilson anglikán káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schröckenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről az egykori évfolyam társak nevében Tóth Károly, soproni evangélikus lelkész. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogy könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csend. Június 26-ától 28-áig Veszprém belvárosában kerül megrendezésre a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 14. alkalommal hívják az ige szavával a rendfesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívó szó. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk evangéliuma 4:39. Az időjárásról elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, több felé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tapintat. Van egy fajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a tapintat és az a gyöngétség, amely mint valamilyen csodálatos zenei hallás örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés az emberi dolgokban. Mit szabad és mi túlzás, mi fáj a másiknak. Ez a tapintat nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Schäfer Erzsébet.

0: jóság.
1: Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal. Róma beliekhez írt levél, 15. fejezet, 14. vers.

Csaba a metrókocsi belső falára rögzített reklámpanelt figyelte, amikor két székkel odébb egy középkorú férfi arca hirtelen falfehérré változott, és a térdei megremegtek. Körülötte mindenki közömbösen viselkedett, de Csaba egy ugrással az illető mellett termett épp akkor, amikor úgy tűnt, hogy a dolgok rosszabbra fordulnak. Szorosan magához ölelte és igyekezett megtartani a férfit, miközben a szerelvény begördült az állomásra. Bár tovább kellett volna utaznia, mégis a férfival az ölében kilépett a peronra, és körülnézve egy szabad padot keresett. Lefektette a férfit, majd elővette a telefonját és mentőt hívott. Eközben még valaki csatlakozott hozzá a segítségnyújtásban. Amikor a mentősök megérkeztek a hordággyal, mindenáron tudni akarták, hogy Csaba milyen kapcsolatban van a beteggel. Egyszerűen csak a metrón utaztunk, jött a válasz. Fiatalember, neked jóságos szíved van, mondta az egyik mentős, miközben fölemelték a hordágyat.

jóság a jó ember korántsem véletlenszerű magatartása. A jóság elsősorban választás kérdése. Csaba is nyugodtan továbbállhatott volna, vagy egyszerűen elfordíthatta volna a tekintetét. Nem ő állt legközelebb ehhez a megviselt emberhez, vagyis a szószoros értelmében nem ő volt a fele barátja, mégis úgy döntött, hogy közbelép. Nem maradhatott közömbös, amikor valaki segítségre szorult.

0: A jóság olyan foglalatosság, amely a jó cselekedetekből nyeri ösztönzését, de a jutalmát is. A jóságot ápolni, fejleszteni kell, mert együtt növekszik a lelki élettel. A mennyei példaképből táplálkozik, akit szemlélve kezdünk hozzá hasonlóvá válni Isten dicsőségére. Vajon én mit tettem volna Csaba helyében? Hogyan kellene reagálnom hasonló helyzetben?
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Nicholas Parrish írta Észak-Karolinából, az Egyesült Államokból. Új életszakasz. Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Prédikátor könyvének 3. fejezetének 1. verse. Mikor befejeztem az egyetemet, azon gondolkodtam, merre tovább. Az iskolában adott volt a napi ritmus, a keretek és a cél, hogy diplomát szerezzek, de miután lediplomáztam, hirtelen végtelen lehetőség állt előttem. Nem tudtam eldönteni, hogy rögtön munkába álljak-e, hagyjak ki egy évet és önkénteskedjek, vagy folytassam a tanulmányaimat mesterképzésen. Sok fiatalnak okoz nehézséget a diploma utáni új életszakaszhoz való alkalmazkodás. Ábrahám életében is számos ilyen új szakasz volt. 75 éven át a maga megszokott rendje szerint élt, amikor is Isten elhívta őt. Megélte a várakozás, a gyász, az öröm és az Istenbe vetett bizalomnak az időszakait. 24 év telt el, Isten ígérete, miszerint utódai annyian lesznek, mint az égen a csillagok, és fia Izsák születése között. A különböző életszakaszok az élet természetes részei. Keresztényként pedig azzal a hittel léphetünk be ezekbe az időszakokba, hogy minden Isten célja szerint fog alakulni. Ilyen folyamatban formál bennünket Isten valóságos kegyelme, hordoz a változó élethelyzetekben, hogy egyre jobban megismerjük és szolgálhassuk őt. Drága Istenünk, erősítsd meg hitünket, hogy készek legyünk követni téged, bárhová is vezess. Amen. Napi gondolat: az élet változik, de én egy változhatatlan Istenben találok támaszt. Imádkozzunk a friss diplomásokért.
0: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat, Kulcsár Anikó vagyok. Ma Szatmár Németiből jelentkezem, ahol is Vékás Erzsikével beszélgetek. Erzsike sok-sok éve szolgál a roma asszonyok, lányok között.

0: Egy szűz területre léptetek be, egy olyan munkát kezdtetek el, melyre nem volt példa, és talán nem is nagyon tudtátok, hogy hogyan kell hozzá kezdeni.
1: Igen, ez valóban egy picit más terület, vagy jó picit. Hát ebben is azt mondhatom, hogy a Jóisten már tanított 92 óta úgymond a nyelvükön beszélni. Magyarul, de mégis cigányul. Tehát 2004-ben kezdtük, és a résztvevők száma évről évre több. Először olyan 6-7-8 helységből, de most már ott vagyunk, hogy több mint 20 helyről is jönnek, és jó néhány éve 300-nál többen vagyunk mindig. Hát emögött sok munka van, és ebben óriási segítség volt, nem is lehetett volna nélkülük a szatmárnémeti gyülekezetből asszonyok, testvérek, testvérnők szolgálata segítsége, akik mellé álltak. Jó 10 évig mindig itt készítették az ebédet, és hozták ki. Aztán egy néhány éve már az ákosi testvérek is felnőttek oda, hogy ennek nagyon örülünk, hálásak vagyunk érte a Jóistennek, hogy ők készítették a 300-350 személynek az ízletes ebédet, és azzal várták. Nem csak ennyi, ugye elég nagy munka előkészíteni, hogy éneklés, hogy szolgálatok, minden a helyén menjen. Arra törekszünk, hogy minden évben más-más helységből szólaljanak meg asszonyok egy bizonyságtétel erejéig, vagy áhítaton. Egy-egy csoport, vagy egy-egy másik gyülekezetből egy-egy csoport énekel, vagy énekelnek, de arra is törekszünk, hogy megszólaljanak, hallják egymás bizonyságtételét, és maga az a tény látni, hogy ilyen sokan vannak, hogy ennyi roma nőt Isten elhívott, cigányasszony, cigánylányt, úgymond a sövények mellől, és nyitottak az evangéliumra, és készek tanulni. Ugyanakkor van egy másik oldala, és ezt is be kell ismernem, hogy türelmet igénylő szolgálat és munka. Például az egyik gyülekezetbe évek óta járok ki egy kisebb közösség, és szinte hetenként női kört tartunk, mégis úgy kevesebb fejlődést észlelek köztük, ez egy kis fájdalmam is. Néha arra gondolok, hogy kell ezt még folytatni? Például a mostani konferenciára nem jött senki közülük. És az első gondolatom az volt, na, oda nem is megyek többet. De utána mindig jött a másik gondolat. Hát Isten hányszor mondhatta volna nekem, hogy kész, megint engedetlen voltál, vagy rosszul szóltál, vagy makacsoltál, befejezem veled. Nem. Az ő hűsége és az ő türelme isteni, szinte végtelen, mint maga Isten, hányszor megbocsájtott nekem, és akkor ilyenkor újból arra gondolok, hogy ő vitt bele ebbe a munkába, ő adott sok örömöt és áldást, és ha még valahol kevésbé is látszik eredmény, akkor is végezzük tovább, amiénk a vetés, a többi majd Istené.
0: Milyen tipikus problémákat, szükségeket láttok, amit egy-egy konferencián próbáltok tanítani, megvilágítani?
1: Ez egy jó kérdés. Télen rendszeresen járok ki több roma gyülekezetben női köröket tartani, és alig, hogy befejeződik egyik konferencia, eltelik az advent, a karácsony, talán azt mondhatom, a következő lépés az, hogy már elkezdek imádkozni és gondolkodni, hogy vajon mit akar most ősszel Isten tanítani. A múlt télen például a mi atyánkat vettük, az úri imádságot mondatonként, és egy nagyon kedves, szép és hasznos sorozatot hozott ki Isten lelke az ige alapján, az igéből, amiből tanultunk, vagy ami alapján tanultunk együtt. Most már az foglalkoztat, hogy ezen a télen mit akar Isten, hogy tanuljunk. De ahogy lejár a karácsony és az új év, és kezdek járni, a következő gondolat, mi lesz a konferencia témája? Volt, amikor a hűségről tanított Isten. Vagy tanított arról, hogy akit a fiú megszabadít, valósággal szabad, hogy mit jelent a Krisztusban való szabad élet. Vagy tanított arról, hogy a családom Isten ajándéka. Hogy bánjak ezzel az ajándékkal?
0: Hogy látod, a problémáik hasonlóak, úgymond a magyar származású asszonyokhoz, a magyar nők problémájához, akár itt Erdélyen belül, vagy pedig egy tulajdonképpen mereven más világban élnek, mint kísértések, mint problémák, mint vágyak tekintetében.
1: Én Erdélyen belül és azon belül is itt a határmenti részt ismerem jobban, itt mozogtam többet köztük, de nem csak azért Székelyföldön is ismerős vagyok. Mondhatom azt, hogy szinte helységtől helységig különbözik. Azok a gyülekezetek, ahová évek óta kijárok, ott is érzékelhető a különbség köztük. És úgy látom, hogy ez nagyban függ a szociális helyzetüktől is. De nem csak. Van nekik egy úgymond kulturális örökség, ami határozottan befolyásolja a problémáikat, de a szociális helyzet is. Vannak hasonló problémáink, mint nekünk, de vannak a helyzetükből adódó specifikus problémáik is. Én, amit egy lényeges kérdésnek látok, és erre szeretnénk hangsúlyt fektetni, és tovább tanítani, nevelni őket, a következő generáció a gyermek nevelése, a gyermekeik nevelése, a családalapítás, az iskolához való viszony, hogy megértsék annak a lényegét, fontosságát, hogy mit jelent, hogy gyermekeiket nem csak idézőjelbe szinte majom módon szeretni, mert ha egy kisgyerek beteg, az egész rokonság bevonul a kórházba, bármennyire kérjük, hogy az csak káros, elég, hogy az édesanyja menjen, nem beszélve, hogy mit jelent az orvosoknak, a kórháznak, stb. De hogy az iskolában, a tanulásban kitartson, az szinte elhanyagolandó. Nem mindenkinek. Vannak már köztük érettebbek, akik látják, hogy lényeges ez, és annak is örülünk, hogy vannak már roma fiatalok, akik középiskolát végeztek, vagy tovább tanulnak, és ez meglátszik rajtuk.
0: Ha jól értem, nem lehet akkor úgymond ilyen szabályrendszerben és projektekben gondolkodni, amire úgy tűnik nekem, hogy jelenleg még keresztény körökben is van kísértésünk.
1: Így van. Köztük forgolódva, most már ugye negyed évszázada, vannak hasonló problémáik, de vannak különbözőek, és a felfogás és az élethez való hozzáállás, a mindennapi munkához, az élet dolgaihoz való hozzáállás, ahogy említettem, szinte helységenként különbözik. Más a gondolkodásmódjuk. Csak két közösséget hasonlítok össze magamban. Szinte egész más. Amit azért megjegyezhetek, hogy az evangéliumnak, az Isten igéjének ereje, hatalma van, és legelőször ez az, aminek a kitartó vetése, tehát az évekre visszamenő, egyenes igehirdetés és szeretetteljes, azért van gyümölcse. És van hatása, és visszagondolva, most különösen erre az Ákosi munkára, amit láttunk és találtunk, és ami most van, szinte nem lehet összehasonlítani. De meg kell jegyeznem, hogy ebben a gyülekezetben is fennáll az elközömbösödés veszélye. Meg fennáll az a veszély, hogy összeszedtük magunk, anyagilag sokkal jobban vagyunk, és most már nincsen úgy szükségünk, úgymond Istenre, mint ezelőtt. Tehát az igéhez, az Isten igéhez és az Úrhoz való ragaszkodást sokféle úton, módon meg tudja az ellenség támadni. Még köztük is, amire oda kell figyelnünk.
0: A speciális élethelyzetnek van egy szellem összetevője is. Minden ember, ha tudatában van, ha nem, hoz tulajdonképpen egy speciális hitvilágot magával, amit összeszedett gyerekkorában a környezetéből, szüleitől, és én úgy látom, hogy a roma embereknek is van egy hitvilága. Ez könnyíti vagy nehezíti a missziót?
1: Elég sok mindennel találkoztam, visszatekintve, ami néha döbbenetes volt számomra, hogy milyen dolgoktól félnek, és milyen dolgokhoz ragaszkodnak. Hát itt most nem kezdem sorolni, de például egy ilyen, hogy egy kisgyerekes anyuka 6 hétig nem nyúlhat liszthez, vagy nem mehet vízért. Mert. Tehát ilyen dolgokkal is találkoztam, és asszonyok között, nők között, amikor csak női kör van, ám sok ilyen apróságot megbeszéltünk, amit én addig nem tudtam, köztük találkoztam ezzel, és láttam, hogy ez abszolút nem biblikus, vagy hogy mikor lehet egy kisbabát meglátogatni, mikor nem szabad, mikor vehetem a Bibliát a kezembe, mikor nem szabad, mert nem sorolom. Tehát ilyen dolgokkal találkoztam, ami egyrészt hátrány lehetett, és odafigyeltünk, próbáltunk odafigyelni asszonytársaimmal, akik járunk ki közéjük, hogy erre is tanítsuk őket. Ugyanakkor megjegyezhetem talán azt is, hogy egy érdekesen szinte mindenütt fellelhető és visszatérő jelenség, hogy a betegség őket Istenhez hajtja. És nagyon sokan azt mondják el, hogy hát beteg volt a gyermekem, imádkoztam, Isten meggyógyította, és akkor megtértem, vagy beteg voltam, mert na ilyen esetekben próbáltunk, meg igyekszünk, a testvérek igyekeznek odafigyelni, felvilágosítani, hogy ez nem megtérésre való ok, segíthet a megtérésre, de nem az a megtérés, hanem felismerni azt, hogy bűnben születtem, Isten nélkül elveszett vagyok, de az Úr Jézus a roma népet is annyira szerette, és egy roma nőt is annyira, hogy érte meghalt. És mit jelent a bűnből való szabadulás és a krisztusi szabadságban való élet? Ez lényeges, amire nem csak ők, nekünk is oda kell figyelnünk.

A műsor végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt percekben Kulcsár Anikó beszélgetett Vékás Erzsébettel, aki az Ákosi misszió kezdeteitől fogva jelen volt, és ismerte és ismeri az ő helyzetüket. Cigány műsorra legközelebb, ugyanezen a csatornán egy hét múlva jelentkezünk, abban a reményben búcsúzom, hogy visszajönnek majd. A folytatást is együtt fogjuk meghallgatni. Viszont hallásra!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Szatmár Németiben járva több házas párral is készítettünk felvételeket. Aki a múlt heti Só és Lámpás műsorát figyelemmel kísérte, talán emlékszik Sipos Tímával készített interjúra. Ő férjével együtt érkezett a beszélgetésre, és amíg mi asszonyok az egyik teremben beszélgettünk, addig egy másik szobában egy komoly beszélgetés alakult ki a férfiak között is. Férjem egy idő után a mikrofont is elővette. Kérem, fogadják szeretettel a Sipos Dénessel készült beszélgetést.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szatmár Németiből. Beszélgető társam Sipos Dénes, aki eredetileg feleségét kísérte egy beszélgetésre. Anikóval éppen most a szomszédszobában beszélgetnek is. Ám miközben mi férfiak beszélgetésbe elegyedtünk, kiderült, hogy az a mondani való, ami Dénes testvéremtől jön, talán alkalmas arra is, hogy önök is megismerjék. Miután először a megtérésről kezdtünk beszélgetni, itt kapcsoltam be a készüléket, és kérdeztem, hogy hogy is alakult az élete ezen a területen.
1: Isten szólt mindig hozzám, és hívott, de az történt, hogy hát eltávolodtam, volt ez a megindulás, de imádkoztam én, meg olvastam az igét is egy darabig, és akkor utána ez kezdett elmaradni. Hát nyilván az emberben akkor jönnek kérdések, hogy hát ez igazi volt, vagy akkor most mi van, és akkor hát úgy elcsendesedtek a dolgok. Elkerültem még felsőiskolába, liceum miatt, aztán úgy már igazából nem is mondtam én azt, hogy hívő vagyok, vagy meg vagyok térve, nem is úgy ismertek engemet. Belül tudtam mindig, meg minden evangelizáció nekem olyan volt, hogy kínos volt, vagy nem bántam, hogyha nem kell ott lenni, vagy hogyha elmaradhatok róla, mert mindig úgy vádolva éreztem magam. Tehát Isten szólt mindig hozzám, és hívott, de mindig úgy szerettem meghatározni egy időpontot, hogy na majd, ha befejezem a liceumot, akkor. Hát nem úgy történt, sőt, hát elkerültünk egyetemre, nem volt ugye a szülői felügyelet sem, vagy a gyülekezet úgymond, vagy az ismeretség, hát szabadok voltunk ilyen szempontból, akkor már gyülekezetbe is, akkor mentünk, hogyha éppen nekünk kedvünk tartotta, mert hárman voltunk egy innen a gyülekezetből testvéremmel és még egy barátommal, és akkor elmentünk a bulikba, meg olyan szórakozó helyekre, meg hát úgy éltük az egyetemi életet, és hát második év után hát úgy volt, hogy elmenjünk a táborba, az ifjúsági táborba. Addig nem nagyon mentem oda sem, mert tudtam, hogy a táborba, hogy azért sokan úgy jönnek haza, hogy megtérnek, megváltoznak.
0: És ez az, ami a Hargitánban, ugye?
1: Igen, a Hargitán volt. Elmentem, és hát a hét is úgy telt, hogy azért a barátokkal úgy voltunk. Adtunk ki a témát a testvéreknek. És hát ugye a hét vége felé volt egy alkalom, mikor Isten megszólított engemet, és azt mondtam, hogy nem mehetek itt tovább. És visszamaradtunk, imádkoztunk egy akkora kiszolgált a testvérrel, és letehettem újból az életemet, és hát azóta a Jóisten kegyelme őriz, és hát akkor ugye, hogy egyetemen voltam más városban, az is jó volt akkor, hogy akivel imádkoztunk, akkor tehát oda ajánlott testvérnek, aki majd foglalkozzon, vagy figyeljen oda, és akkor majd Nagyváradon jártam egyetemre. Hogy visszamentünk egyetemre, hát akkor alakult egy kis csoport, egy közösség, ahol jártunk, néhány fiú. Ugye ott voltunk, hogy a barátom meg a testvéremmel laktunk együtt, ők még úgy voltak, hogy nem jutottak el akkor a döntésre, de másik évben az Úr megkenyerült rajtuk, és aztán volt itt egy anyák napja, amikor szintén több fiatal döntésre jutott, és ők is akkor döntöttek az Úr mellett. Aztán utána már hárman voltunk együtt.
0: Itt egy picit hadd szakítsalak, meg menjünk egy kicsit vissza, ha megengeded. Ugye ez az egyetemi lét egy rohamos eltávolodást hozott először. Már a liceumban elkezdődött, ha jól értem, a lazulása az Istennel való közösségnek. Most már nyilván jó pár év gondolkozási idő után meg úgy leüllepedhettek a dolgok. Mennyire törvényszerű ez? Azért is kérdezem, mert én tegnap beszélgettem olyan fiatal emberekkel, akik most indulnak majd egyetemre. Tehát mennyire törvényszerű az, mit gondolsz arról, hogyha valaki neki indul így az egyetemi életnek, az az hozza magával azt, hogy eltávolodik a hívő élettől, messze kerülve a gyülekezettől, családtól?
1: Nem, én nem gondolom, hogy ez törvényszerű kell legyen. Tehát, hogyha valaki úgymond döntött az Úr mellett, és én azt mondom, lehet egy lehetőség a fejlődésre az egyetemi élet is, és látom egyetemisták között is, hogy van, aki kibontakozik, szolgálati területet talál egyetemisták között, és az Úr használja, tehát én egyáltalán nem látom törvényszerűségnek. Jó az, hogyha fegyelmezettek vagyunk, úgymond a lelki szempontból, és a közösségbe való részvétel, a testvéri közösség nagyon sokat számít, hogy számunk érhetőség, hogyha van valaki, akivel megoszthatom a dolgaimat, és elmondani a kísértéseket is, vagy a bukásokat esetleg, ez sokat számít, és vagy éppenséggel az otthoni gyülekezetből, ha van az a személy, az is sokszor segít, látom azt is, hogy akár SMS, vagy egy valamilyen kapcsolattartás, hogy nézd, ez van velem, vagy imádkozzál. Jó dolgok ezek, és úgy gondolom, hogy nem törvényszerűség az eltávolodását. Lehet, hogy akkor egy kicsit másabb világ is volt, mert nem volt ez a nagy technikai vívmányok sem, meg virtuális világ, és akkor mi úgy kiéltük ezt a szabadságot, úgymond. Viszont itt ma már nyitott mindenfelé, mindent.
0: Még egy dolog, ahova vissza szeretnék kanyarodni. Ugye Hargitán valahogy úgy kezdődött a hét, ha jól értettem, hogy adtatok bőven ima témát az ottani testvéreknek, ami, ha én jól értelmezem a másik oldalról, azt jelentette, hogy a tábor szabályait nem mindenben igyekeztetek tökéletesen betartani, sőt. Viszont eljött ez a nap, imádkoztatok. Mi változott ott meg benned? Ezt azért kérdezem, mert utána visszamentél Nagyváradra, ugyanabba a lakásba, ahol ugyanazokkal éltél együtt, akikkel korábban nagy egyetértésben voltatok a kilengések mindenféle verziójában, de mégse rántott vissza a korábbi életbe. Jól értem?
1: Igen, igen. Hát az a döntés, tehát, hogy én azt mondtam, hogy tehát idáig mentem, és úgy láttam magamat, mint aki húzza maga után a terheit, és belefáradtam, meg ugye meg vagyok győződve arról, hogy sokan imádkoztak értem, meg értünk, és ezek az imák nem tértek vissza üresen. Az Úr hát megkönnyörült rajtam, most egy kegyelem az is, hogy úgymond megtartott engem abban a környezetben. Hát nem volt könnyű. Eleinte ugye mindig külön mentem, és úgy tartottam a csendességeket. De ahogy mondtam, maga az a közösség is, ami úgy felkaroltak, mint ez a fűkőr, vagy ami volt, az is segítség volt.
0: Mit szóltak testvéred és a barátod, akik közé visszaérkeztél a Hargitáról ezzel az átfordult gondolkozással, mert hát ő nekik azért gondolom, hogy teljesen természetes az volt, hogy ti mindenben egyet értetek, és most egyszer csak azt mondtad, hogy te már nem.
1: Erre az jut eszembe, hogy hallgattak, végül is nem nagyon volt semmi, tehát együtt voltunk, együtt laktunk, úgymond sok minden együtt történt, étkezéstől, stb. Viszont én gondolom, hogy ők csendben voltak és figyeltek, tehát ők is gyülekezeti háttérből voltak, és tudták ők is azt, hogy nekik is dönteni kell. Úgyhogy,
0: szóval akkor a te életed ott a számukra igazából egy ilyen különös felkiáltó jellé vált, hogy ez vár rájuk is, vagy ez kellene az ő életükbe is?
1: Én gondolom, igen, volt egy ilyen, sőt, hát a gyülekezetben már úgymond, voltunk egy néhányan így ebben a generációban, akikre olyan nagyon vártak, és úgy hazajöjjenek, és biztos, hogy mindenkiben ott volt ez a dolog, hogy dönteni kell, meg kell térni, és éppen indult felkészítő csoport a keresztség bemerítésre. Én jelentkeztem, mondták a testvérek, hogy gond lenne esetleg, hogy még várjak, nem, semmi, abszolút nem volt ez nekem probléma, azt mondtam, hogy várjunk meg, és az Úr megadta azt, hogy döntöttek másik évben a barátom és testvérem is, aztán majd együtt merítkezhetünk be mi hárman már vér szerinti testvérek hárman álltunk akkor a medencében. Ez így volt.
0: Itt azért van egy nagyon fontos kérdés, mert azt mondod, hogy ha jól értem, akkor már bőven 20 éves voltál, mire eljutottál arra, hogy odaállj a gyülekezet elé, és fölvállad ilyen értelemben is a hitedet, és Krisztus előtt és a gyülekezet előtt hitvalló keresztséggel megpecsételd az életedet. Vissza tudsz-e még emlékezni, hogy mit jelentett ez a számodra? Mert azért ez nem egy szokványos dolog, ami úgy minden fiatal emberrel előfordul előbb-utóbb, hanem ez egy rendkívüli dolog, és még a gyülekezetekben sem teljesen szokványos, hogy valaki 20 éves férfiként, egyetemistaként, vagy már inkább vége felé az egyetemnek, odaáll, és azt mondja, hogy én Krisztus elkötelezett tanítványa akarok lenni. Hogy élted ezt meg?
1: Hát, ugye az ember, amikor döntést hoz, akkor, hogy az igés mondja, hogy aki tornyot akar építeni, az vessen számot. Hát én is számot vetettem azzal, hogy mindez, ami volt, annak hátat kell fordítani. Tehát, ugye ez eldőlt bennem, és próbáltam ragaszkodni ehhez a döntéshez a Jóisten kegyelméből, segítségével. Tehát a keresztség, hogy mit jelentett? Számomra az nagyon megerősítő volt, mert jól emlékszek, tehát elég sokan eljöttek az alkalomra. Hát úgy szokott az lenni, tenni ilyen ünnepélyi alkalommal. És bizonságot is tehettem akkor, és úgy éreztem, tehát nem megéreztem, meg tudom, és a Jóisten nagyon megerősített engem ebben a döntésben is, és éreztem a Jóisten kegyelmét, áldását, úgyhogy hát számomra ez megerősítés volt.

0: Minden fiatal ember életének vannak olyan állomásai, ami különlegesen nagy lehetőség az ördög számára. És érdekes módon, amiután az ember életében döntés van, és úgy néz ki, hogy na most akkor elindul a hívő életben teljes lendülettel, azért mindig vannak olyan pontok, ahol az ördög tud találni kapaszkodót. Ha nem is tud próbálkozni, mindig próbálkozik. És tapasztalatom szerint a fiatal emberek életében ilyen a párválasztás kérdése. Mivel a szomszédteremben a feleséget beszélget éppen, az a gyanúm, hogy ebben megtapasztaltad Isten vezetését, de ez teljesen sima út volt?
1: Hát annyira sima nem. Ugye addig volt egy életem, és hát az Úr megőrzött úgymond dolgoktól, de nagyon sok mindent beengedett.

0: szóba állok, akkor azt úgy szeretném tenni, hogy az a jövendőbelim legyen. Hát volt egy ilyen elhatározás bennem, és a Jóisten ebben megsegített, hogy megtérésem után, tehát így más lányjal úgymond nem volt semmilyenféle ilyen kapcsolat, vagy ismerkedés. Jóisten elejébe hozta mostani feleségemet, egyszer csak úgy felfigyeltem rá, figyeltem, aztán majd, amikor egy beszélgetésben, egy ifjúsági óra végén emlékszem, hát csak úgy szóba álltunk, hogy mit szeretne tenni, meg mi elképzelése, úgy, mert akkor ő a 12. osztály végén volt egyetemet, kezdte volna, és akkor úgy emlékszem, hogy elmondta, hogy milyen pályát szeretne az időseken, kell való foglalkozás, vagy szociális téren másoknak a segítése. Hát ez úgy tetszett nekem ez a... De ez csak úgy megmaradt úgy bennem. Aztán forgattam a szívembe dolgokat.
1: Még mielőtt tovább mondtad, volt-e benned valamiféle, hát ez ilyen nagy szó talán az, hogy standard, de volt-e benned valami, amire azt mondtad, hogy akivel én egyáltalán szóba állok, elkezdem, annak olyannak kell lenni, hogy annak mindenképpen, most én nem szeretném a szádba adni a szót, lehet, hogy egyáltalán nem volt, de gyanítom, hogy azért valamennyi lehetett.
0: Igen, hát ami standard volt, vagy én azt mondom, hogy el is várható, minden megtért fiatalnál az, hogy a jövendőbelie, hogy ő is megtért legyen. Tehát nem gondolkoztam olyasmiben, hogy világból, vagy fele másikába. Tehát ez fel sem merült benne. Kifejezetten úgy meghatározott elvárásaim nem igazán voltak. Lehet, hogy így mélyen valami, tehát mondom, amit említettem, az is, hogy ő milyen pályát választott, az úgy rádobbant a szívem, nem tudom. Tehát meghatározva nem volt bennem, hogy na, olyat szeretnék, aki ezzel foglalkozik, de úgy tetszett ez a dolog.
1: De miért nem volt annak a lehetősége meg, hogy hát most ő nem hívő, hát még később lehet hívő. Nagyon sokan érvelnek ezzel, hogy hát ez miért kizáró ok, hogy most a másik az hitben nem ott tart, vagy hát ettől még nagyon szerethetitek egymást. Te hogy gondolod?
0: Hát az ige egyszer azt mondja, hogy ez nem járható úgy, tehát Jóisten nem ezt tanítja nekünk. És ezt én egyet tudtam érteni vele, tehát ezt olvastam, és ezt hallottam, és ezt láttam is, ahogy felnőttem, és ezt én magamévá tudtam lenni, mert talán mondhatom azt, hogy ezen volt annyi bölcsességem, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát azért, hogyha előre néz az ember, sok minden bajt, vagy nyomorúságot hozhat egy ilyen kapcsolat, ahol nincsen teljes mértékben egyetértés, vagy nem közös az út, az irány. Úgyhogy lehet, hogy volt egy ilyen előrelátásom is, de igazából nem merült fel bennem az hogy úgy gondolkozzak, hogy ha megtetszik bárki, akkor...
1: Az a pont, amikor el kellett döntened, hogy na most hogyan tovább ebben a kapcsolatban. Nyilván volt egy ilyen, amikor azt mondtad, hogy na, nem csak kívül tetszik az is, amiket én eddig tőle hallottam, úgy láttam, hogy együtt tudnánk folytatni. Hogy élted meg azt, amikor úgy neki kellett indulni ennek, hogy na most akkor itt egy komoly döntést ki kell mondani, és ő előtte is ki kell mondani?
0: Ugye volt egy időszak, amikor ugye elkezdtünk ismerkedni, meg meghatároztuk azt is, hogy imádkozzunk adott nap, adott időpontban. Ugye volt, hogy én itthon voltam a Nagyváradon, ezért a kapcsolatért is. Aztán ugye már én egyetem végén voltam, és hát a gyülekezet úgy látta, hogy szeretne megbízni engem szolgálatra, és utána úgy kifort bennem is az, hogy a kapcsolattal is, vagy tovább lépünk, úgymond a házasság szempontjából, vagy akkor

0: hogy ne húzódjon ez a kapcsolat, és akkor hát ezt így feltártam a jövendőbelimnek akkor, hogy mi van bennem. Hát egy kicsit kényszer döntés elé is állítottam, hogy akkor lépünk is lesz eljegyzés, vagy akkor várunk, de akkor úgy várunk, hogy tehát külön. Hát ha jól emlékszek egy kicsit, akkor ez így nehéz volt, vagy lehet a szülőknek is egy kicsit meredek volt, de akkor megszületett a döntés, hogy akkor megyünk a tovább előre és eljegyzés.
1: Egy másik terület is van, ami komoly harcokat szokott okozni, hiszen az ember befejezi az egyetemet, akkor elvileg kap egy diplomát, nem csak elvileg, gyakorlatban is, de utána el kell kezdeni beilleszkedni a mindennapi életbe is, tehát munkahelykeresés és hivatás valamilyen módon elindítása. Nem is árultad el, hogy mi lett belőled, amikor nagy lettél?
0: Igen, szüleimnek volt, vagy van közösen most már vállalkozás, egy családi vállalkozás, bútorgyártással foglalkozik a cég. És hát ugye mi négyen voltunk testvérek, igazából én voltam az, aki oda kerültem ugye a vállalkozásba, testvéreim másfelé költöztek. Akkor, mikor én egyetemre kerültem el, hát olyan felelőtlen gondolkozás volt bennem, hogy hát én beírtam oda azt hiszem 13 szakot, vagy nem tudom mennyit, hogy aztán ahova bekerülök, mindegy, nekem ott leszek egyetemen, és meg lesz valami. Aztán a kegyelem, azt mondom, hogy jó Isten, úgy rendeztem, mondjuk, hogy egy olyan szakra kerültem, tehát amilyen gazdasági mérnöki, tehát ilyen vegyes valami, akkor azt mondták, hogy ideális gyárigazgatóknak képeznek azon a szakon. Hát induló szak volt, egy kicsit sok minden változott menet közül is, de mégis úgymond csak az volt, ami legközelebb állt hozzám, vagy ahhoz, ami majd lettem. Hogy azért jöttem az egyetemről, hát én a családi vállalkozásba álltam be, ott kezdtem el tevékenykedni.
2: Most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, zene következik, de utána visszavárok mindenkit, hiszen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ciklus záró egyházkerületi közgyűlés. Ciklus záró püspöki jelentés, felkészülés a választásra, egyházmegyei bemutatkozások, személyi kérdések, a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése május 29-én a Balaton-Almádi Református templomban ülésezett. A cikluszáró közgyűlés Szabó J. Albert, a Veszprém Református Egyházmegye esperessének rövid áhítatával kezdődött. Az ülést Nemes Pál kerületi főgondonok nyitotta meg, a tanácskozást Máté László kerületi főjegyző vezette. A közgyűlés első napi rendje a cikluszáró püspöki jelentés volt. Az egyházkerületi közgyűlés a cikluszáró püspöki jelentést elfogadta, és Isten iránti hálával köszönte meg minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, munkatárs, gyülekezeti tag, intézményi munkatárs, esperes, egyházmegyei gondnok, intézményi vezető és munkatárs, testületi tag hűségét és szolgálatát. Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök, korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége főrabbia, az alelnök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet, megszentelt helyek, idők, igék címmel. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudományi központja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztika kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Szatmár Németiben járva több házas párral is készítettünk felvételeket. Aki a múlt heti Só és Lámpás műsorát figyelemmel kísérte, talán emlékszik Sipos Tímával készített interjúra. Ő férjével együtt érkezett a beszélgetésre, és amíg mi asszonyok az egyik teremben beszélgettünk, addig egy másik szobában egy komoly beszélgetés alakult ki a férfiak között is. Férjem egy idő után a mikrofont is elővette. Kérem, fogadják szeretettel a Sipos Dénessel készült beszélgetést.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szatmár Németiből. Beszélgető társam Sipos Dénes, aki eredetileg feleségét kísérte egy beszélgetésre. Anikóval éppen most a szomszédszobában beszélgetnek is. Ám miközben mi férfiak beszélgetésbe elegyedtünk, kiderült, hogy az a mondani való, ami Dénes testvéremtől jön, talán alkalmas arra is, hogy önök is megismerjék.

0: a mesék azok úgy szoktak folytatódni, hogy megvan a diploma, egy családi vállalkozás, ugye ez teljesen sima ügy, nem kell rajta még csak a fejet se törni. Közben van egy feleség, aki nyilvánvalóan a szívednek a öröme, csúcspont, minden. Emberileg azt lehetne mondani, innen szokott következni, a boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Igen ám, de az élet egy kicsit másról szokott beszélni. Nézzük például ezt a bútorgyárat. Hát ha valakinek van egy gyára, az csak egy jó módú gazdag ember lehet, ugye?
1: Hát kívülről nagyon sokszor az látszik, hogy azt gondolják. Nem szeretek panaszkodni se, sokszor úgy megkérdik, hogy megy a vállalkozás. Nem könnyű. És nagyobb lehetőségek voltak. Hát édesapám akkor egyedül vitte, sok minden rajta volt, és hát ezt ki is használták akkor abban az időben, úgymond az alkalmazottak is. És hát sok nem haladtak úgy a dolgok. Sok munka van maga butor készítéssel is, mert ugye mi természetes fából dolgozunk, amióta létezik. És hát hosszú hát maga a folyamat is, meg nehézkes sokszor. És voltak időszakok, amikor nagyon megpróbáló időszakok voltak, ugye.
0: Ez mit jelent?
1: Hát más az, mikor valaki abból kell megérjen, hogy egy cégvezető. Mert ahogy az előbb is mondtuk, persze kívül azt gondolják, hogy könnyű, meg sokszor legyintenek, hogy hát te nem tudod, neked könnyű, meg céged van. Volt nagyon sokszor úgy, hogy nem tudtuk azt, hogy lesz holnap. Tehát jöttek gazdasági nehézség és anyagi nehézségek is, mikor akár munkanélkül maradtunk, aztán ugye fizetetlen számlák, hát ennek megvan a terhe, vagy jött a gazdasági válság a 2008-as évektől kezdődően. Hát így azt mondanám, hogy persze mi hibánk is volt több minden, vagy emberi gondolkozások, mikor belementünk dolgokba, tehát mi inkább külföldre dolgoztunk, exportra. Aztán hát kecsegtető volt németországi cég, mikor eljött, és hát munkát, szerződést írtunk alá, és igen, kecsegtető volt a nagy mennyiség, csak hirtelen ránk szakadt szervezetlenség, nagyon gyorsan kellett, és belefulladtunk a dolgokba. A sok befektetett pénz az ott volt, és a külföldi partner az pedig úgy továbbá, tehát fizetetlen számlák, nem fizette ki a számlát. Akkor megrendelések sem voltak máshonnan, úgyhogy oda kerültünk, hogy tehát a vállalkozás csőd közeli állapotban volt.
0: Egy pillanatra hadd szakítsalak meg, mert nagyon fontos, amit elmondasz, de nekem közben motoszkál a fejemben valami. Ugye hívő ember vagy, Istennel együtt élve. És nagyon sokan azt mondják, hogy a hívő életében nem lehetnek ilyen problémák. Hát ha rendben van a hívő élete, akkor nyilván Isten minden ilyentől megmenti. Na most abból, amit elmondasz, úgy derül ki, hogy hát minthogyha azért ez mégse így lenne. De hogy éled meg közben, amíg mondod a történetet? Örülnék, ha arról is beszélnél, hogy éled ezt meg? Mert hát nyilván esetleg, akik hallgatják, azok között lehetnek olyanok, akiknek hívő életük mellett a mindennapi életben van vállalkozásuk, felelősséget hordanak. Szóval hogy élted ezt meg hívő emberként?
1: Hát igen. Egyrésztről, amikor ott benne van az ember, és szorítnak a dolgok, akkor azt mondja, hogy megoldást kell találni, kell menni valahogy, hogy forgassuk, hogy legyen, működjön, és nagyon sokszor az ember lóholja bele magát a dolgokba, és azt mondja, múlt héten gondolkoztam ismét ezen az igény, hogy hogy keresétek először Isten országát, és minden a más megadatik nektek. Tehát mikor foggal, körömmel meg akarjuk oldani a dolgokat, akkor azt mondom, hogy Isten néhogy ránk hagyja, hogy akkor nézd meg, hogy tudsz te megoldani dolgokat. És nyilván jó az, hogyha a sok törekvés, meg a próbálkozás között az ember megáll, és akkor egy kicsit nézve visszapillantó tükörbe is, hogy mindent jól tettem el, meg volt elég hitem, vagy Isten akarata szerint mentünk ebben a dolgokba, vagy csak rutinból, vagy automatikusan, saját elképzelésünk szerint. Tehát a mély pont ott volt, mikor már oda kerültünk, hogy a családi házat is áruba kellett bocsátani, azért, hogy pénzt tudjunk szerezni az adósságuk törlesztésére. Akkor úgy volt, hogy tehát egy nagyobb házban laktunk, szüleim a földszinten, mi pedig az emeleti részen. Úgymond két családnak volt az, hogy el kell adni a házat. És az is elég nehezen ment, már úgy benne voltunk abban a gazdasági válságban. Ugye előtte nagyon pörgött az ingatlan piac, meg kicsit fel is voltak fújva a dolgok, aztán ez már úgy kezdett kipukkanni, és mi pedig ott voltunk, hogy árultuk a házat, és egyetlen egy valaki érdeklődött, és Jóisten úgy rendezte, hogy akkor majd ez az egy valaki meg is vette, és hát akkor kellett nézni valami más után, és az is, hát imádkoztunk, hogy az Úr úgy rendezze, hogy jó legyen, és egy kicsi kis régi házat tudtunk megvenni, viszont volt egy szebb telek rajta, és ugye ezeket meg kellett élni, és a veszteségeket az ember úgy nehezen éli meg, vagy nehezebben beszél róla, amikor szép és jó, és jól alakulnak a dolgok, akkor szívesen mondja az ember, dicsekedve is néha. Viszont ezek mind veszteségek voltak, és kudarcok, visszalépés úgymond. Viszont tapasztaltuk mégis, hogy az Úr vezet dolgokban, az, hogy kirendelte, akkor tehát magát a vevőt, majd a házat, amit megvegyünk. És ugye hát nekünk ugye már két gyerek megvolt, voltunk végül is két szobában, ami volt mindennél multifunkcionális szoba, nappalitól kezdve gyerekszoba, meg hálószoba is. És hát ennek is megvolt ugye a terhe, hogy fel kellett dolgozni ezeket. És örülök annak, hogy tehát a feleségem is nagyon sokszor úgy állt hozzá, hogy tehát nem volt soha az, hogy vádaskodjon, vagy hogy egymásnak feszüljünk ilyen dolgok miatt. És ezért is jó, nagyon sokszor mondom fiatalabbaknak is, hogy tehát a sziklára építeni a házat, mert ahogy mondja az ige, tehát neki feszül a vihar mindegyiknek, arra, annak is, amelyik homokra épült, az is, amelyik sziklára. Tehát jönnek ilyen viharok, amik megpróbálnak, és ilyenkor jó az, hogyha a sziklára vannak építve a házak.

0: Úgy tudom, hogy még mindezek tetejében közben kétszer rendkívüli esemény is volt ott a bútorgyár területén. Ez csak egy álhír vagy valóság?
1: Valóság, igen, volt két tűzesetünk. Az egyik még előbbi, az még házasságunk előtt volt. Az egy, hát úgy mondom, valamivel kisebb volt, az épületünknek a fele égett le. Viszont a másik az egy nagyobb tűzeset volt, és volt ez a gazdaságilag csődös állapot, úgymond. És hát elkezdtünk dolgozni egy céggel, úgy lassacskán egyre többet, és úgy nézett ki, hogy jó megrendelések vannak, és lehet haladni. Aztán 2012. júliusán egy forró nap volt, hát még délután visszamentem édesapámmal, ott voltunk az épületben, hát egy nagyobb bacska épület, mert 1204 méteres maga az épület, és ott beszéltük, hogy hogyan szervezzük, eleget tudjunk tenni ennek is, másiknak is, beszállítónak, sőt, gyűlést is tartottunk. Egy hétfői nap azzal kezdtük az alkalmazottak előtt, hogy gyűlést tartottunk, hogy hogyan álljunk hozzá, hogy vegyen meg a termék mindenkinek. És hát valaki megkérdezte az alkalmazottak közül, hogy de hogyha ilyen sokat ad ez a megrendelést, ez a cég, akivel dolgozunk, akkor miért nem hagyjuk el a kisebbeket most? Akkor azt mondtam az alkalmazottak előtt, hogy nincsen senkinek a homlokára írva, hogy meddig tart az élete, vagy a cégje, vagy, és hogy szeretnénk több lábon is, úgymond. Ez hétfőn volt, szerdán pedig délután, a forró nyári délután, ott beszélgettünk édesapámmal a műhelybe. Egy óriási csattanás volt, villámlás is nagyon nagy volt, és hát én mondtam édesapámnak, előre megyek, hogy áramtalanítsam az irodába a számítógépet. Előre mentem, fölmentem az irodába, és emlékszem, ahogy kihúztam a konnektorból a kábelt, és felálltam, és láttam, hogy nagy füst van az épület mellett, és akkor már tudtam, hogy valami baj van. Rohantam le, kiáltottam átra édesapámnak, hogy jöjjön gyorsan. Hát belecsapott a villám az épületbe, és abban a részben, ahol maga a festő rész volt, úgymond, és hát a tűz az nagyon gyorsan terjedt. Hát ugye azonnal hívtuk tűzoltókat, meg amit tudtunk, rendezkedtünk, sok mindent pánikszerűen is. Úgy tűnt, hogy nagyon sokára jönnek a tűzoltók. Kétszer is telefonáltam, aztán nekifogtak oltásnak, ugye egy autóval locsolgatták, nem sikerült, és hát a fele már leégett. Adott pillanatban úgy tűnt, hogy megmentették a másik felén, de hát víz nélkül maradtak a tűzoltók, és aztán pedig újra lángra lobbant, és aztán leégett az egész, majd másnap hajnalig égett, illetve még napokon keresztül ízott ott. És hát nagyon sokan kint voltak akkor, ugye, amikor az emberek kijönnek városból, és aztán ott nézik meg média, stb. És a Jóisten adott erőt, mert sokan mondták, hogy menjek kórházba, hogy menjünk kórházba, nyugtatózzuk be magunkat meg. Hát emlékszem már, mikor régett, én csak telefonáltam haza Timinek, feleségemnek, hogy annyit tudtam mondani, hogy imádkozz, mert ég a műhely. És emlékszem, hogy álltam ott majd az égi műhely előtt, és mikor már úgy látszott, hogy itt nem sok minden fog megmaradni, és az ember ugye gondolkozik is, hogy ami addig annyira fontos volt, hogy elrendezni dolgokat, meg ugye ott beszéltük egy-két órával ezelőtte, hogy ezt meg ezt fogjuk pakolni, meg rendezni, meg rengeteg minden, amire aznap tettél, azt mondod, hogy hiába, hát nem értem meg, hogy minden oda veszett, és hát azért úgy summáztam magamba, és ez úgy megmaradt, hogy hát akkor, mikor az ember felteszi a kérdést, hogy mibe érdemes befektetni, vagy anyagi dolgokba, meg egészséges élet, hát minden oda veszik. És Isten ezt úgy aláhúzta akkor bennem, hogy egyedül az Istennel való kapcsolat az, amiben tehát érdemes úgy fektetni, hogy az nem fog elveszni. Másnap reggel jöttek az alkalmazottak is sorra, hát mi ott fogadtuk őket az épület előtt, jött füstölgött még a maradványa, sírtak is ott, aztán kérdeztem, hogy emlékeztek, hogy mit mondtam a gyűléskor, hogy senkinek nincs a homlokára hírva, hogy meddig tart a vállalkozás, vagy az élet, hát mondom, az én homlokomra se volt ráírva. És annyira, most így eszembe jutott, beszédes volt az, hát leégett az egész épület, és megmaradt egy fal az irodában, ami a frontról látszott, és a kereszt rajta volt. Az sem égett el, hanem a kereszt ott maradt a falon. Aztán ez ugyan beszédes maradt nekem is, meg nagyon sokan jöttek, hát eljöttek olyankor a városból, még utána is, hogy megnézzék, hogy mi történt ott is. És ott maradt a fal a kereszten rajta, és úgy ez bennem megmaradt, hogy a kereszt az áll. Úgyhogy, hogyha próbák, nehézségek is jönnek, a Jóisten az nem esik kétségbe, ő ott van, ő változatlan, hozzá jöhetünk. Aztán különös módon nagyon-nagyon közel megtapasztaltuk a Jóistennek a közelségét. Azokban az időkben, a tűz utáni időkben, hát anyagilag, ahogy mondtam, nem voltunk egyáltalán stabil helyzetben, éppen csak kezdtünk el kimozdulni abból az állapotból, és úgy volt, hogy aznap a tűz napján én, ami volt pénz, azt aznap kiadtam az embereknek, előleg nap volt, és akkor tényleg úgy volt, hogy semmi, minden pénzt kiadtam. Hát volt ilyen máskor is, hogy időszakosan pénz nélkül voltunk. Tudtam azt, hogy szállítunk, és akkor majd jön az ellenértéke. De hát ugye mindjárt kellett értesíteni a vevőinket is, hogy ne is utaljanak, mert nem tudunk küldeni. Első nap megtapasztaltuk azt, hogy az Úr küldi a hollókat, úgymond jöttek testvérek, és egyik is, másik is hozta, és ez folyamatosan ment napokon keresztül. Hát,
0: mármint ezt úgy kell érteni, hogy a gyülekezetből elkezdtek jönni a testvérek.
1: Igen. És volt, aki hozott pénzösszeget, volt, aki azt hozta, ami a kertjében termett meg. Nagyon megtapasztaltuk ilyen téren Istennek a gondviselését. És hát maga az, hogy Isten szólt azokban az időkben, a hajnalban, amikor hazamentünk a tűz után, hát úgy önkéntelenül úgy azt az állítatós könyvet vettem elő, ami a Spurgeon, a Isten ígéreteinek a tárháza, és elolvastam az arra napra előirányzott igét, állítatot, és csak sírni tudtam utána, hogy elolvastam a feleségemmel. Az az ige volt, amikor a három ifjú a tüzes kemencébe volt, és hát nekem azóta is a Bibliámban van az a magyarázat, ki is írtam magamnak, mert úgy szólt, hogy még ha az egész föld lángba borul, és a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek felbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Ez annyira egyértelmű volt számomra, és az, hogy a Jóisten biztosított az ő jelenlétéről, az, hogy körülvesz bennünket, mint a három ifjút, és egész más volt. Tehát mennyi erőt tapasztaltunk azokban az időkben, és én tudom, hogy a testvéri közösség is, a nagyon sokaknak az imája, azok is, akiket ismerünk, meg akiket nem ismerünk, hogy imádkoztak értünk. Aztán ugye sok minden kérdés van az emberben ilyenkor, úgymond munkanélküliek is lettünk, és hát elkezdtem olvasni a Jobb könyveit, egy kicsit úgy, hogy hogy is volt a Jobb szenvedésével, és Isten megint szólt egy igén keresztül, hogy nem véletlen az, ami történt, mert azt mondta Jobbnak is, hogy illetve amikor Jobb pereskedett az Istennel, hogy tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk. Ez megint annyira egyértelmű volt nekem, hogy a villámok is mielőtt elindulnak, Isten előtt megállnak, és nem véletlen az, hogy hol érnek célba. És az a villám is, ami épületünkbe csapott bele, az Isten rendelkezésére állt, és tudta az, hogy mi a célja. Egész más így átélni a krízis helyzeteket, vagy próbákat, mikor tapasztaljuk Istennek ilyenféle jelenlétét is, hogy szól és bátorít. Aztán nagyon sok kérdés volt bennünk, hogy akkor hogyan tovább. És hát a Jóisten egyengedte az utat. Kérdés volt bennünk, hogy egyáltalán tovább dolgozzunk-e, vagy még újra kezdjük. Hívtak az alkalmazottak is, egy idő után telefonáltak, hogy akkor mi lesz, hogy lesz velük. Konkrétan nem tudtam mondani, azt mondtam, hogy most szabadságon vagytok, fizetett szabadságon, nem tudtam, hogy miből lesz fizetve. És keresjük mi is a megoldást, az utat.
0: És... Bocsánat, hány embernek kenyeréért voltál akkor felelős? Hány alkalmazott volt? Mert gondolom, hogy már ilyen helyzetben a kettő is sok, de itt biztos nem kettőről volt szó.
1: Nem, hát akkor abban az időben 40 körüli alkalmazottunk volt. És hát örülök annak is, hogy aki tehát elmondta akkor az, hogy csodálja az, hogy tudunk egyáltalán talpon maradni, és mondtam azt, hogy ez nem mi vagyunk, hanem az Isten ereje, az, hogy imádkoznak értünk, hogy a testvéri közösség. Aztán megtapasztaltuk olyan módon is Isten vezetését, gondviselését, hogy a úgymond a fő cég, akivel dolgoztunk, ő is pozitívan állt hozzánk, és egy jelentősebb előleget, egy nagy összegű előleget utalt át nekünk. És hát így előbb ezt megelőzte az, hogy na, akkor keresünk valahol bérelni helyiséget. Elméletileg azt gondoltuk, hogy hát azt találunk könnyen, az lesz. Hát de mégsem, mert nagyon sok feltételnek kellett megfelelni, ugye ez a bútorgyártásnak a belejárója, porelszívás, meg stb. Ami meg kell legyen, meg a gépek is, ugye. És találtunk egy olyan épületet, amiben ugyanaz a tevékenység volt, de úgy döntött a tulajdonos, hogy akkor ő kiadja bérbe, vagy párhuzamosan ő is ott még dolgozott. Ugye meglett a hely, megegyeztünk, de akkor hogyan tovább, és akkor ugye ezzel a céggel, akivel kapcsolatban voltunk, ő úgy döntöttek, hogy előfinanszíroznak bennünket. És akkor, hát ugye ez úgy meglett a hely, és akkor meglett a pozitív hozzáállás a kliensek részéről, akkor elkezdett, tudom, hogy aznap elkezdett édesapám telefonálni az alkalmazottoknak, hogy akkor másnapra jöjjenek be ide és ide. Hogy ez úgy le volt beszélve, majd estére cseng a telefon, és az egyik testvérünk, aki szakmabeli, tehát kollega, egész messzebbről, Székelyföldről telefonált, hogy másnap a reggel lesz ott valaki, aki lepakoljon egy autó deszkát, fűrészárut. Megint olyan csodálatos Isten időzítés volt, ugye az embereket berendeltük, és a Jóisten küldött egy autó alapanyagot is, úgymond, amiből elkezdjünk dolgozni.
0: Na várjunk csak, ez azt jelenti, hogy az a szakmabeli, még csak nem is partner, hanem ilyen szempontból azt kéne mondani, hogy tulajdonképpen neki ti vetélytárs vagytok, konkurencia. Megajándékozott benneteket egy teherautó alapanyaggal?
1: Igen, úgy, hogy küldte a számlát és a nyugtát, és hogy ki van fizetve.
0: Ez nem normális dolog.
1: Nem, ezt mondták mások is. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Valakinek magyaráztam ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy ilyen nincs.
0: Hát akkor mégis hogy van?
1: Isten szent lelke. Biztos, hogy ő mozgatta a dolgokat.

0: abban az időben úgymond, ugye tűz előtt elkezdtünk építkezni, és ez úgy kimaradt, mert mondtam, hogy ugye egy szobában, vagy két szobában voltunk ott, és úgy elkezdtünk építkezni. Az is nagy lépés volt amúgy számomra, most egy kicsit visszaléptem, mert láttam azt, hogy anyagilag nem állunk úgy, hogy mindig azt mondtam, hogy hát akkor öreg otthont elkezdjük építeni, az öreg otthont. És nagy kérdések voltak bennem, mert ott volt az is, hogy aki ugye tornyot akar építeni, az vessen számot, hogy nem akartam azt, hogy hozzáfogunk, aztán csak szégyenbe marad. De Jóisten adott igét akkor is, tehát adott igét a Ézsaiás könyvéből, ami alapján belemertem akkor vágni, úgymond, hogy akkor építkezzünk. Mondtam, hogy a kisebb ház mellett ott volt egy szebb telek, és akkor ugyanarra telekronda elkezdtünk építkezni. És ugye menet közben ugye saját része, hogy édesapám csinálta, készítette nekünk a nyilázárókat, ajtóablakok, mindent. Minden el volt készítve már úgy előre, tehát le is volt szépen kezelve, be volt csomagolva, és ugye jött a tűz, az mind elégett. Talán az fájt neki a legjobban, mert azért dolgozott rajta, ő készítette. Az félre volt téve, hogy akkor majd azokat betesszük. A nagy tűz közepében, hát édesapám az bement, még én már kiabáltam rá, hogy jöjjön kifelé, hagyja, tehát ő kihúzott, még egy ajtót kihúzott, az emlékben megmaradt, de nem lehetett ott már menni, semmit menteni. Úgyhogy egy másik kollégám, barátom, szakmabeli szintén, úgymond testvérem, az meg felhívott, hogy ő szeretne segíteni, mit szólnék hozzá, hogyha a házamra, hogy az ablakokat, hogy elkészíteni. Emlékszem akkor is, hogy tehát sírtam a telefonba, tehát...
1: Szóval most van egy olyan házad, hogy egy kicsit előre szaladjunk a történetbe, ahol a konkurencia bosszújaként láthatod az ablakot, amit valaki azért csinált, mert neked leégett a műhelyed, ami kiesett az ő ellenfelei, konkurensei közül, és mindent megtett azért, mert testvéred az Úrban, hogy neked a házadon ablak legyen, és te újra tudj kezdeni. Jól értem?
0: Pontosan így. Igen. Nem tudom, én látom mindenhol az Úrnak a kegyelmét, szeretetét, és mennyire kiváltság az, hogy testvéri közösségbe lehetünk, hogy Krisztus testének tagjai lehetünk, és tehát nem igazából soha nem vagyunk így, nem vagyunk egy páron így, akik ezzel foglalkozunk, hogy bútorgyártás, de szeretjük egymást segíteni, amiben tudjuk, hogy csak tanácsokkal is, vagy csak beszélgetésekkel, de nem úgy működik ez, hogy egymás ellen, vagy egymás ellenébe küzdünk.

0: Hát eddig leginkább rólad volt szó, meg úgy marginálisan a feleségedről. És azt elmondtad, hogy a feleséged ezek közben soha nem kezdett vádolni, vagy soha nem rendezett jeleneteket, most, hogy rövidre fogjam ezeket a dolgokat, hogy most mi lesz, és a megálmodott karrier és egyebek összeomlanak. Az előbb volt egy olyan megjegyzésed is, hogy hát majd építed az öreg otthont. De hát azért az öreg otthon mellett ott egészen fiatalok is voltak, mert közben neked gyermekeket adott az Úr. Hogy is van ez?
1: Igen, hát a kisünk született meg először, ő 2004-ben született, februárban, majd 2006 júniusában a kislányunk. Hálásak vagyunk értük, két szép gyermeket adott nekünk az Úr. De nem volt, én nem tudom, az is kiváltság, én sokszor nézem, hasonlítom magamat az én gyermekeimhez képest, tehát mintha azt mondanám, hogy én százszor rosszabb voltam, az én gyerekeim, ezt szinte nem is mondhatom, hogy rosszalkodnak, biztos nem rám hasonlítanak, de soha nem volt zúgolódás otthon, hogy valami, hogy ne legyen meg, vagy hogy miért olyan, mint másnak, vagy nyilván, hogy feleségem részéről is voltak dolgok, amit meg kellett harcolni, és nehézségeket jelentett. Ugye egy háztartásban lenni az én szüleimmel, ez elkerülhetetlen, hogy hozzon néha úgymond kisebb összük. Nem mondhatom, hogy nem voltak konfliktusok, amik olyan nagyon nagy konfliktusok lettek volna. Nyilván az ember, mikor együtt lakik, hoz néha olyan helyzeteket, ami néha szikrázik, vagy nehezebb, vagy kell engedni valakinek, kell változni. De hát azt mondom, hogy megint csak a Jóistennek a kegyelme és szeretete az, hogy tudott így formálni egyiket és másik oldalt is, hogy ebben az időszakban tudtunk mondjuk ennyire közel is élni egymás mellett. És hát a feleségemet nagyon sokszor úgy látom, hát talán én vagyok az, aki mondjuk így elő vagyok, és nagyon sok területen vagyok inkább úgymond látható, akár mondjuk gyülekezeti életben, vagy a vállalkozást vezetem, vagy ilyen dolgok. Mégis nagyon sokszor gondolkozok, hogy igazából nagyon sok mindennek a motorja ő, és az, aki úgy engem is úgy mozgat, vagy ott van, és erőt ad, csak imádkozik, értem. Nagyon sokszor így látom őt.
0: A gyerekeid azért ezt az egészet már, ha nem is érett fejjel, de értelmes fejjel kellett, hogy megéljék. És nyilván egy gyerekben vannak kérdések, tehát előbb-utóbb csak megkérdezi, hogy apa, anya, hát most mi ez az egész? És hát nyilván még esetleg olyan kérdés is fölvetődhet bennük, ami a hit alapjait kérdezi meg. Vagy a hitről kérdezi ilyenkor, Istennek a jelenlétéről. Nálatok is volt ilyen?
1: Nem emlékszek különösebben ilyen helyzetre, amikor valamibe kételkedtek volna, vagy talán, nem tudom, lehet, hogy sok minden úgy a körülöttünk megremegett, vagy hogy összedőlt, de lehet, hogy mégis biztonságban érezték magukat a családban, vagy a szerető közösségben, és nem láttam, vagy nem tapasztaltuk azt, hogy mondjuk így különösebben féltek volna, vagy ilyen téren lettek volna kétségeik. Lehet, hogy az is az Úrnak egy betervezett, vagy nem lehet, hanem minden bizonnyal úgy tervezte, hogy akkor, mikor a tűz történt, édesanyám is, meg nekünk a két gyermek is Magyarországon volt a testvéremnél, húgomnál, ott voltak egy pár napot, és valószínűleg az Úrnak a gondviselése volt ez, mert édesanyám lehet, hogy egy kicsit nehezebben viselte volna, meg a gyerekek sem voltak itt akkor, és hát ők másképp élték át azt, majd aztán belül körülük, akkor fogad ki esetleg, mint

0: Nézzük azt, hogy mi hogyan vizsgázunk adott helyzetekben, és mai napig is, mai időkben is vannak problémák, meg nehézségek a cégben, a céggel is nem könnyű működtetni, mert egyre szorosabb sok minden, és ugye ezért szoktunk imádkozni a családba, és például tegnap este is megkérdezte a kislányom, és akkor most hogy vannak rendelések, hogy, mert imádkozunk ezért is, úgyhogy na hát...
1: Hát akkor hadd kérdezzek meg most én is ezt így a dolgokban is, hogy akkor most hogy van, most vannak rendelések?
0: Hát én folytatom viszont onnan, hogy elkezdtünk mi dolgozni a bérlet helyiségben, és voltak rendelések. Időközben hadd tegyem azt is hozzá, hogy a biztosító is kártalanított bennünket, persze egy húzamosabb idő eltelt, és eltelt 3-4 év múltán visszaköltöztünk a saját épületünkbe, úgyhogy újjáépítettük. És mindig voltak rendelések is. Na, az úr gondot viselt ilyen szempontból is. Hát ahhoz, hogy újjá tudjuk építeni, meg hát most lehet mondani, hogy új épületünk van, persze megmaradtak régi falak is itt ott, de talán egy új épületünk van, amit nem gondoltunk volna. A házunk elkészült, azóta be tudtunk költözni, és hát ebben is azt látom az úrnak a gondviselését is, az, hogy nem csap be, mert hogyha most megkeresem azt az ige verset, mikor bennem kérdés volt az, hogy építkezzek-e vagy sem, hogy megszégyenüljek. Ezt az igét kaptam, hogy széles helyet keres sátradnak, feszíts ki sátorponyvádat, teljes szélességükben húzd meg köteleidet, erősen vedd le szövekeidet, mert jobbra és balra is terjeszkedni fogsz. Utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem valasz szégyent, ne pirunkodj, mert nem ér gyalázat. Úgyhogy hát a házunk is elkészült, úgymond új csarnokba is költözhetünk vissza, és talán ez nem lett volna meg, hogyha nincs a tűzeset. És adott pillanatban erre gondolni sem mertünk, ugye akkor ott minden elveszettnek tűnt, hogy talán a jó Isten ezt a módot használta arra, hogy megadjon bizonyos dolgokat ilyen szempontból is. Hát ahhoz, hogy be tudjunk költözni ebbe az új épületben, a gyártó épületünkbe, hát kellett banki kölcsönhöz is folyamodni, és hát annak megvan persze a maga terhe, amit havonta kell fizetni. Ami mondjuk nem olyan nagy gond, hogyha mindig vannak jó rendelések, és ütemesen haladnak a dolgok. Na hát viszont ebben az évben nagyon gyenge volt, márciustól errefelé. Nagyon gyengén jöttek a rendelések, nem is lehetett úgy haladni velük. Aztán azért is mondom, tehát ima téma volt ez a családban. És hát sokszor voltunk úgy, mint a most ebben az időszakban beszélek a közelmúltról, hogy mint az özvegyasszony, hogy ezt a keveset még megesszük, és akkor utána meghalunk, hogy láttuk még egy-két hétre előre maximum, láttuk, hogy van még mit dolgozni, és akkor mindig a kérdőjelek, de aztán mindig az úr még adott egy keveset. Nem fogyott ki az olajos korsó, mint ez idáig, és hát én úgy gondolom, hogy az úr tanít ezáltal is, hogy még jobban rábízni életünket, meg vállalkozásunkat is, és nem emberi ígéretekben, meg előrelátásokban vetni a bizalmunkat, mert meg kell bíznunk persze emberekben, meg dolgokban, de nem arra építeni elsősorban, hogy mit mondanak emberek, vagy milyen ígéretek vannak, hanem elsősorban.

0: Istenben, és hát az ő ígéreteiben, hogy gondunkat viseli ilyen téren is. Hát szeretnénk ezt megtapasztalni, sokszor harcba kerül. Ugye most is úgy vagyunk, hogy nem csak mi vagyunk, hanem gondoskodni kell másokról is. Volt többször úgy, hogy az ember már a feladás határán van, és azt mondja, hogy nem akarom minek vállalkozást, mikor csak annyi nyüggel jár, meg sokszor még mikor olyan támadásokat is kap, amit úgy véli, hogy méltatlan, vagy hát nem ezt várná, és akkor hát oda van, hogy minek folytatni, tehát egyáltalán nincsen, nem tudok felsorolni indokokat. És emlékszem, volt egy ilyen időszak, és akkor azt az igét olvastam, hogy mikor a tanítványok el akarták küldeni a sok éhes embert, és azt mondta Jézus, hogy nem, hogy ti hagyjatok nekik enni. És hát szeretném azt, hogy az a kevés, amit tudunk biztosítani, úgymond a fizetés, hogyha ami a megélhetésre kell, amellett tudjunk enni, adni az embereknek, tehát amire a lelkük éhezik.
1: Ha most egy nem hívő menedzser hallgat téged, akkor valószínűleg újra és újra felvetődik benne, hogy a menedzsmentnek megvannak a maga technikái, szabályai, megvan a maga didaktikája. Ez az ember meg folyamatosan a Bibliáját emlegeti. Hogy van ez, hogy egy vállalkozó, akinek igazából mindenféle struktúrákban kellene gondolkoznia, ami a menedzsment szabályaihoz igazodik, megállás nélkül tényleg a Bibliájához kanyarodik?
0: Hát nyilván fontosak ezek a szabályok is, vagy bizonyos struktúrák, ami a menedzsmentet illeti. Vannak dolgok, amiket be kell tartani, vagy figyelembe kell vegyünk. De ahogy mondtam, akkor, amikor ott égett minden, és minden összeborult, úgymond, úgy láttuk, akkor ez maradt hangsúlyos bennem, hogy tehát minden úgyis előbb-utóbb el fog veszni. Az ember egészségétől kezdve a vagyon, az élete, az minden előbb-utóbb véget ér, és hát amire alapozni, az Isten ne való közösség, és majd utána az is hozzátevődött, hogy Istennel is az emberekkel, testvérekkel való közösség, mert megmutatta a Jóisten azt is, hogy mennyire fontos ez a testvéri közösség. Emlékszem, nehéz volt, mikor akkor hozzám jött az akkori gyülekezetvezető is, és mondta, hogy szeretnének egy gyűjtést szervezni a gyülekezetbe, és hát azt mondtam, én is először, hogy hát nekünk, meg hazamentem, és elmondtam, hát de hogy több vállalkozó, és akkor nekünk gyűjtsenek gyülekezetbe. És megint Isten szólt akkor, és olyan igen volt, és olyan magyarázat, hogy vannak időszakok, amikor el kell fogadni, meg kell tudni alászkodni, és el kell tudni fogadni a segítséget, és így megtapasztalni Isten szeretetét. Úgyhogy engedtünk ebben is. Isten tanított bennünket, persze, az alázatra is, szeretetre. Úgyhogy én nem tartom magamat, nem tudom, milyen vezetőnek vagy menedzsernek. Én látom a rá utaltságomat arra, hogy Istenre való utaltságomat, hogy szükségem van nagyon is. Tehát annyira belegondol az ember, még a legmagabiztosabb, a legfelkészültebb ember is annyira kiszolgáltatott, és lehetne sorolni ezer tényezőt, ha csak azt mondom, hogy a virágcserép a fejére esik az utcán, vagy bármi, tehát Isten kegyelmére vagyunk utalva, úgyhogy szeretném is mindig tudni, nyilván kellenek az ismeretek, meg a szakmai rész is, ami oda tartozik, de az, hogy Istentől függni, és tőle várni, ráépíteni, ez azt mondom, hogy elengedhetetlen.
1: Már csak egy mondatra van időnk a műsor végén. Ha most azt mondanám, hogy egy vezérigét tudsz-e figyelmébe ajánlani mindenkinek, aki hozzád hasonlóan Krisztus követőként akar élni, de emberekért felel, vállalkozása van, vagy egyáltalán megpróbál Krisztus követőként úgy élni, hogy a kudarcokat is föl tudja dolgozni. Van-e olyan ige, amit nagyon szívesen mindenkinek a figyelmébe ajánlanál, mert neked is központi igét, amire visszatér a szíved mindig?
0: Hát több ilyen van, ami visszatér a szívem. Hát talán most ezt a, mondom, jól ismert igét, vagy nagyon sokszor megszokott is, azt mondanám, hogy de keressétek először Isten országát, és minden más megadatik nektek ráadásként. Nagyon sokszor látom magamat is, meg másokat is, vállalkozókat is, hívő vállalkozók is, hogy sokszor rohanunk, meg mindent megteszünk talán azért a kis ráadásért, és azt akarjuk megszerezni. Azt mondja Isten, hogy az ige, hogy keressétek először Isten országát, és akkor többi az jön ráadásként. Hát ezt szeretném én legelőször én gyakorolni, az, hogy Isten jelenlétét, vele való kapcsolatot egyre jobban ápolni, elmélyülni benne, és megtapasztalni azt, hogy a működik továbbra is, és hogyan vezeti életünket, vagy vállalkozásunkat.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Tartson meg az Úr!
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget!

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 3-a, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Biztos léptekkel. A mai ige: Habakuk könyve, 3. fejezet, 19. vers. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Gondolatok az ígéről. Ez Isten emberének a bizakodása, amely szintén egy ígéret, mert amiről ő hittel meg van győződve, az egyezik Isten akaratával is. A prófétának le kellett mennie a szegénység és az éhség mélységeibe, de úgy léphetett lefelé, hogy a lába nem csúszott meg, mert az Úr erőt adott lépteinek. Máskor a küzdelem hegyeinek csúcsára kellett felkapaszkodnia, de fölmentében épp úgy nem félt, mint amikor útja lefelé vezetett, mert az Úr erőt adott neki. Isten volt az ereje. Gondolj erre, maga a mindenható Isten a mi erőnk. De figyeljük meg, hogy az Úr biztos lépteket is adott neki. A szarvas szikláról sziklára szökel, de soha nem téveszti el a lépést. Az Úr kegyelmét kínálja, hogy a kötelesség legnehezebb ösvényein is megcsúszás nélkül járhassunk. Lábunkat alkalmassá teszi a sziklás úton való járáshoz, úgyhogy otthonosan mozgunk ott is, ahol Isten nélkül elvesznénk. Rövidesen talán még magasabb helyekre szólít minket. Fel kell kapaszkodnunk egészen a Sion hegyére, ahol a megdicsőültek gyülekeznek. Ó, milyen is a hit lábai, hogy felhághatunk velük az Úr hegyére. Új metodista szuperintendens, Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záró istentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Omnen német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvéregyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert püngösdi lelkész, John Wilson anglikán káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schröckenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről az egykori évfolyam társak nevében Tóth Károly, soproni evangélikus lelkész. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az otthoni gyülekezeteknek. A Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéből, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival, ezt mutatja a rendszerváltás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma is. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket. Június 7-én, vasárnap, Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18.
1: Kulturális programajánló.
2: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándéka szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. Találkozás a múltunkkal, gyökereinkkel és azzal a lelki örökséggel, amelyet elődeink hagytak ránk. Ma, amikor a világ egyre gyorsabban változik, különösen fontos megállni egy pillanatra, emlékezni és újra felfedezni mindazt, ami megtart bennünket, hitünket, történelmünket, közösségeink erejét és identitásunkat. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. Könyvek, közösség és örökség. Egyházi könyvtárosok találkozója az egyház székházában. Közel 70 könyvtáros szakember érkezett az ország különböző pontjairól Budapestre, hogy részt vegyenek az Egyházi Könyvtárak Egyesülése idei közgyűlésén és szakmai napján. A rendezvénynek ezúttal az Evangélikus Egyház Üllői úti székháza és az ott működő Evangélikus Országos Könyvtár adott otthont. A május 21-én megtartott program egyszerre kínált lehetőséget a szakmai párbeszédre, az Egyesület éves munkájának értékelésére, valamint az evangélikus kulturális örökség különleges értékeinek megismerésére. A nap közös áhítattal vette kezdetét. Az igei szolgálatot Lakner Pál, nyugalmazott püspök, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója végezte, aki a kulturális örökség megőrzésének felelősségéről, valamint a közösség szolgálatának fontosságáról szólt a résztvevőkhöz. Az áhítat méltó nyitánya volt a szakmai napnak, amelynek középpontjában a könyvtárak közösségépítő szerepe, a kulturális örökség megőrzése és a tudás átadásának szolgálata állt. Kórusok nyári éjszakája. Június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Kétszáz gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak. 2025-ben a Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészet szűrései révén pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalan emberek éjjeli menedékhelyén át a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától a családok átmeneti otthonától a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló gyermekeknek. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 szeméről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Most kissé változékony az új nyári időnk. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű. A hét további részében is folytatódik a változékony időjárás, majd a hét végén a helyenként előforduló esőhullámok mellett ott is melegedésre van kilátás.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, összeállítás következik tradicionális görög népzenékből.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, tradicionális görög népzenei felvételekből készült összeállítást hallgathattak. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándéka szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi templomban, a kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. Könyvek, közösség és örökség. Egyházi könyvtárosok találkozója az egyház székházában. Közel 70 könyvtáros szakember érkezett az ország különböző pontjairól Budapestre, hogy részt vegyenek az Egyházi Könyvtárak Egyesülése idei közgyűlésén és szakmai napján. A rendezvénynek ezúttal az Evangélikus Egyház Üllői úti székháza és az ott működő Evangélikus Országos Könyvtár adott otthont. A május 21-én megtartott program egyszerre kínált lehetőséget a szakmai párbeszédre, az Egyesület éves munkájának értékelésére, valamint az evangélikus kulturális örökség különleges értékeinek megismerésére. A nap közös áhítattal vette kezdetét. Az igei szolgálatot Lakner Pál, nyugalmazott püspök, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója végezte, aki a kulturális örökség megőrzésének felelősségéről, valamint a közösség szolgálatának fontosságáról szólt a résztvevőkhöz. Az áhítat méltó nyitánya volt a szakmai napnak, amelynek középpontjában a könyvtárak közösségépítő szerepe, a kulturális örökség megőrzése és a tudás átadásának szolgálata állt. Kórusok nyári éjszakája. Június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Az időjárásról: elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Ötödik tanulmány. A Szentlélek keresztsége és kitöltetése. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek ismét benneteket. Isten szent lelkének egy olyan tulajdonságával, vagy munkájával foglalkozunk, ami talán az elmúlt százesztendő teológiájának, úgy protestáns, mint római katolikus teológiájának a nagy viharzónája volt. A Szentlélek keresztségével és kitöltetésével foglalkozunk. Én úgy gondolom, hogy ezt a tanulmányt vezessük be a mi írott tanulmányunk egy bevezető mondatával, vagy két mondatával, és kérem, hogy Pistát olvass el ezt a két mondatot.
2: Keresztényként be kell töltenie bennünket a Szentléleknek. Nélküle erőtlen lesz a bizonyságtevésünk, keresztényi életünk pedig nyomasztó teher. Lehet, hogy vannak ismereteink, velünk született, nagyszerű képességeink, ékes szólásunk, de a lélek nélkül nem tapasztalhatjuk az életet, amit Isten nekünk szánt. Nem lesz üdv bizonyosságunk, és nem fogjuk ismerni azt az örömet, amit Urunk szolgálata nyújt. Csak névleges keresztények leszünk, és a névleges keresztény gyakorlatilag nem is keresztény.
1: Ez egy nagyon komoly mondat, és nagyon kemény mondat a végén. És azt lehet mondani, hogy ha a 20. 21. század egyház történelmét megírnánk, akkor ezt a címet adnám, hogy a névleges keresztények százada. Éppen ezért döntően fontos az, hogy érezzük azt, hogy nem úgy van, hogy eljutunk a keresztségig, vagy ez, lehet, hogy ez csak gyermekkeresztség, de eljutunk mondjuk a felnőtt keresztségig, a bemerítésig, bemerítünk valakit, és utána majd egyszer, ha jónak látja az Úr lelke, akkor betölti Szentlélekkel. Szentlélek nélkül minden bemerítés semmit nem ér. Ugye úgy kezdődik minden bemerítés, hogy szeretett testvérem, a te hited vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Ha a Szentlélek keresztség elmarad a bemerítésnél, akkor a bemerítés egy üres formaság, és az üres formaság nem ér semmit. Éppen ezért ez nagyon fontos, ez a lecke, hogy helyesen és jól értsük. És úgy gondolom, hogy rögtön az elején nézzük meg a vasárnapi igénket, ahol a Szentlélek keresztség ez a címe a vasárnapi igének, és két igét olvasunk, az egyik Márk evangélium első fejezet 8. verse, majd Erzsikét kérem, hogy olvassa. A másik igét is, mivel rövid, hát Erzsike olvassa, ez pedig az apostolok cselekedetének első fejezetének 5. verse. Úgyhogy most ezt a két igét Erzsikétől halljuk.
3: Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettetek meg.
1: Az elsőt az keresztelő János mondja, elmondja, én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig, és Jézusra mutat itt, ez az ő, az Jézus Krisztus, az az Isten báránya, hogy keresztelő Jánost idézzük, aki elveszi a világ bűnét, ő Szentlélekkel fog megkeresztelni. Ugyanígy, ugye elmondja az apostolok cselekedetének első fejezetében maga Jézus, hogy János vízzel keresztelt, de amikor a Szentlélek eljön a tanítványokra, és felruházza őket a misszió lehetőségével, így mondom, a misszió képességével, hogy továbbadják Jézus Krisztus drága kincsét, a megváltás örömhírét, akkor, és ez nem sokára bekövetkezik, ugye pünköskor, Szentlélekkel kereszteltettek meg. Tehát a tanítvány és a új keresztelendő Szentlélekkel kereszteltetik meg. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek lesz a keresztény életnek a motorja. Ez nem egy szertartás, hanem ez egy tartalmi elem. Tehát egy keresztény ember nem csak elkötelezi magát, hanem az elkötelezéssel együtt Isten kötelezi el magát a keresztény ember mellett, és cselekedettel, szóval, mindennel a Szentlélek dolgozik rajtunk keresztül az emberek között. Tehát mi vagyunk az eszköz, a Szentlélek pedig ennek a szerepnek a véghezvivője, ennek a szolgálatnak a véghezvivője. Ennyit bevezetőre, és már is kérlek benneteket, hogy szóljatok. Gyula először, aztán sorba.
4: Egy adventista lelkipásztor német Helmut Huben testvérnek olvastam a könyvét, és ő úgy határozta meg az emberi világot, hogy három táborra osztotta. Tehát vannak a szekularizált világ, az, aki nem keresztény, és a kereszténységen belül van a lelki és a testi keresztény. És itt a Pál példáját hozza, amik azt mondja, hogy csecsemőként viselkedtek, tehát még tejjeled el kell adni, mint a csecsemőknek, tehát ezt is mint példa, és a másik azt, hogy a Szentlélekből nem lehet tartalékolni, tehát megint a Bibliát, mint táplálékot határozza meg, és mennyire fontosnak tartja, hogy lehetek én névleges keresztény is, tehát maga az egyházon belül, a közösségen belül. Itt az a nagy kérdés, hogy megkereszteltettem-e Szentlélekkel, vagy nem, és a Szentlélek tud-e használni, vagy nem. És az én részemről meg, hogy tudok-e teljes mértékben engedelmes lenni. És ez egy nagyon elszomorító, mert ebbe a kis könyvecskébe azt feszegetik, hogy mondhatjuk, hogy szekularizált világban élünk, minden érvet, de sajnos, hogy a problémának a mélyére nem megyünk le, nem vizsgáljuk meg, hogy miért tart a kereszténység ott, ahol tart jelen pillanatban.
1: Köszönöm szépen. Marika, aztán majd sorba.
5: Amikor Szentlélek által megkeresztelkedünk, akkor valahogy valami megfordul bennünk. De ez nem azt jelenti, hogy ha megkeresztelkedtünk Szentlélek által, hogy az életünk végéig ott van. Tehát van, akinek ott van, de vajon nincsenek ugye névleges keresztények, akik valahol elvesztették a szent lelket, mert hát ugye a ti testetek a Szentléleknek temploma. És ha mi olyan a mi belsőnk, hogy oda a Szentlélek nem szívesen megy be, akkor nem létezik az, hogy egyszer egy hitvallásra, egy odaadással megkeresztelkedünk, és aztán utána meg valahogy elvesztjük a szent lelket.
1: Köszönöm szépen. Marian, parancsolj, aztán Mattival.
6: Kettő gondolat jutott eszembe. Az első gondolat az még a bevezetéshez egy kicsit lemaradtam el, méláztam. Ugye azt olvashatjuk a bevezetésben, hogy keresztényként be kell, hogy töltsön bennünket a Szentlélek, mert enélkül ugye a dinamis szó szerepel a görögbe, amiből származik a dinamit szavunk is, ugye, aminek a hatása, meg a hangja, az érzékelhető, nem is akármilyen. Tehát nem lehet tudomást venni róla, és nem lehet nem észrevenni. És a Szentléleknek a munkálkodása pontosan ilyen, tehát akivel Szentlélek munkálkodik, betölti, annak nem lehet nem észrevenni a jellemén, a viselkedésen, a beszédén. A másik gondolat pedig az jutott eszembe itt a Szentlélek kerességénél, a vasárnapi leckénél, hogy ugye a leckében azt olvashatjuk, hogy rendkívül fontossággal bír az igeidő, és amit már Marika mondott, ahhoz kapcsolódnék én is, hogy nem egy egyszerű befejezett dolog ez egész Szentlélek dolog, hanem arról van szó, hogy folyamatosan munkálkodik az ember életében, és folyamatosan jutatja eszünkbe a dolgokat, folyamatosan figyelmeztet dolgokra, és nagyon fontos, hogy ugye a Szentlélek keressége és a Szentlélek elnyerése, ez a kettő fogalom, ez nagyon-nagyon szorosan összetartozik, mert mind a kettő az újjászületésünknek a feltétele. Tehát ez fontos. És van itt két gondolat, egész pontosan kettő mondat Ellen White-tól, ami erre vonatkozik, és így hangzik, hogy a Szentlélek kerességére nagy szükségünk van, éppen ezért imádkozunk Istenhez különleges segítségért, és mennyei bölcsességért annak érdekében, hogy tudjunk tervezni, gondolkodni, és végrehajtani a ránk bízott munkát. Egy valamire van elengedhetetlenül szükségünk, hogy megismerjük, elhiggyük, elnyerjük, és továbbadjuk Isten megbocsájtó szeretetét.
1: Köszönöm szépen, Tivadarnak adjátok.
7: Azt gondolom, hogy nagyon fontos a Szentlélek kerességével kapcsolatban az, hogy nem mi használjuk a Szent Lelket, hanem a Szentlélek akar bennünket használni. Tehát ne úgy gondolkozzunk, mint én úgy gondolom, hogy elég sokan keresztények, hogy Istenem, nekem van valami jó ötletem, rendkívüli gondolatom. És te ez ad a te erődet, a te áldásodat. Hanem mi azért imádkozunk, hogy Isten vezessen bennünket, áldott szent lelke, töltsön be bennünket, és mi pedig engedelmeskedjünk a szent léleknek. Tehát nem fordítva. Nem úgy van, mint hogy ülök az autóba, és gyakorlatilag Isten lelke az, aki a motor, és akkor én nyomom a gázpedált, és ő pedig adja hozzá az erőt. Hanem ő akar a kormánynál ülni, és nem valami másod, vagy harmad, vagy 23-lagos személy akar lenni az életemben.
1: Anikó, parancsolj.
8: Nekem már mindjárt az bevezető alatt az az ige jutott az eszembe, amit az Úr Jézus mondott Nikodémusnak. Ennek a főembernek, aki éjjel ment hozzá, és így olvassuk a János Evangélium a harmadik részében, hogy bizony-bizony mondom neked, mondta az Úr Jézus, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született test, és ami lélektől született lélek az. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam nektek, újonnan kell születnetek. Szerintem itt sokkal nagyobb a tét, mint amit úgy gondolunk. Mert hogy aki nem születik víztől és lélektől, az nem mehet be az Isten országába. Magyarul egészen röviden fogalmazva az örök életünk a tét.
1: Igen, köszönöm, István, parancsol.
9: Hát, per pillanat kérdésként, vagy kérdésszerűként szeretném feltenni, hogy a Szentlélek keressége az egy egyszerű alkalom, vagy pedig egy folyamatos alkalom. És a másik, ami az igéből teljesen egyértelmű, ugye, hogy összetartozik a Szentlélek elnyerése és a keresztség. Tehát ez a két fogalom egyszerre jelentkezik, ugye, mert mind a kettő az újjászteremtésünk, az újjászületésünknek a jele ezt jelzi tulajdonképpen. És hát az első kérdésre visszatérve, ami nem kérdés, mert az egész leszkénk arról szól, és erről a tanulmányunk végén meg fogunk győződni, hogy ez nem egy egyszeri alkalom, ez egy folyamatos tevékenység. Ugye a vízáltali keresztség viszont úgy ismerjük, mint a megtérés keresztségét, amikor megtérünk bűneinkből, megkeresztelkedünk Jézus nevében, és megkapjuk a szent lelket is. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a Szentlélek elnyerés és a keresztség egy összetartozó, egymáshoz szorosan kapcsolódó fogalom.
1: Igen, Tibor, parancsolj.
10: Én azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket nem feltétlenül beszélhetjük meg csak ilyen akadémiai magasságokból, mert mindenképpen saját magunkra kell vonatkoztatni, úgyhogy akkor én mindjárt hadd kezdjem saját magammal. Nálam mindenképpen elkülönült a kettő, és erről nem Isten szent lelke tehetett. Amikor én elindultam Krisztus követésére, akkor egy nagyon különös időszak volt a környezetemben is, nem csak bennem, de senki nem hívta föl például a figyelmemet arra, hogy Krisztushoz jönni nem egy szándéknyilatkozat, hogy én azt mondom, hogy mostantól hozzá szeretnék tartozni, hanem az egy életváltozás az én oldalamról is, ami mondjuk bűnbánatban, bűnvallásban nyilvánul meg, egy életrendezésben. A bűnbánattal nem volt semmi gond, csak én nem tudtam, hogy milyen lépéseket kellene tennem. És tetszett Isten szent lelkének kivárni azt az időszakot, amikor ezeket a dolgokat elrendeztem. Én határozottan tudom, hogy mikor volt az, amikor Isten lelke átjárta az én életemet. De arra szeretném mindenkinek a figyelmét fölhívni, hogy Isten szent lelke nem idézhető meg. Tehát ez egy óriási veszedelem, hogyha valaki ezt gondolja, mondjuk egy szertartással megidézhető, akár egy keresztséggel, mondhatjuk ezt mi hitvalló bemerítésnek is, ő ettől nem fog meghatódni, hogy én egy cselekményt elvégeztem, és akkor ő kénytelen beköltözni, ezért nem kénytelen, nem is fogja megtenni. Tehát akkor fogja tenni, amikor az én szívem fölkészült az ő fogadására, és valóban uralmat vehet ott.
1: Igen, a keresztség az újra és újra, hogy így mondjam, ez úgy, mint egy szerződést újra és újra érvénybe kell hozni. Tehát újra és újra alá kell írni ezt a lépést, és valóban úgy van, hogy az emberi élete az egy állandó folyamat, és erről majd beszélünk, de akar Gyula először, aztán Marian mondani valamit.
4: a megjegyzésben csodálatos mondat van. János nem jövő időt használ, amikor a lélek keresztségéről szól. Jelen időt használ, és arra utal, hogy a jelentősége folyamatos. Tehát ez egy nagyon-nagyon meghatározó dolog, hogy a jelentősége folyamatos, és a folyamatosan kapcsolatban vagyok, és ha tudom korrigálni magam. Tehát nem az a, mindig azt szoktam mondani, egy keresztény embernek nem az a tragédia, hogy bűnt követett el, az, ha nem tud megválni tőle, és makacsul ragaszkodik hozzá.
1: És Tiborral most, ha megengeded, alkalmazom, te elindultál egy úton, amikor bemerítkeztél, mert döntöttél, nem kényszerből mentél, de még nem tudtad, hogy ennek a folyamatnak vannak következő lépése, és eljutottál arra a pontra, hogy na most igen, ezt előre nem lehetett látni. Azért mondom így, mert az én életemben is így volt pontosan.
10: De annyit hadd jegyezzek meg, hogyha akkor valaki segített volna, tehát persze Isten csodálatos kegyelme, hogy eljuttatott odáig, csak mi nagyon sokszor nem szoktunk segíteni, mert mi a lényeg? Hát legyen már ott előttünk, és tegye már meg, keresztelkedjen meg, merítkezzen be, meg fogjuk ünnepelni. Ahelyett, hogy segítenénk, mert az nagyon-nagyon segítene.
1: Arian?
6: Hogy hallottam benneteket, akkor én is kapcsolódnék ehhez olyan szinten, hogy annyiba pótolnám ki, vagy egészíteném ki az én életembe, hogy amikor tehát pontosan, ugye egész hangra pontosan nem, de az, hogy körülbelül nagyjából mikorra vezethető vissza az, amikor már úgy tényleg a lélek munkálkodott az életemben, az arra volt visszavezethető, legalábbis én így apostrofáltam magamnak, amikor nem csak ez a hagyományos liturgiaszerű, ugyanaz a zsolozsmázás, és ugyanaz, hogy így illik, meg így kell, hanem amikor az ember komolyan is gondolja. Amikor azt akarom, hogy Uram, ez nekem mindennél fontosabb. És a te erőd nélkül, meg a te akaratod, meg vezetésed nélkül nem megyek semmire, mert eddig sem mentem, mert nem úgy sikerült semmi, ahogy akartam. Tehát a saját erőködésem volt benne, és akkor, amikor az ember már ezt le tudja úgy tenni, és azt mondja, hogy ez most már nem megy, mert értelmetlen, akkor, és az ember ezt a pontot eléri, és eljut erre a pontra, és azt mondja, hogy Uram, akkor ennyi volt, és akkor fölteszem a két kezem, és luszt. És akkor onnantól kezdve az Isten lelke tud munkálkodni, és teszi is a dolgát. Annál is inkább, hogy ugye folyamatosságról beszélünk egyfolytában szinte, mióta elkezdtük a lecke tanulmányt, hogy tényleg egy folyamat, tehát hogy nem szabad abba hagynunk, és szüntelen imádkoznunk kell, és a lélek folyamatosan fog bennünket vezetni, ez biztos.
1: Úgy látszik, hogy minden hívő gyerek körülbelül ezen a úton átmegy, de most folytassuk a két bibliaszöveggel, ami a következő napi hétfői leckéhez tartozik. Tudnék itt a betöltekezni a Szentlélekkel, ez a címe, ami szorosan ahhoz a gondolatsorhoz tartozik, amit elkezdünk mondani. Gyöngyikét kérem, hogy Apostolok Cselekedete 13.52-t olvassa, majd pedig Zsuzsit kérem, hogy Róma 8.9-et olvassa. És akkor ennek a kapcsán kezdünk majd erről beszélni.
11: A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel.
12: Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs Krisztus lelke, az nem az övé.
1: Igen. Ez a második ige, ez egy nagyon egyértelmű kijelentés. Az első igével kapcsolatban annyit hagy említsek, hogy ha az összefüggést nézitek, akkor bizony nagyon kemény helyzetben vannak a tanítványok, menekülni kell, megkövezik őket, minden bajuk van. És azt mondja, megteltek Szentlélekkel, és kibírták az üldözést, ezt várnánk. De nem ezt találjuk, hanem megteltek Szentlélekkel, és örömmel. De az öröm az nem egyszerűen jó hangulat, hanem az öröm az az állapot, amikor közös nevezőn vagyok magammal. Tehát amikor ember vagyok úgy, ahogy Isten megteremtett. És ez a nagyszerűsége a betöltekezésnek, a Szentlélekkel való betöltekezésnek. Ehhez biztos van gondolatotok. Marika, tessék, parancsolj!
5: Tulajdonképpen, amikor el tudunk szakadni a világnak ránk háruló összes nyomásától, és nem, ahogy mondtad, Marian, hogy én akarok, hanem el tudjuk mondani, hogy legyen meg a te akaratod, akkor valahogy azok a negatív dolgok már leperegnek rólunk. És hogyha tényleg nem csak rutinszerűen imádkozunk, hanem komolyan is vesszük, hogy az Úr akarata legyen meg, és az ő országa is itt van, akkor valahogy minden megoldódik, és minden egész másként látszik a mi fejünkbe is, meg a kívülállók szemében is.
1: Köszönöm szépen, Tivadar.
7: Beszéltünk arról, hogy a Szentlélekkel való betöltekezés ez egy folyamatnak kell lenni, illetve egy folyamatos dolognak kell lenni a mi életünkben. De ugyanakkor szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a Bibliában ennek ellenére többször olvashatjuk azt, hogy ahogy mondtuk is, megkeresztelkedtek és beteltek Szentléleket, tehát így összekapcsolódott. Tulajdonképpen ezt ahhoz hasonlítanám, mint mikor valaki házasságot köt, tehát egy esküvő. Kifejezi azt ország és világ előtt, és a menny és mindenki előtt, hogy ő most már hozzám tartozik. És én így mondanám, hogy a keresztség is egy ilyen alkalom, amikor én kifejezem, hogy én Istenhez tartozom, annak ellenére, hogy gyenge vagyok, annak ellenére, hogy elbotlom, vagy elesem, vagy egyéb dolgok történnek velem, de én Istenhez tartozom. És nyilvánvaló, hogy ahogy a házasságban is dolgozni kell azon, hogy ez a kezdeti állapot fennmaradjon, tehát hogy boldoggá tegyem a másikat, úgy a keresztény életben is állandó kapcsolatba kell lenni a Szentlélekkel, hogy üdvözüljek.
1: Köszönöm szépen, Bandi, parancsol.
13: Vágy testvérnő azt írja, hogy minden megkeresztelendő megkapja a Szent Lelket. És Vágy testvérnő hozzáteszi, de egy kis idő múlva elválik, hogy megkapta-e valóban az a lélek, a Szentlélek keresztségét és tüzét, amikor visszatér az óembere a cselekedetében. Ekkor derül ki, hogy ő ugyan keresztvizet kapott, tehát úgy szoktuk mondani, hogy vizes lett, de keresztény hívő nem, hiszen a bűneit előtte nem rendezte, és félelemből ment a keresztvízbe. És itt a probléma, ami a Szentlélekkel így akarunk játszani, hogy majd, ha én megkeresztelkedek, akkor már bejutok a mennyek országába. Nem. A keresztség az minden nap történik. Utána a lélek tüzével. Mert azt tesz mássá Szentlélek, ugye? A jellememet úgy tanultuk az előző órán, hogy nekem más embernek krisztusi képre kell átformálódnom. És ha a Szentlélek ezt nem munkálja bennem, akkor valóban az csak egy vízbemerítés volt az egész.
1: Igen, ez fontos dolog. Luther azt mondja, hogy a keresztség az tulajdonképpen nem más, mint egy előleg. Úgy mondanám, most nem Luther példájával, magam példájával, kaptam egy csekkönyvet. Végtelen a fedezete. De amikor a Szent Lélek igazán realizálódik az én életemben, akkor ez akkor van, amikor először elmegyek a bankba és beváltom. Amíg nem váltom be, addig a lehetőség ott van az én életemben. Tehát valóban úgy van, hogy a keresztség az egy nagyon fontos dolog, egy döntés. Na, de hát ez nem a cél. Ha valaki odáll a rajtvonalra, az egy nagyon nagyszerű dolog, egy döntés. De hogy célba ér-e, ahhoz szükséges a naponkénti megtérés, ezt Luther mondja így, hogy a megtérés az nem egyszer van. Nagyon nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy megtértem 10 évvel ezelőtt. Azt szoktam mondani, hogy nem is hinném, hogyha nem mondanád. Nem látszik rajtad. Szóval ez nagy baj. Tibor, akarsz valamit?
10: A betöltekezés dolgához szeretnék valamit hozzátenni. Én lehet, hogy nem jól emlékszem a Szentírásra, de azért törekszem jól emlékezni. Minden egyes eset, ahol a Szentírás azt jegyzi föl, hogy és betöltötte őket Isten lelke, vagy újra kiáradt Isten lelke, annak ők csak a, bocsánat a szóért, de elszenvedői voltak. De ott mindig Isten országa volt a cél. Tehát ott mindig tipikusan olyan helyzetekbe következett be, amikor valami nagy előrelépés következett Isten országáért, amit Isten rajtuk keresztül végzett el. De olyan nem volt, hogy azt akarta volna az Úr, hogy fényesebb legyen egy kicsit Pál apostol glóriája, és önmagára is még egy kicsit büszkébb lehessen, ezért gyorsan kiutalt neki valami kis ilyen mennyei tapasztalatot. Mindig Isten országa volt a középpontban. És én azt hiszem, hogy ha hiányoljuk a Szentlélek ilyenféle megtapasztalását, akkor nyugodtan meg kell kérdezni, hogy hát nem az hiányzik, hogy Isten országának a dolgaiért nem is igazán teszünk semmit, ahhoz pedig nem kell az ő ereje, hogy ne tegyünk semmit. Ahhoz kell, hogy tegyünk valamit ő általa.
1: Marian?
6: Ha a Szentlélek betölt bennünket, akkor az meglátszik rajtunk. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy akit szemlélünk, akire tekintünk, akit folyamatosan figyelünk, nézünk, annak képére és hasonlatosságára formálódunk. És a Szentírás csak akkor tud velünk valamit kezdeni, hogyha folyamatosan, és egyrészt folyamatosan, ez mindig elhangzott már az elmúlt fél órában, de az egész életünk tulajdonképpen minden egész zugát át kell, hogy adjuk az Isten lelkének ahhoz, hogy tudjon velünk mit kezdeni. És Ellen White-nak van egy nagyon... Én a lehető legszebbnek tartom ezt a pár mondatot, ami tulajdonképpen Ellen White kommentálja is, hogy akár minden nap elmondhatnánk szívből feljövő imaként, fohászként a mi életünkbe. Így hangzik egyébként nagyon szép szerintem. Uram, vedd el szívem, mert én nem tudom odaadni. A szívem a tiéd, tartsd meg tisztán, mert én nem tudom megőrizni. Ments meg akkor is, ha ellenállok, ha gyenge vagyok, ha téged nem tükrözlek. Alakíts, formálj, emelj fel abba a tiszta és szent légkörbe, ahol szeretetet gazdag áthatja lelkem. Ezt ha minden nap elmondanánk, azt hiszem, hogy tényleg felemelkedhetnénk abban a magasságban.
1: Gyula, és utána a feltételekről fogunk beszélni két szöveggel.
4: Tévében hallottam egy előadást, és a Szentléleket úgy jellemezték, hogy olyan, mint a navigáció, be van programozva, és ha annak szót fogadunk, akkor érhetünk célba, különben eltévedünk az úton.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább, és nézzük meg a feltételeket. Anikó olvasson egy igét, az apostolok cselekedete a második fejezet, 37., 38., 39. verséből, és Gyöngyikét olvasson egy megjegyzést hozzá, és akkor a kettőt így együtt megbeszéljük.
14: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
1: És egy megjegyzésből egy mondatot olvasson Gyöngyike.
11: Isten nem vonakodik adni szent lelkét. Ő jó és nagy lelkű. Sokkal jóságosabb és adakozóbb, mint amilyenek mi vagyunk a gyerekeinkkel. Kitartó közbenjárásunk nem Isten gondolkodásmódját változtatja meg. Könyörgésünk bennünket alakít át és visz Isten jelenlétébe. Az ima nem Istent hozza le a mi szintünkre, hanem bennünket emel fel hozzá. Imáink nyilvánvalóvá teszik elhatározásunkat, és felkészítenek az ajándék befogadására.
1: Igen, ebben az a fontos gondolat, hogy sokan azt mondják, már múlt héten említettem ezt a mondatot, hogy bírnak a Szentlélekkel, csak éppen a Szentlélek nem bír velük. Mert úgy gondolják, hogy mi irányítjuk az Istent magunkhoz. Pedig Isten irányít bennünket ő hozzá. És a Szentléleknek pontosan ez a megértése a fontos. Tivadar, kérlek, hogy szólj.
7: Most eszembe jutnak Jézus szavai, olyan szép, amikor mind Máté, mind Lukács idézi ezt a gondolatot, a hegyi beszédben hangzik el, hogy ahogy az apa szereti a gyermekét, és ha kenyeret kér, akkor kenyeret ad neki, és nem követ. Vagy ha tojást kér, akkor tojást ad neki, és nem skorpiót. Úgy, ami mennyei atyánk is, ha kérjük a Szent Lelket, akkor adja nekünk. És tényleg ez egy annyira szép hasonlat, mert ugye akik szülők vagyunk, tudjuk, hogy mindent megteszünk a gyermekünkért. És ezzel szinte Jézus kérlel bennünket, hogy igényeljétek, kérjétek ti is a Szentléleknek az erejét, befolyását, hogy vegyen birtokba benneteket, mert ha ezt megteszitek, akkor a mi mennyei atyánk nagyon boldog és készség nélkül adja nektek.
1: Köszönöm szépen, Marian, parancsolj.
6: A feltételek között az első és legfontosabb a bűnbánat, és azt mondja Ellen White, hogy a bűnbánat a menny ajándéka. Szerintem ezt nagyon sokan nem is, lehet, nem is tudják, hogy ajándék ez is. Tudnék, a Szentlélek az, aki készít bennünket arra, hogy gondoljuk meg a mi életünket, a bűnös útjainkat, és térjünk meg. Tehát ő vezet és tanácsol ebben is, és a lelkiismeretünkben tulajdonképpen tudatosítja azt, hogy mi valamilyen szinten bűnösök vagyunk, és a bűnünket folyamatosan eszünkbe jutatja. És azt mondja Ellen White még, hogy a legédesebb öröm az részben a bűnbánatból, másrészt pedig a megváltóba vetett hitünknek a függvényet. Ez a két dolog az, ami a legfontosabb ilyen szempontból. És azt mondja Ellen White még, hogyha a hívő válaszol Krisztus hívására és kegyelmébe helyezi életét, lépésről lépésre fogja vezetni, még nem teljesen megismeri őt, és ez az örök élet. És ennek még egy másik feltétel, ugye Jakab 1.6, ami úgy hangzik, hogy ugye nem szabad, hogy Isten szavába kételkedjünk, mert ugye az Isten szava mindig igen és ámen, és az Istennek az ígérete, abban nincs is jogunk, tehát nincs hozzá jogcímünk, hogy kételkedjünk ebben, és azt mondja ugye, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége, mert az 5. vers, az pontosan a következő, vagy az előtte levő ebben erősít meg bennünket, hogy ha valakinek pedig közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Az Isten tartja a szavát, rajtunk múlik, hogy élünk ezzel, kérjük-e, és komolyan gondoljuk ezt.
1: Köszönöm. István, és aztán majd
9: amit a Marian mondott, csak két gondolatot szeretnék hozzáfűzni. Az egyik, hogy mondtad ezt a kételkedést. És ez tulajdonképpen kétszívűség. A másik pedig, amit mondtál, hogy ugye itt a Páli, vagy itt a Péteri válasznak egy fontos lényege van, azt mondja, hogy térjetek meg. És érdekes, hogy megnéztem több fordításban, azt mondja az egyik fordítás, hogy térjetek vissza Istenhez. A másik fordítás pedig azt mondja, amit te is nagyon fontosnak tartod, és ez az egyik feltétel, ez pedig a bűnbánat, azt mondja, tartsatok bűnbánatot. Tehát itt a bűnbánat fontosságát szeretném ezzel aláhúzni.
1: Köszönöm szépen. Anikó, parancsolj.
14: Tulajdonképpen nagyon hasonló gondolatok forogtak bennem, mint amit István mondott. Annyival egészítenem ki, hogy eszembe jutott az Úr Jézus egyik példázata, amikor arról tanított, hogy amikor a gonosz lélek kimegy a házból, akkor víztelen helyeken bolyong, és aztán megpróbál visszamenni. De első feltétel az, hogy ki kell mennie. Tehát Isten nem közösködik, soha nem közösködött. Olyan nincs, hogy úgy félig a szent lélek irányít, meg úgy félig hát más lélek. Az első feltétel a megtérés, utána pedig a folyamatos betöltekezés, mert ugye úgy folytatódik a példázat, hogy ha nem talál benne lakót, mármint Isten szent lelkét, hiszen erről szól maga a példázat, akkor visszajön és gonoszabb lesz annak az embernek az állapota, mint amilyen először volt. És sajnos látunk ilyenre példát.
1: Köszönöm szépen. Most akkor lépjünk tovább a feltételek útján. Egy ritkán olvasott igét fogunk nézni. Júdás levele 18. versétől a 21. versig terjedő szakaszból. Ildit kérem, hogy olvassa ezt az igét, ahol Isten szent lelkére figyeljünk, hogy is segít bennünket.
15: Azt mondták ugyanis, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak, akik istentelen vágyaik útján járnak. Ezek szakadásokat okoznak, testi emberek, akikben nincsen szent lélek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a szent lélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusunknak irgalmát az örök életre.
1: Vagyis a szent lélek jelenlétének nem elméleti bizonyítéka van, hanem gyakorlati. Hogy élünk vele egymással közösségben. Tessék, Tivadar, parancsolj!
7: Igen, épp erre gondoltam az ige kapcsán, hogy ha valakiben a Szentlélek él, akkor neki nem kell bizonygatni, és nem kell kiírni magára, hogy bennem a Szentlélek van, vagy dicsekedni vele, hanem mások tesznek bizonyságot arról, hogy igen, ez egy olyan ember, akiben Isten lelke lakozik. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mások tesznek erről bizonyságot, és nem én.
1: Marian, parancsolj!
6: Ha ha az első, a feltételek főcímhez az első a bűnbánat volt, akkor a másodiknak az engedelmességet tenném. És az engedelmesség az nem csak azt jelenti, hogy olykor-olykor rábólintok az Isten vezetés által arra a dologra, amit ő mondani akar nekem, vagy szeretne vezetni, hanem ez egy megint a folyamatosságra helyeződik a hangsúly, hogy meggyőződöm arról, hogy az Isten lelke az engem vezet, és jól vezet, és az Istennek ez az akarata, és akkor én rábólintok erre az egészre, ez egy tudatos döntés részemről, nem? Tehát, hogy meggyőződtem, hogy igen, ez a jó, ez a helyes, és így fogom tenni, mert így akarom tenni, és az Isten ezt nyilván munkálni fogja bennem. És eszembe jutott Énok élete, meg története, hogy Énok 300 éven keresztül tette ezt az engedelmes Istennel való járás, és nem is akárhogy. Család mellett, gonosz emberek mellett, abban a millióban, abban a miazma belégzésében, amiben élt, és ez valami borzalmas lehetett, de ő mégis ki tudott tartani az Isten mellett, és mégis úgy tudott élni, hogy példás volt az élete. És azt mondja Ellen White, hogy örömét lehet-e abban, hogy a prédikálás a családban eltöltött idő után elvonulhatott, és kereste az Istennel való közösséget is együttlétet. A szívét, lelkét teljesen betöltötte, és öröme legfőbb forrása az Istennel eltöltött idő és a vele való beszélgetés volt. Ez olyan jó ilyeneket olvasni, és annyira példaértékű ez az egész, hogy és ő is ugyanolyan ember volt, mint mi, a hithősöknek a gyakorlatilag az egész 100%-a ilyen volt. Tehát mi is ugyanilyen életet élhetünk, hogyha ilyen szoros kapcsolatban tudunk lenni az Isten az ő szent lelke által, és bennünket is tud az Isten ilyen áldásba részesíteni, mint a például Énokot részesítette.
1: Köszönöm, Tibor.
10: Úgy kezdődött ez a biblia tanulmányunk, hogy Szigeti testvér valami olyasmit mondott, hogy a 20. meg a 21. század a névleges keresztényeknek a százada is lehetne. És én nem szeretném, hogyha itt emellett az ige mellett csak úgy elmennénk a Júdás levelénél. Tudnélik, nagyon sommás ítéletet mond, ha megfigyeltük. Azt mondja, hogy azok, akik szembefordulnak igazából Isten lelkének a munkájával, akik szakadásokat okoznak, akik szenvedélyeik szerint akarnak élni, azok olyan emberek, akikben nincs Isten lelke. Nem azt mondja, hogy olyan keresztények, akik egy kicsit deformálódtak, de semmi probléma nincs, hát azért keresztények, aztán igazából nincsen baj, majd hozzá kell elszokni, hogy ilyenek is vannak, hanem egybehangzóan az Isten igéjével, ahol úgy olvastuk, hogy akiben nincs az Krisztus lelke, az nem az övé, itt ugyanezt kapjuk nagyon hangsúlyosan. Tehát a feltételrendszerhez hadd menjünk ott vissza. Egyáltalában nem véletlen ez a térjetek meg, keresztelkedjetek meg, vagy merítkezzetek be, tartsatok bűnbánatot, és veszitek a Szentlélek ajándékát, mert azt akarja Isten, hogy egy más életben járjunk. És a gyümölcsről teljesen világosan látszik, és szerintem igazából semmi másról, de a gyümölcsről teljesen világosan látszik, hogy Krisztus lelke működik-e bennünk.
1: Marika?
5: Igen, a Szentlélek mindenkit megérint, de hogy te mit csinálsz ezzel az érintéssel, attól függ az egész életed. Mert a Szentlélek nem erőlteti rá, nem kényszeríti rá az ő akaratát arra, hogy ezt csináld és így tégy, hanem fölajánlja nekünk azt, hogy lehet egy más nézőpont, egy más világ, amivel szívesen megismertet bennünket. És ahogy a mennyben nem lehet semmi tisztátalan és gonosz, ugyanúgy a Szentlélek se fogadja el, hogy az énünk egy része elfogadja és a szerint él, a másik része meg a világhoz húzódik. Tehát nem tudok összehangolódni a lélek akaratával, akkor hiába egy mágszemnyi dolog, ami megfogan, az elveszt engem.
1: Gyula, aztán majd.
4: Nagyon szeretem Jánost, egyszerűen írja le, és nagyon sumásan. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és onnan lakozunk. Milyen egyszerű és fontos. Tehát az Istennek igéje az kikerülhetetlen, és elkerülhetetlen. Tehát az a meghatározó, ami alapján kell nekünk igazodni és élni.
1: Tivadar.
7: Ez kapcsolódik az én gondolatom is, hogy a Szentlélek összhangba hoz bennünket Isten igéjével. Hiszen arról tanultunk, hogy a Szentlélek ihlette a prófétákat, Isten igéjét. Így nyilvánvaló, hogy ha valaki a Szentlélek által éli az életét, akkor egyezni kell Isten igéjével az élete.
1: Köszönöm szépen, tovább kell mennünk a csütörtökire. Erzsikét kérem, hogy olvassa Galata 5:24-25, majd pedig Dénest, hogy Efézus 5:1-2, arról fogunk beszélni, hogy én központú, vagy Krisztus központú az életünk. Erről beszéltünk eddig is, lényegében ez az összefoglalás.
3: Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint.
1: Köszönöm szépen. Dénest kérem, hogy Efézus 5. fejezetéből az első két verset olvassa.
16: Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként.
1: Köszönöm szépen. Ez a két vers összefoglalja lényegében azt, hogy mi a Krisztus központú élet. Egyrészt azt mondja, hogy aki Krisztuséi, a testet, a testi gondolkodást megfeszítették. És ez a lélek által való életnek a lehetőségét hozza. Egy másféle életet. Tivadar, parancsolj!
7: Ehhez kapcsolódik Ellen White-nak egy könyvében, a Jézus az Edú című könyvben egy gondolata, amelyik azt mondja, hogy milyen vágyaink vannak, milyen kívánságaink vannak. Ez megmutatja, hogy milyen emberek vagyunk. Hogyha lelki dolgokra vágyunk, akkor Isten lelke vezet bennünket, de hogyha világi dolgokra és bűnös dolgokra, akkor gyakorlatilag ebből meglátszik az, hogy nem az Isten lelke vezet, hanem valami más.
1: Anikó, parancsolj!
14: A múlt héten hallottam egy bizonyságtételt, egy idősebb testvér mondta el, hogy 18 éves volt, amikor megtért, és őszintén megtért bűnbánatot tartott bűnelrendezést,

0: és mindenki döbbenten nézett körül, hogy és valaki megkérdezte, hogy veled mi történt? Te nem ugyanaz az ember vagy, aki tegnap voltál? És azt mondja, hogy ekkor döbbent rá, hogy Isten egy nagyon különös módon jelezte neki vissza, hogy legyen egész nyugodt, nagyon komolyan vette ő azt a megtérést, meg azt a bűnvallást, mert hogy ő nem csöndbe akart lenni, és nem lenyelte azt, amit korábban mondott, hanem nem jött ki belőle, ami korábban kijött. Mert hát Isten szent lelke vette át az uralmat, és már más lélek volt.
1: Köszönöm szépen. Az összefoglalóra van még időnk, és arra kérem Rózsikát, hogy olvassa ezt.
2: Miközben sokan egész életükben csak próbálkoznak életük irányításával, addig mások betegesen rettegnek attól, hogy elveszítik a kontrollt. Erre az emberi dilemára csakis Istennél találunk megoldást. Ő azt akarja, hogy teljesen adjuk át neki az irányítást, hiszen ő a teremtőnk és a megváltónk. Úgy szeret, ahogyan senki más nem képes szeretni. Ez megnyitja az ajtót számára, hogy munkálkodjon az életünkben. Szabadságunkat abban találjuk meg, hogy felszabadulunk a bűn kárhoztatása és hatalma alól, ami egyébként megkötőz és a biztos halálba visz. Viszont ha alárendeljük magunkat az Úrnak, és utat készítünk a Szentléleknek, hogy bennünk lakhasson, nem csak a kárhoztatástól szabadulunk meg, de olyan életet is élhetünk, amelyben nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Ez az egyetlen valódi szabadság, amit bűnös emberként valaha megismerhetünk.
1: Isten szabadságra hívott el bennünket, de ennek a szabadságnak nem mi vagyunk a létrehozói, hanem Isten szent lelke, és adja a Jóisten, hogy ez a szent lélek a mi életünkben a szabadság lelke legyen, és így járunk, így éljünk. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm azt, hogy tartottuk az időt, Isten áldja meg a gondolatainkat, és mindnyájunkkal legyen az Úr az ő kegyelméből. Amen.
3: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe: A Szentlélek és a Szent Élet.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát!
1: Az apostolok cselekedetei. Második rész.
2: A Szentlélek kitöltése.
1: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk

0: maga anyanyelvén. Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van. És a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól. Mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták. Édes bortól részegettek meg.
1: Péter apostol pünkösdi beszéde.
0: Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halálfájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem és ujjongott fel a nyelvem. Még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait. Betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették. Sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja. Így szólt az Úr az én Uramhoz. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten. Azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
1: Az első gyülekezet.
0: Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.
2: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Biztos léptekkel. A mai ige: Habakuk könyve, 3. fejezet, 19. vers. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Gondolatok az ígéről. Ez Isten emberének a bizakodása, amely szintén egy ígéret, mert amiről ő hittel meg van győződve, az egyezik Isten akaratával is. A prófétának le kellett mennie a szegénység és az éhség mélységeibe, de úgy léphetett lefelé, hogy a lába nem csúszott meg, mert az Úr erőt adott lépteinek. Máskor a küzdelem hegyeinek csúcsára kellett felkapaszkodnia, de fölmentében épp úgy nem félt, mint amikor útja lefelé vezetett, mert az Úr erőt adott neki. Isten volt az ereje. Gondolj erre, maga a mindenható Isten a mi erőnk. De figyeljük meg, hogy az Úr biztos lépteket is adott neki. A szarvas szikláról sziklára szökel, de soha nem téveszti el a lépést. Az Úr kegyelmét kínálja, hogy a kötelesség legnehezebb ösvényein is megcsúszás nélkül járhassunk. Lábunkat alkalmassá teszi a sziklás úton való járáshoz, úgyhogy otthonosan mozgunk ott is, ahol Isten nélkül elvesznénk. Rövidesen talán még magasabb helyekre szólít minket. Fel kell kapaszkodnunk egészen a Sion hegyére, ahol a megdicsőültek gyülekeznek. Ó, milyen is a hit lábai, hogy felhághatunk velük az Úr hegyére. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az otthoni gyülekezeteknek. A Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéből, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival, ezt mutatja a rendszerváltás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma is. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón, a Sárgáti út 18. Az időjárásról: elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Kedves hallgatóim, most nem csak a mai vendégeim különlegesek, hanem maga a helyszín is. Itt ülök a Csíksomlyóról érkező vonaton. Ugye két nagy, hatalmas vonatból áll ez az Európa leghosszabb vonatsora, mert a Székelygyors és a Csíksomlyó Express összekapcsolásával Európa leghosszabb vonatján ülünk. Úgyhogy a zajokért előre is elnézést kérek, mert próbálom akkor készíteni a felvételeket, amikor megállunk, de hát ez nem olyan egyszerű, itt nagyon-nagyon sok ember van, körülbelül 800 ember, húzzák az ajtót, lépkednek, erre mennek, arra mennek, úgyhogy ezért, kedves hallgatóim, előre is elnézést kérek. Hát, kedves hallgatóim, csak ugyan elindult velünk a vonat, úgyhogy remélem, hogy így is hallják a hangunkat, mert nagyon kedves emberekkel vagyok én itt együtt. Első helyen említem Mező Tibort, aki nekem egyébként is jó barátom, és itt ennek a csíksomlyói zarándok vonatnak, a teljes zarándok vonatnak az egyik vezetője, kitalálója és megvalósítója. Úgyhogy átadom neki is a szót, hogy mondjon valamit arról, hogy mi is történt velünk most ebben a pár napban.
1: Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! És ugye negyedik napja vagyok úton, és először drága Kamillánkkal, Kirtével, Eszterrel, meg mindenkivel itt vagyunk úton. Már hazafele járunk, de először átmentünk Erdélyen, nagykörben, egész Erdélyországon, ezer éves magyar határra, mindenhol ott voltunk a szentmiséken, most már hazafelé tartunk mesebeli zenékkel és mesebeli tájakkal.
0: Köszönöm szépen, és akkor kezdem is Kittivel, már a neve meg volt említve, tehát Kolozsi Kitti növendékem az, aki a Krónikás zenedét is képviseli. Te tulajdonképpen honnan érkeztél a vonatra, és egyáltalán hozzánk a krónikásokhoz?
2: Köszöntöm én is a hallgatókat, Kolozsi Kitti Júlia vagyok, Szilágyságból származom, és 7 éve tanulok Kamilla néninél a Krónikás zenedébe.
0: Hanyadszor vagy Csíksomlyón?
2: Másodszor van szerencsém Csíksomlyóra jönni.
0: És honnét származol?
2: Vonattal, és Szilágyságból származom, úgyhogy különös öröm, hogy Erdélybe jöhetek. Ez mindig nagyon nagy feltöltődés.
0: Második alkalommal se volt unalmas?
2: Hát nem, ez soha nem lesz unalmas, úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek.
0: Milyen érzés volt itt felmászni a nyerekbe?
2: Abszolút különleges, megerőltető is egy kicsit, bár lefele talán még rosszabb, mint felfele, de egy közösségi élmény, úgyhogy fel se tűnik az embernek, hogy mennyire megerőltető, és feltöltődik, amíg ott van, úgyhogy abszolút megéri a fáradtságot.
0: Körülbelül mennyi ember volt most?
2: Pontos adatokat nem tudok, de szerintem több százezer.
0: Hát igen, általában olyan...
1: Olyan
0: 400 000, 500 ezer körül szokott lenni. Úgyhogy most is nagyon, tényleg nagyon nagy élmény volt. És milyen volt a vonaton utazni?
2: A vonaton utazni is nagy élmény volt, hiszen nagyon gyorsan összekovácsolódott a csapat, főleg a mi vagonunk megállás nélkül daloltak, már reggel 7-kor azzal indult a nap, hogy megszólaltak a népdalok, még csak be se ültünk a vonatba, már sétálva a vonat felé is énekeltek, úgyhogy nagyon különleges volt tényleg. Reggel 7-kor én még nem énekeltem ilyen jót, az biztos, és egész úton járjuk mi is a vagonokat, mindenkinek énekelünk, mindenkivel énekelünk.
0: Hogy fogadnak az emberek?
2: Hát óriási szeretettel, mindenki nagyon jól fogadja, és nagyon szeretne velünk közösen énekelni, együtt lenni, úgyhogy ez tényleg nagyon felemelő.
0: melyik állomás, vonatállomás volt számodra a legérdekesebb, legizgalmasabb, legmeghatóbb?
2: Számomra Nagy Károly volt a legmeghatóbb állomás. Bevallom, hogy még el is sírtam magam, pont azelőtt, hogy mi is kiálltunk volna énekelni, úgyhogy annyira nem jött jól ki a lépés, de gyorsan összeszedtem magamat, és tudtam teljesíteni. Nagyon meghatódtam, mikor együtt imádkoztunk az ottani pappal, és mindenki egyszerre, nem tudom mennyien lehetünk, szerintem sok százan, ugyanis a vonatban is sok százan vagyunk, és még a károlyak is kint voltak egy csomóan, úgyhogy nagyon megható volt tényleg, ahogy együtt zengett a mi atyánk.
0: Mit hallunk tőled, mert most a te dalodat fogjuk lejátszani?
2: Tőlem Csézi Erzsébetnek az egyik dalát, aminek az a címe, hogy Ez az otthonunk.
0: Akkor most ezt hallgassuk.

0: Kedves Tibor, most hozzád fordulok, és azt kérdezem, hogy ezen a vonaton jelenleg körülbelül hányan vannak? Hány kocsiból áll?
1: 12 kocsiból áll, 2 étkező középen, és én úgy tippelném, hogy 1000 ember van együtt velünk, veled is velünk.
0: Honnét érkeznek, hiszen ezt te tudod a legjobban.
1: Hát, nem csak Budapest, Felvidék, Erdélyből, mindenhonnét a Kárpát-medencéből.
0: Akit hamarosan meg fogok szólítani, az például sok-sok éven keresztül Dél-Afrikában
2: jött ránk. Annyira kedvesen fogadtak az emberek, hogy ezt egyszerűen emberi szóval nehéz lenne elmondani. Gyakorlatilag, ahogy ez előttem szólt a Kitty, én egy picit megcáfolom őt, mert ő azt mondta, hogy csak egyszer sírt. Hát én azt hiszem, hogy majdnem végig sírtuk az egész utat. Azt a rengeteg szeretetet, köszönetet, ahogyan fogadtak bennünket, amiket kaptunk, és most nem feltétlenül a kürtös kalácsra és a pálinkára gondolok, hanem arra a hatalmas, önzetlen szeretetre, a ölelésre, a vendégszeretet egyszerűen csodálatos volt. Egyszerűen semmihez nem lehet fogni. Hatalmas élmény volt, és én azt gondolom, hogy ugye bár most voltam először, én azt gondolom, hogy ha a Jóisten értett segéd, akkor én eljövök jövőre is. Nem volt könnyű egyáltalán a túra. Én azt mondtam, hogy ez nem egy zarándok menet volt, hanem egy futás volt, mert bizony a csoporttól sokszor lemaradtunk, és hát sokszor kellett szaladni, hogy a csoportot utolérjük, mert be voltunk osztva, tehát mindenki a saját maga csoportjával jött, voltak molinósok, zászlóvivők, például egyforma sapkát használtunk, és akkor így meg tudtuk ismerni egymást, csodálatos volt, és az Isten hatalmas kegyelme és szeretete által megérezhettük azt, hogy gondot visel rólunk, hiszen végig csodálatos napsütés volt. Egy cseppesről sem zavarta meg a rendezvényt, úgyhogy...
0: Kik fogadtak, és hogyan fogadtak az állomásokat?
2: Erdély magyarok voltak, és hát ezt az előbb mondtam, hogy ezt nem lehet szóban elmondani, mert ezt a lélek, ahogyan gyerekek, kicsik, picik, még volt 2 éves, és aki ott zászlóval integetett nekünk, hoztunk egy kis ajándékot neki, és bizony szóltunk, hogy ne feledjék el, hogy magyarok. És ami a legfontosabb nekem, tényleg hatalmas élmény volt, amikor jöttünk visszafele, akkor a mozdonyvezető olyan csodálatos volt, mert minden egyes falunál, városnál végig dudálta az utat, mielőtt beértünk volna, és én oda mentem hozzá, és megköszöntem neki, hogy ennyire boldoggá tett, hiszen ezzel kihívta az embereket a kertjükbe, az utcára, és csodát adott nekünk.
0: Dél-Afrika után hazaköltözni mit jelentette?
2: Fantasztikus. Egyszerűen azt mondom, hogy nincsenek véletlenek az életben, tehát minden valamiért történik. Én nagyon-nagyon szeretek itt élni, nagyon szeretem Európát, és azt kell mondjam, hogy Erdély nagyon hasonlít Dél-Afrikához, és olyan volt, mintha hazajöttem volna. Tehát ez a Vas Albert, adjátok vissza a hegyeimet, bizony eszembe jutott, és most is kiúlik a könnyen. Fantasztikus.
0: Most a másik krónikáshoz fordulok, akit nagyon nagy szeretettel köszöntök itt a zarándok vonaton, és kérlek szépen, te is mutatkozzál be.
3: Semes Bogya Eszter vagyok, és egy éve járok a Kamillához. Én tavaly már voltam...
0: De rögtön mondjuk, hogy nem kezdő vagy, hiszen...
3: Hát igen, már 30-40 éve a szakmában vagyok. Én tavaly voltam Csíksomlyói búcsón, és egy hatalmas nagy lelkitörés volt bennem, mert nem hangzottak el a himnuszok. Ezért nagyon örülök, hogy Kamilla meghívott erre a vonatra, mert ugye ezt át kell élni, ez egyszerűen egyedi, tehát ezt nem lehet elmondani. Akkor, amikor olyan emberek integetnek a vonatra, akiknek semmi kontaktjuk nincs az anyaországgal, csak mi, és az ember elsírja magát, mert tudja, hogy várja a következő évet, hogy jöjjön ez a vonat. És amikor az állomáson a rengeteg tömeg integet, és a másik felén, a csöndes felén az állomásnak, 4 éves kisfiú a 8 éves lány testvérével átmennek az árkon, és végigmennek a vonaton, és integetnek. És szerencsére valakinek eszébe jutott, hogy valami ajándékot adjon ki nekik. És onnantól töménytelen mennyiségű ajándékot kaptak. És tulajdonképpen itt értettem meg, hogy mit jelent az, hogy egy vérből való vagyunk.
0: Milyen volt most hallgatni viszont az összes himnuszt? Amikor összeszed az ajkon, zengadóan.
3: Fantasztikus érzés volt. Nem tudtam, hogy merre forduljak, de egy biztos sírva énekeltem az egészet végig.
0: Köszönöm szépen. A te dalod mi lesz? Mit hallunk majd tőled?
3: Turul madarat.
0: Jó, akkor kedves hallgatóim, most Semes Bogya Eszter énekel a Turul madárról.

0: Kedves hallgatóim, szintén egy újabb ismerőst mutatnék be, azaz nem is én, hanem kérlek szépen mutasd be magad.
1: Adjon Isten szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Én Mitrocsáknék Kati vagyok Budaörsről. Én most éppen ötödszörre vagyok Csíksomlyón. Hát a szívem tele van csordultig szeretettel. Én már ezt áttértem. Ezt nem lehet annyiszor áttérni, amennyit még élhetnék. Én 71 éves vagyok, egy nagyon fájós lábú ember, és én csak arra kértem a Jóistent, hogy fel tudjak menni, meg le tudjak jönni a hegyről. Segítséggel sikerült ezt mindet megtenni, és nagyon hálás vagyok. Most, hogy a Kamilláékkal, meg itt a vonaton összefutottunk, hát erre meg egyszerűen nincs szó, nem, nincs jelző. Mindenki szeretettel öleli, ott szeretne lenni a közelébe, ha csak egy simogatásra is. Hát én pont ugyanezt tettem, követem árnyékként, ahova csak mennek a vonaton, és énekelünk, és hát csodás, csodás volt ez a 4 nap. Úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És te voltál az egyik pacsittája ennek a kupénak.
1: Igen, mert én nem mondom, hogy nekem van hangom, de nagyon szeretek énekelni a Berente Erzsikével. 19 évig énekeltünk egy népdalkórusba, és mindig megragadjuk az alkalmat. Nagyon készültünk rá, nagyon sok Mária énekkel, meg elhoztunk egy csomó kottát, és tényleg végig énekeltük az egész vonatot végül is, és csatlakoztak hozzánk az emberek. Látni lehetett rajtuk, hogy olyan boldogok, és kérték, hogy hát még, és akkor mindenkitől kérdeztük, hogy akkor mit énekeljünk. És akkor így mindenki csatlakozott, és boldogok voltak az emberek végig. Úgyhogy
0: nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen.
0: És akkor megint Tiborhoz fordulok, akitől azt kérdezem, hogy melyik állomások voltak azok, ahol ilyen csodálatosan vártak bennünket? Említsük meg azokat az állomásokat.
2: Hál' Istennek nagyon sok van. Tehát Déva, ahogy jöttünk. Sepsi Szentgyörgy. A Rezes Banda, Csíkszentsimony, Szereda, Gyergyó, Szemiklós, de még előtte is volt. Hát Maréfalva, mindenhol, jaj, Gyimesbükk, hát felejthetetlen.
0: Gyimesbükket kell mondani a kedves hallgatóknak, mert Deaki, nem biztos, hogy mindenki tudja, nevét. Mi is van Gyimesbükkön.
2: Rákóczi vár most adták át felújítva Deáki András tanár úr szervezésében a gyimesbükki Betlen Rákóczi vár, mennyi? Egy hónapja.
0: Igen,
2: egy
0: és napja. Miért érdekes ez a Rákóczi vár?
2: Hát mert a mi legkeleti 1000 éves határunknak, a legkeletibb állomásunknak a határvára.
0: Igen, és itt mennyi ember volt körülbelül?
2: 100 000.
0: Én is úgy gondolom, mert énekeltünk itt a krónikásokkal, és én is alig bírtam visszatartani a könnyeimet, mert a csángó gyerekek olyan csodálatos előadást varázsoltak. Tulajdonképpen ez egy színdarab volt Márton Áron életéről, hiszen Márton Áron év van, és erre emlékeztek a csángó gyerekek, és rettentő örömmel hallgattam őket. Egy saját másik élményemet, a rossz érzésemet hadd osszam meg. Aztán utána következik jó is, de meg kell mondanom, hogy Sepsi Szentgyörgyön eleve a helyszín olyan, hogy közöttünk van egy drótkerítés. Sinek és egy drótkerítés. És ott volt, én nem tudom hány ember, nagyon-nagyon sok. Legalább én szerintem 2000-3000 ember.
2: Több.
0: Igen. Tehát,
2: 20 000.
0: És egész egyszerűen az a fantasztikus, hogy állunk egymással szembe, és nem tudjuk egymást megölelni. Mert minden állomáson az a fantasztikus, hogy boldog-boldogtalan egymást öleli, és most nem tudtunk, csak álltunk, néztünk egymással szembe, ott volt az a rengeteg ember, és csak könnyeztünk szótlanul, miközben előtte zajlott egy csodálatos műsor, ott is úgy vártak minket, hogy zenekar volt, fúvós zenekar, és a himnuszokat is elénekeltük, és ebben annyira benne volt mindenkinek a lelke, és például a magyar himnusz kétszer is elhangzott, mert mi úgy spontán elkezdtük énekelni, mivel nem tudtunk oda menni és énekelni, és megülelni egymást. És mi a krónikásaimmal, én nekem a szívem szakadt ki, mert ott voltunk, nyakunkban a gitár, álltunk hárman, de nem volt semmiféle fajta olyan hangosító eszköz, amivel tudtunk volna 20 000 embernek énekelni. Úgyhogy csak folyt a szemünkből a könyv. Valahol a tömegben az én drága unokatestvérem, Makkai Kálmán is, aki Erdély egyik legjobb gitárosa, az István a Király erdélyi előadásában, ő játszott szólógitáron, és ott lehetett valahol a tömegben, és egyszerűen ráadásul nem csak annyi volt, hogy ott volt ez a bizonyos drótkerítés a sínek között, hanem pont bejött egy menetrendszerű vonat is. Úgyhogy úgy szétvágta azt a hangulatot, hogy ezt szerettem volna elmondani, hogy a sok gyönyörűség mellett én azt éreztem, hogy itt a trianoni határ jelent meg. Mert azt szimbolizálta, hogy nem jutunk egymáshoz. Ott vagyunk, nézzük egymást egy drótkerítésen keresztül, és nem tudjuk megfogni egymás kezét, nem tudunk erőt kívánni, nem tudunk adni, amiért jöttünk. Úgyhogy ez volt az én fájó pillanatom. Kittikém, látom, hogy mondanál valamit mit.
3: Csak annyit szerettem volna mondani, hogy csodálatos szállásunk volt, csodálatos szállásadóink voltak. Tusnán fürdőn volt szerencsénk megszállni a Bokor villában, és nagyon hangulatos kis hely, nagyon megszerettem ez alatt a 3 nap alatt, amíg ott voltunk. És hát nyilván sok mindenkinek az első dolog, ami eszébe jut szállásról, hogy igen, járt hozzá étel is, és nagyon finomakat főztek nekünk minden egyes este. Azt vártam, hogy most milyen finomságot tesznek elénk az asztalra. Kedvencem nekem a tegnap esti mics volt, az mindent vitt, mikor megláttam, hogy hozzák, rögtön boldog lettem. És bevallom őszintén, azzal a reménnyel jöttem, hogy messziről lesz szerencsém Tusnádfürdőn látni majd medvét. Hát sajnos vagy nem sajnos, erre nem került sor, ugyanis hát nem láttam medvét, de még mindig jobban örülök ennek, mint hogyha szembe jött volna velem valahol az utcán. Úgyhogy nyilvánvalóan messziről, nem tudom, a szobaablakból szerettem volna látni, vagy valahogy úgy, hogy ne legyen hozzám veszélyes közelségben, majd talán legközelebb.
0: Igen, sajnos nem jutottunk el a tóhoz, ugye ott van a Szent Anna tó, de hát időnk az szinte semmire nem volt. Általában 2 órakor megkiindultunk, előtte még vacsora, és hát akkor vonatút, és ide mentünk, oda mentünk, tehát ez egy igazi zarándoklat volt. Hogy emlékszel, amikor a lakosztályunknál, tehát a Bokor panziónál énekeltünk, ott volt az udvaron egy filagória, és akkor tartottunk mi 3-an krónikások előadást. Erre hogy emlékszel?
4: Hát nagyon sok helyen ugye énekeltünk menet közben vonatról leszállva, de azt hiszem, hogy ez azért volt nagyon kedves, mert összegyűltek a környékbeli lakók, az ismerősök, és hát ugye ők máshol nem hallhattak minket, és ez a hallatlan nagy hála, amivel felénk fordultak és szeretett. Tehát azt hiszem, hogy az mindent felülír.
0: Juditkám, és te is hogy emlékszel majd vissza erre az útra?
5: Felejthetetlen élmény volt. Én még csak annyit szeretnék megjegyezni hozzá, hogy biztosított a román rendőrség és a csendőrség bennünket, tehát hogy ne legyen semmiféle atrocitás. Én próbálkoztam a magyarommal, de azt nem értették, úgyhogy angolul megköszöntem neki, azt viszont értették, és nagyon-nagyon hálásan tekintettek vissza ránk. Ez egy csodálatos élmény volt, hogy bár egy picit ijesztőnek tűnt, hogy a vasútállomáson 10-10-valahány rendőr csendőr volt, de nagyon helyesek voltak, és tényleg vigyáztak ránk, és ez jó volt.
3: Én is igyekeztem többször is szóba állni, hogy így fogalmazzak a rendőrökkel, csendőrökkel, és azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg bár nem éreztem szükségét, szóval nem volt veszélyes a tömegünk, meg tényleg nem készültünk semmi olyanra, ami a rendet meg a csendet feloszlatta volna, azonban tényleg adott egy kis biztonságot, hogy ők úgymond vigyáznak ránk, és többször is előfordult, például tegnap az 1000 éves határnál, hogy nagyon nagy volt a forgalom, és akkor őket kellett megkérnünk, hogy állítsák meg a forgalmat. És ez csak egy példa sok közül, de tényleg angolul kommunikáltam én is velük. Köszönni tudok én is románul, meg mosolyogni nagyon szépen, de azt szerintem erre nem lett volna elég, hogy megkérjem, hogy állítsa meg a forgalmat. És valamelyik reggel oda köszöntem angolul két román rendőrnek, mert ugye a vonaton is vannak mindig rendőrök, ők is figyelnek ránk, és láttam a szemükben, hogy nagyon értékelték, hogy nem vettem őket láthatatlannak, és rájuk köszöntem a magam módján, nyilván nem tudtam volna románul, csak hirtelen nem jutott eszembe, úgyhogy angolul köszöntem, és nagyon értékelték, visszaköszöntek, nagyon kedvesek voltak.
4: És azért azt se felejtsük el, hogy a rendőrök között bizony voltak magyarok is, szép számmal, úgyhogy sokszor éppen olyanba futottunk bele, hogy előbb angolul beszéltünk, és kiderült, hogy magyar az illető, úgyhogy nagyon megörültünk neki.
0: Én pedig csak azt tudom mondani, hogy rég volt ilyen érzésem, hogy 5 percenként jöttek oda hozzá emberek, hogy jé, a Déva Udacs Kamilla, és egész egyszerűen ez a múltat idézte fel, mert hát ugye Magyarországon, meg kell mondanom, Magyarországon kevésbé ismernek, mint itt. És legalább ezen a vonaton is olyan emberek utaznak, akik korosztályban eléggé hasonlítanak hozzám, és nagyon jó érzés volt a szeretetükben megfürödni.
1: Ó, hát én péntek reggel, amikor a keletiből indult a vonat, és megláttam a Kamillát, hát úgy Isten igazából hirtelen nem is tudtam mit gondolni, csak mondtam Erzsikének, hogy jaj, figyelj, itt van, de igen, Katikám, velünk fog utazni. Hát én akkor mindjárt mondtam, hogy hip-hip, nagyon jó útunk lesz, úgyhogy nagyon-nagyon jó útunk. És én csak annyit szeretnék még elmondani a román rendőrökhöz, ugye olyan kedvesen 2 is lesegített engem a magas vonat lépcsőről, én lepődtem meg a legjobban. Hát mivel, hogy én nem vagyok már fiatal, a mosolyom se olyan, mint a Kittié, hogy nagyon szép, csinos lány. Nyilván, hogy őtet jobban szemügyre vették, de nagyon kedvesek voltak.
5: Annyit szerettem volna még hozzátenni, hogy amikor kiderült, ugye mondtátok, hogy angolul beszéltünk a rendőrökkel, és kiderült, hogy magyarok, akkor csak annyit mondtunk, hogy őrizzék meg a magyarságokat, és ugyanezt megismételtük a magyar gyerekeknek, soha ne feledjék el, hogy magyarok is összetartozunk.
0: Bizony, összetartozunk, és számunkra még krónikások számára az volt óriási élmény, hogy azért nem szokott több százezer ember velünk együtt énekelni. Olyan dalokat választottunk, amit tudtuk, hogy a közönség soraiból is sokan ismernek, és egyszerűen torokszorító volt, ahogy ez a kórus, ez a fantasztikus kórus felhasznált.
4: Azt hiszem, hogy ezek a szívbe és lélekbe markoló emlékek tettek, amiket átéltem ez alatt a 4 nap alatt, arra ösztönöznek, hogy minden áron és mindenféleképpen újra eljöjjek.
0: Így van. Én pedig egyszer énekeltem sajnos csak el Táncos Katalinnak az Én mi atyánkom című dalát, és azt gondolom, hogy most talán ezt meghallgathatjuk.

0: Még az nagyon-nagyon meghatott, hogy az egyik állomáson, ahol rengetegen vártak bennünket, és hatalmas nagy zenekar, ugye mindent játszottak. És aztán mi hiányoltuk a himnuszt, és elkezdtük a magyar himnuszt énekelni. Hogy végig énekeltük, a tömeg is. És ezek után a zenekar is elkezdte játszani, úgyhogy annyira megható volt és gyönyörű volt.
1: Ehhez kapcsolódva szeretném még hozzátenni, hogy számomra most az volt a meglepő, ugye én egyszer már voltam, és akkor talán nem volt ennyire kiugró nekem ez, vagy csak nem emlékszem rá, de a zene mindenhol ott volt. Tényleg az állomásoktól kezdve, ugye amint meséltem, a vonat, a vagonokba, úton a vonathoz már reggel 6 óra 30-kor, tényleg nyilvánvaló, hogy a hit az első és legfontosabb, ami most itt összekapcsolt az embereket, de a zene az kéz a kézben járt ezzel szerintem, és főleg a miséken, ugye itt a Szent Leckét is még énekelve olvassák fel, és szerintem csodálatos volt.
2: Volt egy kisfiú, aki végig énekelte.
1: Igen,
2: azt a Szentleckét, hát az valami, egy csángó kisfiú. Csodálatos volt.
1: Úgyhogy tényleg ez most nekem nagyon sokat tett hozzá, hogy a nap 24 órájában a zene itt is összekapcsolta az embereket.
2: És ne feledkezzünk el azokról, akik a műsorokat adták nekünk. Nem csak fúvó zenekarok voltak, hanem például tüneményes, kis citerás gyerekek vártak itt minket Nagy Károlyban, és látszott az a fantasztikus felkészülés és szeretet, amivel átadták nekünk ezeket az énekeket, ezeket a táncokat, ki ne felejtsük őket, tehát

0: egyszerűen el nem lehet mondani. És amikor házak között voltunk, ott mindenütt kiabáltuk, hogy Isten áldjon benneteket, és magunk is alig bírtuk a könnyeinket visszatartani. Hát szóval elmondhatatlan. Én remélem, hogy ebből a műsorból is megérződik, hogy ez olyan, amit át kell élni, ezt nem tudjuk szavakkal kifejezni, mert ez annyira a szívhez, a magyarsághoz, a becsülethez, a tisztességhez, az igazsághoz tartozik, hogy ezt meg kell élni. Úgyhogy én csak azt tudom mondani, aki teheti, jöjjön Csíksomjóra, mert ennél csodálatosabbat nem tudok. És van egy olyan versem is, aminek az a címe, hogy Csíksomjó 2006, és ezt is most hallgassák meg.
1: Zúgó szélben, esős éjben jönnek a csángók, lebegnek a zászlók, sáros a csizma, nedves a kucsma, jönnek a csángók, élnek a zászlók. Ezer éve már, hogy itt áll a határ. Székely és csángó védte a hágót, őrizte a lángot, a magyar világot. Jönnek a csángók, sírnak a zászlók, lépésük döng, pedig csúszós a föld. De jönnek a csángók, hisznek a zászlók. Mária, te drága babba Mária, segítsd őket a nyereg aljába. Téged imádó néped jön, százezregben gyúl öröm. Gyúl öröm, és újul a hit. Csíksomjó drága, te vagy a híd, hogy megtaláljuk egymást végre, izzó tekintetünket vessük az égre. Nem baj, ha zuhog, nem zavar a sár, több százezer ajkon Isten a vár. Hangunk ütközvén a hegyoldalnak, így lesz isteni ereje a dalnak. Jönnek a csángók, bíznak a zászlók, magyar a magyarnak kezét fogja már, megszűnik kor és oktalan határ. Itt dobban az összes magyar szív mostan, aki otthon maradt, itt van gondolatban. Akárhol vagy ember, imádkozzál jobban. Higgyél, Mária segít a bajban. Ha erősen hiszel, és teszel is érte, a magyar nép sebe megtisztul végre. Mert jönnek a csángók, élnek a csángók, magyarul élnek és dalolnak a csángók. Hála néked, Mária, téged áld ma ez ima.

0: Még az integetéshez visszatérve, bennem nagyon megmaradt a kép, hogy valahol Csíkszereda után, környékén, egy ilyen óriási domb előtt volt az egyik településen a megálló, a vonat megálló, és ott várakoztunk, mert leszálltak egy páran, meg valami csatlakozásra is várni kellett, és ugye természetesen ez vasárnap este volt, és környéken mindenki tudta, hogy ez a vonat, ez az a vonat, és hogy ez azért van itt, és nagyon megható volt, hogy tényleg ott volt ez az óriási domb, és a tetején két mezőgazdás szerintem, mert gondolom azok voltak ott a domb tetején, elkezdtek csápolni, de hogy így nagyon, nagyon feltűnően, és annyira, tényleg, mint a pici hangyák, akkorának tűntek a vonatból, de úgy integettek, és megláttuk őket, visszaintegettünk, és láttam, hogy ugrálni is elkezdtek, úgyhogy nagyon, nagyon megörültek annak, hogy észrevettük őket, és ez szerintem csodálatos, mert tényleg, mint a pici hangyák, és észrevettük őket, és tényleg sokkal nagyobbra nőtt az egész.
1: Még egy dolog, hogy a mozdonyvezetők, amikor mentünk a szállásra, és mentünk el a szállásról, mindenhol dudáltak, de szinte koncertet csináltak a dudával, és így jelezve az embereknek, hogy jöjjenek ki, mert jön a vonat.
2: És bizony az emberek is jöttek, egész évben tulajdonképpen ezt várják. Műsorunk végére érkeztünk, és nagyon-nagyon szép.

0: Szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket, és kérem szépen a kedves jelenlévőket, hogy hadd mondjam elsőnek Mező Tibor nevét, és kérem szépen, hogy búcsúzzatok el a kedves hallgatóktól.
1: Kolozsi Kitti Júlia vagyok, és egy életre szóló élményt szereztem ismételten Csíksomjón.
2: Semes Bogya Eszter vagyok, és hát ismételten igen én is, és vissza is jövök. És üdvözlök szeretettel mindenkit.
3: Én Mitrocsák Kati vagyok, szívem minden szeretetével köszöntöm a kedves hallgatókat, jó egészséget kívánok mindenkinek, és ha tehetik, jöjjenek Csíksomjóra.
4: Egyetlen egy mondatot szeretnék még hozzáfűzni, hogy engem nagyon-nagyon megfogott, hogy a gyönyörű népviseletben voltak beöltözve a gyerekek, a táncosok, mindenhol, ahol fogadta, még a zenekarok is, és egyszerűen fantasztikus volt a Márton Áron emlékműsor, és ami csoda volt, hogy bár nem tudom hány fok volt, biztos volt, hogy 30, a gyerekek be voltak öltözve, és végigjátszották a szerepüket. Köszönöm, hogy itt lehettem. Isten áldjon mindenkit. Kis Jutka voltam. És azzal köszönök el mindenkitől, amivel itt Csíksomjón, Isten áldjon titeket.
0: Más hozzáfűzni való nincs is. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak minket. Jövő pénteken is várom Önöket nagy-nagy szeretettel. Ez volt a Lélek közelben. Dévai Nagy Kamillát hallották.

lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záró istentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Omnen német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvéregyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert püngösdi lelkész, John Wilson anglikán, káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schröckenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről az egykori évfolyam társak nevében Tóth Károly, soproni evangélikus lelkész. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is, június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik, 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeuma, Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogy könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csend. Június 26-ától 28-áig Veszprém belvárosában kerül megrendezésre a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 14. alkalommal hívják az ige szavával a rendfesztiválra a dunántúli reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívó szó. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk evangéliuma 4:39. Az időjárásról elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: A lélek gyümölcse szeretet. Pál apostolnak a Galata beliekhez írott levele 5. fejezete 22. versében olvashatunk a lélek gyümölcse fogalomról. 9 jellemtulajdonságot sorol fel, melyeket Isten lelkének segítségével elsajátíthatunk. Elsőként a szeretetet említi, amiből következik a többi: az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom. A szeretet a legkiemelkedőbb keresztény erény, és ez Isten legjellemzőbb tulajdonsága. A szeretet késztette Istent az ember megmentésére, az élet fenntartására, és arra, hogy megváltásunkért odaadja egyetlen fiát. Ahogy a Biblia aranyszövegében János evangéliuma 3. fejezet 16. versében olvashatjuk. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mivel Isten jellemének középpontjában a szeretet áll, a szeretetnek számunkra is meghatározó jelentőséggel kell bírnia. A szó jelentése sajnos túlságosan elsekélyesedetté vált modern világunkban. Isten szeretete azonban olyan, ami hatással van teljes életünkre, kapcsolatainkra, mert a szeretetnek mindig van tárgya. A szeretet elsősorban kifelé, egy másik lény felé irányul, akinek szüksége van rá.

a Bibliában, Máté Evangélium a 22. fejezetében ezt így találjuk feljegyezve. Jézus mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Hogy ezt nem is olyan könnyű megvalósítanunk, bizonyítja a következő történet is. Egy teológia professzor szokatlan feladatot adott diákjainak. Prédikációt kellett írniuk az irgalmas samaritánus története alapján, majd sorban egymás után, osztályteremről osztályteremre járva el kellett azt mondaniuk. A szeretetről és az együttézésről beszélve. Az órák közti szünet igen rövid volt, ezért a prédikátor jelölteknek sietnie kellett, hogy a következő helyre érjenek. Az egyik folyosóra a diákok tudta nélkül a professzor egy koldust állított, aki mellett mindenkinek el kellett haladnia. A történtek komoly tanúsággal szolgáltak. A leendő lelkipásztorok közül alig egy páran álltak meg segíteni. Rohantak, hogy el tudják mondani az irgalmas samaritánusról szóló prédikációjukat, miközben szinte mindnyájan elmentek a példázat kulcsfigurája mellett. Ez a történet is azt igazolja, hogy könnyebb beszélni a szeretetről, mint gyakorolni a mindennapokban. Az igazi szeretet alapja az adni tudásban mutatkozik meg, és erre a fajta szeretetre egyedül Isten taníthat meg minket, aki úgy szeretett, hogy adott. Ha az a lelkület gondolkodási mód lesz bennünk, amely Jézusban van, akkor le tudunk hajolni a segítségre szoruló, elesett emberhez. János apostol első levele 4. fejezetében gyönyörűen foglalja össze ennek a szeretetnek a lényegét a következőképpen. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atya fiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is.

E sorokat olvasva János apostol leveléből úgy érezzük, mintha a szeretet mérlegére kerülnénk. A kérdés az, vajon merre billen ki a mérleg nyelve, és hol tartunk jelenleg a szeretet lépcsőfokain? Sajnos a gyakorlat azt mutatja, nagyon sokszor könnyűnek találtatunk, mert hiányzik életünkből a szeretet, hiszen még azokat sem tudjuk igazán szeretni, akik jók hozzánk és szeretnek minket. A szeretetet nem lehet kényszeríteni, és néha ez a legnehezebben megvalósítható parancs számunkra, mert áldozattal, lemondással jár. Az őszinte szeretet nem pillanatnyi fellángolást jelent, hanem életelvet. Olyan erőt, amellyel mások problémáját is magunkra tudjuk vállalni. E szeretet legfontosabb jellemzője, hogy a másik ember szükségleteire odafigyelve adakozik, a csüggedőnek jó szót, kedvességet, az éhezőnek kenyeret, a szomjazónak pohár vizet, a rászorulónak ruhát, a hajléktalannak szállást ad. A jellem tökéletesítése nem könnyű feladat. Ha szeretnénk megváltozni, akkor győzhetünk Isten lelkének erejével, és minden bizonnyal segíteni fog, hogy önzésünkből, szeretetlenségünkből meggyógyuljunk. János apostol levelében arról olvastunk, hogy a szeretet forrása Istennél van, ezért mindig hozzá kell fordulnunk, és tőle kell kérnünk képmutatás nélküli szeretetet. Erről ír Ellen White is. Szeretni Istent mindenek felett, és önzetlenül egymást, ez a legjobb ajándék, amelyben mennyei atyánk részesíthet. Ez a szeretet állandó erő. Csak abban a szívben találjuk meg, melyben Jézus uralkodik. Szívben, melyet az isteni kegyelem megújított, minden cselekedet indító rugója a szeretet. Az igazi szeretet, amely a mennyben született, nem önző és nem álhatatlan, nem harcol az elismerésért, nem azért szeret, mert őt szeretik és kedvében járnak, nem azért szeret másokat, mert elismerik érdemeit. Akkor sem gerjed haragra, ha indítékait, tetteit félreértik, vagy kiforgatják, hanem megőrzi nyugalmát. Kedves és figyelmes. Jézus Krisztus magasra tűzte előttünk a mércét, amelyekről nem csak beszélt, hanem példát adva meg is valósított. Máté evangélium 5. fejezetében így olvassuk ezt. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Mindezt átgondolva, önző úemberünk kézzel-lábbal rukkapál ellene. Méltatlankodva tesszük fel a kérdést, hogy én azzal tegyek jót, azt áldjam, azért imádkozzak, aki engem gyűlöl, átkoz és nékem ellenségem. Isten azonban másképpen jár el, mert ő a szeretet. Senkit sem kényszerít erre a magasabb rendű szeretetre, de bemutatja az abban rejlő áldásokat. Dietrich Bonhoeffer, aki a II. Világháborúban halt mártír halált, a következőket írta. A szeretet nem azt nézi, hogy viszonozzák-e, hanem inkább azt keresi, hogy kinek van erre szüksége. De kinek van jobban szüksége szeretetre, mint annak, aki minden szeretet nélkül gyűlöletben él? Ki lenne hát méltóbb szeretetre, mint az ellenségem? Pál apostol pedig így fogalmaz a Rómabeliekhez írt levél 12. fejezetében. Senkinek gonoszét gonosszal ne fizessetek, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg.

Több példát lehetne sorolni az életből, amely ezeket a szavakat igazolja. Ha csak az az ellenség, aki az életünkre tör, akkor talán úgy gondolhatnánk, ez a szöveg nem is ránk vonatkozik. De ellenség lehet a rivális, az ellenfél, aki le akar győzni, rosszul bánik velünk és fájdalmat okoz. Ilyen lehet akár a család bármelyik tagja vagy rokon. Talán bosszantani próbál, vagy még ennél rosszabbra is képes. Kerülhetünk konfliktus helyzetbe a munkahelyen, de ellenségünké válhat néha egy barát is. Szeretetre vágyik minden ember, és ez az oka annak, hogy vannak, akik azért süllyedtek nagyon mélyre, mert sohasem kaptak senkitől sem szeretetet. Tegyünk egy kísérletet, kezdjük el szeretni azokat, akik terhünkre vannak, akik szeretetünket sohasem viszonozták, akik más véleményen vannak, mint mi, és csak fájdalmat, szomorúságot okoznak nekünk. Próbáljuk meg szeretni, ne csak a tőlünk legtávolabb állót, mert néha az könnyebb, hanem a közelünkben lévő és segítségünkre szoruló fele barátunkat. Mindenek felett szeressük Istent, aki életünk ura és gondoskodó, védelmező szeretetével naponta körülvesz, megtanít az ajándékozó szeretet titkára és szépségére. Értéktelen, sőt semmi a legnagyobb emberi teljesítmény is, ha nincs mögötte szeretet. Pál apostol a szeretet himnuszában, a Korintus beliekhez írt első levél 13. fejezetében arról ír, hogy nagy hatalma van a szóban rejlő erőnek. Beszélhetek a legcsodásabb ékeszólással, ami nem sok embernek adatik, de ha szeretet nincsen bennem, csak olyan, mint az üresen kongó érchangszerek egymáshoz verődése. A tudás, a jövő ismerete, a hegyeket elmozdítani tudó hit, mind nagy dolog, de szeretet nélkül semmit sem ér. Ha valaki meg tudná azt tenni, hogy odaadja egész vagyonát az éhezőknek, a nincsteleneknek, vagy testét mágia halálra adná, e rendkívüli tettek sem érnének semmit szeretet nélkül. A továbbiakban az apostol a szeretet ismertető jegyeit sorolja fel. Elsőként a hosszú tűrést említi, amely Isten egyik legfontosabb tulajdonsága. Így egyedül ő tud megtanítani az elnéző, megértő, megbocsátani tudó szeretetre. Ha valaki erre képes, az tud jóságos lenni a másikhoz. Egy barátságos készfogás, szívélyes, kedves tekintet, hasonló a napsugárhoz, amely meleget áraszt. A szeretetet sugárzó ember képes megolvasztani maga körül a közöny, az önzés, az ítélgetés jegét. Jó a közelében tartózkodni. Sajnos a világban az tapasztalható, hogy nemzetek gyűlölködnek, a vallási csoportok harcolnak egymással, szomszédok apró cseprő dolgokon veszekednek, pereskednek, az otthonokban szomorúság van a civakodások miatt. Ha a gyűlöletet szeretetre váltanánk, képesek lennénk legyőzni a gonoszt jóval, felfedeznénk, hogy a szeretet szeretetet szül, mert az nem irigykedik, nem verseng, nem vágyik arra, ami a másik embert jogosan megilleti, hanem örül annak, ha örömet tud szerezni. Az irigy, féltékeny ember szeretete önző, viselkedésével elriaszt maga körül mindenkit, állandóan fölébe akar kerülni a másiknak, aki ettől a rossz tulajdonságától nem tud szabadulni saját magának árt. De akinek szívében igazi szeretet van, az nem kérkedik, nem henceg, nem törekszik az elsőbségre, nincs eltelve a maga bölcsességével, képességeivel, hanem szolgáló életével örömet és áldást jelent környezete számára.

A nemes jellemű ember nem fuvalkodik fel, nem elbizakodott. Manapság ennek sajnos az ellenkezőjét tapasztaljuk. Sokan dicsekednek a vagyonukkal, házukkal, autójukkal, diplomáik számával, eredményeikkel, és lenézik azt, akinek nincs. Közben elfeledkeznek arról, hogy amivel rendelkeznek, amit elértek az életben, mindent Istennek köszönhetnek. Ügyeljünk arra, hogy soha ne viselkedjünk bántóan, tapintatlanul, illetlenül, mert kapcsolatainkat tönkretehetjük helytelen, tisztességtelen magatartásunkkal. Legyünk figyelmesek, és minden dolgunk szeretetben menjen végbe. De hogyan lehetséges ez? Csak is úgy, ha nem keressük a magunk hasznát, hanem önzetlenek vagyunk, és nem azért adunk, hogy visszakapjunk. Soha ne számításból tegyük a jót. Ha meg tudjuk valósítani, akkor nem gerjedünk haragra, nem hagyjuk, hogy felingereljenek. Hogyan csendesíthetjük le ezt a belső felindulást? Egyedül szeretet által, mert a szeretet épít, a harag pedig rombol, és ne engedjük, hogy a keserűség gyökere megerősödjön, felnőjön a szívünkben. Aki szeret, az nem fizet rosszal a rosszért, nem áll bosszút, nem vezet listát a sértésekről. Természetünk sajnos olyan, hogy inkább a bántásokat jegyezzük meg, és nem a jót. Túlságosan pontos könyvelést vezetünk a minket ért igazságtalanságokról, ezért mindig kedvezőtlen megvilágításban látjuk a másikat. De az őszinte szeretet meg tud bocsátani, nem örül a hamisságnak, a jogtalanságnak, de együtt örül az igazsággal, és a nehézségeket is képes elhordozni.

Minden emberben van olyan, amit el kell a másiknak tűrni. Amikor arra gondolunk, hogy valaki milyen elviselhetetlen, ne feledjük el, hogy mi is azok lehetünk. Ha valakiről tudom azt, hogy rosszat tett, nem az a feladatom, hogy úton útfélen mondogassam mindenkinek. A megmenteni, gyógyítani akaró szeretet segít megváltozni, helyrehozni a múlt bűneit, hibáit. Ez az elfedezés nem bűntakargatást jelent, hanem szeretetteljes segítséget. Ha valakinek a gyarlóságait másoknak elbeszéljük, azt már visszavonni nem lehet, és a becsületétől fosztjuk meg. De ha szeretet van a szívünkben, akkor nem teregetjük ki mások szennyesét, hanem inkább türelemmel, segíteni akarással állunk mellé. Miért tudjuk ezt tenni? Mert a szeretet hisz a jóban. Ez nem azt jelenti, hogy az ember hagyja magát becsapni. Ez nem hiszékenység, hanem olyan segítőkészség, amely felemeli az elesettet. Ott is remél, ahol nincs remélnivaló, és megvan az az öröme, hogy reménységében nem szégyenül meg. Pál apostol, amikor a szeretet jellemzőit felsorolta, elsőként a hosszú tűrést említette, és ugyanezzel a gondolattal zárja a sort, mintegy felhívja a figyelmünket arra, hogy az eddig említett dolgokat csak is kitartással, türelemmel tudjuk megcselekedni. Sajnos az embert a bűn mozdította ki az isteni szeretet fókuszából. Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak nagy szavakkal beszéljünk a szép elvekről, de amikor a tetteket kérik tőlünk számon, sehol sem vagyunk. Tegyük fel a kérdést önmagunknak. Hogyan alkalmazhatjuk ezeket az alapelveket a környezetünkben? Mivel tudnánk kifejezni szeretetünket a másik ember és ellenségeink iránt? Gondolkodjunk el azon, milyen lenne az otthonunk, ha következetesen gyakorolnánk az igazi szeretetre jellemző tulajdonságokat. Képzeljük csak el, mekkora áldás lehet ott élni, ahol a családtagok egymást építik, erősítik. Próbáljuk ezt megvalósítani, és meg fogjuk látni, milyen erős hatása lesz ennek a körülöttünk lévőkre. De végül és nem utolsó sorban, a legfontosabb kérdésről se feledkezzünk el. Szeretjük-e teljes szívünkből Istenünket, akinek olyan sokat köszönhetünk? Kívánom, hogy mindannyian igennel tudjunk erre válaszolni. Minden elmúlhat, de egyedül a szeretet az, ami örök és megmarad az idők fölött és az időn túl. A szeretet soha el nem fogy. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkeztek hozzá áldások. A mai történet egy szép ajándékcsokor. Igyekszem mindig első szám, első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak hát így könnyebb megérteni.

A balatoni wellness hétvége. Ezt a történetet egy idős testvérnőnk osztotta meg velünk, így kezdte. Ez egy nagyon különös hétvége lett a számomra úgy, hogy soha, semmilyen körülmények között se gondoltam arra, hogy nekem ide el kéne mennem. A dolog úgy indult, hogy a lányomat és a férje rokonsága, ismét meghívta egy vidéki rokon látogatásra, mely általában nem a kedvesen eltöltött időt jelentette, hanem inkább egy kényszerű besegítést kegyeskedelmi jellegű vállalkozásukba, hiszen alkalmazottat nem akartak megfizetni, és a rokonok meg ugye ingyen jöttek a csúcsidőre. Hát, ciki volt azt mondani, hogy nem érünk rá. A lányom már sokszor volt ott a családdal, de mindig és mindig betegen tért haza. Hol a dereka majd leszakadt, hol a háta sajgott kegyetlenül, hol a lába dagadt meg, máskor meg úgy megfázott az egész napos kin átsorgástól, hogy a betegállománya nyomán közel 50 000 forint lett a vesztesége. Hiába nem szokta a fizikai munkát. Persze ezt megmondani nagy sértés lett volna, főleg azért, mert a férje igencsak nyomta a témát. A lányom sokat gondolkodott, hogy is tudná ezt megoldani mindenféle sértődés nélkül, és aztán hozzám fordult segítségét. Mamikám, én csak arra tudok hivatkozni most, hogy meg ne bántsam őket, hogy szállodafoglalásom van. Erre én jól meglepődtem, és megkérdeztem, hogy érted ezt? Hát úgy, hogy nagyon rám férne már egy kis pihenés. Menjünk el együtt egy wellness hétvégére. Most előszezonban akkora árengedmények vannak, hogy bátran ki tudjuk fizetni. Mit szólsz? 3 nap, 2 éjszaka. Balaton. Nagyon jól néz ki a szállás, és a medencék is. Ráadásul jó időt ígérnek. Van külső és belső medence is, reggeli és vacsora is benne van. Mamikám, eljönnél velem? Hát, én nem is tudom, mit szólna a párod. Ő nem akar jönni, ismered, nem nyitott semmire se, sajnos. Hát jó, engedd meg, hogy átgondoljam. Hány napom van még erre? 4, hangzott a válasz. Aztán eltelt a 4 nap, és bennem hullámzottak a döntések. Nagyon utálok pakolni, vonatozni se annyira, és volt még néhány dolog, ami az egésznek ellene szólt, de a pihenés, a lazítás, az együtt töltött idő, a menedék a lányom számára erősen nyomott alatban. Hosszasan gondolkodtam. Hol így, hol úgy? Volt, hogy óránként más véleményre jutottam, és vártam az úr válaszát. No, azt pontosan tudtam, hogy a férje ezért nem haragszik meg, sőt. De azért felvetődött 1-2 kérdés bennem. Aztán mindent átbeszéltünk, és láttam, hogy a lányom hatalmas gondossággal az én igényeimet is figyelembe vette, így hát igent mondtam. Őszintén mondom, és most nyugodtan ki lehet engem nevetni, az egész kiruccanás a hátam közepére se kívánkozott. Mondhatnák sokan, hogy de sajnállak. Nem vagyok én az a típus, aki egész nap a vízben ül, bár tudom, hogy milyen finom dolog, de mégsem. Végül arra az elhatározásra jutottam, hogy ha nincs kedvem hozzá, akkor is megteszem kedv nélkül, a lányom iránt érzett szeretetből, hogy neki jó legyen, hogy ne kelljen egyedül mennie, már ha úgy egyáltalán elmenne. Ezért aztán igent mondtam, miközben ezeket hallottam magamban. Jaj, hát úgy sajnállak téged, drága mami, föl kell áldozni magad egy ilyen gazdag hétvégére, hát tényleg, de nagyon. Látod, Mónika mindent elintézett, a szálloda küld kocsit értünk a pályaudvarra. Olyan 2 ágyas szobát kértem, ami a földszinten van, a kedvedért, széthúzható ágyakkal, a kényelemért. Kávéfőző is van benne, amit te úgy szeretsz, bőséges reggeli meg vacsora.
Jaj, most meg mi a bajod, hogy kéreted magad? Na jó, hát is se kavics, menjünk el. Annyira sajnálok, mamikám, hogy ilyen nehéz döntés előtt állsz, és egy kicsit csúfoltam is magamat. Aztán csak lekerült a bőrönd a szekrény tetejéről, és tele is lett nagy hirtelen minden szükségessel. Végül, mert a kocsi a férjnél maradt, a lányom azt is elintézte, hogy egy kedves személy kivitt minket a pályaudvarra. Nagyon hálás voltam ezért is az úrnak, mert vigyázott ránk, nehogy már a többszörös villamos, busz, trolli, metró átszállás után úgy érkezzünk meg, mint egy mosott rongy. De, és a lányom abban is a kedvemet kereste, hogy olyan vonatot választott, amiről nem kell átszállni. Igen ám, de csak egyetlen egy ilyen vonat volt, és az is sebes vonat, amire ugye nincs helyjegy. Én már az előtte lévő napokban is mondtam, hogy menjünk ki sokkal korábban az állomásra, mert pénteken a sok egyetemista, a Pesten dolgozó, vagy csak az úgy hazalátogató emberre dugig lesz a vonat. Egyáltalán nem biztos, hogy le tudunk ülni. De hát az előrelátásomra csak ennyi válasz érkezett. Jól van, mamikám, nem kell izgulni. Megjegyzem, az ilyen válaszokat nagyon utálom, de mindegy. Így aztán tényleg beütött a gond, sajnos nekem lett igazam. Végül találtunk egy négyes ülésnél két szembe lévő helyet. Szinte az egész vonaton csak ez volt szabad, mintha az úr ezt külön félretette volna nekünk, hiszen ő pontosan tudta, hogy igazam van. Félretette, csak és kifejezetten nekünk. Nos hát, le tudtunk ülni, de tény, ami tény, olyan kényelmetlen és feszengő volt az egész, hogy attól féltem, begörcsöl a lábam. De mégis hősiesen viseltem a helyzetet, látva, hogy a lányom is beismerte bölcsességemet. És akkor, hát akkor már nem teszünk szemrehányást, ugye? Ezt, és hogy félre volt téve nekünk az ülőhely, szintén Isten kedves és gondoskodó ajándékának láttam, és meg is köszöntem gyorsan. Aztán olykor-olykor fölálltam, de meggyengült járásommal a mozgó vonaton, hát, ugye, hogy nem kell részleteznem. Az ülés is igen kényelmetlen volt, mert nem lehetett fölhajtani a karfát, hogy az ember egy kicsit kiforduljon, de azt mondtam magamban, hogy nem panaszkodunk, mamikám. Ha valamit szeretetből vállalunk, csak is a mások kedvéért, akkor viseljük el a nehézségeket és a kényelmetlenségeket, és kész. És így is tettem. Nos, lassan-lassan megérkeztünk a célállomásra, és leszálláshoz készülöttünk. Sokan segítettek, mert a balatoni vonalon nem is értem, hogy miért, de olyan magas lépcsői vannak a vonatnak, hogy felszállni, de leszállni is igen nehéz egy idős embernek. De Isten ismét gondoskodott, kedvességet adott sok ember szívébe. Leadták a bőröndömet, vigyáztak rám, a lányom pedig fogta a kezem. Hát megérkeztünk. Hirtelen kedves és édes emlékek futották át rajtam, mert amikor kicsik voltak a gyerekek, gyakran nyaraltunk ezen a partrészen a családdal, és még gyerekkoromból is voltak innen emlékeim, sőt, még fotóim is. Így aztán arcomon a múltban való álmodozás kedves mosolya jelent meg, és úgy éreztem, hogy most én már a paradicsomban vagyok. Egyszerűen minden a helyére került.

Mese szép idő volt, 7 ágra sütött a nap, már a pulóver is lekívánkozott. Csodálatosan friss levegő vett körül, a Balaton békésen és felségesen hömpölygött, kis fodrok, fényes villanások, mint a mesékben. A szellő fújdogált, úgyhogy az úr mindent megadott ahhoz, hogy csodálatosan érezzük magunkat. Leültünk a pályaudvar külső padjára, és vártuk a kocsit, ami majd a szállodához repít minket, miközben közös, régi emlékeket, jó bemondásokat idéztünk, és nagyokat nevettünk. Aztán megérkezett értünk a Mercedes, és hát úri nők lettünk, ha mondhatom ezt így. A szállodában egy bungalóban kaptunk szállást, amiért én már is élénken tiltakoztam. Bár nem is értettem, hogy miért, de erősködtem, hogy én a főépületbe kívánok lenni, és félre vonultunk a lányommal megbeszélni a dolgot. Kicsim, mondtam neki, én nem akarok most vizes fürdőruhában, mezitlábosan, vizes lábbal a kerten átjárni egy faházhoz. Én biztos, hogy nem akarok itt megfázni. De a lányom kedvesen megmutatta, hogy amit itt én bungalónak gondolok, azok a több emeletes, csodaszép épületek itt a parkon körbe-körbe, és hát meleg is van, bár áprilist írtunk, de megfázni biztos, hogy nem fogok. Na, akkor ismét elszégyeltem magam, hogy szeretetből jöttem, és most megint nyafogok? Már megint én vagyok a fontos, és nem a küldetésem? És igen, a lányomnak lett igaza. Az úr csodálatos szállást készített nekünk. A földszinten kaptunk egy mesés

volt. És ismét megszittam magam, hogy minek házsártoskodni. Legyen minden az ő kedvére, és megbékéltem. De még nem a vizet kerestük. Azt mondtuk, hogy jó, akkor elsőként menjünk a szálloda grilljébe, ebédeljünk meg. És én fish and chipset rendeltem, mert oda vagyok a halért. És az a szokásom, hogy étteremben általában azt választom, amit otthon nem, vagy csak ritkán készítek. Hadd legyen más az étel, ünnepi. Aztán citromfüves szörpit választottunk egy közeli pincészet kínálatából, majd kávét ittunk. Egyszerűen minden tökéletes volt. A környezet igen elegáns pompával vett körül minket, szinte királynőnek éreztem magam, a nap hétrét sütött. Mindenütt csend és béke. Aztán ebéd után telepacakkal csak úgy megálltam a parkra nyíló, kitárt ajtónál, és néztem a csodálatos tájat, a vizet, a sirályokat, a pálzsitot, a pihenőket, és azt gondoltam, hogy ennél szebb és békésebb helyen ritkán voltam. Amíg így csodálgattam a teremtést, és hálát adtam érte az Úrnak, megállt mellettem egy hölgy személyzeti ruhában, és megszólított. Jaj, én annyira imádom a természetet, olyan szép! Mire én elmosolyodtam, és hozzátettem. Én meg az alkotóját, magát a teremtőt imádom, aki mindezt nekünk adta végtelen szeretetéből. Rám mosolygott és bólintott. Én is. Boldog voltam, hogy már is tudtam az Úrról beszélgetni valakivel, még ha ilyen röviden is, dicsőséget adva ezzel drága Uramnak. Aztán átöltöztünk, és irány a medence. Két nagy medencéje volt a szállodának, a Balatont nem számítva. Egy külső, ami úgy 35 fokra volt fölfűtve, és egy feszített tükrös belső medence masszírozó vízsugarakkal, amit úgy 10 percenként indítottak be, és persze a gyerekmedence. Kevesen voltak a szállodában, és ez nagyon jó lehetőség volt nekünk. Találtunk a külső medencében egy belső patkát, oda felültünk, napoztunk és sokat-sokat beszélgettünk, ami ismét külön áldás volt nekünk egy anya-lánya délután. Ezt is megköszöntem az Úrnak. Aztán eljött az este, és én nagyon szeretek a szállodák éttermeiben enni, na ezt úgy mondom, mintha mindig ebbe lenne részem, de nem. Előételnek a sokféle sajtot nagyon becsülöm, és mindenből egy keveset. Igazán pompás volt, és különleges ízvilág. Olyanok, amiket még sosem ettem. Nagyon élveztem. És most, amikor végignéztem a kínálaton, már is nagyot dobbant a szívemet, nem csak, hogy volt hal, hanem a Szent Péter hal volt az. Kétszeres ajándék nekem, mert egyébként mi erre az esélyem? Semmi. És az Úr kegyelméből ismét drága emlékek édes érzése töltött el, hiszen a lányommal voltam úgy majdnem 10 éve Izraelben, és ott az egyik kibucban pont ezt ettük, grillesen. Hogy mennyire finom volt, az elmondhatatlan. És az Úr most ismét ezzel ajándékozott meg. És amíg ebédünkben annyi szálka volt, hogy nem is bírtam kiszedegetni, most ez teljesen filé volt. Nem is ettem hozzá más köretet, mint mangószószt. Igazán exkluzív volt. Még sose gondoltam erre köretként, igaz, mangó se gyakran fordul meg a konyhámban. Persze rizssel lett volna tökéletes, de azt én kihagytam. Nekem így volt meseszerű, a nagy mangó darabokkal. Aztán még ízlelgettem más fogásokból is. Sokan dicsérték a tonhalas paradicsomos tésztát, és egy villára valót vettem. Nem ízlett. Ugyanakkor a grillesen sült zöldségektől

el voltam ájulva. A sütemény kínálat is igen gazdag volt, de a körte, hát az sajnos kőkemény. Nem is nyúltam hozzá. Ezeket is nagyon megköszöntem Istennek, hogy ilyen bőségben részesít, és nagyon hálás voltam. Kedves hallgatóink, a következő adásban folytatjuk ezt a beszámolót. Remélem, akkor is együtt leszünk, és együtt köszönjük meg, hogy van szűkölködés, és van bővölködés is az Úr útján.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ciklus záró egyházkerületi közgyűlés. Ciklus záró püspöki jelentés, felkészülés a választásra, egyházmegyei bemutatkozások, személyi kérdések, a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése május 29-én a Balaton-Almádi Református templomban ülésezett. A cikluszáró közgyűlés Szabó J. Albert, a Veszprém Református Egyházmegye esperessének rövid áhítatával kezdődött. Az ülést Nemes Pál kerületi főgondnok nyitotta meg, a tanácskozást Máté László kerületi főjegyző vezette. A közgyűlés első napi rendje a cikluszáró püspöki jelentés volt. Az egyházkerületi közgyűlés a cikluszáró püspöki jelentést elfogadta, és Isten iránti hálával köszönte meg minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, munkatárs, gyülekezeti tag, intézményi munkatárs, esperes, egyházmegyei gondnok, intézményi vezető és munkatárs, testületi tag hűségét és szolgálatát. Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök, korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napirendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége főrabbia, az alelnök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az Egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudományi központja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztika kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Ma szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé lehet eső. A déli szél mellett 25-30 fokunk van. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. Ó, egyiptomi kapcsolat! Kik és hogyan éltek az ókori Egyiptomban? Mivel töltötték napjaikat? Hogyan építkeztek? Mire voltak büszkék és kiket tiszteltek? És mindez miért érdekes a mi számunkra? Kérdések és válaszok az egyiptomi kultúráról. Dr. Győri Hedvig műsora.
3: Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Ó egyiptomi kapcsolat című műsorunkban, melyben ismét egy érdekes egyéniséggel ismerkedhetnek meg, illetőleg őneki az ókori Egyiptomhoz kapcsolódó viszonyáról hallhatnak, és olyan eseményekről, amik Egyiptomban történtek vele. Rá is bíznám, hogy mutassa be magát.
4: Lázár Imre vagyok, foglalkozásom kulturális diplomácia, és munkám kapcsán 6 évet töltöttem Egyiptomban, 1997 és 2003 között a Magyar Nagykövetség kulturális tanácsosa és a nagykövetséghez tartozó kulturális tanácsosi hivatal, gyakorlatilag egy magyar intézet igazgatója voltam, és hát egyébként annyit szeretnék még magamról elmondani, hogy Egyiptom szerelmese vagyok. Nagy-nagy örömmel foglalkoztam az ókori Egyiptom, a fáraonikus, a görög-római Egyiptom, a kopt kultúra tanulmányozásával, valamennyire az iszlám korszak kultúrtörténetével is foglalkoztam, de alapjában véve a koptokkal foglalkoztam legtöbbet, 2 könyvem jelent meg ebben a témában, az egyik Keresztény zarándokhelyek Egyiptomban címmel, a Szent Család egyiptomi menekülésének koptok körében élő hagyományát térképeztem föl, és azokat a helyeket, amelyeket ennek az útnak az állomásainak tartanak, illetve nemrégiben jelent meg az Egyiptomi Kolostorok című könyvem, amely nagyjából 50 ma is létező egyiptomi kolostorról szól.
3: Hogyan látod, az egyiptomiak hogyan viszonyulnak ezekhez az emlékekhez? A kopt kolostorokra is gondolok, meg a korábbi emlékekre is.
4: Amikor Egyiptomban jártam, és ez nem csak a kiküldetésem idejére vonatkozik, hanem előtte is, utána is többször voltam Egyiptomban, én mindig azt tapasztaltam, hogy a művelt, kulturált egyiptomiak nagyon büszkék a történelmi múltjukra. Bár az egyiptomiak arabul beszélnek, ők mindig hangsúlyozzák, hogy ők nem arabok, hanem egyiptomiak. Ez azt jelenti, hogy a fáraonikus múlttól kezdve a mai napig ők fölvállalják a teljes örökségüket. Igaz, hogy a hivatalos államvallás az iszlám, de képesek a legtöbben elvonatkoztatni a vallásos tartalomtól, és ennek az örökségnek az általános emberi teljesítményét, kultúrtörténeti jelentőségét nézik, és ahogy említettem, erre nagyon büszkék. Egyiptom gazdasága nagyrészt a turizmusra épül, tehát rengeteg embernek ad a turizmus bevételi forrást, munkalehetőséget, és hát ugye a műemlékek nagy része nem az iszlámkorból származó műemlék, bár gyönyörű iszlámkori műemlékek is vannak Egyiptomban, de a fáraonikus, a görög-római, a kopt műemlékek is az egész világot Egyiptomba vonzzák, és hát az egyiptomiak jelentős része ebből él, ebből a turizmusból él, és nagyon jól tudják, hogyha mondjuk ezekkel a műemlékekkel bármi rossz dolog történik, vagy a turistákkal valami rossz dolog történik, akkor az ő munka lehetőségük is megszűnik. Természetesen nem festhetjük azért teljesen rózsaszínre ezt a képet, hiszen az utóbbi évtizedekben, és elsősorban az Egyiptomban zajló gazdasági válság nehézségek következtében a radikális iszlám Egyiptomban is megjelent, sőt hangsúlyosan megjelent, és bizony ennek a radikális iszlámnak a hívei nem mindig vállalják föl ezt az örökséget, és hát a közel-kelet eseményeiből láthatjuk, hogy ne adja Isten, de egy esetleges fundamentális iszlám fordulat esetén ezek a műemlékek bizony akár veszélybe is kerülhetnének.
3: Beszéltünk az egyiptomiak viszonyáról, a külföldieknél a turistákat említetted, de mint kulturális diplomata a külföldieknek másfajta viszonyulását is megismerhetted a diplomáciai életben, hogy hogyan viszonyulnak az ókori emlékekhez. Mit tapasztaltál?
4: Ez a 6 év egyiptomi tartózkodás számomra egy csodálatos időszak volt. Tehát én, mint külföldi, úgy viszonyultam ezekhez a műemlékekhez, hogy a sors csodálatos kegye és ajándéka az, hogy egy ilyen gazdag történelemmel és ilyen gazdag örökséggel rendelkező országban foglalkozhattam kulturális diplomáciával. Természetesen a kulturális diplomácia nem csak azt jelentette, hogy a magyar kultúrát próbáltam minél jobban megismertetni Egyiptomban. Ebben talán nem hangzik szerénytelenségnek, ha azt mondom, hogy jelentős eredményeket értünk el. Ugyanakkor legalább olyan fontosnak tartottam mindig, hogy az egyiptomiakkal és az Egyiptomban valamilyen formában működő külföldi, ott megforduló külföldiekkel is nagyon szoros kapcsolatot építsek ki. Hát munkámhoz szorosan hozzátartozott a egyiptomi régészeti hivatallal, a legfelsőbb régészeti tanáccsal való kapcsolattartás, annak a vezetőivel, Zahi Havasz talán egy mindenki számára ismert személyiség, de ugyanígy mondhatnám Gaballa, Ali Gaballát, vagy más nemzetközi hírű egyiptomi régészeket, akikkel nagyon szoros kapcsolatot építettem ki, és hát ugye Egyiptomban nagyon sok külföldi régészeti misszió is, hát magyarok is dolgoznak, erről talán később majd még részletesebben tudunk beszélni, de velük is elsősorban kulturális diplomata kollégáim révén, de akár közvetlenül is kapcsolatba kerültem, vagy a magyar régészeti expedíciók révén, és nagyon szoros kapcsolatot ápoltam. Tehát, hogy a kérdést ne kerüljem meg, először is még kiegészíteném a korábban az egyiptomiak ókori örökséghez való viszonyáról. Azért föltétlenül el kell mondani, hogy az egyiptomi állam, az egyiptomi hivatalosság nagyon fontosnak tartja ezeknek a műemlékeknek a karbantartását, ápolását, az odalátogató turisták biztonságának garantálását, és erre nagyon sok anyagi forrást is fordítanak, de éppen az ország előbb említett nehéz gazdasági helyzete miatt szükségük van külföldi segítségre is. Nagyon sok olyan régészeti misszió működik Egyiptomban, akik saját maguk finanszírozzák az ásatásaikat, illetve egy-egy jelentősebb lelet múzeumba kerülését, restaurálását, vagy akár egy adott föltárt építmény restaurálását, és egészen odáig, hogy átadják a turistáknak látogatás céljára. Tehát én úgy gondolom, hogy a világ úgy tekint Egyiptomra, mint az emberiség közös örökségének egy nagyon-nagyon fontos szeletére, és aki oda ellátogat, ebből a szemszögből teljesen a magáénak érzi az egyiptomi kultúrát is, a nyitott emberek. Hát persze van, aki időtöltésből vagy egyéb célokból látogat oda, de úgy gondolom, hogy Egyiptomba ellátogatni fölér egy hatalmas tudományos kurzussal, vagy egyáltalán egy ilyen óegyiptomi ismeretterjesztő előadássorozat meglátogatásával, sőt annál is többet jelent. Tehát én úgy gondolom, hogy Egyiptom legalábbis abban az időben, amikor én ott voltam, egy ideális terepe volt annak, hogy különböző kultúrák találkozzanak, különböző kultúrákhoz tartozó emberek egymás iránt garantálják egymás felé, hogy türelmesek egymással, kölcsönösen tiszteljék egymást, tehát ebből a szempontból nekem nagyon jó tapasztalataim voltak.
3: Ezek milyen formában, hogyan történtek? Voltak előadások, vagy elmentél ásatásra?
4: Hát a munkám talán legcsodálatosabb része volt az, hogy nem csak hivatali segítője lehettem, de szinte részese lehettem ezeknek az ásatási folyamatoknak. Hát először is, mint kulturális tanácsos, a feladataim közé tartozott ezeknek a régészeti misszióknak beszerezni az ásatási engedélyeket.
3: A magyar missziókról
4: beszélek. Tehát a magyar missziók mindig csak egy évadra kapják meg az ásatási engedélyt, elvégzik a munkájukat, leadják a leleteket, készítenek egy beszámolót, illetve megjelentetnek tudományos cikkeket az adott évad eredményeiről, de ez azt jelenti, hogy a következő évben gyakorlatilag mindent előről kell kezdeni, újra meg kell pályázni az adott koncessziót, engedélyt kell kérni a régészeti tanácstól, és ha megadják az egyiptomiak az engedélyt, akkor kezdhetik el a munkát, attól függetlenül, hogy mindent maga az ásatási, maga az expedíció, hát természetesen szponzorok útján finanszíroz. Nos, hát én minden évben el kellett, hogy menjek a régészeti hivatalba, nem csak egyszer, hanem rendszeresen oda bejárni, benyújtani a engedélykérelmeket a pályázó magyar expedíciók részéről, és hát, hogy mondjam, jó kapcsolatokkal olyan légkört teremteni az ott dolgozó egyiptomi régészekkel, állami hivatalnokokkal, hogy még véletlenül se legyen baj, hál' Istennek nem is volt baj. Abban az időben, amikor én ott dolgoztam, 6 magyar régészeti expedíció volt, hát ez már Magyarországot egyfajta régészeti középhatalommá tette. Hát tudjuk azt, hogy 1907-ben már volt magyar ásatás, Bak Fülöp ásatása Egyiptomban. Ő egyébként tulajdonképpen egy szponzor volt, egy gazdag kereskedő, akinek volt egyiptomi érdekeltsége, és hát úgy látta, hogy fel kell, hogy sorakozzon akkor még az osztrák-magyar monarchia azoknak a nemzeteknek, államoknak a sorába, amelyek ásatásokat kezdtek Egyiptomban. Aztán a nagy gát építésekor, amikor ugye a megemelkedett vízszint miatt menteni kellett az ott lévő, illetve ásatásokat is kellett végezni, illetve az ismert építményeket is át kellett telepíteni, akkor a Szépművészeti Múzeum Castiglionel László vezetésével egészen Dél-Egyiptomban, Nubiában szervezett ásatásokat, amelyeknek tagja volt Kákosi László is. És hát tulajdonképpen ezek után, a sikeres ásatások után, amelyek egyébként Magyarországra és a Szépművészeti Múzeum számára is konkrét leletgyarapodást is jelentettek, tehát a sikeres ásatások után mintegy az egyiptomiak megkínálták jobbnál jobb lehetőségekkel ezeket a résztvevő országokat. Így kapott Magyarország Nyugat-Tébában a nemesi sírok között lehetőséget, konkrétan Kákosi László kapott lehetőséget Dzsehutimes sírjának föltárására 1983-tól. Professzor úr elmondta nekem, hogy amikor ezt megkapta, úgy gondolta, hogy hát ez egy új gyakorlat lesz, kezdetén valami nagyon egyszerű sír, kis sír elkezdenek ásni, és hát utána majd kérnek egy nagyobbat. De hát ő éppen beletalált egy óriási sírba, amely nem nézett ki annak a legelején, de ahogy ásta, kiderült, hogy ez egy hatalmas sír, tulajdonképpen csak a méretben csak a királysírokkal vetekedhet. Hát ennek van három előudvara, egy piramisa, van sorra több kifestett és festményekkel, domborművekkel, a ott eltemetettek szobrával díszített sírkamrák sora. Aztán elindul egy hosszú folyosó, ami önmaga alá kanyarodva végül elér egy síraknához, és hát egy nagyon mély sírakna mélyén volt a szarkofág. Hát sajnos ez is egy kirabolt sír volt már, nem érintetlenül tárták föl, de akkor is rengeteg leletet, illetve tudományos eredményt hozott. Nos, amikor én Egyiptomban voltam, ez a Dzsehutimesz ásatás még zajlott, és abban az óriási élményben volt részem, hogy Kákosi tanár úr kalauzolásával tudtam évről évre megnézni ennek a sírnak a föltárását, és hát soha el nem felejthető izgalmas élményem volt, amikor három összekötözött madzagokkal vagy kötelekkel összekötözött lengő fémlétrán leereszkedtünk ebbe a nagyon mély sírba, és hát ott landoltunk egy szarkofágban egyedesen, úgyhogy a Kákosi ásatás gyakorlatilag egy óriási tudományos és a nemzetközi egyiptológiában is nagyon jelentős tudományos eredmény volt.
3: Itt egy kicsit megpihenünk, zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk O Egyiptomi Kapcsolat című műsorunkat. Dr. Lázár Imrével beszélgetek, aki kulturális tanácsos volt Egyiptomban, és számos élményét megosztotta velünk. Most pedig arról kérdeztem, hogy ki volt Dzsehutimesz, sírjáról mit tudunk?
1: Maga a Dzsehutimesz sír, ahogy említettem, Nyugat-Théba nemesi temetőjében található. Ez egy Ramesszida idő, tehát második Ramszesz magasrangú hivatalnokainak, papjainak a temetkezési helyén történt, és tulajdonképpen kiderült az, hogy ebből a sírból hát a későbbi újrafelhasználás és későbbi temetkezések során egy egész sírcsokor van. Úgyhogy tanár úr egy-egy kollégájának, tanítványának, mint egy a sír leágazásait megszerezte egy-egy újabb ásatási koncesszióként. Hát így került sor arra, hogy Gál Ernő, aki aztán Kákosi tanár urat követte a ELTE egyiptológia tanszékének vezetésében, el tudta kezdeni Bakenamun, majd Amenhotep sírjának az ása, ők mind ilyen magasrangú Ramesszida tisztviselők voltak, és Fábián Zoltán pedig Nefermenu nevű, szintén jeles óegyiptomi személyiség sírját tárta föl. Ezek egyenként is mind-mind nagyon izgalmas projektek, és mind ott találhatók ugyanazon a Elkhókhának nevezett dombon. Még hozzájuk csatlakozik a újbirodalmi sírok feltárása tekintetében egy Elkhókha fölött lévő magaslaton, az úgynevezett Sheikh Abdel Gurnán található sírcsoport, amelyet Bács Tamás, a mostani tanszékvezető az ELTE-n tárt föl. Ez Nebamun sírjával kezdődött, majd a hozzá kapcsolódó Imiszeba sír, és ha jól tudom, jelenleg már egész kiterjedt módon a sírok környékét is föltárták. Ezek azért nagyon érdekes sírok.
2: Kolostort is.
1: Igen, mert hát ezek egymásra épültek, és hát ez tulajdonképpen szerencse, hogy ez a Kopt-kolostor megmaradt, mert ezeket a fontosabb épületeknél, ugye Thébában nagyon sok Kopt-kolostor épült, hát a Hatshepszut templomra is például a úgynevezett északi kolostor, a Deir el-Bahari épült, és hát ugye ezeket eltávolították a föltárásokkor sokszor elővigyázatlan módon, hiszen ezek önmagukban értéket képviseltek, de itt például a Bács
2: itt
1: Tamás...
2: Itt is csak nyomokban igen, maradt meg, de így van.
1: Így van, tehát annyi meglepetés van egy ilyen ásatás során, és hát nem egyszer voltam tanúja annak, ugye mindig lementem minden szezonban az ásatásokkal, hát egyrészt érdekelt, másrészt hivatali feladatomnak is tekintettem, hogyha ott bármi van, akkor segítsek nekik, és hát együtt izguljak velük, és hát volt olyan időszak, amikor szerencsém volt, és például a Gál Ernő épp egy nagyon jelentős szoborleletet emelt ki, amikor éppen ott voltam, tehát ez egy nagyon emlékezetes dolog. És hozzátenném még azt, hogy az eddigi ásatások mellett ugyancsak Nyugat-Thébában Kákosi tanár úrnak fölajánlottak egy hegyi templom restaurálási projektet, ez a Thoth-hegy volt, de tanár úr már úgy gondolta, hogy ő nem elég friss és fiatal ahhoz, hogy naponta följárjon egy ilyen nagyon nehéz terepen a templom restaurálási munkáihoz, ugyanis ott nem lehetett, tehát ez egy puszta sivatagi terep, és hát ráadásul az ásatásokon dolgozó munkások féltek ott maradni babonásokból ezen a hegyen, tehát minden nap föl kellett menni. Úgy érezték, hogy dzsinnek és rossz szellemek járnak ott éjjel, ezért nem voltak hajlandók az éjszakát ott tölteni, minden reggel fölmentek, minden este még sötétedés előtt lejöttek. Na most ugyanígy az ásatás vezetőnek meg kellett tenni ezt az utat, úgyhogy tanár úr ezt már úgy gondolta, hogy az ő hajlott korára való tekintettel sok lenne neki, ugyanakkor egy fiatal tanítványának, Vörös Győzőnek ezt a ásatást felajánlotta, aki Pudlejner Rezső régész hallgatóval együttműködve sikeresen be is fejezte ezt az ásatást, és később aztán egy újabb ásatásba kezdett ugyancsak Vörös Győző a földközi tenger partján, Taposiris Magnánál egy görög-római korból származó erőd restaurálási munkáját végezte. De azt hiszem, ha jól számolok, még csak 5 expedícióról beszéltem, viszont a 6. talán még most nem szakmai jelentőségről beszélek, hanem a ásatás kihívásai szempontjából a legkülönlegesebb ásatás Luft Ulrich tanár úré volt. Luft Ulrich tanár úr egy Németországból Magyarországra áttelepült, nagyon jelentős munkásságot folytató régész professzor, aki a keleti sivatagban az ott elhaladó kereskedelmi útvonalak mentén tárt föl településeket, illetve talált olyasmi sziklarajzokat, mint például Almási László a nyugati sivatagban.
2: Az ő ásatását is meglátogattad?
1: Sajnos arra nem volt módom, az annyira távol esett minden lakott területtől, hogy arra milyen különleges ilyen 4 kerék meghajtású dzsipet kellett volna bérelnem, illetve hát a expedícióval a teljes ásatási időt hivatali munkáim miatt pedig nem tudtam ott tölteni. Viszont hát nagyon fontos feladatom volt ennek a ásatásnak az előkészítésében is. Hát egyrészt ehhez kihozta egy különleges terepjáró autót Magyarországról, hogy mondjam, 7 határon át, levitték Velencébe, aztán Ciprusra, aztán Jaffába, Izraelből áthozni egy autót Egyiptomban, mindenki elképzelheti, hogy milyen bonyodalmakkal járt, úgyhogy mindenféle diplomáciai meg egyéb intervenció volt szükséges, hogy végül is megérkezzen ez a jármű Kairóba, és elkezdődhessen az ásatás. Viszont én kaptam lufttanár úrtól egy nagyon különleges feladatot. Hát ugye ők teljesen lakatlan helyen éltek, sivatag kellős közepén, ahol hemzsegtek a mindenféle kígyók. Úgyhogy én azt a feladatot kaptam, hogy tudjam meg, hogy milyen kígyók lakják ezt a terepet, és milyen ellenszérumot kell beszerezni a kígyó. Úgyhogy én elsétáltam a kairói állatkertbe, megkerestem a Hüllőház vezetőjét, aki nagyon nagy örömmel és nagy készséggel elkalauzolt engem a hüllők terráriumához, de nem ám előről az üvegen keresztül néztem, hanem hátul kinyitotta nekem a rácsot, és így kivette a kígyót, és az orrom elé dugta, illetve mondta, hogy hajoljak be, és nézzem meg, ez az azonnal ölő mérgű szarvasvipera, és úgyhogy elég izgalmas volt, de végül is egy pontos dokumentációt kaptam a kígyók fotóival, leírásával, térképet, hogy az adott terepen előfordulásuk milyen gyakori, illetve pontos leírást arról, hogy milyen ellenszérumokat kell beszerezni. Hála Istennek a egész ásatás alatt nem volt szükség használni ezeket a szérumokat, de, hogy mondjam, kulturális diplomáciai munkám egyik legszínesebb feladata volt ez.
2: És hányféle kígyó van ott? Viperák vagy kobrák is?
1: Elsősorban viperák. Kobrát nem említettek nekem, viszont mindenféle vipera és egyéb fajok. Most nem tudnám pontosan...
2: Szarvas vipera volt közöttük?
1: Volt közöttük, amit ugye még az ókori egyiptomiak is nagyon
2: hangjel volt.
1: Tiszteltek, és emlékszem a hieroglifa jelre is, amelyben ezt ábrázolják. Mindenesetre hát valóban egy sivatagi munka veszélyekkel is jár, és hát olyan hasznos tanácsokat is kaptam a Hüllőháztól, hogy hogyan tárolják az ásatás során a szemetet, ételmaradékot, lehetőleg ne legyen ételmaradék, de ha van, azt nagyon nagy távolságra el kell vinni a táborhelytől, ugyanis a ételmaradékra jönnek a rágcsálók, a rágcsálókra pedig jönnek a kígyók.
2: Hát logikus, hiszen igen, a rágcsálókat igen, fogyasztják.
1: Így van, így van.
2: A személyekkel kapcsolatban Kákosi professzort milyennek ismerted meg? Milyen volt Egyiptomban? Mert nyilván ez azért másfajta életkörülmények között másfajta tulajdonságokat hoz elő.
1: Kákosi tanár úr az egyik legelbűvölőbb személyiség volt, akit valaha ismertem. Óriási tudású, ugyanakkor nagyon szerény ember, aki csak kért tőle valamit, mindenkinek segített. Én soha nem hallottam tőle, hogy bárkiről elmarasztaló vagy rossz szót szólt volna. Nyilván volt olyan helyzetben, amikor bíráló megjegyzéseket kellett volna tennie, de ezt inkább nem tette meg, ellenben annál jobban dicsért mindenkit. Én nagyon bámultam azt, ahogy az ő hatalmas tudását nagyon szerényen, nagyon kedvesen átadta a kollégáinak, átadta a ásatáson résztvevő expedíció tagoknak, akik közül nagyon sok egyetemi hallgató is volt. Egyébként erre mi is törekedtünk, hogy a magyar-egyiptomi kulturális megállapodás alapján, magyar-egyiptomi megállapodás alapján ösztöndíjakat tudjunk adni egyiptológusoknak. Így tudtak részt venni sokszor az ösztöndíjnak köszönhetően egyetemi hallgatók, de oktatók is az ásatásokon, illetve az ásatási szezon után ez az ösztöndíj még lehetővé tette számukra, hogy Kairóban maradva kapcsolatépítés tudjanak folytatni, el tudjanak járni más országok régészeti központjaiba, illetve könyvtári kutatómunkát tudjanak végezni. Nos, tanár úr tényleg a magyar egyiptológia atyának tekinthető, hiszen nemzetközi hírű magyar tudósok egész generációját nevelte, múzeumi egyiptológusokat, egyetemi oktatókat és régészeket. Tehát tanár úr két kézzel szórta azt a kincset, amit ő élete során összegyűjtött, és hát még személyes élményem volt vele kapcsolatban, hogy neki és hát a Magyar Intézet kapcsolatainak köszönhetően többször mentünk olyan felfedező utakra, ami mondjuk egy-egy még a közönség, nagy közönség előtt, de még a szakma előtt is meg nem nyitott ásatás volt. Emlékszem, amikor a Bahária oázisban felfedezték a úgynevezett aranymúmiák völgyét, és Zahi Havasszal való szoros kapcsolatunknak köszönhetően az elsők között voltunk, akik megtekinthettük a még folyó ásatások, és láthattuk ezeket a késő egyiptomi görög-római korból származó aranyozott maszkokat, amelynek a híre bejárta a világsajtót is, vagy például Miroslav Werner ásatásán a abuszíri piramisoknál jelen lehettünk addig érintetlen, tehát még ki nem rabolt sír föltárásán és a szarkofág megnyitásán, vagy olyan frissen felfedezett sírba mehettünk be, amelyik tele volt gyönyörű, élénk színben megmaradt falfestménnyel, viszont az egész sír beomlott, úgyhogy ilyen összetört oszlopok és tetőgerendák alatt hasoncsúszva tudtuk a még ki nem takarított üregeket megnézni, tehát ezek mind óriási élmények. Tanár úrnak én még azt is köszönhetem, hogy ő volt az, aki a kopt kultúrtörténet kutatására engem sarkalt, és lektora volt az első könyvemnek, és tulajdonképpen szellemi keresztapja a második kolostorokról szóló könyvemnek, és hát több kolostor terepmunkájára én meghívtam őt, és együtt látogattunk meg nagyon sok kolostort, ami nekem örök emlékem marad.
2: Most kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.

0: milyen volt akkoriban az élet? A hétköznapokra gondolok itt elsősorban.
1: Mivel én annyira szerettem Egyiptomot, az egész egyiptomi tartózkodásom egyféle ilyen pozitív delíriumban telt. Ez azt jelenti, hogy minden szép megfogott, és ez mind meg is maradt bennem. Ami pedig kellemetlen volt, most a kérdésre úgy kicsit kotorásznom kell az emlékeim között, hogy tényleg mi volt az, ami nem tetszett. De először szívesebben beszélek
0: mi az, ami
1: arról,
0: tetszett? Azt mondjuk először.
1: Hát ugye, talán ami még a műemlékeknél és ezeknél a kultúrtörténeti fontosabbnál fontosabb tárgyi és építészeti emlékeknél is jobban megfogott, az az egyiptomi emberek kedvessége. Az egyiptomi ember tipikusan mediterrán ember. Állandóan nevet, mosolyog, mindig az élet derűs oldalát szemléli. Nagyon könnyű kapcsolatot építeni velük, nagyon nyitottak, hogy mondjam, talán kíváncsiak is egy kicsit. Ha én nem kezdeményezem a kapcsolatot, kezdeményezik. Ők megszólítanak. Azonnal arabul is tudtunk bizonyos fokig tárgyalni, de meg beszélgetni egymással, de hát aki angolul is tudott, azzal meg ilyen egészen mély beszélgetésekbe, de ezek mind ilyen jó hangulatban zajlottak. Az egyiptomi emberek nagyon tisztelik azt, és azonnal befogadják azt a külföldit, aki tiszteletet mutat a kultúrájuk után, a szokásaik, a vallásuk iránt nyitott, és sok egyiptomi barátságát élvezhettem, és hát a legszebb emlékem talán az, amikor Ramadán idején muszlim barátok meghívtak engem iftárra. Na most az iftárról azt tudni kell, hogy a Ramadán idején a muszlimok egész álló nap böjtölnek, hajnal hasadtától naplementéig semmit nem ehetnek, semmit nem ihatnak, minden.
0: Még

az holnap valóság lesz. Mert ami embernek lehetetlen, az az Istennél lehetséges. Mi történik azokkal, akik megragadják az isteni lehetőséget, az isteni szót, és beszállnak a krisztusi gépbe? Az Úr felemeli az életüket, kiemeli, megszabadítja őket a halál földjétől, új országba, az ő országába repíti őket, más emberré lesznek, kiteljesedik az életük, és nem akarnak többé visszafordulni. Jézus tanítványai ehhez a csoporthoz tartoznak. Hallották az igét, kaptok erőt, minek után a Szentlélek eljött irjátok, és lesztek nékem tanúim. Mit csináltak Péterék? Elhitték, elfogadták, és beszálltak az ige repülőjébe. Majd egy szívvel, lélekkel várták az indulást, és amikor eljött a pünkösd, akkor az Úr felemelte őket abból, amiben addig voltak, és elkezdte repíteni az isteni cél felé. Embereket mentsetek, vakokat gyógyítsatok, bűnösöket tisztítsatok, sántákat emeljetek, elesetteket vigasztaljatok, lelki halottakat támasszatok. Hirdessétek az üdvösség útját alkalmatos és alkalmatlan időben. Jézus jövőképe tehát ma még számunkra elképzelhetetlen. Azonban van még egy kulcsszava az Isten által elkészített holnapnak, ez pedig az áttörés. Nemrég ezzel a címmel láttam egy igaz történetet. A film három tőmondattal fejeződött be, melyet dr. Gerett, amerikai agysebész mondott. 1. A beteg meghalt. 2. Az anya imádkozott. 3. A beteg életre kelt. Ez az áttörés. Jézus ilyen holnapot, ilyen folytatást készített el tanítványainak, de nekünk is. Az áttörés megpróbálom egészen közelre hozni, érzékeltetni. 1. A beteg meghalt. 2. Te imádkozol. 3. A beteg életre kel. El tudod ezt magadról képzelni? Pedig Jézus pontosan ezt készítette el neked is. 2 rövid példa. Jairus kislánya meghalt, Jézus imádkozott, és a beteg életre kelt. Vagy, Uram, akit szeretsz, beteg, Lázár meghalt, már negyednapos. Jézus imádkozott, és Lázár kijött a sírból. Elhiszed, amit Jézus mondott, ha hisztek bennem, nem csak ezt, még nagyobbakat is cselekeztek én nálam. Ez az igazi áttörés. Amikor Isten szent lelke áttöri bennünk a bénultságunkat, a hitetlenségünket, a vakságunkat, a kemény szívűségünket, és repít az életmentés szolgálata felé. Elmered hinni, hogy a te imádságodra holnap a lebénult, a lesántult emberek fel fognak állni? Elmered hinni, hogy a te igehirdetésedre a némák meg fognak szólalni, a vakok elkezdenek majd látni? Elmered hinni, hogy a te bizonságtételedre emberek újjá fognak születni, élő hitre fognak jutni? Merd elhinni, és ne magadra nézzél. Bízzál az Úr ígéretében. Mi lett volna, a Simon Péter is leragad önmagánál? Sohasem élte volna át az Úr életmentő erejét. Tudod, milyen volt ő? 1 Péter 4.3-ban ezt írja magáról, mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, ivásokban és undok bálványimádásokban. És miután ez a Péter elhitte Jézus szavát, beszállt az ige repülőgépébe, engedte magát repíteni az Úr által kijelölt cél felé.

0: például Joppéba. Ott letérdelve imádkozott a meghalt Dorkász felett. A beteg meghalt, Péter imádkozott, Tábita kelj fel, és a beteg életre kelt. Dorkász felnyitott a szemeit és felült. Ezután kezét kinyújtotta számára, felemelte őt, és eleveren a gyülekezet elé állította. Mindezt egy volt galileai egyszerű halász tette. Ez az áttörés. Akarod? Akarod, hogy a te életedben is hasonló csodák történjenek? Na nem a mi erőnk által. Nekünk egy dolgunk van. Elhinni Jézus szavát, majd beszállni az ige gépébe, aztán engedni, hogy az Úr vigyen oda azok közé, ahová ő akarja. Jézus olyan területre visz, ahová magunktól soha az életben nem mennénk. Jézus mondja, bizony-bizony mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezted magadat és oda mentél, ahová akartad. Mikor pedig megöregszel, hitben, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahová nem akarod. Jézus Urunk beszél tehát a holnapról, mely elképzelhetetlen áttörés hozhat el mind a te életedben, mind mások életében. Ezért szállj be az ige repülőjébe, és engedd, hogy Jézus akarata, Jézus jövője érvényesülhessen életedben. Amen.
1: Bízzam életemet az Úrra, hangzott a felhívás, és akkor én is megtapasztalhatom azt a változást az életemben, amelyet Isten akar megvalósítani. Tanítványként már alkalmas leszek a lélekmentés szolgálatára, ez pedig hatalmas kiváltság az életünkben. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúzunk most önöktől, áldott hetet kívánunk Zika Klára és Nemes Egyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Biztos léptekkel. A mai ige: Habakuk könyve, 3. fejezet, 19. vers. Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet. Gondolatok az ígéről. Ez Isten emberének a bizakodása, amely szintén egy ígéret, mert amiről ő hittel meg van győződve, az egyezik Isten akaratával is. A prófétának le kellett mennie a szegénység és az éhség mélységeibe, de úgy léphetett lefelé, hogy a lába nem csúszott meg, mert az Úr erőt adott lépteinek. Máskor a küzdelem hegyeinek csúcsára kellett felkapaszkodnia, de fölmentében épp úgy nem félt, mint amikor útja lefelé vezetett, mert az Úr erőt adott neki. Isten volt az ereje. Gondolj erre, maga a mindenható Isten a mi erőnk. De figyeljük meg, hogy az Úr biztos lépteket is adott neki. A szarvas szikláról sziklára szökel, de soha nem téveszti el a lépést. Az Úr kegyelmét kínálja, hogy a kötelesség legnehezebb ösvényein is megcsúszás nélkül járhassunk. Lábunkat alkalmassá teszi a sziklás úton való járáshoz, úgyhogy otthonosan mozgunk ott is, ahol Isten nélkül elvesznénk. Rövidesen talán még magasabb helyekre szólít minket. Fel kell kapaszkodnunk egészen a Sion hegyére, ahol a megdicsőültek gyülekeznek. Ó, milyen is a hit lábai, hogy felhághatunk velük az Úr hegyére. Új metodista szuperintendens, Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záró istentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Omnen német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház kiemelt ünnepségén a testvéregyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert püngösdi lelkész, John Wilson anglikán káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schröckenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről az egykori évfolyam társak nevében Tóth Károly, soproni evangélikus lelkész. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az otthoni gyülekezeteknek. A Budapest-Kispest Központi Református Egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéből, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival, ezt mutatja a rendszerváltás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma is. Ciklus záró egyházkerületi közgyűlés. Ciklus záró püspöki jelentés, felkészülés a választásra, egyházmegyei bemutatkozások, személyi kérdések, a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése május 29-én a Balaton-Almádi Református templomban ülésezett. A cikluszáró közgyűlés Szabó J. Albert, a Veszprém Református Egyházmegye esperessének rövid áhítatával kezdődött, az ülést Nemes Pál kerületi főgondnok nyitotta meg, a tanácskozást Máté László kerületi főjegyző vezette. A közgyűlés első napi rendje a cikluszáró püspöki jelentés volt. Az egyházkerületi közgyűlés a ciklus záró püspöki jelentést elfogadta, és Isten iránti hálával köszönte meg minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, munkatárs, gyülekezeti tag, intézményi munkatárs, esperes, egyházmegyei gondnok, intézményi vezető és munkatárs, testületi tag hűségét és szolgálatát.
0: Kulturális programajánló.
1: Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudományi központja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztika kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. Könyvek, közösség és örökség. Egyházi könyvtárosok találkozója az egyház székházában. Közel 70 könyvtáros szakember érkezett az ország különböző pontjairól Budapestre, hogy részt vegyenek az Egyházi Könyvtárak Egyesülése idei közgyűlésén és szakmai napján. A rendezvénynek ezúttal az Evangélikus Egyház Üllői úti székháza és az ott működő Evangélikus Országos Könyvtár adott otthont. A május 21-én megtartott program egyszerre kínált lehetőséget a szakmai párbeszédre, az Egyesület éves munkájának értékelésére, valamint az evangélikus kulturális örökség különleges értékeinek megismerésére. A nap közös áhítattal vette kezdetét. Az igei szolgálatot Lakner Pál, nyugalmazott püspök, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója végezte, aki a kulturális örökség megőrzésének felelősségéről, valamint a közösség szolgálatának fontosságáról szólt a résztvevőkhöz. Az áhítat méltó nyitánya volt a szakmai napnak, amelynek középpontjában a könyvtárak közösségépítő szerepe, a kulturális örökség megőrzése és a tudás átadásának szolgálata állt. Kórusok nyári éjszakája. Június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Kétszáz gyermek látását mentette meg tavaly a Máltai Szeretett Szolgálat. Napi átlagban 20 000 emberről, idősekről, hajléktalan emberekről, fogyatékossággal élőkről, szenvedélybetegekről, nehéz helyzetbe került gyermekes családokról gondoskodtak. 2025-ben a Máltai Szeretett Szolgálat szociális intézményei. Derült ki a szervezet május 30-án tartott éves küldött gyűlésén elfogadott beszámolóból. A beszámoló szerint a karitatív szervezet tavaly ősszel kísérleti körzeti orvosi modellt indított a hevesi járásban, a leszakadó térségekben 10 000 gyermeket érintő szemészet szűrései révén, pedig 200 súlyos betegséggel küzdő gyermek látását mentette meg. A Szeretett Szolgálat szociális intézményei az idősek otthonaitól a hajléktalan emberek éjjeli menedékhelyén át a fogyatékos emberek lakó otthonáig, a népkonyhától a családok átmeneti otthonától a tanyagondnoki szolgáltatásig összesen 42 féle ellátást nyújtanak rászoruló gyermekeknek. Az ország 314 pontján elérhető intézmények napi átlagban 20 000 szeméről gondoskodtak 2025-ben. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Most kissé változékony az új nyári időnk. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel. Elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is, itt-ott eshet eső. Északnyugatról fúj a szél és 23-29 fok várható. A hét további részében is folytatódik a változékony időjárás, majd a hét végén a helyenként előforduló esőhullámok mellett ott is melegedésre van kilátás.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tapintat. Van egy fajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a tapintat és az a gyöngétség, amely mint valamilyen csodálatos zenei hallás örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés az emberi dolgokban. Mit szabad és mi túlzás? Mi fáj a másiknak? Ez a tapintat nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Schäfer Erzsébet.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban a Kulcsát Tibort hallják. Amikor valaki kinyitja a Bibliáját, akkor természetes, hogy nekünk egyik lap jön a másik után. Tehát amikor azt olvassuk, hogy Pál apostolék elmentek Troászba, Troászba látták azt a látomást, onnan elmentek Filippibe, Filippiből Tesszalonikába, Tesszalonikából Béreába, akkor a számunkra ez befér egy lapba. De csak azért, hogy egy lépték legyen, Tesszalonika és Bérea között 75 kilométer a távolság, amit nem valószínű, hogy Pál apostol egy éjszaka gyalogolt volna le, és amikor a béreai események nagyon eszkalálódtak, zárójelbe jegyzem meg, hogy úgy tűnik, hogy az ördögnek soha nem voltak fáradékonyak a misszionáriusai, hiszen Tesszalonika és Bérea között ezt a 75 kilométert képesek voltak megtenni azért, hogy kárt okozzanak a missziónak, hogy ne engedjék azt, hogy Pál apostolékot végezhessék a munkát. De amikor ezek az események ott úgy látszott, hogy nagyon rosszra fordulnak, akkor azt olvassuk az apostolok cselekedetei 17. fejezet 14. versétől, akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerpartra, Szilász és Timóteus azonban ott maradt. Pált pedig kísérői elvitték egészen Aténig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen hozzá. Még egyszer mondom, hogy nekünk ez befér egy néhány versbe. Hát szeretném mondani, hogy a menjen le a tengerpartra, az már alapvetően egy tisztességes távolság volt, és onnan Aténba eljutni, az pontosan annyi távolság, illetve még egy picit több, mintha valaki elindulna Nyíregyházáról, és elmenne Szombathelyre. Egyébként milyen érdekes, hogy a kísérőiről semmit nem tudunk, ennyi. Elkísérték. És mintha a macedónok tudtak volna valamit arról, hogy ha el kell tüntetni valakit azoknak a szeme elől, akik őt halálra keresik, vagy neki kárt akarnak okozni, akkor érdemes nem megnevezni az embereket, akikre bízták, és ráadásul ez a menjen a tengerpartra, tessenek mondani, a hajó milyen nyomot hagy. Elég gyorsan el lehet tűnni ott a görög szigetek között. Az más kérdés, hogy a kísérői mondták meg Pálnak valószínűleg, hogy az úti cél Atén. Tehát ez egy különleges kimenekítés volt, és innen már talán jobban is lehet érteni, hogy Pál azzal az utasítással küldi vissza a kísérőit, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet, menjenek majd utána. Na most még egyszer próbáljunk meg együtt számolni, kedves hallgatóim. Tehát Pál lemegy a kísérőivel együtt a tengerpartra, ott a kísérői keresnek egy hajót, a hajó elindul, és szeretném mondani, hogy bármilyen hihetetlen, abban az időben nem farmotorral és dízelmotorral voltak ellátva ezek a hajók, hanem a kedvező széljárás szerint vitorlázattal meg evezőkkel haladtak, akár napi 30-40 kilométert is, ami azt jelenti, hogy ezt a távolságot úgy két hét alatt meg is tették Aténig, jó esetben 10 nap alatt, aztán utána a kísérőknek vissza kellett indulni azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus amilyen gyorsan csak lehet majd menjenek Pál után, ugye tetszenek számolni. Tehát itt hetekről beszélünk, és nagyon sok megtett kilométerről, illetve hát, hogyha tengerre szálltunk, akkor már illik azt mondani, hogy nagyon sok megtett tengeri mérföldről. Pál apostol számára ez nyilván egy nagy, kemény időszak volt. Miért? Látomás alapján került Macedón területre, és ha összeadjuk a heteket, hónapokat, és satszolgatni próbálunk, akkor sem gondolhatjuk, hogy Pál 3 hónapnál több időt tölthetett volna ezen a területen. És ez alatt már volt Filippiben, ez alatt már volt Tesszalonikában, ez alatt már volt Béreában, és úgy tűnik, hogy nagyon rövid úton kitudták erről a Macedón területről. Na de, amikor a macedón férfit látta, akkor nem arról szólt, hogy költöz Macedóniába és élj velünk mostantól fogva, hanem úgy szólt a hívás, gyere, légy segítségünkre, és hogyha ezt a légy segítségünkre kifejezést boncolgatni próbáljuk, akkor azt világosan és egyértelműen tudjuk, hogy Filippiben gyülekezet maradt. Ráadásul, mivel Filippibe aztán később Pál levelet is ír, és más forrásokból is tudjuk, hogy a filippi gyülekezettel valami olyan bensőséges, szoros lelki közössége maradt egész lelki életében és szolgálatában, egészen a vérpadig, ami semmilyen más gyülekezettel nem létezett se korábban, se későbben, tehát az ott egy életerős gyülekezet. Aztán Tesszalonika. Két levelet is ír Tesszalonikába. Milyen jó, hogy a tesszalonikaiak egy kicsit másképp gondolkozók voltak, mert nagyon sok hívő élet alapelvet fogalmaz majd meg nekik Pál, és Béreának ugyan nem tudjuk, hogy írt volna levelet, de azt egészen biztosan tudjuk, hogy ezen a területen kizendül az evangélium, és megerősödő gyülekezetek vannak. Nyilván azért Pálnak meg kellett harcolni. És nyilván, amikor ezzel a harccal a lelkében keresi a helyét, nagyon nehéz, amikor egy hívő emberről azt mondjuk, hogy keresi a helyét, márpedig nyilván meg kellett kérdezni magától Athénban, hogy most én igazából mit is keresek itt? Ez nem Pál apostol számára egy kellemes terület. Egészen más típus, mint eddig bármelyik, ugye a görög kultúra fővárosa, de nem csak a kultúrának a fővárosa, hanem minden egyébnek is a fővárosa, egy rendkívül beképzelt, nagyvonalú, rendkívül heterogén összetételű, és ráadásul, hát hogy mondjam, az egész világot félvárról kezelő és lesajnáló népesség lakja Athént, akinek ráadásul az őslakosai abban az időben egyre többen úgy gondolkoztak, hogy ami mozdítható, azt mozgatni is kell. Tehát a bűnözés ebben az időben Athénban egészen elképesztő magasságokba emelkedett. Na hát ide érkezik Pál. Miközben Pál, folytatja Lukács a beszámolót a 16. verstől, miközben Pál Athénban várta őket, mármint a munkatársait, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Na itt egy pillanatra álljunk meg. Az előbb azt mondtam, hogy kereste a helyét. De ez nem jelentette azt, hogy a helykeresés egyúttal azt is jelentette volna, hogy akkor csendben marad. És úgy tekintette volna, hogy hát Athénban vagyok, itt nem ismer engem senki, én se ismerek senkit, mi dolgom lehet? Akkor elvegyülök itt a nagyváros sokadalmában, megnézem a látnivalókat, kiülök ide, oda, amoda. Ő kereste az evangélium továbbadásának a lehetőségét. Egyszer azt találta mondani az egyik apostol, hogy egy forrásból nem fakadhat édes meg keserű. Az Úr Jézus meg azt mondta előre, hogy azt szólja a száj, amitől túl árad a szív. Aki károli fordításból ismeri ezt az igeverset, talán még zengzetesebben és szebben ismeri, hogy a szív teljességéből szól a száj. Ami azt jelenti, hogy ami nekem a legfontosabb, arról nyilván nem tudok hallgatni. Úgy gondolkoztam már sokszor azon, hogy vajon egy vőlegény, aki a menyegzőjére készül, és nagyon szereti a leendő menyasszonyát, képes-e elhallgatni, hogy neki menyasszonya van? Vagy képes-e nem beszélni róla? Ma már pláne szerintem mutogatjuk a képeket, meg mindenfélét, minden nekünk fontos dologról. Na de, ha Krisztus ott van az életünkben, teljesen természetesen kell arról gondolkozni, hogy nem beszélünk róla. Pálnak ez eszébe se jutott? Tetszett figyelni? Nap mint nap vitázott a zsinagógában, meg kint a piac téren, a főtéren azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele. Némelyek ezt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások azt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ami azt jelenti, hogy Pál apostolnak ez a piaci körülmények között megfogalmazott evangelizációs igehirdetése azért valamiféle visszhangra talált. Nem csak az a visszhang, amikor pozitív dolgokat mondanak, hanem eltelt egy néhány nap, és nyilván az egyébként ott sétáló és tanuló filozófusok, mert szeretném mondani, hogy nagyon sokszor a görög filozófusok nem úgy oktatták a diákjaikat, hogy leültek egy tanterembe, aztán mondták a magukét, hanem sétálgatva adták át a tudást. És olyan beszélgetős, olyan egy kicsit, mint a kirándulás közben tanítana valaki, nem rossz módszer egyébként, ki lehet próbálni, kiválóan működik, Bibliát is lehet így tovább tanítani embereknek, én magam is kipróbáltam, de ezek az emberek egy idő után már messziről látták, hogy már megint itt van ez a, ki is ez, meg mit akar mondani, meg mi ez a feltámadás, meg Jézus. Volt, aki legyintett rá, mások meg azt mondták, hogy talán valami idegen istenség hirdetője, ami Athénban annyira nem volt szokatlan. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Ezen a részen olyan könnyen tovább lépünk, pedig ennél a résznél egy picit illenék megszeppenni. Mert az egyébként vallási kérdésekben olyan liberális aténiak, akik mindent képesek voltak befogadni, az Areopágoszt mégis azért tartották fönt, többek között, nem csak, hogy tanácsüléseket tartson a város vezetősége, hanem hogy vallási kérdésekben kimondhassa a döntő szót. És most Pál tulajdonképpen egy rögtönítélő bíróság színe előtt áll. Ez a rögtönítélő bíróság kimondhatja akár a befogadást, de azt is kimondhatja, hogy Pál apostolt azonnali hatállyal eltávolítják a városból, legrosszabb esetben ott a rájuk lenéző Pallas Athéné szobor tövében még azt is ki fogják mondani, hogy nem csak a vallás, amit hirdet, nem kívánatos, hanem ez az ember sem, és akár halálos ítéletet is hozhat az Areopágosznak a bírósága. Úgyhogy kérem szépen, hogy a következő percekben ehhez mérten hallgassuk az eseményeket. Tehát megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegen dolgokkal hozakodsz elő, szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébben sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ezt most nem olvasom, csak megjegyzem, pont mintha interneteznének, nem? Éjjel-nappal. Több órában. Csak akkor ez élőben ment, nem online. Pál akkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre az volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És most egy pillanatra megállok, bár nem szívesen teszem a beszéd elején, mert nagyon sokan azt mondják, hogy Pál az Areopágoszon taktikázott. Egy olyan beszédet mondott, amely tulajdonképpen a nagy Pál apostolhoz méltatlan, megpróbálta keresni a kibúvót, és megpróbálta valamilyen módon elrejteni az igazi szándékát, és igazából megpróbált az aténiak fülének kedvezve beszélni egy kicsit más stílusban, mint Pál apostol szokott. Hát először is azoknak, akik ezt mondják, és most kérem, ne haragudjanak azért, amit mondok, szívből kívánok ilyen helyzeteket, hogy legyen, hogy gyakorolniuk. A másik oldalon pedig, amit még hozzá kell tennem, hogy Isten azt ígérte, hogy egy adott helyzetben, amikor helytartók, királyok, vagy akár vallási vezetők elé kell állni, Isten jelenlevő szent lelke majd adja a szavakat. Ezt maga az Úr Jézus ígérte. És tessenek csak megnézni, hogy Pál taktikázik-e, vagy megkeresi az utat rajta keresztül Isten lelke, hogy beszélhessen azokkal a fejekkel és azokkal a szívekkel, akik ezt hallgatják. Ha megengedik, én most újra kezdem ezt a beszédet. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomban. Nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Vajon fölméri-e valaki, hogy amikor ez elhangzik, Pallas Athéné dárdája villogott fölül a napsütésben, és az Akropolisz van fölöttük, hatalmas istenségeknek szentelt templom. És ennek a tövében azt mondja Pál, hogy az Isten nem lakik ilyenekben, és hogy én bejártam a ti szentélyeiteket, és mindenféle istent imádtok ti. Még olyat is találtam, amit egyébként az aténiak önvédelemből állítottak egy talapzatot, hogy nehogy megsértődjék valamelyik istenség, ha nem talál magának helyet Athénon belül, hát ha nem találja, akkor álljon erre, legalább úgy magának, hogy tudja azt, hogy még őt is tisztelik. És azt mondja Pál, én azt az ismeretlen istent hirdetem, aki egyébként nem ismeretlen, hanem az egyetlen, aki teremtette az eget és a földet, mindeneknek az alkotója, aki nem szorul rá semmire, semmi olyasmire, amit ti tudnátok neki adni. Hát ez önmagában vérlázító, de nem hagyja abba Pál, tessék csak figyelni. Nem szorul emberi kész szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész föld színén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondják némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Na hát, bocsánat, kérem, ne értse senki félre, de a világ tetejének, a kultúra bölcsőjének és mindenféle filozófiai iskoláknak a leglegjének azt merészeli mondani a zsidó tarzuszi Pál, hogy az Isten egyébként egy vérből teremte. És hogy Isten szabta ki a határokat. És hiába a nemzeti büszkeség, hiába a fenkölt költészet, és hiába a mások lenézése, akkor is egy vérből valók vagyunk. És akkor is az Istenre szorulunk rá. Hogy is? Hát pont úgy, ahogy a költőitek közül némelyek úgy ráérezve azt találták mondani, hogy bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, folytatja Pál ezt a különös prédikációt, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, kőhöz, művészi alkotáshoz vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Tehát ott volt minden. A kő, az arany, az ezüst, az emberi alkotás, a művészet és az emberi elképzelések. Mit is jelent ez? Az összes filozófiát. A filozófia görögül azt jelenti, filozófia azt jelenti, szeretem a bölcsességet. A görögök nem szerették a bölcsességet, ebben az esetben, bármennyire is sajnálom és irtózom tőle, kénytelen vagyok így mondani, ők imádták a bölcsességet. Nekik az istenségként jelent meg, az egyik nagy bálványként, és úgy gondolták, hogy az ő különleges nemzeti büszkeségük többek között a rengeteg filozófusuk. És most Pál mindenre mit is mond? Hogy nem szabad egyáltalán azt gondolni, hogy ez számít valamit. És most jön egy nagyon kemény mondat. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Az Akropolisz, a tudatlanság időszakának a csúcs teljesítménye? Igen. Pallas Athéné ott fönt, azzal a ragyogó dárdával, amit sok-sok kilométerről, 10 mérföldekről láttak a hajósok, Igen. A filozófiai iskolák a tudatlanság időszakait képviselték? Igen. Na de hát a nagy matematikai iskolák is innen sarjadtak. A fizika alapjai tulajdonképpen ők rakták le. Földrajz és még sok minden tekintetben igazán föl kell rájuk nézni. Ez igaz, de amikor az Istennel való viszonyról gondolkozunk, akkor mégiscsak a tudatlanság időszakában éltek. És nem azt mondja Pál, ahogy ma nagyon sok hívő szívesen idézi, hogy a tudatlanság idejét elnézi az Isten, hanem azt mondja, hogy elnézte. Ami azt jelenti, hogy addig a pillanatig, amíg én itt az Areopágoszon meg nem álltam előttetek, és be nem jelentettem Istennek azt az üzenetét, hogy most van vége ennek az időszaknak. A tudatlanság idejét Isten elnézte, és most azt akarja, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Nem majd egyszer, valamikor a jövőben, most. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Kiről beszél? Jézusról, a Krisztusról, akiről maga Isten tett bizonyságot, és nem egy berezelt Pál beszél a nagy bíróság előtt és változtatja meg az üzenetet, hanem egy Isten által felkent Pál beszél azok előtt, akiknek el kell mondani, hogy a tudatlanság ideje lejárt, és most tudni kell, hogy Isten rendelt egy napot Krisztus által, és föltámasztotta őt a halálból, és aki a fiú, azé az élet. Még eddig nem jutottunk el, de ez lenne ennek az üzenetnek a csúcsa. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódni kezdtek. Ez azt jelenti, hogy a bíróság kiesett a szerepéből, csak szeretném mondani. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Hivatalosan ennek a bíróságnak nincs benne a jogi kategóriák között, hogy majd meghallgatunk erről máskor is. Ennek a bíróságnak ma kellene döntést hozni. Pál ezután távozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízosz is, és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Én azt gondolom, hogy ha egy Areopágita úgy jön el erről a bírósági tárgyalásról, hogy a szívét Jézusnak adja, akkor ezt ugyanolyan mércével mérhetem csak, mint amikor az etióp kincstárnok úgy indul tovább a gázai úton egész Etiópiáig, hogy tovább a szívében örömmel, mert örvendezett, hogy megtalálta az Urat. És ez mit is jelent? Hogy az Areopágosz előtt Pál körbejárt, és próbált bizonyságot tenni, és az Areopágoszról úgy jött le, hogy lehet, hogy mini, de gyülekezet jött mögötte. Gondolkoztunk már azon, hogy Isten nem beszél a levegőbe, kedves hallgatóim? Mert ez azt jelenti, hogy helytáll a saját igéért, és helytáll azokért is, amiket az övéi róla mondanak. Az aténi tartózkodás ilyen üzenettel bír, és Pál apostol bizonyságtétele pedig Isten lelkének a hatalmas erejét hordozta. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1875-ben halt meg Georges Bizet, a romantika nagy francia zeneszerzője. Első szerzeményét 11 évesen alkotta, ekkor már a párizsi konzervatoár diákja volt. C-dur szimfóniájával 17 évesen elnyerte a római díjat, így 3 évet tölthetett az olasz nagyvárosban. A Gyöngyhalászok című operája még nem nyerte el a nézők tetszését. 1871-ben írt a zongorára a Gyermekjátékok című sorozatot. Alphonse Daudet az Árli lány című elbeszéléséhez készült kísérő zenéjét áthangszerelte nagy zenekarra. Így az hangversenydarabként hatalmas sikert aratott. Élete utolsó alkotása a Carmen című operája volt, ez a mai napig az egyik leggyakrabban játszott opera.
2: Békési György biofizikus, akusztikus, 1899-ben született. Fizikai doktorátusát a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte meg. Ezt követően a posta kísérleti állomáson hallással kapcsolatos kutatásokat végzett. Konkrétan a telefonmembrán és a dobhártya preparátum összehasonlító vizsgálata keltette föl érdeklődését az akusztika iránt. Rengeteg adatot gyűjtött arról, hogyan és mit válaszolnak a fül csigájában elhelyezkedő érzékelő sejtek a fizikai ingerek hatására. 1946-tól külföldön dolgozott, többek között Stockholmban, majd a Hawaii és a Harvard Egyetemen. 1961-ben jutalmazták élettani orvosi Nobel-díjjal. Az elismerést a fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért kapta. Mindemellett számos egyetem díszdoktora is volt, és szintén nemzetközileg elismert szakértőként tartották számon a közép-amerikai indián kultúrák témakörében.
1: Franz Kafka 1883 és 1924 között élt német nyelven alkotó, csehországi születésű író. Műveinek, mint például az Átváltozásnak, tipikus szereplője az elszigetelt ember, aki különös, illetve szürreális helyzetekbe jut, áttekinthetetlen bürokratikus hatalmakkal kerül szembe. Az író, az elidegenedés, a félelem, a bűntudat és az abszurditás megnyilvánulásait vizsgálta. Halála után a kiadatlan műveit, mint a Per, a Kastély, az Amerika barátjának, Max Brodnak meg kellett volna semmisítenie Kafka kérésére. Brod azonban nem tette ezt, hanem gondoskodott arról, hogy kiadják a műveket. Az alkotó keserű gondolatát idézzük. Az igaz út olyan kötélpálya, amely nem a magasban, hanem épp a föld felett van kifeszítve. Láthatóan nem is arra rendeltetett, hogy járjunk, inkább, hogy botladozzunk rajta.
2: Darvas Ivántól, a Nemzet színészétől 2007-ben búcsúztunk. 1946-tól a Művész Színház, 1949-től 1956-ig a Madách Színház tagja volt. 1957 és 59 között börtönbüntetését töltötte a forradalomban való részvétele miatt. Utána segédmunkás, csak 1963-tól dolgozhatott a Miskolci Nemzeti Színház, a József Attila Színház, majd a Víg Színház tagjaként. A kétszeres Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas színművész, érdemes és kiváló művész emlékezetes szerepei. Raskolnikov, Dosztojevszki Bűn és bűnhődésében, Butler Dürrenmatt fizikusok című darabjában, Antonius, Shakespeare, Antonius és Kleopátra című művében, Több mint 500-szor játszotta Poprishchint Gogol egy őrült naplójában. Érezhető volt különös kisugárzása filmszerepeiben is, melyekből csupán néhányat említünk. Liliomfi, Dollárpapa, A tizedes meg a többiek, Pendragon legenda, Szent Iván napja, A hídember, A morel fiú, Színes tintákról álmodom, Egy csók és más semmi, Isten hozta őrnagyúr, Egy magyar nábob, valamint Kárpáti Zoltán.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Valaki én hozzám jő, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatott, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül. Amelybe beleütközően a folyóvíz, azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Lukács 6:47-49.
1: A hegyi beszéd, ami Jézus tanításainak szíve és közepe, lényegében a 10 parancsolat magyarázata. Hegyen hangzik el, innen a neve is. Mint egykor Mózes is a Sinai hegyen kapta Istentől a törvényt. Kősziklára épült ház az egyik oldalon, összedőlt ház a másikon. Azonnal értjük, hogy itt rólunk van szó. Olyan az élet, mint egy házépítés. Nehéz és fáradtságos dolog, akár csak embernek lenni. És ha fölépül is valami, mert hiszen mindnyájan erre törekszünk, sok minden történhet még vele a későbbiekben. Olyankor derül ki, amikor itt a betegség, a családi krízis, a gyász, hogy milyen alapokon is áll a ház, amit építettünk. Ilyenkor látjuk, milyen kicsik és tehetetlenek vagyunk valójában. Van azonban egy terület, ahol teljesen a saját döntéseinken múlik minden. Ez pedig az, hogy belül a szívünkben mit tekintünk életünk alapjának. Ember, figyelj, mivé lesz változásod, Istenné, ha hiszed, s földé, ha azt imádod. Angelus Silesius. Egy földi élet azonban valóban túlságosan is összetett és bonyolult dolog ahhoz, hogy könnyedén átlássuk. Ezért van szükség mindig friss megértésre és friss különböztetésre. Ha eljutottunk is oda, amiért nagyon legyünk hálásak Istennek, hogy nem lehet más alapot vetni, nincs más sziklafundamentum, mint Krisztus, akkor is naponként, sőt, óránként újra és újra különböztetni és különböztetni kell.
0: Jóságos és emberszerető Istenem, hozzád jövök, hogy elmondjam. Elhalmoztál ajándékaiddal, én pedig hálát adok neked ezekért, életemért, egészségemért, a mai napért. Nem éltem mindenben akaratod szerint, ezért megvallom méltatlanságomat is. Te türelmes vagy hozzám, kérlek, építsd bennem újra a hitet, hogy valóban a te gyermeked lehessek, akit nagyon szeretsz. Kérlek, erősítsd hitemet. A hit ott kezdődik, ahol az emberi gondolkodás már nem képes tovább lépni. Ott kezdődik, ahol már nem találunk emberi magyarázatokat.

ott kezdődik, ahol az emberileg megtehetőnél többre van szükség. A hit olyan helyre vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem jutnánk el soha. Istenem, a hit a hozzád vezető út. Vezess engem a hit útján, hogy tisztán láthassam, mi a te akaratod velem, és értsem, mi múlik rajtam, mi az, amit meg tudok változtatni, és mi az, amit alázattal és türelemmel el kell fogadnom. A kősziklára épített ház képe most azt mondja, életem alapjának a megválasztása az én dolgom, a legfontosabb mégis az igében kapottak megvalósítása. Sziklára épített ház csak ott van, ahol egy szülöttedet hallgatom, és aszerint is cselekszem. Add kérlek, hogy friss megértéssel jól döntsek, és házamat ne rombolják le a megpróbáltatások, mert Krisztusban jól van megalapozva. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Új metodista szuperintendens Kovács Zoltán. A 94. évi konferencia ünnepi záró istentiszteletén május 10-én vasárnap Budapesten a metodista egyházközpontban Stefan Zürcher püspök beiktatta a Magyarországi Metodista Egyház új szuperintendensét, Kovács Zoltán Mihályt. A mintegy 200 fő részvételével tartott alkalmon az új szuperintendensért Farádi Zsolt országos elöljáró, Uwe Omnen német metodista lelkész és Kaled László leköszönő szuperintendens mondott kézrátételes imádságot. A metodista egyház e kiemelt ünnepségén a testvéregyházak népes képviselete fejezte ki az ökumenikus egységet Jézus Krisztusban. Kovács Zoltánt igével köszöntötték, Szabó Gábor katolikus főtisztelendő, Kondor Péter evangélikus püspök, Pap János baptista elnök, Pataki Albert püngösdi lelkész, John Wilson anglikán káplán, Gusztin Imre názáreti szuperintendens, Stefan Schröckenfuchs osztrák metodista szuperintendens, Fischl Vilmos az ökumenikus tanács főtitkára, valamint az Evangélikus Hittudományi Egyetemről az egykori évfolyam társak nevében Tóth Károly, soproni evangélikus lelkész. A vezetői szolgálat hivatalos átvétele július 1-én hétfőn történt meg. Tiszán inneni református gyülekezetek találkozója. Immár 5. alkalommal rendezik meg a Tiszán inneni református gyülekezetek találkozóját, amelyre szeretettel várják a lelkipásztorok mellett az egyházkerület gyülekezeteinek tagjait is június 13-án szombaton a Sárospataki Református Kollégium udvarán, ahol az alkalom közös dicsőítéssel kezdődik 11 órakor. Megtekinthető lesz a Sárospataki Református Kollégium nagy könyvtára és múzeuma, Nagy Károly Zsolt Böjt albumának fotóiból berendezett kiállítás és tervek szerint az album kötetbemutatója is. A gyermekeket kézműves foglalkozás, az Abaújvári bábcsoport új előadása, népi játszótér és más programok is várják. Gyülekezeti közösségek által készített termékek, dísztárgyak és további ajándéktárgyak vásárlására is nyílik lehetőség, ahogy könyveket is lehet majd vásárolni, és a Calvin kiadó is kitelepül. A rendezvényre a gyülekezet lelkipásztorainál lehet jelentkezni. Szó és csend. Június 26-ától 28-áig Veszprém belvárosában kerül megrendezésre a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok, a rend. 14. alkalommal hívják az ige szavával a rendfesztiválra a dunántúli reformátusságot. Szó és csend. A vezérigének választott ige alapján lett ez a hívó szó. Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg, és elült a vihar, és nagy csendesség lett. Márk evangéliuma 4:39. Az időjárásról elindultunk a nyárra. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél és 23-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a prófécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Túrmezei Erzsébet magamnak, másnak. Mikor atyám házába vett tépett, tékozló gyermeket, s kegyelme fénnyel rám borult, feledve lett a régi múlt. Béke, öröm, hit és remény, ő benne gazdag lettem én. Már tudtam adni másnak is. És nőtt a kincs, és nem fogyott. Sugarassan szálltak felém símogató, szép mosolyok. Én meg csak adtam szüntelen, soha nem kérdve, mi marad. De volt, de jött egy pillanat. Megszólított egy régi hang, ó, ismerős, ó, idegen. Bízó szívemre ányborult, komoran, szürkén, hidegen. Ó, te szegény, nap-nap után nézd elsiet, te meg csupán másnak adott kincsidet. Valamit, mondd, miért nem veszel, valamit el miért nem teszel magadnak, magadnak, magadnak. Szégyen. Vízhangra lelt a hang. Mint félrevert, ilyet harang, kongod, bongod, balga szívem. Igen, igen, ez kell, igen, magamnak, magamnak, magamnak. Ma egy mosolyt, holnap megint, letépni mind virág, ha int, szépségeket, szeretetet, simogatást, napsugarat. Másnak, ha tán nem is marad, magamnak, magamnak. Magamnak. Miért lettem ilyen szegény? Hát megint eltévedtem én. Megint a régi rongyokon akad meg könnyes bús szemem. Úgy botorkálok betegen. Felém nyúlnak aszott kezek, s a lelkem kínban megremeg, én már nem segíthetek. Magamnak sincsen, nem lehet. Vagy adjam, ami megmaradt, pár morzsalék, pár rongy darab, fakó mosoly, tépet remény, fogyóhíd száraz kenyerén kilakik jól, keserű étek. Mindegy, vegyétek, és egyétek. Hogy áradok, hogy éledek, fény futja át szívemet, fakó mosoly színnel telik, remény ragyog, fényesedik, hit zeng győzelmi éneket, sugarat hint a szeretet. Milyen gazdag vagyok megint, a lelkem mindent szerte hint, mégis marad. El mégse fogy, nem kérdve mint, nem kérdve hogy, hittel harangoz a szívem. Igen, igen, igen, igen, másoknak, másoknak, másoknak.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadássorozatot hallják. Az ítélet órája. Szilvási József előadása.
1: Lapozzuk föl Istenek igéjét a Prédikátor könyve 12. fejezeténél, és a Prédikátor könyve 12. fejezetéből olvassuk a 15. és a 16. verset, majd pedig az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből a 30. és a 31. verset a következőképpen. A dolognak summája mindezeket halván ez. Az Isten féljed, az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga, mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindennek, mindenütt, hogy megtérjenek, mivel hogy rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, bizonyságot tévén mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt halottaiból. A felolvasott két bibliai íge, az Ószövetségből és az Újszövetségből, az Ó és Újszövetség közös és igen fontos tanítását fogalmazza meg, ez a tanítás pedig így foglalható össze, Isten rendelt egy napot, amikor az ember minden dolgát, cselekedetét, gondolatát, egész életét mérlegre teszi, ítélet alá veti. Az ítéletről szóló tanítás nem csak a Szentírás üzenetének szerves része, hanem szerves része a keresztény bizonyságtételnek, a keresztény tanításnak is, annyira, hogy a svájci református teológus Emil Brunner egy alkalommal ezt írta, azt, amit a Biblia megbocsátásról mondnékünk, csak akkor értjük meg, ha komolyan vesszük azt, amit az ítéletről mondnékünk. Nem lehet megbocsátásról, nem lehet üdvösségről, örök életről beszélni anélkül, hogy közben arra is gondolnánk és arról is beszélnénk, hogy Isten egy napon mérlegre teszi az ember életét, minden cselekedetét ítéletre hozza elő, és mindnyájunknak Isten előtt, ami bíránk előtt, aki életünknek ismerője, számot kell adnunk arról, hogy hogyan éltünk-e jelen való világot. De mégis, vagy talán éppen azért, mert az ítéletről szóló tanítás ilyen fontos helyet tölt be a keresztények életében, rendkívüli módon megoszlik a keresztények véleménye erről a bibliai tanításról, és rendkívül sok téves elmélet, téves felfogás kapott lábra az idők folyamán, amelyek megtéveszthetik, félrevezethetik a legjobb szándékú keresztény embert is, és jó akarata, jó szándéka ellenére bekövetkezhet, hogy nem ismervén Isten igének tanítását erről a fontos dologról tévútra jut és elveszíti örök életét. Mielőtt a Biblia tanítását vizsgálnánk, amit az ítéletről mond nékünk, talán vessünk néhány pillantást a legjellemzőbb felfogásokra, amelyek a keresztények körében az ítélettel kapcsolatban kialakultak. Egyik ilyen felfogás azoknak a gondolkodása, akik az ítéletet kizárólag az emberi élet végére helyezik, és arról szólnak és arról beszélnek, hogy a halál pillanatában, életünk végén Isten egy külön ítéletben megítéli múltbeli életünket, és eldönti a mi örökké való sorsunk. Ugyanezek a keresztények beszélnek a végítéletről, az idők végén bekövetkező ítéletről, amely arról szól, hogy az emberi történelemben, az emberiség életében, bár minden a maga természetességében folyik anélkül, hogy Isten közbe-közbe beavatkozna, igazságot cselekedne, igazságot szolgáltatna, de majd az idők végén, a történelemnek a végpontján egyszer ítéletet gyakorol a mi világunk felett, és akkor eldönti kinek-kinek a sorsát. Az ítéletről szóló ilyen felfogás alkalmas is volt rá, és ezért sokszor szolgált arra, hogy keresztények, igemagyarázók, lelkipásztorok valamilyen módon fenyegessék, ijeszgessék ezzel a tanítással az embereket. Talán sokszor azzal a gondolattal, aminek még esetleg bibliai alapot is próbáltak keresni, abban az ígében, hogy némelyeket rettentéssel nyerjetek meg, azzal a szándékkal szóltak, szólnak ma is így az ítéletről, hogy hát, ha egyes embereket a félelem, az ítélettől való félelem majd arra sarkal, hogy megváltoztassák életüket, és úgy kezdjenek élni, ahogy Isten igéje tanítja azt nékünk. Bármennyi jó szándék van azonban az ítéletről szóló ilyen tanításban, egy dolgot mindenképpen eltévesztenek ezek az emberek. Az, hogy senki nem jut félelemmel Istennel közösségbe, senki nem jut félelemből a mennybe, és aki csak ijegységből, ijedelemből akar engedelmeskedni Isten akaratának, az biztosan nem engedelmeskedik majd, mert hiszen Istennek csak azt tud engedelmeskedni, aki őt szívből szereti, és aki teljes szívből bízik benne. Nem számol ez a gondolkodás és ez az igehirdetés azzal sem, hogy amikor az igazságról, az igazságosságról ilyen ridegen, ilyen törvényeskedő módon szól, akkor elmarad Isten jellemvonásának egy másik oldala az igazságosság mellett, a szeretet, a kegyelem, az irgalmasság gondolata. Ezzel a felfogással talán szemben áll. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy a felfogás tagadásaként jött létre az a másik gondolkodás, amelyiket körülbelül így lehetne összegezni, az ítélet nem más, mint az a pillanat, amikor majd Isten rendet teremt a mi világunkban, és az a pillanat, amikor majd végül is minden jóra fordul, mindenki sorsa jóra fordul, és végül Isten az ő nagy kegyelme és nagy szeretete folytán mindenkit üdvözít, mindenkit bevisz az ő örökkévaló országába. Ezek az emberek talán Isten szeretetéről akarnak szólni nékünk, talán azt szeretnék hangsúlyozni, hogy Isten mennyire szeret bennünket, de miközben Isten szeretetéről szólnak, a szeretet rovására elvész megint csak Istennek egy másik fontos jellemtulajdonsága, az igazságosság. És ebben a tanításban, ebben az igehirdetésben hamis képet kapunk Istenről, hamis képet kapunk az emberről, és azt a látszatot keltjük e felfogás által, hogy végül is mindegy, hogy hogy élünk ebben a világban, mert hiszen mindeneknek sorsa egy lesz, mert Isten annyira szeret bennünket. És aztán van egy harmadik dolog is az ítélettel kapcsolatban. Az előbb idézett író évtizedekkel ezelőtt azt mondta, az ítéletről szóló prédikáció a templomokban alig hallható többé. Nem régen 1978-ban a Magyarországi Református Egyház egyik teológus csoportja írta, az ítélet oldalán, Isten oldaláról nézve az ítélet összekapcsolódhat a megmentéssel, Az ember szempontjából nézve azonban az ítéletet halálosan komolyan kell venni. Az ítélet halálos komolyságát azonban manapság az egyház és a teológia nem szívesen olvassa ki az evangéliumokból és a jelenések könyvéből. Ma nem szívesen hallanak az ítéletről. Ma nem szívesen hallanak az ítélet komolyságáról a keresztény emberek. Mintha az apostolnak a szavai teljesülnének, aki azt mondotta volt, hogy az embereknek viszket a fülük az igazság beszédeitől, az Isten beszédétől, és ezért elfordítják-e beszédtől fülüket, és oly beszédhez fordulnak, amely kedvükre való, olyan beszédet hallanak szívesen, ami megerősíti őket abban, hogy életükben minden igen jó. De talán térjünk el az ítéletről szóló ilyen és olyan keresztény tanítás elemezgetésétől, bírálásától, vizsgálgatásától egyenesen oda, ahonnan elindultunk, és ahova nekünk újból és újból vissza kell térnünk Isten igéjéhez, és olvassuk és vizsgáljuk Isten igéjében azt, hogy mit mond nékünk az Úr maga erről az ítéletről. Hogyan kell nékünk az ítéletet fogadnunk Isten igéjének a fényében, Isten igéjének a világosságában. Mindenek előtt azt látjuk a Bibliában, mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, hogy az ítéletnek meghatározott ideje van. Bevezető igékben olvastam az apostolok cselekedetei 17. fejezetének 31. versében, hogy Isten rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazsággal. Isten rendelt egy napot az ítéletre. Pál apostol pedig a korintusi első levél 4. fejezetében arra figyelmeztette a gyülekezet tagjait, hogy idő előtt semmit ne ítéljenek, mert eljön az Úr, aki világosságra hozza a sötétség titkait, és megjelenti a szívnek tanácsait. Abból, hogy Pál apostol idő előtti ítéletről tud, arra kell következtetnünk, hogy tud ő időszerű ítéletről, az ítéletnek az idejéről. Arról a pillanatról, amikor maga Isten hozza napvilágra a sötétségnek titkait, és amikor maga Isten jelenti meg a szívnek tanácsait, a szívnek gondolatait. Maga Jézus sem beszélt másként, hiszen számtalanszor visszatér ige hirdetésében az ítélet napja, az a nap, ama nap, az Úrnak napja, azok a napok és az a bizonyos nap, amikor az embernek fia majd eljön minden angyalaival és minden szentével együtt, és amikor az embernek fia majd beül az ő királyi székébe és megvizsgálja az emberek életét és megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. Van tehát Isten tervében, a megváltás történetében egy meghatározott idő, egy meghatározott nap, amikor Isten ítéletet gyakorol az emberek felett. Ha azonban figyelmesebben vizsgáljuk Isten igéjét, akkor azt is láthatjuk, hogy nem csak egy ilyen nap van, és nem csak egy ilyen pillanat van, amikor Isten ítéletet gyakorol az ember felett, hanem az az ítélet, amiről a Biblia tanít nékünk, legalábbis három részből áll, három fontos szakaszból áll, és hogyha az ítéletről szóló bibliai tanítást a maga egészében meg akarjuk érteni, magunkévá akarjuk tenni, akkor az ítéletről szóló tanításnak mindezt a három szempontját, három aspektusát egyformán látnunk kell, és egyformán értenünk kell. Beszél mindenek előtt Isten igéje arról, hogy az ítélet egy bizonyos nyomozást, egy bizonyos vizsgálatot, vizsgálódást foglal magában, egy olyan időszakot, amikor a mennyei könyvek alapján, a mennyei ítélőszékben Isten az ő szent angyalainak jelenlétében egyen-egyenként megvizsgálja minden egyes ember életét. Ez az ítéletnek az első szakasza. Bővebben elmélkedünk majd róla, hiszen látni fogjuk azt, hogy ez az ítéletnek az a szakasza, amire vonatkoznak a Jelenések könyve 14. fejezetének 7. versében leírt gondolatok, eljött az ő ítéletének órája. Aztán van az ítéletnek egy második szakasza, amit úgy nevezhetnénk, hogy az ítélet kihirdetésének az ideje. Amikor a mennyei törvényszékről eljön Jézus Krisztus azért, hogy ítéletet hirdessen, azért, hogy a vizsgálat eredményét közölje, azért, hogy embereket jobb és bal keze mellé állítson. És van az ítéletnek egy harmadik szakasz, amiről már csak a Jelenések könyve ír nékünk, ami az 1000 év végén következik majd be, amikor Isten már csak a tőle elfordult emberek a Jelenések könyvének szóhasználata szerint a gonoszok felett gyakorol ítéletet, és ez az ítélet a megsemmisítés ítélete lesz. Honnan vesszük azt, hogy van egy olyan ítélet, ami a vizsgálatot, ami életünknek a vizsgálódását, megvizsgálatát foglalja magába? Már az Ószövetség apokaliptikus könyvei között, különösképpen Dániel könyve 7. fejezetében olvasunk arról, hogy a proféta látomásban látott egy királyi széket, és erről a királyi székről a következőket mondja minékünk a 7. fejezet 9. versétől kezdődően. Nézém, mi királyi székek tétetének le, és az öregkorú leüle, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz. Tűzfolyam foly, és jő valaki az ő színe elől, ezerszer ezeren szolgálának néki, és tízezerszer tízezeren állának előtte. Ítélők ülének le, és könyvek nyittatának meg. Nézém akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szóla, nézém még megöleték az állat, és az ő teste elveszi, és tűzbe vetteték, és megégettete. A többi állatoktól is elvétetik az ő hatalmuk, de ideig, óráig való élet adaték néki. Látám éjszakai látásokban, és ime az égnek felhőiben, mint valami emberfia jő, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vivék őt, és ada néki hatalma, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgála, az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem romlik. Dániel proféta ebben a látomásban látja a mennyei királyi széket, látja az öregkorút, ami mennyei atyánkat, aki ezen a királyi széken ül, látja az emberfiához hasonló alakot, aki minden bizonnyal Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk, aki az öregkorú elé lép. És azután látja, mint elkezdődik az ítélet, leülnek az ítélők az ítélőszékekbe, megnyitják a könyveket, és ezeknek a könyveknek a feljegyzései alapján megvizsgálják a föld lakóinak életét. Mikor következik be ez az ítélet? Úgy olvastuk, hogy ez az ítélet akkor következik be...

Várnai Zseni, megyek feléd. Úgy jön ma már, mintha álmodtam volna, hogy itt voltál, s azt is, hogy nem vagy itt. Holdad vagyok, mely vonzásod körében járja végtelen útjait. Feléd fordítom arcomat, mert tőled hullhat csak rám a fény és a meleg, s olykor

amikor közeledbe érek, már azt hiszem, most elértelek. Kinyúl felém napszemet,

világrobbanás hatalma égen és földön minden szétlövelt, akkor zuhantunk egymás közelébe. Karod elkapott, és védőn átölelt egy pillanatra. Aztán elszakadtunk. Pályánk sínére parancsolt a rend, a csillagok fészkükre visszaültek, s a hold újra a nap körül kereng. Megyek feléd, de soha el nem érlek. Bolygok körülötted, s önmagam körül. Bezárt világ, mely mosolyodtól fényes, s örök vonzásod szárnyain röpül.

A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ciklus záró egyházkerületi közgyűlés. Ciklus záró püspöki jelentés, felkészülés a választásra, egyházmegyei bemutatkozások, személyi kérdések, a Dunántúli Református Egyházkerület közgyűlése május 29-én a Balaton-Almádi Református templomban ülésezett. A cikluszáró közgyűlés Szabó J. Albert, a Veszprém Református Egyházmegye esperessének rövid áhítatával kezdődött. Az ülést Nemes Pál kerületi főgondnok nyitotta meg, a tanácskozást Máté László kerületi főjegyző vezette. A közgyűlés első napi rendje a cikluszáró püspöki jelentés volt. Az egyházkerületi közgyűlés a cikluszáró püspöki jelentést elfogadta, és Isten iránti hálával köszönte meg minden lelkipásztor, gondnok, presbiter, munkatárs, gyülekezeti tag, intézményi munkatárs, esperes, egyházmegyei gondnok, intézményi vezető és munkatárs, testületi tag hűségét és szolgálatát. Martos Levente Balást választották meg a Keresztény Zsidó Tanács elnökévé. A Keresztény Zsidó Tanács Egyesület május 28-án megtartotta évi rendes közgyűlését. A testület elnöke Székely János, szombathelyi megyés püspök, korábban lemondott pozíciójáról, ezért a közgyűlés fő napi rendi pontja az elnök választás volt. A tanácstagok a Katolikus Püspöki Konferencia jelölése alapján Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspököt választották meg új elnöknek. Az elnökség további tagjait illetően nem történt változás. A társelnök Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközség Szövetsége főrabbia, az alelnök Szent Iványi Ilona, a Magyar Unitárius Egyház lelkésze, és Fabinyi Tamás, az Evangélikus Egyház nyugalmazott püspöke. A közgyűlés hálával tekint vissza az egyesület eddigi tevékenységére, egyben szeptember 24-ére konferenciát hirdet megszentelt helyek, idők, igék címmel. Második teolingvisztikai konferencia. A Károli Gáspár Református Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Kutatóközpont közös szervezésében június 8-án kerül megrendezésre Budapesten a második teolingvisztikai konferencia. A konferencia célja a vallási nyelvhasználattal foglalkozó magyarországi és nemzetközi teolingvisztikai kutatásokba tartozó, a Szentírás nyelvhasználatával foglalkozó különböző elméleti és gyakorlati vizsgálatok bemutatása. A Károli Gáspár Egyetem, a Hermeneutikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelvtudományi központja által szervezett konferencia nem titkolt célja, hogy a hazai tudományos élet élen járó kutatóit szólaltassa meg. Az egynapos konferencia hozadéka a teolingvisztika kutatások folyamának, diskurzusainak fenntartása, újabb párbeszédek indítása, valamint az előadásokból újabb publikáció összeállítása. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél és 23-29 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: hír összeállításunk következik.
1: Nemzet és emlékezet címmel nyílik kiállítás a Debreceni Református Egyetemi Templomban. Kolozsvári Edit korábban a Kismarjai Református Templomban mutatta be festményeit, ezúttal egy új tárlatot készített, amely június 6-án nyílik meg Debrecenben. A kiállítás egy olyan összetett kulturális élményt ígér a látogatóknak, amely egyszerre hordoz művészeti, történelmi, egyházi és közösségi üzenetet. Az alkotók szándéka szerint ez az összművészeti tárlat, amely a magyar történelem sorsfordító eseményeit idézi meg. A kiállítás megnyitóját június 6-án 10 órától rendezik a Debreceni Református Egyetemi Templomban. A kiállítást megnyitja Fekete Károly püspök és Szántóné Fábián Kriszta festőművész, grafikus. A kiállítás megtekinthető június 6-a és 18-a között, hétfőtől szombatig. A belépés ingyenes. Könyvek, közösség és örökség. Egyházi könyvtárosok találkozója az egyház székházában. Közel 70 könyvtáros szakember érkezett az ország különböző pontjairól Budapestre, hogy részt vegyenek az Egyházi Könyvtárak Egyesülése idei közgyűlésén és szakmai napján. A rendezvénynek ezúttal az Evangélikus Egyház Üllői úti székháza és az ott működő Evangélikus Országos Könyvtár adott otthont. A május 21-én megtartott program egyszerre kínált lehetőséget a szakmai párbeszédre, az Egyesület éves munkájának értékelésére, valamint az evangélikus kulturális örökség különleges értékeinek megismerésére. A nap közös áhítattal vette kezdetét. Az igei szolgálatot Lakner Pál, nyugalmazott püspök, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója végezte, aki a kulturális örökség megőrzésének felelősségéről, valamint a közösség szolgálatának fontosságáról szólt a résztvevőkhöz. Az áhítat méltó nyitánya volt a szakmai napnak, amelynek középpontjában a könyvtárak közösségépítő szerepe, a kulturális örökség megőrzése és a tudás átadásának szolgálata állt. Kórusok nyári éjszakája. Június 13-án 14. alkalommal szervezik meg a Kórusok éjszakája nyári eseményét. Az évről évre megrendezett téli és nyári fesztivál idén ismét élőben tölti meg énekhanggal Budapesten a 8. kerületi Palota negyedet. A Kórusok nyári éjszakája egy amatőr kórus fesztivál célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy énekelni bárhol és bármikor jó. Az esemény hagyományosan az Éneklő utcával kezdődik, mely során az ország minden szegletéből és külföldről érkező kórusok egy-egy rövid bemutatkozóval ismertetik magukat. A program helyszíneit a Palota negyed izgalmas terei adják. Jegyek elővételben a jegyvásárlás menüpont alatt kaphatók, illetve korlátozott számban aznap a helyszíni infopultokban is. A jegyek elővételben június 13-án reggel 6 óráig vásárolhatók. Az időjárásról. Elindultunk a nyárra. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél és 23-29 fok várható.
0: Íreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Tapintat. Van egy fajta tapintat, ami az emberi teljesítmény felső foka. Az a tapintat és az a gyöngétség, amely mint valamilyen csodálatos zenei hallás örökké figyelmeztet egy embert, mi sok és mi kevés az emberi dolgokban. Mit szabad és mi túlzás? Mi fáj a másiknak? Ez a tapintat nem csak a megfelelő szavakat és hangsúlyt ismeri, hanem a hallgatás gyöngétségét is. Schäfer Erzsébet.

0: Valaki én hozzám jő, és hallgatja az én beszédeimet, és azokat megtartja, megmondom néktek, mihez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatott, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát, fundamentum nélkül, amelybe beleütközően a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Lukács 6:47-49.
1: A hegyi beszéd, ami Jézus tanításainak szíve és közepe, lényegében a 10 parancsolat magyarázata. Hegyen hangzik el, innen a neve is. Mint egykor Mózes is a Sinai hegyen kapta Istentől a törvényt. Kősziklára épült ház az egyik oldalon, összedőlt ház a másikon. Azonnal értjük, hogy itt rólunk van szó. Olyan az élet, mint egy házépítés. Nehéz és fáradtságos dolog, akár csak embernek lenni. És ha fölépül is valami, mert hiszen mindnyájan erre törekszünk, sok minden történhet még vele a későbbiekben. Olyankor derül ki, amikor itt a betegség, a családi krízis, a gyász, hogy milyen alapokon is áll a ház, amit építettünk. Ilyenkor látjuk, milyen kicsik és tehetetlenek vagyunk valójában. Van azonban egy terület, ahol teljesen a saját döntéseinken múlik minden. Ez pedig az, hogy belül a szívünkben mit tekintünk életünk alapjának. Ember, figyelj, mivé lesz változásod, Istenné, ha hiszed, s földé, ha azt imádod. Angelus Silesius. Egy földi élet azonban valóban túlságosan is összetett és bonyolult dolog ahhoz, hogy könnyedén átlássuk. Ezért van szükség mindig friss megértésre és friss különböztetésre. Ha eljutottunk is oda, amiért nagyon legyünk hálásak Istennek, hogy nem lehet más alapot vetni, nincs más sziklafundamentum, mint Krisztus, akkor is naponként, sőt, óránként újra és újra különböztetni és különböztetni kell.
0: Jóságos és emberszerető Istenem! Hozzád jövök, hogy elmondjam. Elhalmoztál ajándékaiddal, én pedig hálát adok neked ezekért, életemért, egészségemért, a mai napért. Nem éltem mindenben akaratod szerint, ezért megvallom méltatlanságomat is. Te türelmes vagy hozzám, kérlek, építsd bennem újra a hitet, hogy valóban a te gyermeked lehessek, akit nagyon szeretsz. Kérlek, erősítsd hitemet. A hit ott kezdődik, ahol az emberi gondolkodás már nem képes tovább lépni. Ott kezdődik, ahol már nem találunk emberi magyarázatokat. Ott kezdődik, ahol az emberileg megtehetőnél többre van szükség. A hit olyan helyre vezet, ahová csupán emberi erőnkkel nem jutnánk el soha. Istenem, a hit a hozzád vezető út. Vezess engem a hit útján, hogy tisztán láthassam, mi a te akaratod velem, és értsem, mi múlik rajtam, mi az, amit meg tudok változtatni, és mi az, amit alázattal és türelemmel el kell fogadnom. A kősziklára épített ház képe most azt mondja, életem alapjának a megválasztása az én dolgom, a legfontosabb mégis az igében kapottak megvalósítása. Sziklára épített ház csak ott van, ahol egy szülöttedet hallgatom, és a szerint is cselekszem. Add kérlek, hogy friss megértéssel jól döntsek, és házamat ne rombolják le a megpróbáltatások, mert Krisztusban jól van megalapozva. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.

Árvai Attila, Mennyek kapuja. Megnyitom most előtted a mennyek kapuját, hogy átélhess te is országom csodáját. Gyere hát bátran, s nézz körül e tájon, gyere be azért, hogy lelked messze szálljon. Én vagyok a fény, mely rád világít fentről. Ha bennem mélyen hiszel, rám találsz egyből. Én vagyok a hang, ki szíved nyelvén beszél, s álmai tengerén e csodás helyről mesél. Figyelj hát rám, kérlek, mert most hozzád szólok. Mikor imádkozol, rád áldást szórok. Minden áldott szó, mely elhagyja ajkaid, fülembe eljut, s könnyíti napjaid. Figyelemmel kísérem sorsod szüntelen. Tudd, jó helyen vagy, s a lelked büntelen. Tisztító fényemben megfürdetem szíved, mint anya a gyermekét, úgy szeretlek téged. Térj most be hozzám, a mennyek országába, beszélges el velem egyetlen imába. Nézz körül bátran, mert ez a te otthonod. Mikor gyenge hited, én akkor is ott vagyok.

Mindenkit szeretettel köszöntök. A cím valóban érdekes, különös és érdeklődést felkeltő. Ahonnan a világ történelmet vagy az üdvösség történetet irányítják. Olyan világban élünk, amikor hatalmak, nagy hatalmak küzdenek azért, hogy minél több beleszólásuk legyen a földi dolgok, földi történések irányításába. Versengnek azért, hogy meghatározói legyenek az emberiség történelmének a formálásában, irányításában. Sokszor el is hiszik a nagy politikusok, államférfiak, hadvezérek, hogy ők irányítják a történelmet. Szeretnék elhitetni magukkal is és másokkal is, hogy a világ sorsa az ő kezükben van. És különös az emberi magatartás, ez talán Nabukodonozor, Babilon nagy királya példázza különösképpen, amikor Dániel elmondja, hogy mit álmodott, és elmagyarázza az álom értelmét is, és mond egy olyan mondatot, ami be kellett volna, hogy vésődjön az ő gondolatvilágába, amikor ő is kénytelen elismerni, hogy Dániel Isten az Isten, és azt mondja Dániel, hogy Isten tesz királyokat és dönt királyokat. És alig múlik el egy kis idő, Nabukodonozor úgy hitte, hogy kezébe tudja venni a dolgok irányítását, és majd ő megmutatja, hogy az aranykorszak után nem ezüst korszak jön, és nem részkorszak, hanem végig egészen az agyag helyett is aranykorszak lesz. Ő határozza meg a jövőt, ő veti meg a jövőnek az alapjait. Tudjuk, hogy a történelem az megcáfolta, és mint ahogy megcáfolja ma is a nagy embereknek törekvéseit, vágyait, és be kell látni, hogy a történelmet, az eseményeket, a népek történelmét és az üdvösség történelmét máshonnan irányítják. Máshonnan, nem e földről. Valami láthatatlan erők azok, amelyek meghatározzák, hogy meddig lehet elmenni, eddig és ne tovább. Nagy hatalmak összeomlását láttuk, birodalmak megsemmisülését, emberi törekvések szerte foszlását, és van egy kéz, van egy erő, amely előre viszi a történelmet, és aki ezzel az áramlattal megpróbál szembe kerülni, szembeszállni, az összetörik.

A Jelenések könyve 4. fejezete az, amelyikben egy pillantást nyerhetünk oda, ahol, vagy ahonnan valóban irányítják a történelmet. Azért mondom, hogy csak egy rövid villanásnyi fény tárul fel előttünk, mert megérteni, átfogni ennek a munkának a nagy horderejét, az isteni irányításnak, vezetésnek a nagy horderejét mi nem tudjuk. Mi éppen úgy résztvevők vagyunk, emberek vagyunk, akik egyik vagy másik oldalon ott vagyunk a nagy áramlatokban, és a kérdés az, hogy van-e elég bölcsességünk, alázatunk ahhoz, hogy meghajtsuk a mi fejünket, és engedjük, hogy az isteni vezetés irány érvényesüljön a mi életünkben is. Korábban már foglalkoztunk a Jelenések könyve tanulmányozása során 7 gyülekezettel, 7 korszakkal. Azután már bele tekintettünk későbbi korszakokba, esemény sorokba is, és megfigyelhettük azt, hogy a Jelenések könyve 7 gyülekezetének és a 7 korszaknak a megvilágításánál főképpen az egyházra, Isten népére, az üdvösség történelmére irányulnak a kijelentések. Később változnak a képek, és Isten betekintést enged a világtörténelembe, az emberiség történelmébe, az emberiség sorsába. Megfigyelhetünk az eddigi és a mai téma kapcsolatában bizonyos hasonlatokat. Akkor, amikor az első fejezetben bemutatkozik az Úrnak az, aki megmutatja János apostolnak azt, ami ezután meg lesz, akkor azt mondja János apostol, hogy hallék hátam mögött nagy szót, mint egy trombitáit. Az első fejezet 10. versében olvassuk. Majd a 4. fejezet 1. versében ezt olvassuk, mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék. Figyeljük meg, hogy mintha ugyan onnan jönne a szó, az üzenet, a hang, mind a két esetben, mintha trombita hangját hallaná János apostol, úgy mutatkozik be a Jelenések könyvének a szerzője. Azután a másik hasonlat, lélekben valék, ott mondja az első fejezet 10. versében, lélekben, vagyis lántomásban volt ott Pátmosz szigetén, és a 4. fejezet 2. versében szintén azt mondja, hogy elragadtatásban, és lélekben voltam ott, ahonnan jön a trombitához hasonló hang és üzenet. Azután a harmadik ilyen hasonlat, az első fejezet első versében azt mondja, hogy megmutatom neked, amiknek meg kell lenniük hamar, és a 4. fejezet első versében szintén ezt olvassuk, amiknek meg kell lenniük ezután. Majd a 4. hasonlat, hogy a 7 gyülekezetnek mondja meg azt, Úr, azt, ami ezután bekövetkezik, és a másik oldalon viszont a 4. fejezetben már kiterjed az üdvösség történelemre és a világ történelemre. Van egy érdekes dolog, amit még meg kell figyelnünk, hogy amikor a 7 gyülekezethez szóló üzenetet hallja János apostol, azt mondja az első fejezet 9. versében, hogy Pátmosz szigetén voltam. Meghatározza, hogy hol kapja a látomást.
Pátmos szigetén erről már volt szó korábbi előadásokban, egy büntető sziget volt, talán kőbányában dolgozhatott János apostol többi elítélt rabbal együtt. Különös lehetett számára az a szombat, amikor lehetőséget kapott arra, hogy az Úrral töltse ezt a szombatot, és elmondja, hogy Pátmos szigetén voltam az Úrnak a bizonyságtételéért, és a későbbiek során, az elmúlt alkalommal szó volt arról, hogy mikor Isten népe elérkezik a mennyei Jeruzsálemhez, amikor célba ér, akkor, amikor megmutatja az Úr János apostolnak a célba érkezést, akkor azt mondja, hogy egy nagy és magas hegyre vitettem. És itt a negyedik fejezetben is azt olvassuk, hogy elragadtatott, és hall egy hangot, hogy jöjj fel ide, és ott van egy nyitott ajtó, amin keresztül betekint a jövőbe, egy más világba. Mi a különbség a kettő között? A hét gyülekezetről szóló látomást ott kapja Pátmos szigetén, érzi azt, hogy itt van lent ezen a földön, küzdő emberek között, elvonul előtte az, ami a következő 2000 év sok küzdelmét és tapasztalatát hozza Isten népe számára, gyülekezetek számára. Itt viszont a cél előtt, az Úr felviszi egy nagy és magas hegyre, és onnan mutatja meg az eljövendő világot. Onnan láttatja meg vele azt, ami ezután bekövetkezik. És itt a negyedik fejezetben is azt olvasjuk, jöjj fel ide. És ezen a nyitott ajtón keresztül megmutatom neked azt, aminek meg kell lenni, aminek meg kell történni.

Próbáljuk elképzelni úgy a két helyzetet. Nyomorúságos Pátmosz szigetén, mint egy rab és egy fogoly, egy kényszermunkás, azután ott a cél előtt, azon a magas hegyen, és betekint a mennyei Jeruzsálembe. Én úgy gondolom, hogy János apostol szívesen vette volna, ha bemehetett volna a városba. Úgy végig sétálni Jeruzsálem akármelyik mellék utcáján, ha van ilyen. Vagy közel menne az élet fájához, ha más nem úgy megsimogatna egy gyümölcsöt. De hol volt János apostol? Honnan szemlélte ezt? Már nem itt ezen a földön, és még nem ott a kettő között. Majd később találkozni fogunk még ezzel a képpel, amikor a további eseményeket, üdvösségtörténeti eseményeket tanulmányozzuk, és vizsgáljuk azt, hogy mit jelent már nem itt, és még nem ott lenni. Hogy mik a különös áldások, mik a különös tapasztalatok, és mi a kockázat, erről majd később. Mert majdnem ott lenni, ez azt jelenti, hogy egészen nem ott. Amikor az Úr Jézus azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy közel vagy Isten országához, ez mit jelent? Hogy nem ott. Közel lenni Isten országához, vagy majdnem bejutni Isten országába, mit jelent? Kimaradni Isten országából. Ezeknek a tanításoknak komoly jelentőségük van számunkra. És komolyan oda kell figyelni ezekre az aprónak látszó mozzanatokra, hogy majdnem ott lenni Isten országába, azt jelenti, hogy egészen kimaradni. És János apostol ezen a látomás során eljut oda a kapuig, vagy a magas hegyig, ahonnan szemléleti Jeruzsálemet. Talán a legkeserőbb és a legfájóbb az volt számára, amikor vége volt a látomásnak is, hol találta magát? Ott lent Pátmoszon. Ellen White ír hasonló tapasztalatról, hogy elvitte az angyal, megmutatta néki azt, hogy mi van a mennyben, és amikor felébredt a látomásából, akkor nem tudott más tenni, mint sírni és sírni. Mert olyan szürkének, olyan elhagyottnak, olyan nyomorúságosnak látta ezt az életet, miután betekintést kapott a mennyei otthonba.

János apostolnak azt mondja az Úr, hogy jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután. És olvassuk az igét a 4. fejezetből, és hogy menjünk sorra a jelképeknek a vizsgálatánál. És azonnal elragadtatám lélekben, és íme egy királyi szék vala téve, letéve a mennyben, és üle valaki a királyi székben. Figyeljük meg, látunk valami különbséget a 7 gyülekezetnél történt bemutatás és e között? Hogyan mutatja be azt, aki a jelenések 7 gyülekezetét, tehát az első 3 fejezetben mutatja be a gyülekezeteknek a történetét? Leírja, hogy mint az izzófény vérszesz fehér ruhában volt, mint valami embernek fia, felismerte Jézust ott a 7 gyülekezet bemutatásánál, és mit lát itt a 4. fejezetben? Lát egy királyi széket, és aki üle tekintetére nézve hasonló, mihez? Szándékosan kérdem így, hogy nem kihez, hanem mihez hasonlítható. Jáspis és szárdisz kőhöz, és a királyi szék körül szivárványvala láncszatra smaragdhoz hasonló. Mit lát János apostol? Királyi széket, és a királyi székben valaki ül, és ki volt ez a valaki? Hogy nézett ki? Hogy nézett ki? Valami fényességet lát. Miért? Emlékszünk még olyan jelenetekre az Ószövetségből, amikor embereknek Isten megjelent, de ebben a megjelenésben nem volt benne valami, az arc. Mit mond Mózesnek az Úr? Hogy az orcámat nem láthatod. Illés, amikor találkozik az Úr, amikor az Úr megszólítja ott a hegyen, a hangot hallja, de nem látja. Miért? Mert élő ember nem láthatja az Atyát. És a legnagyobb tisztelettel beszél János apostol arról, akit lát, de mihez hasonlítja? Valami csodálatos fényességhez. Különös az, hogy nem azt mondja, hogy emberi alakja van, Isten senki nem láthatja. De valamit mégis lát János apostol, ami Istenről beszél. Mit lát? Csodálatos fényességet, és a királyi szék körül szivárvány volt. Minek a jelképe a szivárvány? Hadd olvassak ezzel kapcsolatban. A szivárvány, amely ragyogó fényével áthidalja az egeket, az örökkévaló szövetségnek a jele Isten és minden élő teremtmény között. A mennyei trónt körülvevő szivárvány is Isten gyermekeivel való békeszövetségnek a jele. Amiképpen a felhőben megjelenő szivárvány ív, a napfény és zámporeső egyesülésének eredménye, úgy az Isten királyi széke feletti szivárvány ábrázolja az ő kegyelmének és igazságának egyesülését. Milyen formában jelenhetett volna még meg az Úr János apostolnak? Miért szivárvány az, amit kifejez valamit Isten jelenlétéből? Amikor az ember Istenhez közeledik, vagy Isten és ember között a kapcsolat létrejön,
akkor itt ebben a jelenetben bemutatja az Úr, hogy Isten kegyelme az, Isten szeretete, amellyel az ember először találkozik. Isten először az embert az ő kegyelméről és szeretetéről biztosítja. Még akkor is, ha int, ha fedd a dorgán, ha büntet Isten, akkor is az ő kegyelme és az ő szeretete az, amely elsősorban megnyilatkozik az ember iránt. Valahogy, amikor Istenhez járulunk, ez az, amit éreznünk kellene, amit meg kellene tapasztalnunk. Isten szeretetét és kegyelmét. Csak ez az út, ez a mód, amely által áldást nyerhetünk az Istennel való találkozásban.

A következőkben a negyedik verstől olvasuk, amiket lát János apostol, és a királyi szék körül 24 királyi szék van, és a királyi székben lántám ülne a 24 vént fehér ruhákba öltözve, és a fejükön arany koronák valának. A királyi székből pedig villámlások és mennydörgések és szózatok jönnek ki, és 7 tűzlámpás vala a királyi szék előtt, amely az Istennek 7 lelke. És a királyi szék előtt üvegtenger vala, hasonló a kristályhoz, és a királyi szék közepet és a királyi szék körül 4 lelkes állat, szemekkel teljesek elől és hátul. És az első lelkes állat hasonlóval az oroszlánhoz, és a második lelkes állat hasonló a borjúhoz, és a harmadik lelkes állatnak olyan arca van, mint egy embernek, és a negyedik lelkes állat hasonló a repülő sashoz. És a 4 lelkes állat, amelyek közül mindeniknek 6-6 szárnya vala, körös körül és belül teljes vala szemekkel, és meg nem szűnik vala nappal és éjjel ezt mondani, szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki vala és aki van, és aki eljövendő. És amikor a lelkes állatok dicsőséget, tisztességet és hálát adnak annak, aki a király székben ül, annak, aki örökkön örökké él. Leesik a 24 vén az előtt, aki a király székben ül, és imádja azt, aki örökkön örökké él, és az ő koronáit a királyi szék elé teszi, mondván, méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Hát itt találkozunk olyan képekkel, amiket nem értünk. Hallottam már sokféle magyarázatot, és olvastam is különféle magyarázatot a vénekről, a lelkes állatokról, de ezek egyik sem biztos, hogy megközelít a valóságot. Miért? Miért van itt olyan valami, amit igazán nem tudunk megérteni? Figyeljük meg, hogy itt nem ezeken a lényeken van a hangsúly. Meg kell keresni az üzenetnek a célját, a hangsúlyt. Mi az, amit Isten mondani akar, amit be akar mutatni számunkra. A közelmúltban beszélgettem valakivel, és Jézus mennyei szolgálatáról volt szó, és ragaszkodott egy szöveghez, hogy megvan írva, hogy amikor felment, akkor ült az Atyaisten jobbja felől, és Jézus azóta ott ül. No, te hogy tudod elképzelni, hogy 2000 év óta Jézus ott ül egy trónon, a másik trónon az Atya? Na, de ez van megírva. De mit jelent az, hogy valaki, mondjuk egy király 20 évig ült a trónon? 20 évig uralkodott, de nincs leírva ennek az uralkodásnak a formája. Nagyon rossz és téves vágányra jutna bárki, hogyha ezeket a jelképeket úgy próbálná magyarázni, hogy megtestesíteni. Egy borjú, egy sas. Nyilván van ezeknek valamilyen üzenetük. De itt ebben a fő üzenet az, hogy mind Isten dicsőítették. Én azt látom, ezekben a képekben Istennek sokféle teremtménye van a világon. És mindegyik Isten dicsőíti.

A 24 vinnel kapcsolatban megfigyeltem, hogy általában háromféle elképzelés van. Van olyan elképzelés, hogy ezek mennyei angyalok. Van olyan elképzelés, hogy azok közül van, akik Jézus feltámadásakor feltámadtak, kijöttek az ő sírjukból, vagy halálakor. És van olyan elképzelés, hogy az Ószövetségből és az Újszövetségből választott Isten a 12 apostol és a 12 ószövetségi törzs jelképeként egy-egy szemét. Lehet. Lehet, hogy ez, lehet, hogy a másik. A lényeg az, hogy Isten dicsőítik, hogy a mennyben egy csodálatos légkör van, egy csodálatos élet, amit mi megérteni nem tudunk. János apostol kívülről egy nyitott ajtón keresztül szemlélte, és ami őt az első pillanatban megragadja, az a fényesség, amely a mennyben van, amely a királyi trónt körülveszi, a szivárvány, amely Isten kegyelmének és szeretetének jele. Azután az, hogy a mennyei lények, különböző mennyei lények, Isten dicsőítik. Itt megint van egy olyan gondolat, hogy Dániel prófétánál is, hogy ezek éjjel-nappal az örökké valóságban Istent magasztalják, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Valahogy így tudjuk elképzelni. Egyszerűen a Biblia kommentárunk azt írja, hogy Ezékiel proféta vagy Dániel proféta egyes esetekben és a Jelenések könyvének írója nem a valóságot látta, hanem a valóságnak jelképét. Valóságnak jelképét. Hogy valami fogalmat alkossunk arról, hogy a mennyben az örökké valóságon át, és minden lénynek a képviselői Isten dicsőítik és magasztalják. Ami viszont azt kívánja tőlünk, hogy mi is kapcsolódjunk bele ebbe az Isten dicsőítő, Isten magasztaló életbe. Fogadjuk el azt, hogy a történelmet onnan irányítják, de a mi életünket is. És még valamit, amit meg kell, hogy figyeljünk, az utolsó vers, a 4. fejezet, 11. vers, amiben egy hasonló gondolat van ahhoz, amit a Jelenések könyve 14. vers, 11. fejezet 6. és 7. versében olvasunk. Miről van itt szó? A 14. fejezetben van egy felhívás. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, aki teremtette az eget és a földet is, mindent, ami azokban van. És a 4. fejezet mivel fejeződik be? Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent. És a te akaratodért vannak, és teremtettek. Kétszer fordul elő a teremtés szó ebben a szövegben. Ezzel fejezi be ezt az üzenetet, amelyben azt akarja tudtunkra adni, hogy a mennyből irányítják a történelmet. Majd ezt látni fogjuk a 14. fejezet tanulmányozásánál is. Ott különösképpen kiemelkedik ez, amikor láthatjuk, hogy a 24 vén ott is Isten dicsőíti, és kifejezik azt, hogy Isten az, aki irányítja a dolgokat. Mi emberek porszemek vagyunk,
akik sodródhatunk, vagy céltudatosan választhatjuk az isteni vezetést, amely célhoz visz bennünket. De fel kell ismerni és el kell fogadni, hogy Isten uralkodik, Isten az, aki ott van a dolgokban, és akit megillet minden tisztesség és dicsőítés.

hogy miért van szó itt a teremtésről. Nyilván ez majd később a 14. fejezetben előjön. Jézus eljövetele előtt, ahogy közeledünk a végső eseményekhez, egyre inkább szembefordul az ember a Teremtőistennel, a Teremtőisten imádatával, és maga készítette bálványoknak akar hódolni,

ahhoz a helyhez, ahonnan irányítják a történelmet. Közelebb jutunk a célhoz, a mennyei Jeruzsálemhez, de még nem vagyunk ott. Kaphatunk olyan kegyelmet, olyan látást, mint János apostol, és bekapcsolódhatunk mi is ezeknek a gondolatoknak a vizsgálatába, de egyet tudnunk kell. A cél közelsége, a cél előtt az még nem a cél, a célba érkezés. Még itt vagyunk, ezen a földön. Másoljuk le, igyekezünk lemásolni a mennyei lényeknek a szolgálatát, a magatartását, amelynek a fő gondolata az Isten dicsőítése és magasztalása.

Erdélyi László. Együtt a mennyben, már itt a földön. Amikor belépsz Isten házába, mielőtt helyedet elfoglalod, nézz körül jól a testvérek között. Figyelj meg minden utánad jövőt, s gondolj arra, hogy ezek mindegyike ott szeretne lenni majd a mennyben. Ne gondold, hogy a menny olyan nagy lesz, amelyben bárkit is elkerülhetsz. Ezért az Úr úgy fog megkímélni, hogy ne kelljen senkit kerülgetni azok közül, akiket nem kívánsz testvéredként szívedbe fogadni. Nem kötelező a mennybe jutni, de itt e földön meg kell tanulni a mennyei elvek szerint élni. Még ma, ezen a szent szombatnapon, melyen Isten és a szent angyalok egyértelmű döntésedre várnak. Ha az Urat szívedbe fogadod, s benne minden testvéred helyet kapott, még ma, ezen a szent szombatnapon minden bizonnyal érezni fogod azt a boldogító valóságot, hogy a mennyben készen van otthonod.

imádjuk a Teremtő Istent, a Fenntartó Istent, azt az Istent, aki szivárvány fényességében jelenik meg minden nap a mi életünkben, kifejezve azt, hogy szeret bennünket, az ő kegyelme ott van még a mi életünkben, és kész elvinni bennünket, elvezetni. Nem csupán

0: a látomásban a célba, hanem amikor eljön az ég felhőiben, akkor a valóságban is. A mindenható Isten segítsen mindannyiunkat, hogy az ő kegyelme által, majd amikor a cél elérkezik, akkor mi is célba érkezhessünk. Amen.
1: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották.

A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Gluck Don Juan című balettjét.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Gluck Don Juan című balettje. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 3-án így szól Isten igéje. Az Úr megnyitja a vakok szemeit. 146. Zsoltár 8. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Jézus így válaszolt nekik, keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Lukács evangélium a 7. fejezet 22. verse. A kérdések a pont jókor kapott kérdések, van, hogy azonnal felnyitják a szemeinket, és elkezdenek kitisztulni bizonytalanságaink. Keresztelő János elküldte tanítványait, hogy megkérdezzék Jézustól. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Találunk olyan történeteket a Bibliában, amelyekben a kérdésekre nem kapunk azonnal egyértelmű választ, vagy éppen egy példázaton keresztül további kérdések kerülnek elénk. Az itt hozzáérkező tanítványoknak viszont egyértelmű választ ad Jézus. Mondják el mindazt, amit éppen most láttak és hallottak. Jézus gyógyít, csodát tesz, új élet lehetőségét adja, és hirdettetik az evangélium. Ahogyan 2000 évvel ezelőtt tette, ezt teszi a mai napon is. Gyógyít, segít, megbocsát, naponta megtérésre hív, és az örök élet reménységét adja. Azért, hogy meg tudjunk szabadulni a hibánk terhétől, a nehézségeinktől, a keszekusza néha túl aggodalmaskodó gondolatainktól, azért, hogy irányt mutasson életünkben. Egy jó pillanatban egy jó kérdéssel, vagy éppen válasszal is szól hozzánk igéjében, vagy egy másik Krisztus arcú emberen keresztül, hogy kizökkentsen bennünket az addigiból, hogy meghalljuk, észrevegyük és felismerjük, merre is tart az életünk. Csodáival, tanításával, szeretetével kísér bennünket, hogy felnyissa szemünket most is, döntéseinkben, tetteinkben, életünkben. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálásak vagyunk, hogy nem hagysz bennünket magunkra, még akkor sem, amikor életünk nem abba az irányba tart, amerre te szeretnéd. Kérünk, add nekünk, hogy útmutatásodnak megfelelően éljünk. Elesettségünkben, nehézségeinkben is nyisd meg szemeinket, hogy csodáidat észrevegyük, és tanítványaidként mi is az örök evangélium üzenetének hirdetői legyünk. Amen. Szidói Rolandá hitatát hallottuk. A nap igéi voltak, az Úr megnyitja a vakok szemeit. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Jézus így válaszolt nekik, keresztelő János tanítványainak. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: biztos léptek.

0: Gondolatok az ígéről. Ez Isten emberének a bizakodása, amely szintén egy ígéret, mert amiről ő hittel meg van győződve, az egyezik Isten akaratával is. A prófétának le kellett mennie a szegénység és az éhség mélységeibe, de úgy léphetett lefelé, hogy a lába nem csúszott meg, mert az Úr erőt adott lépteinek. Máskor a küzdelem hegyeinek csúcsára kellett felkapaszkodnia, de fölmentében épp úgy nem félt, mint amikor útja lefelé vezetett, mert az Úr erőt adott neki. Isten volt az ereje. Gondolj erre, maga a mindenható Isten a mi erőnk. De figyeljük meg, hogy az Úr biztos lépteket is adott neki. A szarvas szikláról sziklára szökel, de soha nem téveszti el a lépést. Az Úr kegyelmét kínálja, hogy a kötelesség legnehezebb ösvényein is megcsúszás nélkül járhassunk. Lábunkat alkalmassá teszi a sziklás úton való járáshoz, úgyhogy otthonosan mozgunk ott is, ahol Isten nélkül elvesznénk. Rövidesen talán még magasabb helyekre szólít minket. Fel kell kapaszkodnunk egészen a Sion hegyére, ahol a megdicsőültek gyülekeznek. Ó, milyen is a hit lábai, hogy felhághatunk velük az Úr hegyére. Ott is magyarul beszélnek. Évek óta rendszeresen látogatja a határainkon túli magyar területeket, és segítséget visz az otthoni gyülekezeteknek. A Budapest-Kispest központi református egyházközség lelkipásztora Harkai Ferenc Csaba. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a közös hit és nemzeti identitás összetartó erejéből, valamint az ottani magyar közösségekben szerzett tapasztalatairól osztja meg gondolatait. A Nemzeti Összetartozás napját a trianoni békeszerződés évfordulóján ünneplik 2010 óta. Részben válaszként a 2004-es a határon túli magyarok kedvezményes honosításáról szóló népszavazásra. A magyarországi reformátusság az adott történelmi helyzet engedte keretek között mindig ápolta a kapcsolatot az egyház határainkon kívül rekedt tagjaival, ezt mutatja a rendszerváltás óta egyre szaporodó testvérgyülekezeti kapcsolatok száma is. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye találkozója. A Somogy-Zalai Evangélikus Egyházmegye egyházmegyei találkozóra hívja a gyülekezeteket június 7-én vasárnap Csurgóra. A helyszín tehát Csurgón a Sárgáti út 18. Az időjárásról: elindultunk a nyárra. Csütörtökön változó felhőzet lehetséges napos időkkel, elszórtan eshet eső, déli szél és 23-28 fok valószínű. Pénteken a felhők mellett néha kisüt a nap is, itt-ott eshet eső, északnyugatról fúj a szél és 23-29 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, kérjünk ez estén bocsánatot mennyei édesatyánktól, hogy olykor szúgolódással válaszolunk a minket ért legkisebb méltánytalanságra is. Viszont vonakodva hozzuk meg a legkisebb áldozatot is fele barátainkért. Fohászkodjunk kellő alázattal segítségért. Az Úr szüntelenül munkálkodjék bennünk, hogy életünk ne mindenben viszonzást váró legyen, hanem mindenben viszonzást adó. Hálaadás.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Szatmár Németiben járva több házas párral is készítettünk felvételeket. Aki a múlt heti Só és Lámpás műsorát figyelemmel kísérte, talán emlékszik Sipos Tímával készített interjúra. Ő férjével együtt érkezett a beszélgetésre, és amíg mi asszonyok az egyik teremben beszélgettünk, addig egy másik szobában egy komoly beszélgetés alakult ki a férfiak között is. Férjem egy idő után a mikrofont is elővette. Kérem, fogadják szeretettel a Sipos Dénessel készült beszélgetést.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szatmár Németiből. Beszélgető társam Sipos Dénes, aki eredetileg feleségét kísérte egy beszélgetésre. Anikóval éppen most a szomszédszobában beszélgetnek is. Ám miközben mi férfiak beszélgetésbe elegyedtünk, kiderült, hogy az a mondani való, ami Dénes testvéremtől jön, talán alkalmas arra is, hogy önök is megismerjék. Miután először a megtérésről kezdtünk beszélgetni, itt kapcsoltam be a készüléket, és kérdeztem, hogy hogy is alakult az élete ezen a területen.
1: Isten szólt mindig hozzám, és hívott, de az történt, hogy hát eltávolodtam. Volt ez a megindulás, de imádkoztam én, meg olvastam az igét is egy darabig, és akkor utána ez kezdett elmaradni. Hát nyilván az emberben akkor jönnek kérdések, hogy hát ez igazi volt, vagy akkor most mi van, és akkor hát úgy elcsendesedtek a dolgok. Elkerültem még felsőiskolába, liceum miatt, aztán úgy már igazából nem is mondtam én azt, hogy hívő vagyok, vagy meg vagyok térve, nem is úgy ismertek engemet. Belül tudtam mindig, meg minden evangelizáció nekem olyan volt, hogy kínos volt, vagy nem bántam, hogyha nem kell ott lenni, vagy hogyha elmaradhatok róla, mert mindig úgy vádolva éreztem magam. Tehát Isten szólt mindig hozzám, és hívott, de mindig úgy szerettem meghatározni egy időpontot, hogy na majd, ha befejezem a liceumot, akkor. Hát nem úgy történt, sőt, hát elkerültünk egyetemre, nem volt ugye a szülői felügyelet sem, vagy a gyülekezet úgymond, vagy az ismeretség, hát szabadok voltunk ilyen szempontból, akkor már gyülekezetbe is, akkor mentünk, hogyha éppen nekünk kedvünk tartotta, mert hárman voltunk egy innen a gyülekezetből testvéremmel és még egy barátommal, és akkor elmentünk a bulikba, meg olyan szórakozó helyekre, meg hát úgy éltük az egyetemi életet, és hát második év után hát úgy volt, hogy elmenjünk a táborba, az ifjúsági táborba. Addig nem nagyon mentem oda sem, mert tudtam, hogy a táborban azért sokan úgy jönnek haza, hogy megtérnek, megváltoznak.
0: És ez az, ami a Hargitánban, ugye?
1: Igen, a Hargitán volt. Elmentem, és hát a hét is úgy telt, hogy azért a barátokkal úgy voltunk. Adtunk ima témát a testvéreknek. És hát ugye a hét vége felé volt egy alkalom, mikor Isten megszólított engemet, és azt mondtam, hogy nem mehetek itt tovább. És visszamaradtunk, imádkoztunk egy akkora kiszolgált a testvérrel, és letehettem újból az életemet, és hát azóta a Jóisten kegyelme őriz, és hát akkor ugye, hogy egyetemen voltam más városban, az is jó volt akkor, hogy akivel imádkoztunk, akkor tehát oda ajánlott testvérnek, aki majd foglalkozzon, vagy figyeljen oda, és akkor majd Nagyváradon jártam egyetemre. Hogy visszamentünk egyetemre, hát akkor alakult egy kis csoport, egy közösség, ahova jártunk, néhány fiú. Ugye ott voltunk, hogy a barátom meg a testvéremmel laktunk együtt, ők még úgy voltak, hogy nem jutottak el akkor a döntésre, de másik évben az Úr megkenyerült rajtuk, és aztán volt itt egy anyák napja, amikor szintén több fiatal döntésre jutott, és ők is akkor döntöttek az Úr mellett. Aztán utána már hárman voltunk együtt.
0: Itt egy picit hadd szakítsalak meg, menjünk egy kicsit vissza, ha megengeded. Ugye ez az egyetemi lét egy rohamos eltávolodást hozott először. Már a liceumban elkezdődött, ha jól értem, a lazulása az Istennel való közösségnek. Most már nyilván jó pár év gondolkozási idő után meg úgy leüllepedhettek a dolgok. Mennyire törvényszerű ez? Azért is kérdezem, mert én tegnap beszélgettem olyan fiatal emberekkel, akik most indulnak majd egyetemre, tehát mennyire törvényszerű az, mit gondolsz arról, hogyha valaki neki indul így az egyetemi életnek az az hozza magával azt, hogy eltávolodik a hívő élettől, messze kerülve a gyülekezettől, a családtól.
1: Nem, én nem gondolom, hogy ez törvényszerű kell legyen. Tehát, hogyha valaki úgymond döntött az Úr mellett, és én azt mondom, lehet egy lehetőség a fejlődésre az egyetemi élet is, és látom egyetemisták között is, hogy van, aki kibontakozik, szolgálati területet talál egyetemisták között, és az Úr használja, tehát egyáltalán nem tartom törvényszerűségnek. Jó az, hogyha fegyelmezettek vagyunk, úgymond a lelki szempontból, és a közösségbe való részvétel, a testvéri közösség nagyon sokat számít, hogy számunk érhetőség, hogyha van valaki, akivel megoszthatom a dolgaimat, és elmondani a kísértéseket is, vagy a bukásokat esetleg, ez sokat számít, és vagy éppenséggel az otthoni gyülekezetből, ha van az a személy, az is sokszor segít, látom azt is, hogy akár SMS, vagy egy valamilyen kapcsolattartás, hogy nézd, ez van velem, vagy imádkozzál. Jó dolgok ezek, és úgy gondolom, hogy nem törvényszerűség az eltávolodását. Lehet, hogy akkor egy kicsit másabb világ is volt, mert nem volt ez a nagy technikai vívmányok sem, meg virtuális világ, és akkor mi úgy kiéltük ezt a szabadságot, úgymond. Viszont itt ma már nyitott mindenfelé, minden.
0: Még egy dolog, ahova vissza szeretnék kanyarodni. Ugye Hargitán valahogy úgy kezdődött a hét, ha jól értettem, hogy adtatok bőven ima témát az ottani testvéreknek, ami, ha én jól értelmezem a másik oldalról, azt jelentette, hogy a tábor szabályait nem mindenben igyekeztetek tökéletesen betartani, sőt. Viszont eljött ez a nap, imádkoztatok. Mi változott ott meg benned? Ezt azért kérdezem, mert utána visszamentél Nagyváradra, ugyanabba a lakásba, ahol ugyanazokkal éltél együtt, akikkel korábban nagy egyetértésben voltatok a kilengések mindenféle verziójában, de mégse rántott vissza a korábbi életbe. Jól értem?
1: Igen, igen. Hát az a döntés, tehát, hogy én azt mondtam, hogy tehát idáig mentem, és úgy láttam magamat, mint aki húzza maga után a terheit, és belefáradtam, meg vagyok győződve arról, hogy sokan imádkoztak értem, meg értünk, és ezek az imák nem tértek vissza üresen. Az Úr hát megkönnyörült rajtam, most egy kegyelem az is, hogy úgymond megtartott engem abban a környezetben. Hát nem volt könnyű. Eleinte ugye mindig külön mentem, és úgy tartottam a csendességeket. De ahogy mondtam, maga az a közösség is, ami úgy felkaroltak, mint ez a fűkör, vagy ami volt, az is segítség volt.
0: Mit szóltak testvéred és a barátod, akik közé visszaérkeztél a Hargitáról ezzel az átfordult gondolkozással, mert hát ő nekik azért gondolom, hogy teljesen természetes az volt, hogy ti mindenben egyet értetek, és most egyszer csak azt mondtad, hogy te már nem.
1: Erre az jut eszembe, hogy hallgattak, végül is nem nagyon volt semmi, tehát együtt voltunk, együtt laktunk, úgymond sok minden együtt történt, étkezéstől, stb. Viszont én gondolom, hogy ők csendben voltak és figyeltek, tehát ők is gyülekezeti háttérből voltak, és tudták ők is azt, hogy nekik is dönteni kell. Úgyhogy,
0: szóval akkor a te életed ott a számukra igazából egy ilyen különös felkiáltó jellé vált, hogy ez vár rájuk is, vagy ez kellene az ő életükbe is?
1: Én gondolom, igen. Volt egy ilyen. Sőt, a gyülekezetben már úgymond voltunk egy néhányan egy ebben a generációban, akikre olyan nagyon vártak, és úgy hazajöjjenek. És biztos, hogy mindenkiben ott volt ez a dolog, hogy dönteni kell, meg kell térni. És éppen indult felkészítő csoport a keresztségre bemerítésre. Én jelentkeztem, mondták a testvérek, hogy gond lenne esetleg, hogy még várjak, nem, semmi, abszolút nem volt ez nekem probléma, azt mondtam, hogy várjunk még, és az Úr megadta azt, hogy döntöttek másik évben a barátom is, testvérem is, aztán majd együtt merítkezhetünk be mi hárman már vér szerinti testvérek hárman álltunk akkor a medencében. Ez így volt.
0: Itt azért van egy nagyon fontos kérdés, mert azt mondod, hogy ha jól értem, akkor már bőven 20 éves voltál, mire eljutottál arra, hogy odaállj a gyülekezet elé, és fölvállad ilyen értelemben is a hitedet, és Krisztus előtt és a gyülekezet előtt hitvalló keresztséggel megpecsételd az életedet. Vissza tudsz-e még emlékezni, hogy mit jelentett ez a számodra? Mert azért ez nem egy szokványos dolog, ami úgy minden fiatal emberrel előfordul előbb-utóbb, hanem ez egy rendkívüli dolog, és még a gyülekezetekben sem teljesen szokványos, hogy valaki 20 éves férfiként, egyetemistaként felmerül, vagy már inkább vége felé az egyetemnek, odaáll, és azt mondja, hogy én Krisztus elkötelezett tanítványa akarok lenni. Hogy élted ezt meg?
1: Hát, ugye az ember, mikor döntést hoz, akkor hogy az igés mondja, hogy aki tornyot akar építeni, az vessen számot. Hát én is számot vetettem azzal, hogy mindez, ami volt, annak hátat kell fordítani. Tehát ugye ez eldőlt bennem, és próbáltam ragaszkodni ehhez a döntéshez a Jóisten kegyelméből, segítségével. Tehát a keresztség, hogy mit jelentett? Számomra az nagyon megerősítő volt, mert ha jól emlékszek, tehát elég sokan eljöttek az alkalomra, hát úgy szokott lenni, tenni ilyen ünnepélyi alkalommal, és bizonságot is tehettem akkor, és úgy éreztem, tehát nem megéreztem, meg tudom is, a Jóisten nagyon megerősített engem ebben a döntésben is, és éreztem a Jóisten kegyelmét, áldását, úgyhogy számomra ez megerősítés volt.

0: Minden fiatal ember életének vannak olyan állomásai, ami különlegesen nagy lehetőség az ördög számára. És érdekes módon, amiután az ember életében döntés van, és úgy néz ki, hogy na most akkor elindul a hívő életben teljes lendülettel, azért mindig vannak olyan pontok, ahol az ördög tud találni kapaszkodót, ha nem is tud próbálkozni, mindig próbálkozik. És tapasztalatom szerint a fiatal emberek életében ilyen a párválasztás kérdése. Mivel a szomszédteremben a feleséget beszélget éppen, az a gyanúm, hogy ebben megtapasztaltad Isten vezetését, de ez teljesen sima út volt?
1: Hát annyira sima nem. Ugye addig volt egy életem, és hát az Úr megőrzött úgymond dolgoktól, de nagyon sok mindent beengedtem az életembe, és úgymond nem voltam makulátlan minden szempontból. És hát én azt mondtam hát így magamban, hogy nem szeretnék többet ilyen módon úgymond ismerkedni sem, hogy bizonytalanra vagy próbálgatni dolgokat, hanem hogyha én lányjal szóba állok, akkor azt úgy szeretném tenni, hogy az a jövendőbelim legyen. Hát volt egy ilyen elhatározás bennem, és a Jóisten ebben megsegített, hogy megtérésem után, tehát így más lányjal úgymond nem volt semmiféle ilyen kapcsolat, vagy ismerkedés. Jóisten elejébe hozta mostani feleségemet, egyszer csak úgy felfigyeltem rá, figyeltem, aztán majd, amikor egy beszélgetésben, egy ifjúsági óra végén emlékszem, hát csak úgy szóbáltunk, hogy mit szeretne tenni, meg mi elképzelése, mert akkor ő a 12. osztály végén volt egyetemet, kezdte volna, és akkor úgy emlékszem, hogy elmondta, hogy milyen pályát szeretne az időseken, kell való foglalkozás, vagy szociális téren másoknak a segítése. Tehát ez úgy tetszett nekem ez a... De ez csak úgy megmaradt úgy bennem. Aztán forgattam a szívembe dolgokat.
0: Még mielőtt tovább mondtad, volt-e benned valamiféle, hát ez ilyen nagy szó talán az, hogy standard, de volt-e benned valami, amire azt mondtad, hogy akivel én egyáltalán szóba állok, elkezdem, annak olyannak kell lenni, hogy annak mindenképpen, most én nem szeretném a szádba adni a szót, lehet, hogy egyáltalán nem volt, de gyanítom, hogy azért valamennyi lehetett.
1: Igen, hát ami standard volt, vagy én azt mondom, hogy el is várható, minden megtért fiatalnál az, hogy a jövendőbelie, hogy ő is megtért legyen. Tehát nem gondolkoztam olyasmiben, hogy világból, vagy fele másikába. Tehát ez fel sem merült benne. Kifejezetten úgy meghatározott elvárásaim nem igazán voltak. Lehet, hogy így mélyen valami, tehát mondom, amit említettem, az is, hogy ő milyen pályát választott, az úgy rádobbant a szívem, nem tudom. Tehát meghatározva nem volt bennem, hogy na, olyat szeretnék, aki ezzel foglalkozik, de úgy tetszett ez a dolog.
0: De miért nem volt annak a lehetősége meg, hogy hát most ő nem hívő, hát még később lehet hívő. Nagyon sokan érvelnek ezzel, hogy hát ez miért kizáró ok, hogy most a másik az hitben nem ott tart, vagy hát ettől még nagyon szerethetitek egymást. De hogy gondolod?
1: Hát az ige egyszer azt mondja, hogy ez nem járható, tehát Jóisten nem ezt tanítja nekünk. És ezt én egyet tudtam érteni vele, tehát ezt olvastam, és ezt hallottam, és ezt láttam is, ahogy felnőttem, és ezt én magamévá tudtam lenni, mert talán mondhatom azt, hogy ezen volt annyi bölcsességem, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát azért, hogyha előre néz az ember, sok minden bajt, vagy nyomorúságot hozhat egy ilyen kapcsolat, ahol nincsen teljes mértékben egyetértés, vagy nem közös az út, az irány. Úgyhogy lehet, hogy volt egy ilyen előrelátásom is, de igazából nem merült fel bennem az hogy úgy gondolkozzak, hogy ha megtetszik bárki, akkor...
0: Az a pont, amikor el kellett döntened, hogy na most hogyan tovább ebben a kapcsolatban. Nyilván volt egy ilyen, amikor azt mondtad, hogy na, nem csak kívül tetszik az is, amiket én eddig tőle hallottam, úgy láttam, hogy együtt tudnánk folytatni. Hogy élted meg azt, amikor úgy neki kellett indulni ennek, hogy na most akkor itt egy komoly döntést ki kell mondani, és ő előtte is ki kell mondani?
1: Ugye volt egy időszak, amikor ugye elkezdtünk ismerkedni, meg meghatároztuk azt is, hogy imádkozzunk adott nap, adott időpontban. Ugye volt, hogy én itthon voltam a Nagyváradon, ezért a kapcsolatért is. Aztán ugye már én egyetem végén voltam, és hát a gyülekezet úgy látta, hogy szeretne megbízni engem szolgálatra, és utána úgy kifort bennem is az, hogy a kapcsolattal is vagy tovább lépünk, úgymond a házasság szempontjából, vagy akkor szünet, hogy ne húzódjon ez a kapcsolat, és akkor hát ezt így feltártam a jövendőbelimnek akkor, hogy mi van bennem, hát egy kicsit kényszer döntés elé is állítottam, hogy akkor lépünk is lesz eljegyzés, vagy akkor várunk, de akkor úgy várunk, hogy tehát külön. Hát ha jól emlékszek egy kicsit, akkor ez így nehéz volt, vagy lehet a szülőknek is egy kicsit meredek volt, de akkor megszületett a döntés, hogy akkor megyünk tovább előre, és eljegyzés.
0: Egy másik terület is van, ami komoly harcokat szokott okozni, hiszen az ember befejezi az egyetemet, akkor elvileg kap egy diplomát, nem csak elvileg, gyakorlatban is, de utána el kell kezdeni beilleszkedni a mindennapi életbe is, tehát munkahelykeresés és hivatás valamilyen módon elindítása. Nem is árultad el, hogy mi lett belőled, amikor nagy lettél?
1: Igen, szüleimnek volt, vagy van közösen most már vállalkozás, egy családi vállalkozás, bútorgyártással foglalkozik a cég. És hát ugye mi négyen voltunk testvérek, igazából én voltam az, aki oda kerültem a vállalkozásba, testvéreim másfelé költöztek. Akkor, mikor én egyetemre kerültem el, hát olyan felelőtlen gondolkozás volt bennem, hogy hát én beírtam oda azt hiszem 13 szakot, vagy nem tudom mennyit, hogy aztán ahova bekerülök, mindegy, nekem ott leszek egyetemen, és meg lesz valami. Aztán a kegyelem, azt mondom, hogy jó Isten, úgy rendeztem, mondjuk, hogy egy olyan szakra kerültem, tehát amilyen gazdasági mérnöki, tehát ilyen vegyes valami, akkor azt mondták, hogy ideális gyárigazgatóknak képeznek azon a szakon. Hát induló szak volt, egy kicsit sok minden változott menet közül is, de mégis úgymond csak az volt, ami legközelebb állt hozzám, vagy ahhoz, ami mi majd lettem, hogy hazajöttem az egyetemről, hát én a családi vállalkozásba álltam be, ott kezdtem el tevékenykedni.
2: Most egy kicsit megszakítjuk a beszélgetést, zene következik, de utána visszavárok mindenkit, hiszen folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk!

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Szatmár Németiben járva több házas párral is készítettünk felvételeket. Aki a múlt heti Só és Lámpás műsorát figyelemmel kísérte, talán emlékszik Sipos Tímával készített interjúra. Ő férjével együtt érkezett a beszélgetésre, és amíg mi asszonyok az egyik teremben beszélgettünk, addig egy másik szobában egy komoly beszélgetés alakult ki a férfiak között is. Férjem egy idő után a mikrofont is elővette. Kérem, fogadják szeretettel a Sipos Dénessel készült beszélgetést.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szatmár Németiből. Beszélgető társam Sipos Dénes, aki eredetileg feleségét kísérte egy beszélgetésre. Anikóval éppen most a szomszédszobában beszélgetnek is. Ám miközben mi férfiak beszélgetésbe elegyedtünk, kiderült, hogy az a mondani való, ami Dénes testvéremtől jön, talán alkalmas arra is, hogy önök is megismerjék.

0: mesék azok úgy szoktak folytatódni, hogy megvan a diploma, egy családi vállalkozás, ugye ez teljesen sima ügy, nem kell rajta még csak a fejet se törni. Közben van egy feleség, aki nyilvánvalóan a szívednek a öröme, csúcspont, minden. Emberileg azt lehetne mondani, innen szokott következni, a boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Igen ám, de az élet egy kicsit másról szokott beszélni. Nézzük például ezt a bútorgyárat. Hát ha valakinek van egy gyára, az csak egy jó módú gazdag ember lehet, ugye?
1: Hát kívülről nagyon sokszor az látszik, hogy azt gondolják. Nem szeretek panaszkodni se sokszor, hogy megkérdik, hogy megy a vállalkozás. Nem könnyű. És nagyobb lehetőségek voltak. Hát édesapám akkor egyedül vitte, sok minden rajta volt, és hát ezt ki is használták akkor abban az időben, úgymond az alkalmazottak is. És hát sok nem haladtak úgy a dolgok. Sok munka van maga butor készítéssel is, mert ugye mi természetes fából dolgozunk, amióta létezik. És hát hosszú maga a folyamat is, meg nehézkes sokszor. És voltak időszakok, amikor nagyon megpróbáló időszakok voltak, ugye.
0: Ez mit jelent?
1: Hát más az, mikor valaki abból kell megérjen, hogy egy cégvezető. Mert ahogy az előbb is mondtuk, persze kívül azt gondolják, hogy könnyű, meg sokszor legyintenek, hogy hát te nem tudod, neked könnyű, meg céged van. Volt nagyon sokszor úgy, hogy nem tudtuk azt, hogy lesz holnap. Tehát jöttek gazdasági nehézség és anyagi nehézségek is, mikor akár munkanélkül maradtunk, aztán ugye fizetetlen számlák, hát ennek megvan a terhe, vagy jött a gazdasági válság a 2008-as évektől kezdődően. Hát így azt mondanám, hogy persze mi hibánk is volt több minden, vagy emberi gondolkozások, mikor belementünk dolgokba, tehát mi inkább külföldre dolgoztunk, exportra. Aztán hát kecsegtető volt németországi cég, mikor eljött, és hát munkát, szerződést írtunk alá, és igen, kecsegtető volt a nagy mennyiség, csak hirtelen ránk szakadt szervezetlenség, nagyon gyorsan kellett, és belefulladtunk a dolgokba. A sok befektetett pénz az ott volt, és a külföldi partner az pedig úgy továbbá, tehát fizetetlen számlák, nem fizette ki a számlát. Akkor megrendelések sem voltak máshonnan, úgyhogy oda kerültünk, hogy tehát a vállalkozás csőd közeli állapotban volt.
0: Egy pillanatra hadd szakítsalak meg, mert nagyon fontos, amit elmondasz, de nekem közben motoszkál a fejemben valami. Ugye hívő ember vagy, Istennel együtt élve. És nagyon sokan azt mondják, hogy a hívő életében nem lehetnek ilyen problémák. Hát ha rendben van a hívő élete, akkor nyilván Isten minden ilyentől megmenti. Na most abból, amit elmondasz, úgy derül ki, hogy hát minthogyha azért ez mégse így lenne. De hogy éled meg közben, amíg mondod a történetet? Örülnék, ha arról is beszélni, hogy éled ezt meg? Mert hát nyilván esetleg, akik hallgatják, azok között lehetnek olyanok, akiknek hívő életük mellett a mindennapi életben van vállalkozásuk, felelősséget hordanak. Szóval hogy élted ezt meg hívő emberként?
1: Hát igen. Egyrésztről, mikor ott benne van az ember, és szorítnak a dolgok, akkor azt mondja, hogy megoldást kell találni, kell menni valahogy, hogy forgassuk, hogy legyen, működjön, és nagyon sokszor az ember lóholja bele magát a dolgokba, és azt mondja, múlt héten gondolkoztam ismét ezen az igény, hogy hogy keresétek először Isten országát, és minden a más megadatik nektek. Tehát mikor foggal körömmel meg akarjuk oldani a dolgokat, akkor azt mondom, hogy Isten néhogy ránk hagyja, hogy akkor nézd meg, hogy hogy tudsz megoldani dolgokat. És nyilván jó az, hogyha a sok törekvés meg a próbálkozás között az ember megáll, és akkor egy kicsit nézve visszapillantó tükörbe is, hogy mindent jól tettem el, meg volt elég hitem, vagy Isten akarata szerint mentünk ebben a dolgokba, vagy csak rutinból, vagy automatikusan, saját elképzelésünk szerint. Tehát a mély pont ott volt, mikor már oda kerültünk, hogy a családi házat is áruba kellett bocsátani, azért, hogy pénzt tudjunk szerezni az adósságok törlesztésére. Akkor úgy volt, hogy tehát egy nagyobb házban laktunk, szüleim a földszinten, mi pedig az emeleti részen. Úgymond két családnak volt az, hogy el kell adni a házat. És az is elég nehezen ment, már úgy benne voltunk abban a gazdasági válságban. Ugye előtte nagyon pörgött az ingatlan piac, meg kicsit fel is voltak fújva a dolgok, aztán ez már úgy kezdett kipukkanni, és mi pedig ott voltunk, hogy árultuk a házat, és egyetlen egy valaki érdeklődött, és Jóisten úgy rendezte, hogy akkor majd ez az egy valaki meg is vette, és hát akkor kellett nézni valami más után, és az is, hát imádkoztunk, hogy az Úr úgy rendezze, hogy jó legyen, és egy kicsi kis régi házat tudtunk megvenni, viszont volt egy szebb telek rajta. És ugye ezeket meg kellett élni, és a veszteségeket az ember úgy nehezen éli meg, vagy nehezebben beszél róla, amikor szép és jó, és jól alakulnak a dolgok, akkor szívesen mondja az ember, dicsekedve is néha. Viszont ezek mind veszteségek voltak, és kudarcok, visszalépés úgymond. Viszont tapasztaltuk mégis, hogy az Úr vezet dolgokban, az, hogy kirendelte akkor tehát magát a vevőt, majd a házat, amit megvegyünk. És ugye hát nekünk ugye már két gyerek megvolt, voltunk végül is két szobába, ami volt minden ilyen multifunkcionális szoba, nappalitól kezdve gyerekszoba, meg hálószoba is. És hát ennek is megvolt ugye a terhe, hogy fel kellett dolgozni ezeket. És örülök annak, hogy tehát a feleségem is nagyon sokszor úgy állt hozzá, hogy tehát nem volt soha az, hogy vádaskodjon, vagy hogy egymásnak feszüljünk ilyen dolgok miatt. És ezért is jó, nagyon sokszor mondom fiatalabbaknak is, hogy tehát a sziklára építeni a házat, mert ahogy mondja az ige, tehát neki feszül a vihar mindegyiknek, arra, annak is, amelyik homokra épült, az is, amelyik sziklára. Tehát jönnek ilyen viharok, amik megpróbálnak, és ilyenkor jó az, hogyha a sziklára vannak építve a házak.

0: Úgy tudom, hogy még mindezek tetejében közben kétszer rendkívüli esemény is volt ott a Butorgyár területén. Ez csak egy álhír vagy valóság?
1: Valóság, igen, volt két tűzesetünk. Az egyik még előbbi, az még házasságunk előtt volt. Az egy, hát úgy mondom, valamivel kisebb volt, az épületünknek a fele égett le. Viszont a másik az egy nagyobb tűzeset volt, és volt ez a gazdaságilag csődös állapot, úgymond. És hát elkezdtünk dolgozni egy céggel, úgy lassacskán egyre többet, és úgy nézett ki, hogy jó megrendelések vannak, és lehet haladni. Aztán 2012. júliusán egy forró nap volt, hát még délután visszamentem édesapámmal, ott voltunk az épületben, hát egy nagyobb bacska épület, mert 1200 négyzetméteres maga az épület, és ott beszéltük, hogy hogyan szervezzük, eleget tudjunk tenni ennek is, másiknak is, beszállítónak, sőt, gyűlést is tartottunk. Egy hétfői nap azzal kezdtük az alkalmazottak előtt, hogy gyűlést tartottunk, hogy hogyan álljunk hozzá, hogy vegyen meg a termék mindenkinek. És hát valaki megkérdezte az alkalmazottak közül, hogy de hogyha ilyen sokat ad ez a megrendelést, ez a cég, akivel dolgozunk, akkor miért nem hagyjuk el a kisebbeket most? Akkor azt mondtam az alkalmazottak előtt, hogy nincsen senkinek a homlokára írva, hogy meddig tart az élete, vagy a cégé, vagy, és hogy szeretnénk több lábon is, úgymond. Ez hétfőn volt, szerdán pedig délután, a forró nyári délután, ott beszélgettünk édesapámmal a műhelybe. Egy óriási csattanás volt, villámlás is nagyon nagy volt, és hát én mondtam édesapámnak, előre megyek, hogy áramtalanítsam az irodába a számítógépet. Előre mentem, fölmentem az irodába, és emlékszem, ahogy kihúztam a konnektorból a kábelt, és felálltam, és láttam, hogy nagy füst van az épület mellett, és akkor már tudtam, hogy valami baj van. Rohantam le, kiáltottam átra édesapámnak, hogy jöjjön gyorsan,

0: javasolgatták, nem sikerült, és hát a fele már leégett. Adott pillanatban úgy tűnt, hogy megmentették a másik felét, de hát víz nélkül maradtak a tűzoltók, és aztán pedig újra lángra lobbant, és aztán leégett az egész, majd másnap hajnalig égett, illetve még napokon keresztül ízott ott. És hát nagyon sokan kint voltak akkor, ugye, amikor az emberek kijönnek a városból, és aztán ott nézik meg média, stb. És a Jóisten adott erőt, mert sokan mondták, hogy menjek kórházba, hogy menjünk kórházba, nyugtatózzuk be magunkat meg. Hát emlékszem már, amikor égett, én csak telefonáltam haza Timinek, feleségemnek, hogy annyit tudtam mondani, hogy imádkozz, mert ég a műhely. És emlékszem, hogy álltam ott majd az égi műhely előtt, és mikor már úgy látszott, hogy itt nem sok minden fog megmaradni, és az ember ugye gondolkozik is, hogy ami addig annyira fontos volt, hogy elrendezni dolgokat, meg ugye ott beszéltük egy-két órával ezelőtte, hogy ezt meg ezt fogjuk pakolni, meg rendezni, meg rengeteg minden, amire aznap tettél, azt mondod, hogy hiába, hát nem érte meg, hogy minden oda veszett, és hát azért úgy summáztam magamba, és ez úgy megmaradt, hogy hát akkor, mikor az ember felteszi a kérdést, hogy miben érdemes befektetni, vagy anyagi dolgokba, meg egészséges élet, hát minden oda veszik. És Isten ezt úgy aláhúzta akkor bennem, hogy egyedül az Istennel való kapcsolat az, amiben tehát érdemes úgy fektetni, hogy az nem fog elveszni. Másnap reggel jöttek az alkalmazottak is sorra. Hát mi ott fogadtuk őket az épület előtt, jött füstölgött még a maradványa. Sírtak is ott, aztán kérdeztem, hogy emlékeztek, hogy mit mondtam a gyűléskor, hogy senkinek nincs a homlokára hírva, hogy meddig tart a vállalkozás, vagy az élet, mondom, az én homlokomra se volt ráírva. És annyira, most így eszembe jutott, beszédes volt az, hát leégett az egész épület, és megmaradt egy fal az irodában, ami a frontról látszott, és a kereszt rajta volt. Az sem égett el, hanem a kereszt ott maradt a falon. Aztán ez ugyan beszédes maradt nekem is, meg nagyon sokan jöttek, hát eljöttek olyankor a városból, még utána is, hogy megnézzék, hogy mi történt ott is. És ott maradt a fal a kereszten rajta, és úgy ez bennem megmaradt, hogy a kereszt az áll. Úgyhogy, hogyha próbák, nehézségek is jönnek, a Jóisten az nem esik kétségbe, ő ott van, ő változatlan, hozzá jöhetünk. Aztán különös módon nagyon-nagyon közel megtapasztaltuk a Jóistennek a közelségét azokban az időkben, a tűz utáni időkben. Hát anyagilag, ahogy mondtam, nem voltunk egyáltalán stabil helyzetben, éppen csak kezdtünk el kimozdulni abból az állapotból, és úgy volt, hogy aznap a tűz napján én, ami volt pénz, azt aznap kiadtam az embereknek, előleg nap volt, és akkor tényleg úgy volt, hogy semmi, minden pénzt kiadtam. Hát volt ilyen máskor is, hogy időszakosan pénz nélkül voltunk. Tudtam azt, hogy szállítunk, és akkor majd jön az ellenértéke. De hát ugye mindjárt kellett értesíteni a vevőinket is, hogy ne is utaljanak, mert nem tudunk küldeni. Első nap megtapasztaltuk azt, hogy az Úr küldi a hollókat, úgymond. Jöttek testvérek, és egyik is, másik is hozta, és ez folyamatosan ment napokon keresztül. Hát
1: Mármint ezt úgy kell érteni, hogy a gyülekezetből elkezdtek jönni a testvérek.

0: Igen. És volt, aki hozott pénzösszeget, volt, aki azt hozta, ami a kertjébe termett meg. Nagyon megtapasztaltuk ilyen téren Istennek a gondviselését. És hát maga az, hogy Isten szólt azokban az időkben, a hajnalban, amikor hazamentünk a tűz után, hát úgy önkéntelenül úgy azt az állítatos könyvet vettem elő, ami a Spurgeon, a Isten ígéreteinek a tárháza, és elolvastam az arra napra előirányzott igét, állítatot, és csak sírni tudtam utána, hogy elolvastam a feleségemmel. Az az ige volt, amikor a három ifjú a tüzes kemencébe volt, és hát nekem azóta is a Bibliámban van az a magyarázat, ki is írtam magamnak, mert úgy szólt, hogy még az egész föld lángba borul, és a választottakon a tűznek még a szaga sem lesz érezhető. Ha az elemek felbomlanak, és minden összeomlik is a földön, az Úristen akkor is megőrzi az övéit. Ez annyira egyértelmű volt számomra, és az, hogy a Jóisten biztosított az ő jelenlétéről, az, hogy körülvesz bennünket, mint a három ifjút, és egész más volt. Tehát mennyi erőt tapasztaltunk azokban az időkben, és én tudom, hogy a testvéri közösség is, a nagyon sokaknak az imája, azok is, akiket ismerünk, meg akiket nem ismerünk, hogy imádkoztak értünk. Aztán ugye sok minden kérdés van az emberben ilyenkor, úgymond munkanélküliek is lettünk, és hát elkezdtem olvasni a Jobb könyvét, egy kicsit úgy, hogy is volt a Jobb szenvedésével, és te megint szólt egy igén keresztül, hogy nem véletlen az, ami történt. Mert azt mondta Jobbnak is, hogy illetve mikor Jobb pereskedett az Istennel, hogy tudsz-e villámokat küldeni útjukra, és mondják-e neked, itt vagyunk. Ez megint annyira egyértelmű volt nekem, hogy a villámok is mielőtt elindulnak, Isten előtt megállnak, és nem véletlen az, hogy hol érnek célba. És az a villám is, ami épületünkbe csapott bele, az Isten rendelkezésére állt, és tudta az, hogy mi a célja. Egész más így átélni a krízis helyzeteket vagy próbákat, mikor tapasztaljuk Istennek ilyenféle jelenlétét is, hogy szól és bátorít. Aztán nagyon sok kérdés volt bennünk, hogy akkor hogyan tovább. És hát a Jóisten egyengedte az utat. Kérdés volt bennünk, hogy egyáltalán tovább dolgozzunk-e, vagy még újra kezdjük. Hívtak az alkalmazottak is, egy idő után telefonáltak, hogy akkor mi lesz, hogy lesz velük. Konkrétan nem tudtam mondani, azt mondtam, hogy most szabadságon vagytok, fizetett szabadságon, nem tudtam, hogy miből lesz fizetve. És keresjük mi is a megoldást, az utat. És
1: Bocsánat, hány embernek kenyeréért voltál akkor felelős? Hány alkalmazott volt? Mert gondolom, hogy már ilyen helyzetben a kettő is sok, de itt biztos nem kettőről volt szó.
0: nem, hát akkor abban az időben 40 körüli alkalmazottunk volt, és hát örülök annak is, hogy aki tehát elmondta akkor azt, hogy csodálja azt, hogy tudunk egyáltalán talpon maradni, és mondtam azt, hogy ez nem mi vagyunk, hanem az Isten ereje, az, hogy imádkoznak értünk, hogy a testvéri közösség. Aztán megtapasztaltuk olyan módon is Isten vezetését, gondviselését, hogy úgymond a fő cég, akivel dolgoztunk, ő is pozitívan állt hozzánk, és egy jelentősebb előleget, egy nagy összegű előleget mutatott át nekünk. És hát ugye előbb ezt megelőzte az, hogy na, akkor keresünk valahol bérelni helyiséget. Elméletileg azt gondoltuk, hogy hát azt találunk könnyen, az lesz. Hát de mégsem, mert nagyon sok feltételnek kellett megfelelni, ugye ez a bútorgyártásnak a belejárója, por elszívás, meg stb. Ez, ami meg kell lenni, meg a gépek is, ugye. És találtunk egy olyan épületet, amiben ugyanaz a tevékenység volt, de úgy döntött a tulajdonos, hogy akkor ő kiadja bérbe, vagy párhuzamosan ő is ott még dolgozott. Ugye meglett a hely, megegyeztünk, de akkor hogyan tovább, és akkor ugye ezzel a céggel, akivel kapcsolatban voltunk, ő úgy döntöttek, hogy előfinanszíroznak bennünket. És akkor, hát ugye ez úgy meglett a hely, és akkor meglett a pozitív hozzáállás a kliensek részéről, akkor elkezdett, tudom, hogy aznap elkezdett édesapám telefonálni az alkalmazottoknak, hogy akkor másnapra jöjjenek be ide és ide. Hogy ez úgy le volt beszélve, majd estére cseng a telefon, és az egyik testvérünk, aki szakmabeli, tehát kollega, egész messzebbről, Székelyföldről telefonált, hogy másnap a reggel lesz ott valaki, aki lepakoljon egy autó deszkát, fűrészárut. Megint olyan csodálatos isteni időzítés volt, ugye az embereket berendeltük, és a Jóisten küldött egy autó alapanyagot is, úgymond, amiből elkezdjünk dolgozni.
1: Na várjunk csak, ez azt jelenti, hogy az a szakmabeli, még csak nem is partner, hanem ilyen szempontból azt kéne mondani, hogy tulajdonképpen neki ti vetélytárs vagytok, konkurencia. Megajándékozott benneteket egy teherautó alapanyaga?
0: Igen, úgy, hogy küldte a számlát és a nyugtát, és hogy ki van fizetve.
1: Ez nem normális dolog.
0: Nem, ezt mondták mások is. Azt mondták, hogy ilyen nincs. Valakinek magyaráztam ezeket a dolgokat, és azt mondta, hogy ilyen nincs.
1: Hát akkor mégis hogy van?
0: Isten szent lelke. Biztos, hogy ő mozgatta a dolgokat.

0: Abban az időben úgymond, ugye tűz előtt elkezdtünk építkezni, és ez úgy kimaradt, mert mondtam, hogy ugye, egy szobában, vagy két szobában voltunk ott, és úgy elkezdtünk építkezni. Az is nagy lépés volt amúgy számomra, most egy kicsit visszaléptem, mert láttam azt, hogy anyagilag nem állunk úgy, hogy mindig azt mondtam, hogy hát akkor öreg otthont elkezdjük építeni, az öreg otthont. És nagy kérdések voltak bennem, mert ott volt az is, hogy aki ugye tornyot akar építeni, az vessen számot, hogy nem akartam azt, hogy hozzáfogunk, aztán csak szégyenbe marad. De jó Isten adott igét akkor is, tehát adott igét a Ézsaiás könyvéből, ami alapján belemertem akkor vágni, úgymond, hogy akkor építkezzünk. Mondtam, hogy a kisebb ház mellett ott volt egy szebb telek, és akkor ugyanarra telekronda elkezdtünk építkezni. És ugye menet közben ugye saját része, hogy édesapám csinálta, készítette nekünk a nyilázárókat, ajtóablakok, mindent. Minden el volt készítve már úgy előre, tehát le is volt szépen kezelve, be volt csomagolva, és ugye jött a tűz, az mind elégett. Talán az fájt neki a legjobban, mert azért dolgozott rajta, ő készítette. Az félre volt téve, hogy akkor majd azokat betesszük. Nagy tűz közepében, hát édesapám az bement, még én már kiabáltam rá, hogy jöjjön kifelé, hagyja, tehát ő kihúzott még egy ajtót, kihúzott, az emlékben megmaradt, de nem lehetett ott már menni, semmit menteni. Úgyhogy egy másik kollégám, barátom, szakmabeli szintén, úgymond testvérem, az meg felhívott, hogy ő szeretne segíteni, mit szólnék hozzá, hogyha a házamra, hogy az ablakokat, hogy elkészíteni. Emlékszem akkor is, hogy tehát sírtam a telefonba. Tehát.
1: Szóval most van egy olyan házad, hogy egy kicsit előre szaladjunk a történetbe, ahol a konkurencia bosszújaként láthatod az ablakot, amit valaki azért csinált, mert neked leégett a műhelyed, ami kiesett az ő ellenfelei, konkurensei közül, és mindent megtett azért, mert testvéred az Úrban, hogy neked a házadon ablak legyen, és te újra tudj kezdeni. Jól értem?
0: Pontosan így. Igen. Nem tudom, én látom mindenhol az Úrnak a kegyelmét, szeretetét, és mennyire kiváltság az, hogy testvéri közösségben lehetünk, hogy Krisztus testének tagjai lehetünk, és tehát nem igazából soha nem vagyunk így, nem vagyunk egy páron így, akik ezzel foglalkozunk, hogy bútorgyártás, de szeretjük egymást segíteni, amiben tudjuk, hogy csak tanácsokkal is, vagy csak beszélgetésekkel, de nem úgy működik ez, hogy egymás ellen, vagy egymás ellenébe küzdünk.

0: Hát eddig leginkább rólad volt szó, meg úgy marginálisan a feleségedről. És azt elmondtad, hogy a feleséged ezek közben soha nem kezdett vádolni, vagy soha nem rendezett jeleneteket, most, hogy rövidre fogjam ezeket a dolgokat, hogy most mi lesz, és a megálmodott karrier és egyebek összeomlanak. Az előbb volt egy olyan megjegyzésed is, hogy hát majd építed az öreg otthont. De hát azért az öreg otthon mellett ott egészen fiatalok is voltak, mert közben neked gyermekeket adott az Úr. Hogy is van ez?
1: Igen, hát a kisünk született meg először, ő 2004-ben született, februárban, majd 2006 júniusában a kislányunk. Hálásak vagyunk értük, két szép gyermeket adott nekünk az Úr. De nem volt, én nem tudom, az is kiváltság, itt sokszor nézem, hasonlítom magamat az én gyermekeimhez képest, tehát mintha azt mondanám, hogy én százszor rosszabb voltam, az én gyerekeim, ez szinte nem is mondhatom, hogy rosszalkodnak, biztos nem rám hasonlítanak, de soha nem volt zúgolódás otthon, hogy valami, hogy ne legyen meg, vagy hogy miért olyan, mint másnak, vagy nyilván, hogy feleségem részéről is voltak dolgok, amit meg kellett harcolni, és nehézségeket jelentett. Ugye egy háztartásban lenni az én szüleimmel, ez elkerülhetetlen, hogy hozzon néha úgymond kisebb összük. Nem mondhatom, hogy nem voltak konfliktusok, amik olyan nagyon nagy konfliktusok lettek volna. Nyilván az ember, mikor együtt lakik, hoz néha olyan helyzeteket, ami néha szikrázik, vagy nehezebb, vagy kell engedni valakinek, kell változni. De hát azt mondom, hogy megint csak a Jóistennek a kegyelme és szeretete az, hogy tudott így formálni egyiket és másik oldalt is, hogy ebben az időszakban tudtunk mondjuk ennyire közel is élni egymás mellett. És hát a feleségemet nagyon sokszor úgy látom, hát talán én vagyok az, aki mondjuk így elő vagyok, és nagyon sok területen vagyok inkább, úgymond látható, akár mondjuk gyülekezeti életben, vagy a vállalkozást vezetem, vagy ilyen dolgok. Mégis nagyon sokszor gondolkozok, hogy igazából nagyon sok mindennek a motorja ő, és az, aki úgy engem is úgy mozgat, vagy ott van, és erőt ad, csak imádkozik, értem. Nagyon sokszor így látom őt.
0: A gyerekeid azért ezt az egészet már, ha nem is érett fejjel, de értelmes fejjel kellett, hogy megéljék. És nyilván egy gyerekben vannak kérdések, tehát előbb-utóbb csak megkérdezi, hogy apa, anya, hát most mi ez az egész? És hát nyilván még esetleg olyan kérdés is felvetődhet bennük, ami a hit alapjait kérdezi meg. Vagy a hitről kérdezi ilyenkor, Istennek a jelenlétéről. Nálatok is volt ilyen?
1: Nem emlékszek különösebben ilyen helyzetre, amikor valamibe kételkedtek volna, vagy talán, nem tudom, lehet, hogy sok minden úgy a körülöttünk megremegett, vagy összedőlt, de lehet, hogy mégis biztonságban érezték magukat a családban, vagy a szerető közösségben, és nem láttam, vagy nem tapasztaltuk azt, hogy mondjuk így különösebben féltek volna, vagy ilyen téren lettek volna kétségeik. Lehet, hogy az is az Úrnak egy betervezett, vagy nem lehet, hanem minden bizonnyal úgy tervezte, hogy akkor, mikor a tűz történt, édesanyám is, meg nekünk a két gyermek is Magyarországon volt a testvéremnél, húgomnál, ott voltak egy pár napot, és valószínűleg az Úrnak a gondviselése volt ez, mert édesanyám lehet, hogy egy kicsit nehezebben viselte volna, meg a gyerekek sem voltak itt akkor, és hát ők másképp élték át azt, majd aztán belül körülük akkor fogad ki esetleg, amikor már hazajöttek egy-két nap után, és szembesültek a dolgokkal, nyilván telefonon elmondtuk mi az, de más volt az, mikor tett helyszínén voltunk. Talán, ha sokszor nem is fogalmazódnak meg kérdések, de azt hiszem, gyerekek azok figyelnek bennünket mindig, és nézik azt, hogy mi hogyan vizsgázunk adott helyzetekben, és mai napig is, mai időkben is vannak problémák, meg nehézségek a cégben, a céggel is nem könnyű működtetni, mert egyre szorosabb sok minden, és ugye ezért szoktunk imádkozni a családba, és például tegnap este is megkérdezte a kislányom, és akkor most hogy vannak rendelések, hogy, mert imádkozunk ezért is, úgyhogy na hát...
0: Hát akkor hadd kérdezzek meg most én is ezt így a dolgokban, és hogy akkor most hogy van, most vannak rendelések?
1: Hát én folytatom viszont onnan, hogy elkezdtünk mi dolgozni a bérlet helyiségben, és voltak rendelések. Időközben hadd tegyem azt is hozzá, hogy a biztosító is kártalanított bennünket, persze egy húzamosabb idő eltelt, és eltelt 3-4 év múltán visszaköltöztünk a saját épületünkbe, úgyhogy újjáépítettük. És mindig voltak rendelések is. Na, az úr gondot viselt ilyen szempontból is. Hát ahhoz, hogy újjá tudjuk építeni, meg hát most lehet mondani, hogy új épületünk van. Persze megmaradtak régi falak is itt ott, de talán egy új épületünk van, amit nem gondoltunk volna. A házunk elkészült, azóta be tudtunk költözni, és hát ebben is azt látom az úrnak a gondviselését is, az, hogy nem csap be, mert hogyha most megkeresem azt az ige verset, mikor bennem kérdés volt az, hogy építkezzek-e vagy sem, hogy megszégyenüljek, ezt az igét kaptam, hogy széles helyet keres sátradnak, feszíts ki sátorponyvádat, teljes szélességükben húzd meg köteleidet, erősen vedd le szövekeidet, mert jobbra és balra is terjeszkedni fogsz. Utódaid a népek örökébe lépnek, és elpusztított városokat telepítenek be. Ne félj, mert nem vala szégyent, ne pirunkodj, mert nem ér gyalázat. Úgyhogy hát a házunk is elkészült, úgymond új csarnokba is költözhetünk vissza, és talán ez nem lett volna meg, hogyha nincs a tűzeset. És adott pillanatban erre gondolni sem mertünk, ugye akkor ott minden elveszettnek tűnt, hogy talán a Jóisten ezt a módot használta arra, hogy megadjon bizonyos dolgokat ilyen szempontból is. Hát ahhoz, hogy be tudjunk költözni ebbe az új épületben, a gyártó épületünkben, hát kellett banki kölcsönhöz is folyamodni, és hát annak megvan persze a maga terhe, amit havonta kell fizetni. Ami mondjuk nem olyan nagy gond, hogyha mindig vannak jó rendelések, és ütemesen haladnak a dolgok. Hát viszont ebben az évben nagyon gyenge volt, márciustól errefelé. Nagyon gyengén jöttek a rendelések, nem is lehetett úgy haladni velük. Aztán azért is mondom, tehát imatéma volt ez a családban. És hát sokszor voltunk úgy, mint a most ebben az időszakban beszélek a közelmúltról, hogy mint az özvegy asszony, hogy ezt a keveset még megesszük, és akkor utána meghalunk, hogy láttuk még egy-két hétre előre maximum, láttuk, hogy van még mit dolgozni, és akkor mindig a kérdőjelek, de aztán mindig az úr még adott egy keveset. Nem fogyott ki az olajos korsó, mint ez idáig. És hát én úgy gondolom, hogy az úr tanít ezáltal is, hogy még jobban rábízni életünket, meg vállalkozásunkat is. És nem emberi ígéretekben, meg előrelátásokban vetni a bizalmunkat, mert meg kell bíznunk persze emberekben, meg dolgokban, de nem arra építeni elsősorban, hogy mit mondanak emberek, vagy milyen ígéretek vannak, hanem elsősorban a Jóistenben, és hát az ő ígéreteiben, hogy gondunkat viseli ilyen téren is. Hát szeretnénk ezt megtapasztalni, sokszor harcba kerül. Ugye most is úgy vagyunk, hogy nem csak mi vagyunk, hanem gondoskodni kell másokról is. Volt többször úgy, hogy az ember már a feladás határán van, és azt mondja, hogy nem akarom minek vállalkozás, mikor csak annyi nyüggel jár, meg sokszor még mikor olyan támadásokat is kap, amit úgy véli, hogy méltatlan, vagy hát nem ezt várná, és akkor hát oda van, hogy minek folytatni, tehát egyáltalán nincsen, nem tudok felsorolni indokokat. És emlékszem, volt egy ilyen időszak, és akkor azt az igét olvastam, hogy mikor a tanítványok el akarták küldeni a sok éhes embert, és azt mondta Jézus, hogy nem, hogy ti hagyjatok nekik enni. És hát szeretném azt, hogy az a kevés, amit tudunk biztosítani, úgymond a fizetés, hogyha ami a megélhetésre kell, amellett tudjunk enni, adni az embereknek, tehát amire a lelkük éhezik.
0: Ha most egy nem hívő menedzser hallgat téged, akkor valószínűleg újra és újra felvetődik benne, hogy a menedzsmentnek megvannak a maga technikái, szabályai, megvan a maga didaktikája. Ez az ember meg folyamatosan a Bibliáját emlegeti. Hogy van ez, hogy egy vállalkozó, akinek igazából mindenféle struktúrákban kellene gondolkoznia, ami a menedzsment szabályai az igazodik, megállás nélkül tényleg a Bibliájához kanyarodik?
1: Hát nyilván fontosak ezek a szabályok is, vagy bizonyos struktúrák, ami a menedzsmentet illeti. Vannak dolgok, amiket be kell tartani, vagy figyelembe kell vegyünk. De ahogy mondtam, akkor, amikor ott égett minden, és minden összeborult, úgymond, úgy láttuk, akkor ez maradt hangsúlyos bennem, hogy tehát minden úgyis előbb-utóbb el fog veszni. Az ember egészségétől kezdve a vagyon, az élete, az minden előbb-utóbb véget ér, és hát amire alapozni, az Isten ne való közösség, és majd utána az is hozzátevődött, hogy Istennel is az emberekkel, testvérekkel való közösség, mert megmutatta a Jóisten azt is, hogy mennyire fontos ez a testvéri közösség. Emlékszem, nehéz volt, mikor akkor hozzám jött az akkori gyülekezet vezető is, és mondta, hogy szeretnének egy gyűjtést szervezni a gyülekezetbe, és hát azt mondtam, én is először, hogy hát nekünk, meg hazamentem, és elmondtam, hát de hogy több vállalkozó, és akkor nekünk gyűjtsenek gyülekezetbe. És megint Isten szólt akkor, és olyan igen volt, hogy, és olyan magyarázat, hogy vannak időszakok, amikor el kell fogadni, meg kell tudni alázkodni, és el kell tudni fogadni a segítséget, és így megtapasztalni Isten szeretetét. Úgyhogy engedtünk ebben is. Isten tanított bennünket, persze az alázatra is, szeretetre, úgyhogy én nem tartom magamat nem tudom, milyen vezetőnek vagy menedzsernek. Én látom a rá utaltságomat arra, hogy Istenre való utaltságomat, hogy szükségem van nagyon is. Tehát annyira belegondol az ember, még a legmagabiztosabb, a legfelkészültebb ember is annyira kiszolgáltatott, és lehetne sorolni ezer tényezőt, ha csak azt mondom, hogy a virágcserép a fejére esik az utcán, vagy bármi, tehát Isten kegyelmére vagyunk utalva, úgyhogy szeretném is mindig tudni, nyilván kellenek az ismeretek, meg a a szakmai rész is, ami oda tartozik, de az, hogy Istentől függni és tőle várni, ráépíteni, ez azt mondom, hogy elengedhetetlen.
0: Már csak egy mondatra van időnk a műsor végén. Ha most azt mondanám, hogy egy vezérigét tudsz-e figyelmébe ajánlani mindenkinek, aki hozzád hasonlóan Krisztus követőként akar élni, de emberekért felel, vállalkozása van, vagy egyáltalán megpróbál Krisztus követőként úgy élni, hogy a kudarcokat is föl tudja dolgozni. Van-e olyan ige, amit nagyon szívesen mindenkinek a figyelmébe ajánlanál, mert neked is központi igét, amire visszatér a szíved mindig?
1: Hát több ilyen van, ami visszatér a szívem. Hát talán most ezt a, mondom, jól ismert igét, vagy nagyon sokszor megszokott is, azt mondanám, hogy de keressétek először Isten országát, és minden más megadatik nektek ráadásként. Nagyon sokszor látom magamat is, meg másokat is, vállalkozókat is, hívő vállalkozók is, hogy sokszor rohanunk, meg mindent megteszünk talán azért a kis ráadásért, és azt akarjuk megszerezni. Ezt mondja Isten, hogy az ige, hogy keressétek először Isten országát, és akkor többi az jön ráadásként. Hát ezt szeretném én legelőször én gyakorolni, az, hogy Isten jelenlétét, vele való kapcsolatot egyre jobban ápolni, elmélyülni benne, és megtapasztalni azt, hogy működik továbbra is, és hogyan vezeti életünket, vagy vállalkozásunkat.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Tartson meg az Úr!
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget!

0: Ti vagytok a Föld csója.
1: Ti vagytok a világ világossága.
0: Nem rejthető el a hegyen épült város.
1: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket,
0: és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
1: Só és lámpás.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, az egyházak szerepe a mai társadalomban mai vendége, Heizler András mazsíz elnöke. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy mazsíz, ezért Magyar Zsidó Hitközségek Szövetségének az elnöke. Tehát sok-sok kis egység közösen választott vezetője, aki ugyan nem régóta csinálja ismét ezt a feladatot, de ez a munka azért nagyon sok egyeztetést és emberi kapcsolatok, jó igazi emberi kapcsolatokat is igényel. De mielőtt elkezdenénk a funkcióról beszélni, ezért engedd meg, hogy hadd kérdezzem tőled, hogy végül is hogy jutottál odáig, hogy ezen funkcióig eljutottál? Milyen, tehát egy kis portrét adjunk Heizler Andrásról, vagy családjáról és Heizler Andrásról.
2: Szívesen, de mielőtt így magamról beszélnék, akkor a szervezetet azért hagy rakjam helyre. Igen. A Mazsihisz Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége, és ennek a szervezetnek 24 taghitközsége van. Egy-egy taghitközség van különböző vidéki városokban, a legnagyobb vidéki taghitközség Debrecen, nagy taghitközség még Szeged, Pécs, Miskolc, és vannak kisebb taghitközségeink, illetve a Mazsihisznek a tagja Magyarország legnagyobb zsidó hitközsége, a budapesti zsidó hitközség. Egészen halkan zárójelben megjegyzem, hogy ez Kelet-Közép-Európa legnagyobb zsidó hitközsége, és a Mazsihisznek a tagja az autonóm ortodox hitközség is. És hogyha már a szervezetet bemutattam, akkor magamról pár szót hagy mondjak. Hát, hogy jutottam ide? Valójában úgy, hogy egy tradicionális neológ zsidó családba születtem. Ami azt jelenti, hogy amikor egész kicsi gyerek voltam, Király utcában laktunk, nagypapám vitt a zsinagógába, ezzel kezdődött az én hitéletem. Ő hurcolt magával, és péntek este sokszor elvitt a zsinagógába, ami nem volt szívderítő, mert egyedül voltam gyermek ottan, és valójában én azt éltem meg, hogy csak öregek járnak a zsinagógába. Azóta ez azért változott, és azért jobb a világ egyel. És utána mondhatom, hogy ez egy teljesen ilyen természetes, organikus fejlődés volt. Amikor fiatal voltam, gimnázista, egyetemista, éltem ugyanazt az életet, mint a nem zsidó társaim. Kosárlabdáztam, egyetemre jártam, Kölcsey Ferenc gimnáziumba jártam. Nem is nagyon volt téma akkor a vallás. Ugye ez a régi rendszerben el volt hallgatva. Valójában nem is tudtuk egymásról, hogy ki micsoda, vagy nagyon kevesen tudták. Rólam azért mindenki tudta, mert azért mi ezt nagyon, nagyon markánsan fölvállaltuk édesapám örökségehez, ő a legvadabb időszakokban is elment a zsinagógába, amikor el kellett menni.
1: 40 év alatt a politikai alkú szerint összesen 10 egyházi felekezeti gimnázium működhetett benne, ugye 8 katolikus, egy református és egy zsidó. Ide nem akartak a szülők téged, vagy az volt közelebb?
2: Nem, eszünkbe se jutott, hogy oda írassanak be. Tudni kell, hogy igen, megtűrte a régi rendszer ezt az egy zsidó gimnáziumot, de azért azt is tudni kell, hogy iszonyatosan visszafejlesztette. Tehát akkor oda nagyon kevés diák járt, és akkor az nem volt egy vonzó hely, egy olyan világi neveltetésű embernek, vagy gyereknek, akár mint én, és akár sok társam.
1: És András, és az egyetemen mi volt az, ami mondjuk igazán vonzott, mint szakma? Mert ugye most a szakmád egy picit más. Egy közösség szolgálata, ami nem könnyű, egy szakma pedig adhat egy egyenes utat is.
2: Rendben, de mielőtt szakmásítjuk ezt a dolgot, azért itt hagyd mondjak, hogy a mindenkori mazsihisz elnök társadalmi munkába végzi ezt a feladatát. Tehát ez egy társadalmi megbízatás, ennek van egy ereje is egyébként, hogy társadalmi munkába végzi, és van egy csomó hátránya. A szakmám egyébként gépészmérnök vagyok, és aztán a Közgazdaságtudományi Egyetemet elvégeztem. ha már kérdezted, gépészmérnökké úgy váltam, hogy én építészmérnök szerettem volna lenni, majd 18 éves koromban kiderült, hogy szintévesztő vagyok, ezért nem vettek fel az építészmérnöki karra, és így keveredtem a gépészmérnöki karra, és aztán azt elvégeztem, utána a Közgazdaságtudományi Egyetemet is elvégeztem, és utána elkezdtem dolgozni.
1: Milyen munkahelyeid voltak?
2: Jellemzően kereskedelmi szektorban dolgoztam, de ez mindig valamihez kötődött. Tehát nagyon sokáig, amikor elindult a számítógép, akkor még így hívtuk, hogy asztali számítógépek, akkor a laborműszeripari művekbe egy számítógépes laboratóriumnak voltam a vezetője, és a számítógép alkalmazását próbáltuk meg honosítani különböző területeken, kórházakba és különböző vegyi laboratóriumokba, mezőgazdaságba, adatgyűjtésre, akkor ez egy nagyon izgalmas terület volt. Később más kereskedelmi területen textil, ruházat előállítása, kereskedése, legkésőbb pedig egyenruházati ellátásban dolgoztam.
1: Most
2: saját cégben, igen.
1: Hát, tulajdonképpen egy vállalkozást is vezet, meg hát egy nem kis feladattal társadalmi munkába egy közösséget.
2: Így van,
1: is.
2: És a kettő nagyon nehezen tűri egymást.
1: Igen, azt el tudom képzelni. Hát eljutottunk odáig, hogy valóban nem először, de végül is azért mindig is ott voltál valahol a MIOK, illetve a Mazsisz életébe.
2: Így van. Így van. Schöner Alfréd a bűnös egyébként. Schöner Alfréd főrabbi, az Orsénak a rektora. Amikor ő részben a Frankerle utcai budai zsinagógának volt a főrabbia, majd aztán a Dohány utcai zsinagógának volt a főrabbia. Ő volt az, aki mániákusan próbálta a fiatalokat bevonzani a Síp utcába, és hát ennek vagyok én is a gyermeke, mert ő volt az, aki azt hiszem 30 éves koromban mondta, hogy hát én miért nem veszek részt itt a közösségi munkába. Hát mondtam, én ehhez fiatal vagyok, és ő aztán meggyőzött, hogy erre van szükség, hogy fiatalon oda kerüljenek emberek. Az ő ilyen gyermeke egyébként a Feldmayer Péter is, a korábbi Mazsisz elnök is, úgy tudom a Tordai Péter is, és én is, és sokan mások, tehát ő annak idején nagyon sokat tett azért, hogy legyen egyfajta káder utánpótlása.
1: Ez egy érdekes, ugye Schöner Frédit 26 évvel ezelőtt ismertem meg, akkor, amikor megszűnt az Állami Egyházügyi Hivatal, és a miniszter úr felkért, hogy szervezzen meg az Állami Egyház kapcsolatának új formáját, akkor ő országgyűlési képviselő
2: így van,
1: volt.
2: Így van.
1: És végül is arról volt szó, hogy hát delegáljon legalább a négy nagy egyház felekezet egy-egy szemét, akkor végül is úgy alakult ki, hogy a, nem őt, de végül is azért a zsidóság is képviselte, tehát a folyamatos párbeszédnek ő is mindig alanya volt, sőt döntést hozó alanya is. A négyes törvény döntésénél is nagyon pozitívan döntött ahhoz, hogy valóban az egyházak megkapják a teljes szabadságukat, és hát utána elindult azért az a közös párbeszéd, amiből, ha már neológ zsidóságról beszélsz, ugye talán aztán Európa legnagyobb zsinagógájának a megmentése, hogy be ne szakadjon. Az első ilyen munka volt, amiben felkértek, hogy segítsek, és akkor végigjártuk még a tetőszerkezetet, és az akkor, ha jól emlékszem, azt számították ki, hogy 20 centis hó ráesik, akkor beszakad.
2: Ez így van, életveszélyes állapotban volt a Dohány utcai zsinagóga. A nagy ünnepeket úgy tudtuk megtartani, édesapám volt az elnöke akkor a Dohány utcai zsinagógának, hogy egy nagyon egy hatalmas fémháló fette be az egész zsinagógát, mert úgy zuhant le a vakolat mindenhonnan, és akkor kormányzati segítséggel és alapvetően kormányzati támogatással
1: emlékszem, hogy az volt, hogy
2: sikerült ezt felújítani.
1: Ilyen címzett céltámogatás rendszerbe, hogy 200 millió forintot az állam tudna két ütembe, és ezt akkor a parlament meg is szavazta. Mellette természetesen volt ilyen, mint a Betesda kórház, a reformátusok. Tehát minden olyan közintézmény, amelyik a nemzeti érték része, ezeket a mindenkori szinttől független államnak mondanám azt, hogy kutya kötelessége megmenteni, hogy az ott folyó munka továbbra is megfelelő színvonalon működjön.
2: Ezzel teljesen egyetértek, ez a magyar nemzeti vagyon része, és én úgy gondolom, ez egy jó befektetése volt az államnak, hiszen azóta is a Dohány utcai zsinagóga egész Magyarország dicsőségére ott pompázik a Dohány utca sarkán és a Veselény utca sarkán. Rengeteg külföldi látogató jön, és azóta a Mazsisz néhány olyan programmal sokkal nyitottabbá vált és nyitottabban működik, mint a korábbi időszakban, mint például a Zsidónyári Fesztivál, amely Zsidónyári Fesztivál Európa egyik legrangosabb fesztivál lépett előre. Tavaly egyébként 100 000-nél is több látogatónk volt, és ma már úgy indulnak turista csoportok a tengeren túlról is, hogy akkor akarnak jönni, amikor Budapesten a Zsidónyári Fesztivál lesz. És ennek az egyik emblematikus helye a Dohány utcai zsinagóga.
1: És ami ott szintén egy nagyon szép érték, egyszer vagy kétszer én is elment, sőt vittem is, még ősszel is fogok vinni a minisztériumi nyugdíjasokat az ott lévő múzeumban. Ami végül is ad egy óriási áttekintést arról a korokról, ami végül is a magyarországi zsidóságnak a emlékeit is őrzi.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes, fantasztikus az a múzeum, tehát olyan anyaga van, ami egészen unikális. De azért azt is tudni kell, hogy az a múzeum még a régi rendszerbe, még az állami egyházügyi hivatal mondjuk úgy gondnoksága alatt lett megalkotva, és még Miklós Imre államtitkár avatta, és ma is ugyanaz a kiállítás van. Most van egy nagyon tehetséges fiatal új vezetője a múzeumunknak, összevontuk a zsidó múzeumot és a levéltárat, a zsidó levéltárat, és Toronyi Zsuzsa nagyívű elképzelését próbáljuk megvalósítani, megújítjuk a múzeumunkat és a kiállításunkat.
1: Szóval annyi érték van Magyarországon, ami valóban tényleg azt jelenti, hogy kevésbé ismerik az emberek. Tavaly egy házaspárral Krakkó, Auschwitz, Vadovicébe, tehát II. János Pál pápa, és hát a zsidóságot, és a magyar zsidóságot különösen ért, hát helyre is elvittem őket, és megmondom őszintén, nekem nagyon tetszett az úgynevezett 18-as számú barakba a magyar, hát hogy is mondjam, sors bemutatása. Miért? És ebben a Mazsésznek volt-e valamilyen szerepe? Miért a többihez viszonyítva? Franciához, Hollandhoz, vagy bármelyikhez? Mert az egész magyarországi történelmi milliőbe helyezte bele az meghurcoltatást és az ott lévő úgymond megsemmisítést is. Tehát ott vannak a bűnösöknek, a idézőjelben bűnösöknek a nevei, fényképei, és mindenki számára nem csak az ott lévő eseményről, hanem az egész magyarországi akkori millióról ad egy tájékoztatót, és ez egyedülálló Auschwitzban. Ebben a Mazsésznek gondolom lehetett szerepe.
2: Igen, annak idején ottan egy elég komoly szakmai vita volt, amikor ezt a kiállítást rendezték, majd hogy nem botrányos volt ez a szakmai vita. Végül is úgy gondolom, hogy egy tényleg megrendítő barak kiállítás született ott Auschwitzba. De ugye itt most két dologról beszéltünk. Beszéltünk értékekről, értékképzésről, és beszéltünk erről a tragédiáról, erről a sorsközösségről. Mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettőnek egymás mellett meg kell maradnia, és meg kell tudni élnie. Hogyha a tragédiáról beszélünk, akkor számunkra nagyon fontos, hogy ezt hitelesen kezeljük. Tehát ugye, ami elmúlt évben volt emlékezett politikai vitánk a kormánnyal, az pontosan arról szólt, hogy ezt a tragédiát, ezt nem szabad hiteltelenül kezelni, és az összefüggések alapján és azok alapján kell az egészről beszélni. És ebben a kérdésben, tehát a holokauszt kérdésében a közösségünk valójában semmiféle kompromisszumot nem tud kötni. És az is fontos, hogy amikor most jönnek fel sorra azok az egykori politikusok, művészemberek, írók nevei, akik a Horthy korszak alatt alkottak és akkor működtek, ha valaki antiszemita volt közöttük, az számunkra antiszemita. Attól függetlenül, hogy közben ő lehet, hogy valamilyen intellektuális értéket alkotott. És ezt úgy gondolom, hogy a többségi társadalomnak valahol meg kell értenie. Ez lenne a negatív rész a dolognak. De van egy értékképzés, amiről itt beszéltünk, és ez legalább olyan súllyal kell, ha nem nagyobbal, hogy szerepeljen a magyarországi zsidóság életében, hiszen a magyarországi zsidóság nagyon régóta itt van a Kárpát-medencébe, és az elmúlt, ha csak az elmúlt 200 évét nézzük, olyan értékképzésben vett részt közösen zsidók és nem zsidók Magyarországon, ami páratlan. Tehát ha Magyarországon végignézzük az iparosítást, ha végignézzük a kultúrában alkotott eredményeket, az orvostudományban alkotott eredményeket, művészetekben, irodalomban, mindenhol azt látjuk, hogy zsidók és nem zsidók közösen értékeket alkottak. És ez a szimbiózis, ez egy nagyon nagy ereje volt, és ma is annak kellene lennie Magyarországnak, hogy itten különböző vallású emberek azonos nyelven, a magyar hazába együtt tudnak dolgozni. És szerintem ez lesz a jövő útja.
1: Igen, ennek eszembe jutott az, hogy amit most említettél, hogy azokat a személyeket, akiket te most nem személyesítettél meg, de hát Nobel-díjasoktól kezdve valóban a magyar társadalom számára óriásikat alkottak, és itt a magyar zsidóságnak a megszemélyesítése érdemes lenne egy konferenciát, hogy megismerje a mai ember, hogy végül is ahhoz, hogy ahol ő ül, vagy ahol ő dolgozik, annak kik voltak az alapjai, hogyan jöttek létre, mert a mai fiatalok ezt nem nagyon értik, nem is nagyon tudják. És akár egy konferenciát, vagy egy kiadványt, hogy végül is kik voltak azok. Mert azért bemegyünk a evangélikus fasori gimnáziumban, azért az ott lévő, hogy is mondjam, a Nobel-díjasok azért mégiscsak valahol a zsidóságnak a jeles
2: képvisel. Igen, én ezt mindig szoktam hangsúlyozni, de én mind a két oldalát szoktam hangsúlyozni, hogy tény, hogy a magyar Nobel-díjasoknak nagy része zsidó származású volt. De az is tény, hogy a legnagyobb részük az evangélikus gimnáziumba tanult.
1: Igen, igen.
2: Na ez az a szimbiózis, ami értéket képez, és erre kellene odafigyelni most is és a jövőbe is.
1: Ez egy nagyon jó volt ezt, amit most mondtál, most, amikor tavaly szeptember 1-én ennek a gimnáziumnak a 25 éves évfordulójára került sor, Grassz Ferenc nyitotta meg ennek a történetet, nem akarom hosszan, csak az, hogy annak idején 89-ben azt mondta, hogy az evangélikus fasori gimnáziumban akarom megnyitni a tanévet. És ott az Országos Pedagógiai Intézet működött. És azt mondta meg a pénzügyi főosztály vezetője nekem, hogy készítsétek elő. De ez nem úgy volt, hogy majd délután 2-re ott legyen az egész. Természetesen nagyon sok előtte már voltak úgynevezett volt diákoknak a felkeresése, és ott történt a megnyitás. És annak 25 évfordulóját valóban megcsinálták tisztességesen, és ott az emléktábla is, és akkor is elhangzott az, hogy kiket adott a hazának ez a gimnázium, és abban a nehéz időszakban, a zsidó törvény időszakában hogy fogadta be. Tehát tulajdonképpen a mai fiatal, aki oda jár, az ismeri, de nem mindenki ismeri. Hogy nem kellene ezt akár egy kis videófilmbe, vagy bármibe, hogy ez a lappangó antiszemitizmust lehet, hogy éppen a tudatlanságból adódóan jönnek elő, mert nem ismeri a mai nemzedék.
2: Minden szavaddal egyetétek egyen nem, hogy lappangó antiszemitizmus. Sajnos nem lappang ez az antiszemitizmus. Nagyon, nagyon keményen érezzük az antiszemitizmust Magyarországon. Hozzáteszem, és ezt mindenki hozzá szokta tenni, ugyanúgy, mint Európa többi országába, ami persze bennünket nem vigasztal, és valóban az oktatással, az ismeretterjesztéssel lehet a legjobban és a leghatékonyabban küzdeni, és ezt a fiataloknál kell megkezdeni. Én tegnap épp a külügyminisztériumban voltam, Raoul Wallenberg versenynek a döntője volt ott, és ott volt nem tudom, 40-50 diák, akik hónapok óta ebbe a versenysorozatba vesznek részt, és ott pont erről beszélgettünk ottan, részben a zsűrivel, részben a diákokkal, hogy mennyire fontos, hogy ismereteket szerezzenek a fiatalok erről a korszakról, és hogy hiteles ismereteket szerezzenek. És ennek a versenysorozatnak, amit egyébként a Raoul Wallenberg Egyesület szervez, most már azt hiszem 7. éve, a Mazsihisz mindig és következetesen támogatja ezt a programot, ennek úgy gondolom, hogy nagyon sok eredménye van, és a diákoktól pontosan azt kértük, nagyon magas színvonalú volt a verseny egyébként, pontosan azt kértük, hogyha itt megkapják a díjakat, és elmennek innen, akkor a saját korosztályukba, a barátaik felé, a rokonaik felé, a korosztályosaik felé terjesszék ezeket az információkat, hogy mindenki kapja meg azokat a hiteles történelmi ismereteket, ami alapján meg tudja ítélni abban, annak a korszaknak az eseményeit.
1: Igen, hát azt hiszem, én mint pedagógus azt mondom, hogy én nagyon örültem annak, amikor talán az első Orbán kormány időszakában Pokorny miniszter úr kezdeményezte a holokauszttal kapcsolatos történelmi könyv vagy kiegészítésnek a beiktatását. Tehát mindenhogyan ez is sokat segít, csak a holokausztról beszélni, ha nem teszem bele, az kevés, és ehhez a valami egészhez, ehhez akár 200 évhez, vagy bármihez.
2: Igen.
1: Csak egy, mert akkor érti meg igazán. Lehet, hogy megérti azt, hogy a holokauszt még egyszer nem, és... Tehát ez az állandóan kell mondani azt, hogy még egyszer ne történhessen meg Magyarországon, de a világon se az, hogy népirtás ilyen mérvű legyen egy valláshoz kötődő, vagy nem is biztos, hogy valláshoz kötődő egy nép számára. Tehát ezért ezt mondanám azt, hogy minden, a pedagógus pályától kezdve a lelkipásztor, mindenkinek idézőjelben tanítani kellene, hogy ez egy nagyon fontos dolog, mert ahova veti a sors, ott lehet, hogy ezek a kérdések fel, arra tudjon mindig választ adni, tisztességes történelmi alapú választ adni.
2: Igen, és úgy gondolom, hogy te a pedagógusi háttereddel nagyon meg fogod érteni azt a fajta aktivitást, amit próbálunk kifejteni. Ugye a kormány meghirdette, hogy az elhagyott zsidó temetőket segít felújítani. Erre ő kiszélesítés, megpróbálja társadalmasítani ezt az egész munkát, és egy pályázati rendszert fog kiírni, amire tudnak pályázni önkormányzatok, iskolák, egyetemek, civil szervezetek. És mi azt javasoltuk a kormánynak, hogy ebbe az egész munkába próbáljunk beleépíteni pedagógiai oktatási elemeket. Tehát amikor

0: hogy nagyon sokukat elpusztította a háború, és hogy milyen értékeket hoztak itt létre, és hogy milyen közös munka volt itt a zsidók és a nem zsidók között. És hogyha ezt így mutatjuk be, akkor nem csak arról van szó, hogy kimentünk egy temetőt, és jó idő volt, és esetleg akár jól is éreztük magunkat a temető rendbehozatalakor, mert a fiatalok érezzék jó magukat, hanem kapnak olyan ismereteket, ami alapján el tudnak gondolkodni.
1: Igen, hát ennek nagyon örülök, hogy említetted. Elvittem egy 50 fős csoportot, például a Balassagyarmaton, Palócföldön, és természetesen a zsidó temetőbe is. Uh-huh. Én azért mondom, hogy kicsit élő temető is, hiszen Michel Gyarmati, aki hát azt mondom, hogy nem olyan régen halt meg, azért végül is a régi sírok mellett ott van olyan személy is, akit talán más vonatkozásban azért ismernek az emberek. Uh-huh. De ez adhat egy apropót az, hogy az ott lévőknek a nevét, akár videóval, vagy bármit, egy közösségi házba utána megnézhess. Tehát gyakorlatilag úgy menjenek haza, hogy valamivel töltekeztek, valami olyan ismerettel, ami 40 év alatt mondjuk nem volt kimondottan illő.
0: Igen, a tavalyi emlékévnek talán ez az egyik tanulsága. Ez az egyik tanulsága, hogy most szembesült az egész társadalom azzal, hogy 40 évig ez az egész téma el volt hallgatva, úgy, ahogy van, és utána tegyük hozzá mi, te, én és a többiek a 25 év demokrácia alatt ezt az egészet ellazsáltuk. Tehát nem foglalkoztunk ezzel érdembe, és ennek a kormánynak független attól, hogy milyen konfliktusaink voltak, vagy a konfliktusok ellenére, vagy pontosan azért egy érdeme, hogy ezt az egész kérdést a felszínre hozta, és megpróbál most az ország ezzel az egésszel szembesülni. Nagyon nehéz dolog, és nagyon nehéz dolog itt tisztán látni, hiszen nem tiszta történetek voltak.
1: Nagyon jó, amit mondasz, kérlek szépen. A vallási ismeretterjesztésre 2006-ban egy vallási ismeretterjesztő színes magazint hoztunk létre közösen.
0: Ebben
1: még a Mazsisz is delegált. Azt kértük, hogy a szerkesztő bizottságban, természetesen társadalmi munkáról van szó, de ezt a hiátust, ezt a 40 év hiátusát szerettük volna, és ez 4 évig működött is 2010-ig, de ebbe minden alapkérdés, mi az, hogy kóser? Uh-huh. Meg természetesen egy-egy személy bemutatása, mondjuk Schweitzer Józsi bácsi, vagy persze, bárki persze. Keresztül azért világ és a magyarországi színes vallási gyökereket próbálta, és annak mindenféle, hogy is mondjam, használt vagy nem használt elemeit is megismertetni. Én nagyon sajnáltam, hogy 2010-ben az addigi kormányok ezt támogatták kulturális alapból, úgy döntöttek, hogy nem, úgyhogy megszűnt, pedig a 40 évnek a hiátusát próbáltuk ezzel, hogy, és ez az volt, hogy a remitendákat, 400 előfizető volt, 400 előfizetőből nem lehet egy 50 oldalas színes magazint előállítani, ha csak a fotóknak és annak.
0: Ez csak támogatással.
1: Ez csak támogatással. És tulajdonképpen az volt a gond, hogy ez a kormány úgy döntött, hogy nem támogatja, pedig erre óriási szükség lett volna. A remitendákat eljuttattuk kollégiumokba és szociális otthonokba. Tehát olyan helyeken, ahol a fiatalok az asztalon nem csak a Blikket olvassák, hanem netán ezt is, amikor szabad idejük van, és ebből sokat tanulhatnak, olyan, különösen azok, akik nem kötődnek ezen valláshoz, vagy ehhez a zsidósághoz. Ha megengeded, akkor egy pár perc szünetet tartunk, egy kis zenével, és utána folytatjuk tovább.
0: Örömmel, köszönöm szépen.